És hát sorolhatnánk a példákat, beleértve azt is, hogy Jézus urunkat le akarták lökni Názáretből a szikláról szavai miatt, a templomban meg akarták kövezni, és így tovább, de amíg nem jött el az ő ideje, addig senki se bánthatta. Nos, sok ilyen példa van még, keresd ki, és ámulj az Úr hatalmas tettein és szavai igazságán.

1844. kérdés. Hányféle idő van a Földön? A válasz. Kétféle időről tudunk, és ez minden ember életében így van. Van egy idő, általános, ami múlik. Napok, hetek, évek, évezredek, és ez mindenkit egységesen érint a Földön. Ennek az időmérésnek a neve Kronosz. Aztán van egy másik idő is, amit úgy hívunk, döntő pillanat, az alkalmas idő az egyes ember életében. Az internet megfogalmazása szerint a kairosz egy ősi görög kifejezés, melynek jelentése megfelelő idő, helyes pillanat vagy kedvező alkalom. Az idő minőségére utal, arra a megismételhetetlen, sors döntő pillanatra, amikor cselekedni kell. Ezzel szemben a kronosz a múló idő mennyiségét és az óramutató szerinti múlását jelenti. Hát jó, akkor ezt már tudjuk. Bár nem ilyen tudományosan megfogalmazva, de a kérdés az, hogy mit kezdjünk ezzel. Az óra szerinti idő múlását nem tudjuk befolyásolni, az idő pereg, és kész. Na de a másik idővel, ami a döntések helyes pillanatát jelenti, nagyon is sokat tudunk kezdeni. Mert mit jelent ez? Mindennek megvan a maga ideje, mondja a Szentírás bölcsessége, a Prédikátor könyvének harmadik részében is aztán, több oldalról részletezi ezt a témát, hogy pontosan tudjuk, miről is van szó. A példabeszédek könyvének 15. fejezetében ezt olvassuk. Örül az ember, ha válaszolni tud, és milyen jó az idején mondott szó, mármint az idején mondott bölcs szó, mert mi gyakran elhamarkodottan tudunk beszélni. Bizony van, amikor ezt mondjuk. Jaj, bocsi, ez csak úgy kicsusszant. Vagy amikor időnek előtte mondunk el valamit, de ami kicsusszant, az az ige tanítása szerint nem is a szánkból, hanem a szívünkből fakad föl, és ezen nagyon is érdemes elgondolkodni. Más esetben döntési helyzetbe kerülünk, olyanba, ami nem ismételhető. Ami nekem rendelt idő, és most vagy soha többé nem dönthetek. Gondoljunk csak a ma oly sokat emlegetett szívhang témára. Megtartom-e Isten ajándékát a gyermeket, vagy eldobom? Sok ilyen korlátozott időre vonatkozó intés van a Szentírásban, de számomra a legkedvesebb ez. Az Ószövetségből ered, és Pál apostol a zsidóknak írt levél harmadik részében újból hangsúlyt ad neki. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Vagyis, ez nem más, mint az idején kimondott megtérés szava, ami aztán tovább fejlődik. Halljuk meg a figyelmeztetés hangját, értsük meg a fenyítés szeretetét, a dorgálás kedvességét. Mert akit nem fenyít meg az Úr, mondja a Szentírás, az fattyú, és nem gyermeke az Úrnak. Nos, sok ilyen altémája van a fenti igének, jó elgondolkodni a nekem rendelt idő döntésein, mert a ma nem ismétlődik meg soha.

1845. kérdés. Isten szava, vagyis a Biblia. Sok évezred óta ma is érvényes az emberiséghez? Mi bizonyítja ezt? A válasz. Nos, nézzük, hogy milyen természetű embereknek íródott ez az intelem sor. Most ne azt nézzük, hogy milyen volt a társadalmi rend, bár mindig ugyanolyan, szegények, gazdagok. Ne azt nézzük, hogy milyen ruhában jártak, hogy mit ettek, hogyan szórakoztak, milyen törvények uralkodtak, csak egyetlen egy dolgot. Milyen volt az emberek szíve? Ahogy a Szentírás összefoglalja sok helyen, és a Máté 15-ben is Jézus, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznasságok, lopások, hamis tanúskodások és istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. Vagyis tegyük föl a kérdés magunknak, 5000 éve nem voltak ilyenek? Akkor miért volt az özönvíz? 4, 3, 2, 1000 éve nincsenek már ezek a tulajdonságok az emberekben? Sajnos a válasz elkeserítő. Az emberiség és benne az egyes emberi bűnös természet ma is ugyanolyan volt, mint hajdanán. Ugyanazon konfliktus helyzetek, irítség, hatalomvágy, hazugságok, gyilkolás, pénzimádat, bálványimádat, elhajlás Istentől, a bűnös dolgok szeretete és az azokkal való dicsekvés. Én sarolhatnánk napestig sajnos. Gyilkolt az első testvér, és ma? Irigy volt, és halálra adta Józsefet a többi testvér, és ma? Több királyfi is nemi erőszakot követett el, és ma a kiskirályok? Számtalan csalás és félrevezetés anno, és ma? Gyerekek tömegeinek legyilkolása csupa hatalomféltésből, és ma? Proféta feje volt a tét a bosszúvágyban, és ma? Temetetlen bűnök meg nem bocsájtott vétkek sokasága terheli ma is az emberi természetet. Káros szokások és azok tudatmódosító hatásai alatt elkövetett bűnök tömkelege. Mindenféle semmiség imádata, kivagyiság, az Istentől elfordult büszke lélek. Sorolhatnánk. Nos, mivel a betegség, a bűn nem akar szűnni világunkban, ezért a reálvaló orvosságra, Isten szavára és a megváltóhoz fordulásra ma még inkább szükségünk van, mint volt korábban. Miért? Mert már a bűn lett a természetes mai világunkban. Hát akkor a gyógymód föl van írva receptre. Ez Isten szava, a Biblia. És nem csak ma, de holnap, azután is egészen az Úr Jézus visszajöveteléig.

És akkor ime itt vannak a következő heti kérdések szép sorban, mint az öt. 1846. Igaz-e az a szólás, hogy a szívnek nem lehet parancsolni? 1847. kérdés. Van-e bizonyíték a Bibliában arra, hogy a földön kívüli emberinek mondható világ nincs? 1848. Van-e bizonyíték a Bibliában arra, hogy jártak-e valaha földön kívüliek a földön? 1849. Miért mondott el az Ószövetségben Isten annyira aprólékosan mindent? 1850. kérdés. Osztott-e Pál apostol valamikor is úrvacsorát?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, és reméljük, hogy ti is, de addig is, Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért. Amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt, a mában, a mi saját életünkben hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek fölfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette az Istenhez való kapcsolódását. Akkor hallgassuk meg a mai adást.

A Gedeon társaság. Amikor ezt a nevet hallom, mindig Jézus szava és az engedelmesség jut eszembe. Menjetek el szerte a világba, és tegyetek tanúságot rólam minden népnek. Kereszteljétek meg őket, tanítsátok, vigyázzatok, hogy megmaradjanak. És minden ehhez hasonló szépet és jót az Úr ránk bízott. És emellett persze a picike bibliák jutnak még eszembe, amiket a zsebekbe téve is magunkkal lehet vinni. Több színű borítója van, katonáknak, civileknek, másoknak különböző. Korábban még nagyon égtem a vágytól, hogy mint hívőnek, nekem is legyen egy ilyen, de nem kaphattam a terjesztőktől, mert a hitetlen és Istent kereső rétegnek lett kitalálva az egész. Erről meg az jutott eszembe, hogy amikor régen a BKV forgalombiztonsági részlegét vezettem, akkor én is kitaláltam valamit a busz és villamos kocsi vezetőknek. Egy pont ekkora kis füzet volt az egész benne, sok-sok hasznos oldallal, ahová beírhatták a vezetők a beosztásukat, megjegyzéseket, teljesített órákat, és így tovább. Más oldalakon pedig hasznos forgalombiztonsági tanácsok voltak, és érdekes, hasznos történetek, meg hasonlók. Ezeket is ingyen osztogattuk a vállalatnál, és öröm volt, amikor használták, illetve pihenő időben még olvasgatták is. A méret folytán aztán ez is nagyon hasznosnak bizonyult. De még korábban, kamaszlány koromban is volt ilyen megtapasztalás.

formában fogja kinyomtatni, hogy a zsebekben is jól elférjenek. Na, aztán meg már sik lett. És bizony nekem is volt. Mai szeretettel gondolok ezekre, de térjünk vissza a mába. A netten ezt találtuk. Annyiszor láttam már filmekbe, sorozatokba, videoklippekbe, vagy olvastam prózában arról, hogy valaki betér egy szállodai szobába, kihúzza az éjjeli szekrény fiókját, és elkezdi lapozgatni az odatett ingyenes Bibliát. Amikor először lát ilyet az ember a médiában, akkor még elég messze van attól, hogy elképzelje, hogy egyszer majd egy szállodai szobában ő lesz ott egyedül, és abban a szobában majd egy ilyen könyvet is fog találni. No, ez nem az a kicsi változat volt az írólap egynegyede, hanem kétszer akkora. Fekete borítású, elegáns felirattal. Aztán, amikor végre én is eljutottam egy-két országba, magam is megtapasztaltam nagy örömmel ezeknek az áldásait, de elvinni ugye nem volt szabad. Az ingyen könyv, vagyis ez a Biblia viszont nem olyan alapszolgáltatás a szállodákban, mint mondjuk az ébresztés, a takarítás, vagy a szaftos rántotta reggelire. A dolog sokkal rokonszerűbben kezdődött, mint az az ingyen bibliák alapján gondolhatnánk. 1898-ban egy John H. Nicholson nevű úr a Wisconsin állambeli Bosco Bell egyik szállodájába szeretett volna egy szobát kapni, de sajnos csak olyat tudtak adni neki, ahová már becsekkolt egy másik ember is, Samuel E. Hill. Nicholson és Hill nem bánták, hogy egy szobába kellett eltölteniük az estét, ugyanis rájöttek, hogy mindkettőjükben ugyanúgy buzzog a hit. A két férfi elhatározta, hogy létre kell hozni valamiféle társaságot, ami egyesíthetné a hozzájuk hasonló, szintén hívő, utazó üzletembereket. Meg is beszélték, hogy egy évvel később tartanak egy ilyen témájú találkozót, és meg is lett hirdetve rendesen, szintén Wisconsinban található Beaver Damben. Viszont erre a találkozóra csak egyetlen egy ember jött el, egy bizonyos William G. Knights, akinek legalább egy isteni ötlete volt. Így szólt. Mi lenne, ha a társaságot Gedeonról neveznénk el, az Ótestamentumban szereplő zsidó bíróról? Angol változatban Gideon. A bíró pedig abban az esetben király hírán talán a legmagasabb méltóság volt. Na de ki is ez a bibliai Gedeon? Hát nagyon érdekes a története. Alapjába véve ez, a zsidó nép ismét és ismét elfordult szabadító istenétől, ezért az úr fegyelmezésként többször is megengedte, hogy a környező ellenség letarolja az országot, és rab igába hajtsa őket. Ennek a lelki háttere ez volt. Igen, ha ti a pogányok élettelen istenei után vágyakoztok helyettem, akkor tessék, itt vannak, éljetek az ő uralmuk alatt. De a nép sínylődött, és hát előbb-utóbb kiáltozott az úrhoz, hogy könyörüljön már rajtuk, és adjon szabadítást. Na, akkor a nép már ígért fűtfát, aztán meg ismét minden a régi lett. Na, egy ilyen kiáltás meghalva az úr szabadított támasztott a nép közül, azon zsidó nép közül, akik már teljes erővel a bálványokat imádták. Törzse legkisebb és legutolsó gyermekét szólította meg Gedeont, aki éppen akkor egy lehetetlen munkát végzett, zárt helyiségben tisztította a titokban elrejtett gabonáját. No, így olvassuk a Bírák könyve 6. fejezetében. Gedeon éppen búzát csépelt a présházban,

hogy megmentse Midján elől. Isten angyala ekkor odalépett, és megszólította őt, mint erős vitézt. És Gedeon azt se tudta, hogy hová legyen, mert ő éppen minden volt, csak nem erős abban a pillanatban. De az Úr megbízta, hogy rombolja le a bálvány imádatot, és üzze ki az országból az ellenséget Isten erejével. Nos, ezt a csodás szakaszt így olvassuk. Az Úr angyala megjelent neki, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, amikor azt mondták, hogy az Úr hozott föl bennünket Egyiptomból? Most meg eltaszított minket az Úr, és Midián kezébe adott? Az Úr, angyala, ekkor odafordult hozzá, és ezt mondta. Menj! És a te erőddel szabadíts meg Izraelt Midián markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki. Kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt, hiszen én, nemzetségem, a manasébeliek legkisebbje vagyok atyám házában, a legfiatalabb. Az Úr így válaszolt neki. Én majd veled leszek, és úgy megvered Midiánt, mintha csak egyetlen egy ember volna. Ugyanazon az éjszakán ezt mondta még neki az Úr. Védj egy bikát apád marhái közül, egy kifejlett 7 éves bikát. Rombold le apád Baál pogány oltárát, a mellette lévő szent fát pedig vágd ki. Azután építs oltárt Istenednek, az Úrnak, ennek az erődnek a tetején, a kőrakásból. Vedd a bikát, áldozz fel égő áldozatul a kivágott szent fa hasábjaim. Gedeon maga mellé vett 10 embert a szolgái közül, a barátait, és úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr, de nem merte ezt nappal megtenni, mert félt apja háza népétől és a városbéli emberektől, ezért éjszaka cselekedett. Amikor másnap korán reggel fölkeltek a városbeli emberek, hát látták, hogy a Baál oltárát lerombolták, a mellette lévő szent fát kivágták, a bikát pedig föláldozták egy újonnan épített oltáron. Ekkor ezt kérdezgették egymástól. Vajon ki tette ezt? Addig kérdezősködtek és kutakodtak, amíg ki nem derítették. Gedeon, Jóás fia tette ezt? Ekkor azt mondták a városbeli férfiak Jóásnak. Hozd ki a fiad, meg kell halnia, mert lerombolta a Baál oltárát, a szent fát pedig kivágta mellőle. Jóás azonban ezt mondta mindazoknak, akik körbeállták őt. Ti akartok perelni a Baálért, ti akarjátok megmenteni őt, aki perbe száll érte, az meg fog halni reggelig. Ha pedig Isten ő, akkor pereljen ő magáért, amiért lerombolták az oltárát. El is nevezték Gedeont azon a napon Jerubaálnak, mivel ezt mondták, pereljen Baál vele, amiért lerombolta az oltárát. És ez meg is történt. A nép ismét Istenéhez fordult, de sajnos újból csak egy ideig. Nos, ez Gedeon története lerövidítve vázlatosan. De annyit még hadd tegyek hozzá, hogy mennyire tetszik nekem ez az engedelmesség, amely halálos is lehetett volna, és mennyire tetszik az apa válasza a fölháborodott népnek. Hát, ha Isten ez a bálvány, védje meg magát, nehogy már nektek kelljen ezt is megtenni, hát nem úgy van az, hogy ő vigyáz ránk, és nem mi vigyázunk őre.
olvasd el Gedeon történetét, a továbbiakban egyik ámulatból a másikba fogsz esni. Ezt garantálom. Na.

Gedeon társaság, ahogy a magyar verziót is nevezik, 1908-ban lépett akcióba, bár korábban megalakult már. Eddigre nem csak a létszámuk nőtt meg, hanem kitalálták azt is, hogy mivel lehetne a legjobban terjeszteni az igét. Nevezetesen azzal, hogy ingyenes bibliákat adnának ők is a szállodáknak mindenfelé, rendszeresen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül. 1908. novemberében meg is történt az első adomány, a Gedeon társaság a montanai Superior Hotelnek adományozott 25 darabot a könyvből. A 100. évfordulóra egy emléktáblát is emeltek a helyszínen, ami ma már régen nem szálloda. A társaság úgy tartja, hogy egy biblia nagyjából 6 évig bírja a strapát. Egy szállodai szobában hagyott bibliai könyv több mint 2000 vendég kezében megfordul, ami nem is rossz arány. Az amerikai gedeonisták szerint már több mint 2,5 milliárd nyomtatott bibliát osztottak szét több mint 100 év alatt. Tehát a magyar társaság 1989-ben alakult, a honlapjuk szerint 4 millió bibliát osztottak szét hasonló célból, a szállodák mellett kórházakban, börtönökben, diákoknak, fegyveres testületek tagjainak is. A magyar gedeonisták, vagyis aktivisták által terített könyv 3 fejezetét tartalmazza a Bibliának, az új szövetséget, a zsoltárokat és a példabeszédeket. Ez utóbbi 2 Károli Gáspár fordításában, az első pedig a Károli fordítás átdolgozat változata. A magyar szervezet is fölhívja a figyelmet, hogy ezeket a bibliákat csak is ingyen terjeszthetik. Kereskedelmi forgalomban nem hozható. A nyomtatásokat pedig adományokból fedezik. A változó idők szele azonban elérte az amerikai szállodákat is. Több helyen elkezdték kivonni a fiókokban tartott bibliákat, és azok helyett szükség esetén különböző vallásos szövegeket lehetett kérni a recepción. A Trump hotelekben például 10 éve a Koránt, a Talmudot is lehet olvasni ilyen kérésre, bizonyos Marriott szállodákban a Mormon könyvre is alapfelszereltségként számítanak. Ezzel párhuzamosan pedig az internet széleskörű elterjedése azt is jelentette, hogy a telefonján bárki tud már Bibliát olvasni, ezért nincs már olyan nagy szükség a nyomtatott változatra. Más láncok is a nyomtatott Bibliákat a recepciókra helyezték át. A gedeonistáknak erre is megvolt a válaszuk. Elkészült egy saját app, amivel bárhol, bármikor lehet mobilon Bibliát olvasni, azt, amit korábban személyesen juttattak célba. Nos, ha az oldalukat a netten fölkeresed, legalul bizonságtételeket is találsz. Be is lehet kapcsolódni a munkájukba, melyet az Úr magasan megáldott. Ma lehet, hogy azt mondod, amit már ők is, jaj, ugyan már hát a telómon van a fél világ, hát a Biblia, akkor meg ez minek? Hát elmondom, hogy amikor én szállodákban voltam, még nem hívő koromban, eszem ágában se volt Bibliát olvasni, de kíváncsiságból végignéztem a szobákba, hogy mi van, akár a Rivierán, akár Párizsban, Barcelonában, vagy más helyeken voltam, hogy mit találok ott. És amikor kezembe vettem a Bibliát, nagyon elcsodálkoztam. Mi ez? Miért van itt? Mit írnak ebben? És belelapoztam. Ilyenkor szokott előfordulni, mert nagy szervező az Isten, igaz, hogy angolul írott a szöveg, hogy éppen ott nyílik ki, éppen egy olyan mondatot vagy történetet találsz benne, ami fölkelti az érdeklődésedet, és nem tudod letenni a könyvet, vagy nem tudod elfelejteni,
azt az egy kibogarászott mondatot, amit ott és neked szólóan tett az Isten. Nagy betűvel szólt az Isten, mert valahogy megrengette a lelkedet, mert valahogy éppen konkrét válaszolt valamire, ami éppen feszítette a belsődet, mert valami kedves és édes gyermekkori emléket idézett, mert, és sorolhatnám. És igaz, ma nekem is a telómon van a Biblia. Akár a teljes, akár csak az újszövetségi részt nézem, és hát bizony előkapom gyakran leellenőrizni valamit, hogy amit hallottam, az tényleg úgy van-e, már amikor megszólal bennem a véscsengő egy-egy mondat után. Ezért csak és kifejezetten hálával tartozunk a Gedeon társaságnak a világot áthálózó hatalmas gondolatért, amiről hiszem és tudom, nem ők találták ki, az Úr tette a szívükre, mert éppen akkor és éppen ott ez kellett a világnak, ezt lehetett hasznosítani. Hála a sok önkéntesért, világszerte közel 250 ezernek, akik szorgalmasan osztották a kis bibliákat közel 200 országban, és hála a sok-sok adakozónak, akik megértették és fontosnak látták ezt az evangéliumi munkát. Szívük hajlandóságával több mint 2,5 millió embert értek el a krisztusi üzenettel, a reménység evangéliumával. Hála értük Istennek. Ahogy Váci Mihály is mondja, nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni kell.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő, műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozunk hétfőnként, délután 17:30-kor, és az ismétlésben szerdán, délután 15:30-kor. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, és nagyon sok szeretettel köszöntöm azokat, akik velünk tartanak, és a mai alkalommal tovább folytatjuk a sáfárságról szóló Biblia tanulmányunk sorozatát. A mai tanulmányunknak a címe a tizedfizetés hatásai. Ha ezt a szót halljuk, hogy tizedfizetés, legtöbb ember összeborzul, már megint kérnek pénzt, már megint fizetni kell, stb. Ilyen negatív gondolatok jutnak eszünkbe. De a tizedet azt nem adni kell, tizedet azt kapjuk. Nem csak a tizedet, az egész anyagi javainkat Istentől kapjuk. Erről tanultunk egész negyed évben. És lényegében a tizedfizetés az nem más, mint egy édeni elv. Ott is ugye volt egy kert, amiben minden gyönyörűség és szépség volt, és Isten azt mondta egy fáról, ez az enyém. Nem azért mondta Isten, mert neki kell ez. Az embernek van szüksége arra, hogy kifejezésre juttassa azt, hogy amilyen van, azt az Isten kezéből kapta. És ezért a tizeddel nem megszegényítettek, hanem megajándékozottak vagyunk. Isten adott. És ez az isteni adomány az, ami bennünket kell, hogy újra és újra hálára indítson Isten iránt, hogy észrevegyük a materiális javaink mögött, és ott áll valaki, aki segít, akire mindig számíthatunk, és hogyha megpróbáltatások jönnek, annak is valami tanító hatása van, mert hogyha nem volnának ezek a megpróbáltatások, akkor úgy mondja az ige a zsidókhoz itt levélben, hogy nem fiak volnánk, hanem korcsok volnánk. Mert hát az életben is így van, úgy leszünk izmosak, úgy leszünk fiúk kockahasúak, ahogy szokták ezt mondani, hogyha az edzés ott van az életünkben, a lelkiekben is Isten gondoskodik arról, hogy fitness legyen a mi életünkben, és ez is hozzátartozik az anyagi javainkkal való éléshez. Kezdjük is el a tanulmányunkat, és arra kérlek benneteket, hogy először Erzsikét kérem, hogy olvasson Malakiás próféta könyvének 3. fejezetéből a 10. verset egy nagyon érdekes ígét.
1: Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok.
0: Isten itt ugye az áldásnak feltételt támaszt, értünk. Erről kellene egy kicsikét beszélni, Marian jelentkeztél rögtön, és utána majd Tivadar.
2: És ha megengeded, még csak egy gondolat erejéig térnék vissza. Ellen White-nak van két nagyon szép mondata, még rögtön a bevezetőhöz, a tizedfizetés hatásaihoz, ami úgy hangzik, hogy Krisztus megjegyzi mindazok nevét, akiknek egyetlen áldozat sem túl nagy ahhoz, hogy nem mutatnák be Isten előtt. Jézus mindenét feláldozta az emberiségért. Az áldozatkész engedelmesek és hűségesek nevét a tenyerébe írja, és nevüket szó szerint említi az Atya előtt, amikor védőbeszédet tart érdekükben. Nagyon fontos dolog, azt gondolom, és fontos, hangsúlyos gondolatok ezek. Ezek még jobban megerősítik az embert abban, hogy tulajdonképpen az Isten ezt mennyire fontosnak tartja, és nekünk is mennyire fontosnak kell, hogy tartsuk. És a vasárnapi leckénkhez annyit szeretnék csak hozzáfűzni, hogy a múltkoriban már tanultuk, ha visszaemlékszünk, hogy a tizedrendszer az már ugye az Ószövetségben is annak idején ugye Ábrahámmal kezdődött, ugye amikor azt mondja, hogy Melkisédeknek, Sálem papjának is már adott tizedet a zsákmányból tulajdonképpen, ugye, amit megszerzett. És hogyha belátom azt, és elkötelezem magam, és erről is már tanultam, hogy egy oda kell, hogy szánjam magam, és el kell, hogy kötelezzem magam az Úrnak, akkor a feltétlenül szükséges anyagiakkal való helyes sáfárkodás rendkívül fontos, és egyébként ez a mi hitbeli részben, a mi hitbeli meggyőződésünket is erősíti, másrészt pedig az ő művének az előbrevitele az, ami rendkívül fontos, és éppen ezért hangsúlyos is. Tehát amikor azt olvassuk, ugye, hogy a tizedfizetésre válaszol az Isten, nem csak, hogy megnyitja az ő tárházát, hanem szét is osztja az onnan jövő áldásokat. És Ellen White-nak a Nevelés című könyvében van egy nagyon magvas gondolat, még ezt megengeditek, 2 mondat. Azt mondja, a kis patakok csatlakoznak egymáshoz, nagyobb folyókat alkotnak a tenger felé, és útjukat a part mentén gyönyörű zöld növények kísérik. A tengerek és folyamok kapják ugyan a nagyobb figyelmet, de mit sem érnének tulajdonképpen, nem is léteznének az őket tápláló cselmelyek és patakok nélkül. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek kötelessége, hogy hűségesen fizesse a tizedet, mert a sok kis apró kis hűséges tized fizetőből lesz az, amikor is összejön majd az az összeg, és majd a lelkiségek szintjén az a nagy dolog, amikor az Isten műve befejezésre kerülhet, hiszen az evangélium akkor az egész világon terjedni fog.
0: Tivadnár.
3: A Malakiás könyvében olvashattunk a felolvasott igében a tizedről, és azt látjuk, hogy a tized az nem is anyagi kérdés tulajdonképpen, hanem lelki kérdés. Tehát, hogy milyen lelkülettel vagyunk igazán. Olyan csodálatos, hogy eszembe jut egy példa, amit már nagyon régen hallottam, de annyira megmaradt bennem, hogy a tized az olyan, mintha Isten adna nekünk 10 almát. 3 almát azért adna, hogy legyen hol laknunk, 3 almát azért adna, hogy legyen mit ennünk, másik 3 almát azért adná, hogy legyen mire költenünk a szükségleteinkre. És akkor marad még 1 alma. Azt miért adja? Azért, hogy a 9 iránti hálából, Isten iránti hálából, hogy 9-et adott nekünk, legyen mit visszaadnunk. Olyan különös, meg is tarthatná Isten azt az egyet, nem? Mert az úgyis az enyém, nem? Akkor minek adjam oda? De Isten ezzel, ahogy Malakiás könyvében olvastuk, meg akar próbálni bennünket, és gyakorlatilag meg akarja nézni, hogy valójában milyen a mi lelkiségünk, milyen az anyagiakhoz való viszonyunk.
0: Gyula, parancsolj.
4: Én egy picit a misszió hatásairól beszélnék, nem csak az adományot, azt elmondtátok. Én nem vagyok lelkész, de nagyon sok missziós programban részt vettünk, és ha engedelmeskedünk a Jóistennek, és mindazok, akik végzik a missziót, és mindazok, akik megtérnek, egy olyan örömteli család jön létre, hogy maga az a boldogság, az a leírhatatlan. És hát ha valami megéri, hogy hűségesek legyünk az Istenhez, akkor ez a dolog.
0: Köszönöm szépen, Tibor.
5: Hát bocsássatok meg, hogy én nagyon messzire fogok elszaladni hirtelen. Mert én úgy gondolom, hogy ilyen nagy, szent, szép dolgokat lehet sok mindent elmondani ezzel kapcsolatosan. Most jártunk nem olyan régen valahol, ahol egy fiatal ember azt mondta, hogy neki azért nehéz gyülekezetbe járni, mert itt olyan emberek veszik őt körül, akinek minden tökéletesen megy. És az egyetlen balfácán meg ő ebbe a gyülekezetbe, akinek semmi nem sikerül, és nincs is kitől megkérdezni, mert szemmel láthatóan csak neki nem megy a dolog. Hát lehet, hogy valaki így ül ott, úgyhogy hadd mondjam el nektek, hogy nálam ez hogy kezdődött. 16 éves voltam, amikor édesapám kórházba került, és hát nagyon sokáig volt kórházba, és azt mondta, hogy ott vannak a nyulai, úgysem tudja gondozni, viseljek rájuk gondot. És a költsége, a haszna, az hadd legyen az én gondom innentől kezdődően. És hát nem szeretnék nyulászati előadást tartani, de nyulakkal elég sok gond van, etetni kell őket, elég sokféle betegség lehet egy hónapos kor alatt, ami úgy elviszi az egész fészekaljat. És én akkor tettem egy olyan fogadást Isten előtt, hogy ha már bevételem lesz esetleg a nyulakból, akkor én ezt elkezdem gyakorolni. És nagyon megdöbbentő volt, mert egy néhány dologgal szembesülni kellett, de amikor elkezdtem gyakorolni, akkor azt vettem észre, hogy az ügyeletes hasmenés járvány elmaradt. És egy egész fészekalj, ami korábban elpusztult, most a helyett piacra kerülhet, amiből bevétel lett. Ilyet ember odaadtam az Úr részét. Mire azt vettem észre, hogy egyre több lesz. Úgyhogy bennem ez egy idő után elindult, hogy akkor nem is tized. És ezt most nem szeretném elmondani, mert ez nem olyan dolog. De azt vettem észre, hogy ez a próbáljatok meg, itt nem Isten tesz bennünket próbára igazán. Ő mondta, hogy próbáljuk meg őt. És utána viszont egy nagyon érdekes dolgot tapasztalunk, hogy Isten meghallgatja az imádságot, és nagyon piciben érdemes elkezdeni, mert az áldás az onnantól elindulhat.
0: Köszönöm, Marika, aztán majd.
6: Nekem az a gondolatom támad, hogy hát ha befizetjük a tizedet, akkor annak szent célúnak kell lenni. Tehát a tized azért kerül be az úrházába, hogy azzal az embereket tudjuk elérni. Tehát a misszió az nagyon fontos. És hogyha az egyházban a tagság, a lelkipásztorok egységet alkotnak, akkor együttesen tudják támogatni egyre nagyobb mértékben azt, hogy az a misszió ne csak fellegekbe elköltött összeg legyen, hanem gyakorlati célú megvalósítás is legyen. Tehát a tizednek a amit adunk, aznak nagyon fontos feladata van, és nem szabad elfelejteni, hogy felelősséggel is tartozunk tulajdonképpen azzal, hogy a missziót milyen mértékben támogatjuk ezzel.
0: Köszönöm, Anikónak adjátok.
7: Ha már Marika ezt a gondolatot fölvetetted, akkor én folytatnám, mert ez lett volna az egyik gondolat. Ugye, hát mi úgy hozta az élet, vagy Isten így rendezte a sorsunkat, inkább így mondom, hogy mi a misszióból élünk, mármint anyagilag is. És akárhányszor, akár a rádiónál, akár a gyülekezetben, ha pénzügyek kerültek szóba, nekem mindig az volt bennem, hogy százszor jobban megnézni azt, hogy hova költjük az Úr pénzét, mint úgymond az én saját bevételemet, mert az az Úr pénze, és azzal egy fillérrel se lehet úgy, hogy valahova elfolyt. Mert mindig bennem voltak azok a mondjuk idős testvérnők, akiket ismertem személyesen, és tudtam, hogy milyen körülmények között élnek, és azt is tudtam, hogy milyen hűségesen, mennyire hűségesen. Megkapták a kis nyugdíjukat például, és ez volt az első, hogy de az Úrnak, ez az Úr része. Tehát ez egy hatalmas felelősség azok oldaláról is, akik úgymond az Úr pénzével gazdálkodnak, hogy az a pénz az valóban az, a missziót és az Úr ügyét támogassa. Ez lett volna az egyik gondolatom. A másik pedig egy példát szeretnék elmondani. Erdélyben voltunk egy gyülekezetben, nem olyan rég, és elmondták a vezetőtestvérek bizonyságtételként, hogy miközben nagyon-nagyon sokféle missziót csinálnak ott a helyben és a környékükön is, még roma testvérek között is, tehát jócskán van hova adni a pénzt, úgymond az Úr pénzét, de arra jutottak, hogy úgymond olyan más missziókat is kell támogatniuk, ami túlnő a gyülekezet hatáskörén egy-kettőt. Imádság közben erre vezette őket Isten. És amikor meghozták ezt a hitbeli lépést, hogy ők ezt megteszik, ne egy gazdag gyülekezetet képzeljetek el, de meghozták ezt a hitbeli lépést, azóta még a anyagi bevétele is ugrásszerűen nőtt a gyülekezetnek. Nem kértek, úgymond nem küldtek támogatáskérő leveleket, és nem tudom én mi mindent, csak az Úrra figyeltek, meghozták a hitbeli lépést, és Isten visszaigazolta. Tehát Malakiás könyve működik. Csak kérdés az, hogy mi merünk-e az Úrban bízni, és engedelmeskedni neki.
0: Ez egy nagyszerű dolog volt. Most tovább lépünk. Laci akar még?
8: Én csak egy mondatot szerettem volna mondani, hogy nincs olyan tevékenység, teljesen mindegy, hogy mit neveznénk meg, aminek nincs anyagi vonzata. Na most, hogyha egy tevékenységet tervezni szeretnénk, akkor stabil anyagi alapokon kellene állni. Tehát a tizedfizetésnek nélkülözhetetlen szerepe van abban is, hogy egyáltalán az egyház működni tudjon.
0: Köszönöm szépen. A további gondolatot ide fűzzük. Az Isten áldásáról beszélünk. Két szöveget kérek, hogy olvassatok. Először Péter első levele, 3. fejezet, 8. 9. versét. Esztert kérem, hogy olvassa. És Anikót kérem majd, hogy az apostolok cselekedete 20. fejezet, 15. versét olvassa.
9: Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalászkodásért gyalászkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek.
0: Igen, köszönöm szépen, ez egy lelki természetű dolog. Most nézzük Anikótól az apostolok cselekedete 20. fejezet 35. versét.
7: Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni.
0: Köszönöm szépen. A lelki dolognak mindig van anyagi vonzata is, vagy így mondjam, materiális vonzata is. Tivadar, parancsolj!
3: Jézus mondta egy alkalommal, hogy szegények mindig is lesznek közöttetek. Láthatjuk, hogy az első századokban is voltak szegények, de ha körülnézünk minden politikai vagy egyéb más felhang nélkül mondhatjuk, hogy ma is vannak szegények, ma is vannak emberek, akikről gondoskodni kell. És ezeknek az embereknek nem elég, hogyha csak azt mondjuk, hogy imádkozok érted. Ez nagyon fontos dolog, hogy imádkozzunk érte. De van egy másik része is ennek, a szükségben lévőket meg kell segíteni. És tudjuk azt, hogy a kettő együtt kell, hogy működjön, mint a jobb és a bal kéz. Mert hogyha nem együtt működik, csak lelkileg beszélünk szépeket, és felhangon mondunk nagyon kedves dolgokat, attól nem fognak jól lakni az emberek. És hát én is olyan területen dolgozom, ahol nagyon-nagyon sok éhes ember van. És hogyha csak azt mondanám neki, hogy menjetek el és lakjatok jól, akkor bizony lehet, hogy rám néznének furcsán, hogy de miből. És épp ezért az első században is a tanácsok úgy hangoztak, hogy ne csak lelkileg tápláljuk az embereket. Ahhoz viszont, hogy testileg tudjuk táplálni őket, szükség van az adományra, tizedre.
0: Köszönöm szépen, Marian.
2: Ahogy a leckét tanultam, eszembe jutott az az ige, amikor azt olvassuk, hogy az Isten esőt áld mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Tehát ugye áldásban részesülnek a gonoszok is, és akkor föltetem magamnak a kérdést, hogy akkor tulajdonképpen mi a különbség mégis a kettő között? Hát hiszen a Jóisten mind a kettőt megáldja, nem? És én azt arra jutottam, aztán majd javítsatok ki, ha nem jól gondolom, hogy nem inkább a fizikai, hanem inkább a spirituális részben keresendő, vagy gondolkodásban az egész, mert hiszen olyan az a valaki, aki hívő, az az Úrnak ad hálát érte, tudja, hogy kitől kapta, ki az ő életének az Ura, miért kapta, és tulajdonképpen ez egy meglehetősen békét és megnyugvást ad az ő lelkének, az ő szívének. Míg a gonoszoknál ez egy természetes dolog. Ők igaziból nem keresik ennek a mibenlétit, hanem náluk ez olyan dolog, hogy ez van, és ez vagy épp a szerencsének köszönhető. És hát nyilvánvaló, hogy azért kapunk áldást, hogy tovább adhassuk, és ugye nem akárhogy mondjam, azt mondja az ige, hogy jó mértéket, megnyomottat és megrázottat. Azaz, hogy ahogy az Isten gazdagon megállt bennünket, és tényleg ránk áraszt az ő áldásait, ugyanúgy kell nekünk is továbbadnunk ezt, mint egy csatorna, és ugyanúgy kell, hogy mi is az embertársainkon segítsünk, és azt mondja Ellen White, hogy ez a gyakorlatias adakozás lesz, a mi önzésünknek az ellenszeretet. Nagyon fontos, mert ez valamilyen szinten védelem is a mi életünkben.
0: Gyula.
4: Én is egy kicsit még az áldásokkal szeretnék foglalkozni. Hát az Isten áldása az olyan, hogy ő szeretne közvetíteni, és itt nincs megállás. Ha a hűség mint közvetítőn ott van, akkor az folyamatos. Tehát és más szemébe is áldásra válok. Tehát itt a kérdés az, hogy tudok-e, akarok-e teljes hűséggel odállni Isten kezébe, mert akkor áldás leszek magam részére is, áldást nyerek, és mások részére is áldással leszek.
0: István?
10: Az elmúlt tanulmányokban foglalkoztunk azzal, hogy nagy kérdés az, hogy fogjuk fel ezt az egész problémát, hogy visszaadunk az Istennek, vagy pedig adunk, ami az övé. És azt mondtuk, hogy mivel minden Istené, ezért egy részt adunk vissza. És itt a nagy kérdés az, amit az Marian mondott, hogy tulajdonképpen mint egy tartályként viselkedünk ezekkel az áldásokkal, és bezárjuk, vagy pedig, ahogy a Marian említette, csatornaként működünk, ami arra alkalmas, hogy továbbadjuk másoknak. És nyilvánvaló, ha bezárjuk egy dobozba, vagy egy tartályba, akkor az be van zárva. De ha viszont csatornába tesszük, akkor ez tovább folyik, és lehetőség van arra, hogy újabb áldásokat általunk áldásul szolgáló dolgoknak, valakinek másnak is áldásul szolgáljon.
0: Köszönöm szépen. Lépjünk tovább a következőre. Nézzük meg, megint két igét olvassunk. Egyrészt tized céljáról beszélünk, és Magdikát kérem szépen, hogy olvasson a Korintusi második levél 11. fejezetéből a 7-től 10. versig terjedő szakasz, majd pedig Jánost kérem, hogy a első Korintusi levél 9. fejezetének 14. versét olvassa.
11: Vagy talán bűnt követtem el, amikor megaláztam önmagamat, hogy ti felmagasztaltassatok, mert ingyen hirdettem nektek Isten evangéliumát? Más gyülekezeteket fosztottam ki, amikor támogatást fogadtam el tőlük a nálatok végzendő szolgálatra. Amikor pedig nálatok voltam, és hiányt szenvedtem, nem terheltem meg senkit, mert hiányomat a Makedóniából jött testvérek pótolták, és minden tekintetben tartózkodtam, és tartózkodni is fogok attól, hogy terhetekre legyek. Krisztus bennem lévő igazságára mondom, hogy ez a dicsekvésem Akhája vidéken sem fog bennem elnémulni.
0: Köszönöm szépen. Most nézzük az első Korintusi levélből, János olvassa.
12: Így rendelte az Úr is, hogy aki az evangéliumot hirdeti, az evangéliumból éljenek.
0: Köszönöm szépen. Tehát itt Pál példájáról van szó, mind a kétszer Korintusi levélben, és itt látjuk a tizednek az igazi célját. Hogy ezek az emberek nem azért kapják a tizedet, mert valamilyen érdemérmet kaptak ezzel, hanem végsősorban feladatot kaptak, és a tizedet felhasználja az Úr arra, hogy ezt a feladatot töltse be az a szolga, aki vállalja a szolgálatot. Tessék, parancsolj, Tibor, először aztán majd.
5: Én most megint a másik oldalról szeretnék beszélni, részben lelkipásztorként, részben mint úgy, mint evangéliumi rádióért felelős ember. Azt hiszem, hogy azt nagyon komolyan mérlegre kell tenni, hogy mekkora érettség és mekkora felelősség az adakozó oldalán is lenni. Meg tudom-e érteni, hogy Isten mit akar? Egy William McDonald nevű neves amerikai lelkipásztor írta egyszer egy nagyon furcsa mondatot, azt mondta, hogy ha a hívők odafigyelnének az Úrra, akkor nem tartanának életbe olyan missziókat, az adománykérő levelekre válaszolva, amit az Úr már réges-rég befejezetnek szeretett volna látni, és nem hagynának meghalni olyan missziókat, ami meg Isten tervében ott van. Na most ezt nagyon nehéz elsőre így bevenni a gyomornak, de ez mégiscsak itt így van. A másik oldalon pedig én saját fülemmel hallottam misszió munkástól azt mondani, hogy egy misszió munkás azzal fogja tudni jól megmutatni, hogy mennyire hatalmas urat szolgál ő, a mennyurát, hogy ő hófehér Mercedes-szel jár, és a legjobb szállodákban kap szállást, hogyha arról van szó, hiszen hát mégiscsak kit képviselő, hát egy nagykövet, az mégiscsak. Na most én azt gondolom, hogy itt szimpla hiúságunkról van szó, és nagyra vágyásunkról, ez ilyen egyszerű, néha meg kell nevezni azt, hogy nagyon jól el tudjuk mi nevezni a dolgokat, de attól az nem lesz más. Én azt hiszem, hogy amikor Pál apostol beszélt például az ő szükségeiről, ő neki nem jutott eszébe, hogy a gyülekezete tagjainál magasabb, sokkal magasabb szinten kell, hogy ő éljen, mert ő az Úr követe, hanem ő hálával gondolta arra, hogy gondoskodott arról az Úr, amire neki szüksége van, és ez nagyon nagy különbség.
0: Igen, több kezet látok, Tivadar először, aztán majd Marika, aztán majd sorba.
3: Ahogy olvastuk az igében, láthatjuk, hogy a tized az az evangélium hirdetőinek, illetve hirdetésére, tehát a misszióra kell, hogy menjen. Viszont azt is elmondhatjuk, hogy egy jó lelkész az, amikor prédikál, soha nem úgy prédikál, hogy a pénztárcák nyíljanak meg, hanem úgy prédikál, hogy a szívek nyíljanak meg. Mert hogyha a szívek megnyílnak, akkor az anyagiakban nem lesz kérdés. És hogyha a gyülekezet látja, hogy az a lelkipásztor, az a misszionárus szívét, lelkét kiteszi, hogy az evangéliumot hirdesse, akkor biztos, hogy nem lesz anyagi hiány. Biztos, hogy tódul majd az anyagi. Persze nem arra, hogy elmondta Tibor, hogy minél jobb autót vegyen, vagy minél jobb létbe legyen, hanem arra, hogy az evangélium még jobban terjedjen, hiszen Tudjuk, hogy ma is rengeteg pénz kell ahhoz, hogy mondjuk termeket béreljünk, vagy bizonyos technikai eszközöket, vagy egyéb dolgokat ellássunk, ezt mindenki tudja. Viszont kell tudni, hogy az igazi misszionárus a Szentlélek, aki a szívekben munkálkodik, és nem az eszközök és a különböző emberek által fognak megtérni a rászorulók, az emberek, hanem Isten szent lelke fogja őket arra indítani.
0: Marika, aztán majd Gyula.
6: Én egy kicsit a végidőkre szeretnék mutatni, mert Pál apostol is mondott itt a felolvasott részek után olyan dolgokat, hogy amit teszek, azt ezután is tenni fogom, hogy elvegyem a lehetőséget azoktól, akik minden alkalmat megragadnak a dicsekvésre, hogy ők olyan apostolok, mint mi. Mert az ilyenek álapostolok, szélhámosok, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is azt az igazság szolgáinak adják ki magukat, de a végük cselekedeteikhez méltó lesz. Tehát nekünk nagyon kritikusan kell, hogy a Szentlélek működik-e abban a tevékenységben, vagy az utolsó időkben, ugye a gonosz is ott van a világosság képébe.
0: Köszönöm szépen, Gyula, aztán majd Anikó.
4: Én egy picit a gyülekezetekkel foglalkozni, korintusiak is, és a macedóniai gyülekezete is. Tehát itt Pál nagyon, de nagyon mondhatnák, hogy megdicséri méltán a macedóniai gyülekezetet, és ha ismerjük a gyülekezet történetét is, hogy elsők a jeruzsálemi gyűjtésben is, hogy mennyire fontos, hogy egy gyülekezetben a jó lelkület működjék, és annak lássák is az áldását, a hasznát, amit az előzőekben is mondtam. És hát a korintusiakat meg egy kicsit, mintha megfedném, azt mondja, hogy hát a szomszéd gyülekezet, ő segített rajtam, hogy itt lehessek nálatok. És talán ez a retorikai példa is nagyon, de nagyon tapintatos is jó, hogy ösztönözze az embereket a hűségre.
0: Köszönöm szépen. Anikó, majd utána Marian.
7: Én nem szeretnék társadalomkritikába bonyolódni, de úgy gondolom, hogy ez nem csak a misszió területén probléma jelenleg, hanem kialakult egy fogyasztó társadalmi réteg. És a fiatalokat igazából erre is tanítani kell, hogy egy idő után az embernek fel kell oda nőni, hogy önellátó lesz, mármint a világi életben, tehát nem a szüleimhez megyek állandóan pénzért kuncsorogni, mondjuk 30 évesen is, mert hogy ilyen problémákról írnak most már világi fórumokon is, hanem hogy én önellátó vagyok, hogy a saját kezemből élek, és egy idő után képes vagyok arra, hogy másokat is eltartsak, akár a gyerekeimet is, vagy az idősödő szüleimet is. Na most ez a lelki életben is így van. Van olyan gyülekezet, vagy vannak olyan testvérek, ahol ez majdhogy nem természetes. Tehát megértették az igét, szívesen adnak vissza Istennek természetesen, amit tőle kaptunk. De van, ahol ezt tanítani kell. Éppen azért, mert egy kicsit énközpontú, önző társadalomban élünk, és be kell látnunk, hogy ez a lelkület, ha nem figyelünk, a gyülekezetekbe is beszivárog. Tehát én úgy gondolom, hogy ez tanítási kérdés is. Macedónoknál könnyen ment, Korintusban úgy látszik, egy kicsit hedonisták voltak a testvérek, és Pál apostol úgy finoman jelezte, hogy hát ez nem biztos, hogy ez a helyes irány.
0: Marian, és aztán István.
2: Egy mondat, és nagyon kérem, hogy figyeljetek erre a mondatra, ami úgy hangzik, hogy a felhalmozott vagyon hamar tönkre megy, és megrontja tulajdonosát is. Isten páratlan szeretettel tekint gyermekeire, a tized által tanít a hitre, hiszen tudja, hogy ha bekapcsolódunk, lelki növekedésünk gyakorlatilag határtalan lesz. És én így nagyon megdöbbentem és elgondolkodtam ezen. Tudnélik, a mai világunkba, ebbe a földi dimenzióba határtalanságról beszélhetünk valamilyen szinten? Mert szerintem nem. Hát nincs ilyen. A határtalanság meg a korlátlanság, ugye az csak az örökké valóságra jellemző majd, amit ugye olvashatunk a Szentírásban, és mégis azt olvashatjuk, hogy ha mi hűségesek vagyunk a Jóisten, az Isten már megadja nekünk, hogy ebbe a földi életünkbe, létünkbe, ebbe a földi dimenzióba megkapjuk azokat a képességeket és azokat a lehetőségeket, amelyeket, hogyha arra használunk fel, hogy az ő művét előbbre vigyük az ő dicsőségére, akkor tulajdonképpen már itt megállt bennünket ezzel, és tulajdonképpen gazdagabbak lehetünk ilyen szinten, mert a mi lelki növekedésünket okozza.
0: Istvánnak adjátok.
10: Ha arról az oldalról közelítjük meg a kérdést, hogy Jézus mit bízott ránk és mit rendelkezett, ugye két dolgot mondott, egyrészt, hogy hirdessük az evangéliumot, és mások, hogy tegyük tanítványokká az embereket. Na most a nagy kérdés az, hogy részt akarunk venni ebbe, vagy nem akarunk részt venni. Ha úgy részt akarunk venni, akkor tudnunk kell azt, hogy javakat is bízott ránk, és ebből a missziót ebből lehet és kell támogatni. És ez az ige, amit felolvastunk, ez azt mondja, hogy az evangélium hirdetőinek támogatása olyan terv, ami Istentől származik. Magán viseli Krisztus jóváhagyását, támogatását és parancsát.
0: Igen, két ószövetségi példával megyünk tovább, ahol a tárház kérdését nézzük meg. Dénest kérem, hogy a Krónikák első könyve 26. fejezet 20. versét olvassa, majd pedig Erzsikét kérem, Csepec Erzsikét, hogy Nehémiás könyvet 10. fejezet 38. versét olvassa.
13: A leviták közül Ahija volt az Isten háza kincstárának és a szent ajándékok kincstárának a felügyelője.
0: Hát az Ószövetségben volt egy felelőse ezeknek az adományoknak. Erzsikét kérem, hogy olvassa Nehémiás könyvéből akkor az igét.
14: A tésztánkból készült első lepényt, meg mindenféle gyümölcsfánknak, a mustnak és olajnak a legjavát felajánljuk, és bevisszük Istenünk házának a kamráiba a papoknak. Földünkről a tizedet pedig a lévitáknak. Nekik, a lévitáknak kell beszedniük a tizedet minden városban, ahol csak a földet megműveljük.
0: Igen. Az Ószövetségben ezen a téren egy rend mutatkozik. Az Új Szövetségben is ezt a rendet kell követni, tehát nem saját fejünk után gondolkodunk, hogy ide-oda adod, hanem rendbe végezzük el ezt a szent cselekményt, mert Isten minden dolga a rend égisze alatt van, és a rendben történik. Ügyelni kell erre a jó rendre. Tessék, parancsoljatok, Tivadar!
3: Igen, a Bibliából teljes mértékben kiderül, hogy a tizeddel foglalkozni kell, méghozzá vannak emberek, akik direkt erre úgymond specializálódtak, tehát Isten őket erre rendelte, és olvastunk arról is a Szentírásban, hogy van egy tárház, amit most úgy is nevezhetnénk, hogy egy közösség, egy egyház, ahova a tized bejön. Viszont azt is el kell azért mondani, hogy ez a tárház, ez nem azért van, hogy most más szóval élve, hogy raktározza a pénzt, és időnként mondjuk a port letörölgesse róla, és boldogan mondja egy-két, vagy három, vagy öt év múlva, hogy na, megőriztem amit kaptam. Tehát nem arra kell a tizedet fordítani, hogy pusztán csak megőrizzük, begyűjtsük, aztán ott van, és milyen jó, hogy van, és megveregetjük a vállunkat, hogy igen, igen, ennyi pénzünk van. Hanem a tizednek egyértelmű rendeltetése az, hogy az evangéliumot szolgálja, tehát a missziót szolgálja. Úgymond, tehát azt forgatni kell is, és újra és újra kiadni bizonyos missziós célokra. És én megtapasztaltam azt, hogy amikor ez történik az egyházban, akkor soha nem lesz kevesebb. Tehát mindig jön utánpótlás. Mert látja a közösség, látja a testvériség, hogy jó célra megy ez. És ez indítja őket arra, hogy még többet adjak, és még többet, és még többet. Szóval érdekes dolog, hogyha megfelelő módon használjuk fel a tizedet a tárházban, ugye, mert ez bibliai dolog, akkor Isten újabb és újabb áldásokat fog adni, és soha nem fog kifogyni a tárházból a pénz.
0: Tibor, majd Marian.
5: Csak arra szeretném a figyelmeteket irányítani, hogy amikor Isten eredetileg ezt a tized kérdést elrendelte, egy döbbenetes védőhálót adott. Tehát azok, akiknek ebből kellett élni, ők voltak a népnek az orvosai. ők voltak a nép jogi értelemben vett tanácsadói és segítei. Ők voltak a népnek a tanítói. Tehát gyakorlatilag, és ráadásul a lévitáknak kötelessége volt minden pénteken végigjárni az egész várost vagy falut, hogy véletlenül sem maradjon szombatnapra egyetlen olyan se, akinek ne lenne bőségesen táplálék, hogy nehogy valaki azt mondhassa, hogy hát kénytelen voltam másképp gondolkozni, mint ahogy az Úr rendelte, mert hát nem volt miből élnem. És én azt gondolom, hogy ezt nagyon mélyen végig kéne gondolni, hogy vajon a gyülekezeteinkben védőhálóként működik-e a gyülekezetnek a rendszere. És én egy kicsit azért vagyok nehéz helyzetben ezzel a tized kérdéssel, mert matematikailag problémás a számomra. Hiszen nem hiszem, hogy az az özvegyasszony, aki odaadta 2 fillért, tizedet adott. Mert azt mondta az Úr, hogy odaadta mindenét. Miközben most tessék végig gondolni, ha valakinek van 100 000 forint nyugdíja, és abból a tizedet, matematikailag egyezik azzal a vezető állásúval, aki minden hónapban meg tud venni egy 1,5 milliós autót, egyrészt kérdés, hogy vajon odaadja a 150-et. Én valakitől azt hallottam, csak nem képzelik. Hát könnyű annak, akinek olyan kevés van, adni a tized, na de nekem a 150-et. A másik, hogy vajon Isten nem többet bízott volna ő rá ennél? Tehát nem azért adta oda, mert máshova is szánt volna abból valamivel többet? Tessenek ezen elgondolkozni.
0: Marian?
2: Vájt szerint a világegyetemben csak 2 olyan hely van, ahová mi a javainkat adhatjuk. Az Isten kincstára, vagy a sátán kincstára. És azt mondja Ellen White, hogy ha nem Istennek adjuk, és nem az ő kincstárába adjuk be a mi áldozni valónkat, a mi tizedeinket, akkor sátának

0: éppen arra, amiről már ugye szó van, hogy mire fordítsuk, nem szabad elherdálnunk, tehát nem szabad úgy bánnunk az Isten pénzével, mintha a sajátunk volna.
1: Gyula, majd aztán Laci, de nem biztos, hogy az utolsóra jut idő.
2: Hát egy pár fogalmat, értelem, bölcsesség, tehát milyen legyen a kincstárnok, tehát itt nagy és elszántság, igazságosság, tehát itt egy nagyon-nagyon fontos, a múlkor nem tudtuk kibeszélni Nehémiás korát egy picit, hogy a kincstárnokok hűtlenek voltak. Tehát, és ez meg lerombolja azt az adakozó készséget, amit adakozó készségnek nevezünk. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy értelemmel, bölcsességgel, hűséggel kezeljük mindazokat az Isten javait, ami az Istené.
1: Lacinak, és utána rögtön olvassuk az igen.
3: Tibor által mondottakra ráerősíteni. Az életben gyakran tapasztaljuk, hogy a szegények sokkal adakozóbbak, mint akik bőséges javakkal rendelkeznek.
1: Szépen. Kérem, hogy Gyöngyike olvassa a csütörtöki szöveget.
4: Mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, ami ősatyánk a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazolt volna meg, akkor volna mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem jutalomként számítják, hanem azért, mert tartoznak azzal. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak Isten a hitét számítja igazságul.
1: Ez az ige azért került ide, hogy nehogy véletlenül azt gondoljuk, hogy kifizetjük a tizeddel az urat. Az úr, a tized az arról szól, hogy én kapok, nem arról, hogy én adok, hanem az úr ad, és én elismerem, hogy az úr kezéből veszek el mindent. Marikának rövidet kérem.
5: A tizedről mindig csak az anyagiakban gondolkodunk, pedig nagyon sok minden van, ami nem anyagilag fogható meg. A kedvesség, a mosoly, a szolgálatkészség, a mások meghallgatása, a képességeink szerint a mások szolgálata, az ugyanúgy adakozásnak nyilvánul meg, és nem pénzbeli kifejezése a tizednek.
1: Köszönöm szépen. Rózsikát kérem, hogy olvassa az összefoglalót.
6: Könnyen elfelejtjük, hogy minden lélegzetvételünk, minden szívverésünk, létünk minden pillanata csakis az Úrtól származik. Pál az igaz Istenről beszélt az athéniaknak, aki nem csak a teremtő, az Isten, aki teremtett a világot, és mindazt, ami abban van, hanem a fenntartó is, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Athén lakói nem ismerték az igaz Istent, mi keresztények viszont igen. Ez pedig különösen fontos az életvezetésünk szempontjából. Istennek több kívánalma van felénk, és nekünk ezeknek megfelelően kell élnünk.
1: Adja Jóisten, hogy ezeket a kívánalmakat lássuk, de adja Jóisten azt, hogy az áldását tapasztaljuk, mert akkor fogjuk látni igazán az ő kívánalmait. Köszönöm, hogy a hozzászólásokat, köszönöm, hogy itt voltatok. Isten áldja meg a mi szívünkben ezeket az ígéket. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz. Máté evangéliuma, 7. fejezet, 14. vers. Krisztus korában Palesztina lakosai fallal körülvett városokban laktak, amelyek rendszerint hegyeken vagy halmokon terültek el. Meredek, sziklás utak vezettek fel a kapukhoz, amelyeket napnyugtakor bezártak. Az otthonaikba igyekvő utasoknak sietniük kellett, hogy még naplemente előtt odaérjenek. Aki későn jött, az az egész éjszakát a városon kívül tölthette. Jézus az ilyen keskeny és meredek ösvénnyel ábrázolta hallgatóinak a hazafelé, a nyugodt otthonba vezető utat, amellyel a keresztény életét ismertette. Az út, amelyet számotokra kijelöltem, szűk, rögös, és nehéz a kapun átjutni, mert az aranyszabály minden büszkeséget és önzést kizár. Van ugyan egy szélesebb út is, de annak vége kárhozat. Ha a lelki élet útját választjuk, akkor állandóan kapaszkodnunk kell felfelé, mert ez az út meredek. Kevés utitársatok lesz, mert a nagy tömeg a lefelé vezető utat választja. A halál útján a legnagyobb kényelemmel haladhat az egész emberiség, minden világiasságával, haszonlesésével, büszkeségével, becstelenségével és erkölcsi züllöttségével. Ott szabad tér nyílik mindenféle véleménynek és tanításnak. Bő alkalom kínálkozik mindenkinek, hogy saját hajlamait kövesse, s hogy azt cselekedje, amit önzése kíván. Keresni sem kell a kárhozat útját, mert a kapu tágas, az út széles, s minden megerőltetés nélkül haladhatunk rajta. Ám az élethez vezető út keskeny, s a kapuja szűk. Amíg valamely bűnös szenvedélyhez ragaszkodunk, mindaddig keskenynek találjuk ezt az utat. Ha az Úrnak útján akarunk haladni, le kell mondanunk saját útjainkról, akaratunkról, gonosz szokásainkról és életvezetésünkről. Aki Krisztusnak akar szolgálni, nem követi a világ felfogását, és nem állhat azzal azonos állásponton. A mennybe vezető út sokkal keskenyebb, semhogy rang vagy gazdagság elférnének rajta. Keskenyebb sem, hogy kielégíthetnénk a becsvágyat, amely az önző ént tekinti középpontnak. Sokkal meredekebb és sziklásabb, sem, hogy a kényelemhez ragaszkodók megmászhatnák. Munka, türelem, önmegtagadás, gáncs, a bűnösök ellentmondása volt Krisztus osztály része. Nekünk mindezt szintén vállalnunk kell, ha valaha Isten országába akarunk jutni. Mindebből azonban nem következik, hogy a felfelé vezető út mindig nehéz, a lefelé vezető út pedig mindig könnyű. A halál felé vezető úton mindenütt fájdalom, csalódás, bűnhődés és bánat sorakozik, amelyek mind megannyi figyelmeztetés, hogy ne menjünk tovább. Isten végtelen szeretete folyton megnehezíti az önfejűek és könnyelműek öngyilkosságát. Sátán azonban természetesen kívánatossá teszi az utat, de mindez csak csalás. A kárhozat útja emésztő gonddal, fájdalommal és önváddal terhes. kellemes dolognak látszhat a világi gőg, becsvágy kielégítése, de a vége gond és fájdalom. A haszontalan tervek az élvezet legjobb kilátásaival és reménységével kecsegtetnek, azonban csak hamar tapasztaljuk, hogy az öröm méreggé válik, s életünk keserűvé. Szerte foszlanak reményeink, amelyekkel saját énünket tettük középponttá. Bár a széles út bejáratát virágos kapu díszíti, az út maga mégis tövises. A bejáratnál tündöklő reménysugár a kétségbeesés homályává válik, s az a lélek, amely ezt az utat járja, a végtelen éj homályába süllyed. A hitetleneknek útja kemény, ám a bölcsesség utai gyönyörűséges utak, és minden ösvénye békesség. Példabeszédek 13.15 és 3.17. A Krisztus iránti engedelmesség minden egyes megnyilvánulása, minden érette hozott önmegtagadás, minden békén elszenvedett fájdalom, s a kísértések felett kivívott minden győzelem, a végső diadal dicsőségéhez vezető út. Aki Krisztust választja vezetőjének, az biztonságban halad. Még a legnagyobb bűnös sem kerülhet útvesztőbe. Egyetlen remegő, kétségbe esett tévejgő sem fogja nélkülözni az útjára vetett szent és tiszta világosságot. Bár az út olyan keskeny és szent, hogy bűn nem fér el rajta, mégis mindenki számára van segítség, s egyetlen kétségbe esett léleknek sem kell így panaszkodnia. Az Úr nem gondoskodik rólam. Lehet, hogy a felfelé vezető út rögös és meredek, jobbra-balra örvények tátonghatnak, esetleg útközben számos akadállyal kell megküzdenünk, s dolgoznunk kell akkor is, amikor már fáradtan vágyunk nyugalom után, vagy harcolnunk kell, amikor már erőnk elfogyott, és bíznunk kell, amikor reményünk szerte foszlott. Azonban Krisztus vezetésével biztosan elérünk a béke várva várt kikötőjébe. Ő előttünk haladt a sziklás úton, és egyengedte számunkra. Az életnek e meredek útján mindenütt fellelhetők az öröm forrásai, amelyek a bölcsesség útján haladó fáradt vándorokat felüdítik. Ők még a szenvedések közepette is vidáman kitartanak, mert Krisztus, akit lelkük szeret, láthatatlanul mellettük halad. Minden egyes felfelé vezető lépésnél határozottabban érzik kezének érintését, újabb és újabb sugarakat vetít ösvényükre a láthatatlan, s dicsénekük mind magasabbra szárnyal. Így haladnak mindig feljebb és feljebb, míg dicshimnuszuk egyesül az Isten trónusa köré sereglett angyalok énekével. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Példabeszédek 4.18.

feleségemmel hajnali 6-kor érkeztünk a kórházba. A tért protézis műtétemet pár órával későbbre tűzték ki. Tudtam, embert próbáló lesz, de miután már évek óta tartó fájdalmat kellett elviselnem, ami megakadályozott, hogy együtt túrázzunk, amit mindketten nagyon szerettünk, készen álltam a lépésre.

Az operációt és a műtét utáni időszakot komplikációmentesen vészeltem át. A fájdalomcsillapítóknak köszönhetően elég jól éreztem magam ahhoz, hogy őszintén azt mondjam a feleségemnek, fáradt vagy, menj haza, pihenj egy kicsit. Én rendben leszek itt.

Mindaddig jól aludtam, míg a gyógyszer hatása el nem múlt. A fájdalomtól nyöszörögve nyomtam meg a nővérhívót, és vártam. És vártam. Csak vártam. Hajnali 2 óra volt, és a kórház kísértetiesen sötétnek és csendesnek tűnt. Miért nem válaszol az ápolónő? Talán elhagyta a helyét.

fizikai fájdalmaim voltak, de a teljes egyedüllét érzése ijesztőbb volt, mint a fájdalom. Miért mondtam Nancynek, hogy menjen haza? Szükségem volt rá. Segítségre volt szükségem. Hol volt mindenki? Úgy éreztem, hogy elhagytak. Még Isten is.

Óráknak tűnő idő után bejött a nővér, és hozzáadta a szükséges gyógyszert az infúziómhoz. Nehezen tudtam leplezni bosszúságomat, de csendesen megnyugtatott, hogy nem sokára már jobban leszek. Fél órával később sikerült is visszaaludnom. Másnap rájöttem, hogy az ápolónőre való várakozás nem is volt olyan hosszú, mint amilyennek akkor tűnt. A kórház tele volt betegekkel. Kétségtelenül jó oka lehetett rá, hogy nem reagált azonnal.

ez az eset eszembe juttatta azokat az alkalmakat, amikor türelmetlen voltam, mikor Isten nem válaszolt azonnal az imáimra, vagy nem úgy felelt, ahogy azt gondoltam, hogy felelnie kellene. Neki is megvan az oka, hogy miért nem válaszol. Nem mindig tudom, mik ezek az okok, de idővel általában rájövök, hogy neki is volt egy terve, ami jobb, mint amit én terveztem.

Az Úr mindig tudatában van a szükségleteinknek, és mindig munkálkodik értünk. Még akkor is velünk van, amikor nem érezzük jelenlétét. Velünk van nappal, és velünk van éjszaka is. A Szentírás Máté evangéliumának 28. fejezetében ezt mondja nekünk. Ímé, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. És még csak a nővérhívó gombot sem kell megnyomnunk ahhoz, hogy felhívjuk magunkra Isten figyelmét.

Te vagy Uram, a mécsesem. Az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben. Sámuel második könyve, 22. fejezet, 29. vers.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Köszöntjük téged az Érted Podcast legújabb adásában. Újra velünk van Dániel. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Legutóbb, mikor beszélgettünk, akkor a férfiasságot érintettük, és említettél egy olyat, hogy a programaitokon keresztül olyan kihívások, olyan határok elé állítjátok a férfiakat, amelyek által a jellemükből valami megmutatkozik, akár negatív, akár pozitív irányba. Indítsuk is ezzel, hogy melyek azok a határok, amelyekkel egy férfi vagy egy nő egy átlag keresztény rendelkezik.
4: Hát miről beszélünk, amikor határokról beszélünk? Az ember pontosan különbséget tud tenni a között, például, hogy mi az, ami az ő feladata, és nem a többieké, és mi az, amit ő már nem tud egyedül elhordozni, és szüksége van másokra. Tehát, hogy hol ér véget a képessége. És ebbe a folyamatba tudni ezt a határt, ami a kettőt elválasztja, az nagyon fontos dolog. Na most, ha feszegetünk határokat, az történik, hogy az ember elkezdi megérteni és meglátni azt, hogy pontosan hol húzódik ez. Mert az is probléma, amikor az ember túl sok mindenre mond igent, túl sok mindent enged be az életébe. De az érem másik oldala, amikor én hamarabb húzom meg a határt, az én akár képességeim határát, mint ahol valóban ott van. És ez az egyik útja annak, hogy igazán felnőttek leszünk.
3: Ez szerint azért is fontos ezek a határoknak a tisztázása, meg nagyobb határok kitűzése, hogy ne kényelmesedjünk el. Tehát hajlamosak vagyunk erre, hogy ebben a gyerek lelkületben maradjunk, hogy ami nekem jól esik, amit élvezek, ami jó nekem, és nem érdekel, hogy mi a kötelességem, vagy hogy hogyan érlelődhetek, vagy vállalhatok felelősséget.
4: Igen. És a kényelem nem is a kényelem eszméje miatt baj, hanem amiatt, hogy egy ponton nem tesznek meg már helyettem mások semmit.
3: Így van.
4: Tehát nekem kell gondoskodnom az életemről, és az ember az élete folyamán, a felnőttsége folyamán újra és újra rájön arra, hogy felelős. Tehát, hogy dolgok nem azért nem történtek meg, mert szerencsétlen vagyok, hanem azért, mert nem tettem meg. Nem próbálkoztam. Tehát az első ott kezdődik, hogy kitűzök-e egyáltalán célokat. Tudom, hogy mit akarok. Mi az konkrétan, amit akarok? Ez egy nagyon veszélyes dolog. Tehát abban a pillanatban, hogy én megfogalmazom, hogy mit akarok, abban a pillanatban én magamat ráállítottam a csalódás útjára. Mert az én álmomból, az álmodozásomból lehoztam a realitásba, és akkor én kiteszem magam a csalódás lehetőségének, hogy egyrészt vagy nem érem el, amit akarok, vagy amikor elérem, nem olyan lesz, mint amilyennek szeretném, hogy legyen. És ebben nekem nagyon kényelmesen jön a nem lehet, meg nem tudom, meg nem bírom. Ezzel igazából óvom magamat, de ez nagyon sok bajnak a kezdet. És egyébként az ember képes földolgozni mindazt a csalódást, amit az okoz, hogy nem sikerült elérni, hogy elbukott, meg azt, hogy amit elért, az nem olyan, amilyennek lennie kell. Ez közelebb visz az egészséges és jelentőségteljes emberi élethez. Ez közelebb visz engem ahhoz, hogy én a valóságban éljek. És az a durva, hogy egyébként egy magasabb életminőséget hoz. Tehát az az ember, aki folyamatosan próbálkozik és elbukik, annak az embernek boldogabb az élete, mint aki nem próbálkozik.
3: Igen,
4: aki dönt és rosszul dönt, annak gazdagabb az élete, mint aki nem dönt. Van valami. Én lent vagyok a létezőben. Igaz, hogy ez nem úgy sült el, ahogy szerettem volna, de nem az álomok világába vagyok. Szóval nem is csak, mert hogy nehogy úgy hangozzunk, moralizálók, akik csak a kényelmet hozzák, hanem az a durva, hogy a nap végén nekünk ebbe konkrétan ki kell fizetni egy árat, hogy én hol mondom azt, hogy valójában elég.
3: Talán valahol olvastam ezt, hogy a kudarctól való félelem sokkal bénítóbb, mint maga a kudarc.
4: Igen.
3: Tehát
4: igen.
3: Ez döbbenetes, és erre nekünk vigyázunk el. Melyek a legnagyobb akadályok a határaink leküzdésében? És mit tehetünk ezek ellen, hogy ezeken túljossunk, hogy ne bénítsak meg ezek a dolgok, ha megosztanál néhány tapasztalati dolgot, vagy amit felismertél mások életében?
4: A személyiséghatároknak viszont az a része, hogy én nekem jogomban áll megfogalmazni, hogy mi az, amit szeretek, mit nem, mi az, amit hajlandó vagyok elviselni, és mit nem. Az is egy nagyon-nagyon fontos dolog. Egyébként ez is kapcsolódik az erőhöz, és amikor én a saját munkámat nézem, ami a férfiak körül zajlik, és a férfiak krízisét látom, akkor egy határkrízis van, nem csak azon a téren, hogy túl szűken húzzák meg a határaikat, hanem máshol meg nem állítanak határokat. Tehát kibejárnak az életükben, nem mondanak nemeket. Ez egy félelmetes dolog. Na most, ha kérdezed, hogy mi az oka ennek, mik a kihívások itt, általában az a kihívás, hogy engem nem fognak szeretni, nem fognak elfogadni.
3: Nem, ezek elég fontos.
4: Igen, tehát egy kényszeres függés az emberek elfogadásától. És ez egy nagyon komoly probléma. Én nem bírom eltűrni, vagy elviselni, hogy nem szeret mindenki. Azon az emberen mindenki áttapos, aki mindenki kedvébe akar járni. És ismerjük ezeket a karaktereket, vagy ismerjük a saját életünknek azoknak a szakaszait, amikor így léptünk be egy közösségbe. És tudjuk ezt magunkról. Egyébként tényleg való a kettő összefügg, mert az az ember, aki folyamatos kihívásokban megerősödik, az egyébként azt is tudja tűrni, hogy emberek elégedetlenek vele, vagy haragszanak rá. És nagyon fontos itt még egy kitérőt tenni, hogy mi van a férfiakkal a házasság terén. Mert itt sokszor a kereszténység mögé bújunk, és azt mondjuk, hogy mi a szeretet, a megértés miatt viselkedünk valahogy a házasságunkban, pedig alapvetően a félelem miatt viselkedünk valahogy a házasságunkban. Tehát én nem szeretem a feleségemet, amikor engedélyeket kérek, hanem félek a haragjától. És ez nagyon-nagyon más. És az a durva, hogy ebben a feleség ezt pontosan tudja. Tehát sajnos több, mint szerettem volna olyan férfival beszélgettem, akitől a felesége vált el. És azt mondta, hogy azért válok el tőled, mert nem vagy férfi. És hozzáment egy nem hívő cégvezetőhöz, és most ebben nem akarom a felelősségétől fölmenteni a nőt, és ebben rengeteg nagy hiba volt, de a férfiak sokszor azt mondták, hogy tudod, mit igaza volt. Tehát, hogy végül nekem fizetnem kellett egy árat azért, hogy folyamatosan megfelelésbe éltem vele. Amitről én eljátszottam, hogy szeretet, és egyszer egy bátyám a saját történetét mesélve azt mondta, hogy nem, ez az abúziónak egy sokkal sunyibb formája. Tehát én erőszakoskodom veled, én el akarom érni veled azt, az én akaratomat, de nem egyenesen azt mondom, hogy nem, meg igen, meg ez lesz, meg az lesz, hanem folyamatosan a kedvedbe járok, ezzel igazából én ugyanúgy rád erőszakolom az akaratomat. Szóval ezek a határtartásoknál az első számú félelem az, hogy engem nem fognak szeretni. És egyébként ez az ára annak, hogy én a határokkal, amiket húzok az életembe, tehát a szilárd nemeimmel, a szilárd igeneimmel, hogy kimerem fejezni és fölvelem vállalni azt, hogy mit gondolok, mit szeretek, mit nem szeretek, miről gondolom, hogy rossz, merek ebben cselekedni, ezzel én megszilárdulok, mint jellem, és jelen leszek a világban, és megkockáztatom, hogy ez valakinek nem tetszik. Tehát be kell vállalnom, hogy ez vagyok én.
3: Konfrontálódsz.
4: Na most ez egyébként egy sokkal egészségesebb talaja a szeretetnek. Tehát amikor én tudok nemet mondani, és pontosan tudom, és képviselem, hogy nem, majd azt mondom, hogy én mégis miattad igent mondok, mert szeretlek. Az egy egészen más dolog, mint amikor azért mondok igent, mert félek, és nem szeretném, hogy utálj, mert akkor én magam miatt mondok
3: így van,
4: igent.
3: Ez önzőség.
4: Tehát, hogy én nem neked mondok igent, én magamnak mondok igent. És ezért a pont paradox módon az, hogy az ember elkezdi megkockáztatni a kapcsolataiban, és csak tanácsként mondom, mindig a legközelebbi kapcsolattal kell kezdeni. Mindenki akkor érzi ezt akutnak, amikor van egy távoli kapcsolat, egy főnök, egy ilyen-olyan dolog, de a barátaidnál kell kezdened, ahol tudhatod azt, hogy egyébként nagy az esélye arra, hogy ők szeretni fognak akkor is, amikor te nemet mondasz. Szeretni fognak akkor is, amikor fölvállalod magadat. Szóval ott kell elkezdeni, és amikor ezt elkezded csinálni, akkor paradox módon azt veszed észre, hogy nem eltávolodsz az emberektől, hanem dolgok közelebb kerülnek. Tehát azt kérni egy embertől, hogy ne járjon be a kertembe, de ott az ajtó is használja, az nem bűn.
3: Így van. Beszélj most akkor arról, hogy azok az emberek, akik meg nem akarnak határokat, vagy újabb határokat kitűzni maguk elő, hogy melyek ezeknek az akadályai, hogyan lehet ezeket leküzdeni?
4: Hát a képesség határoknak a szűkre szabásánál, meg én azt látom, hogy kell egy kicsi szándékosság. Tehát az első dolog, amit én ajánlanék, hogy az ember nézzen körbe, és tartson egy számadást, hogy mik azok a döntések, mik azok az utak, amiktől fél. És tudatosan vállalja be.
3: Tehát gyakran a félelmeink a határainkat mutatják?
4: Hát gyakran a félelmeink, a félelmeink plusz tényleg a kényelem szeretetünk, meg a küzdelemtől való, nem is azt mondom, hogy félelem, hanem küzdelemtől való óckodás az, ami minket ott tart. Tehát sok indok lehet, de az biztos, hogyha az ember elkezd kilépni a komfortzónájából, akkor megtalálja azt, hogy valójában húzódnak a határa, és azok mennyivel kiebb vannak talán, mint amire eddig berendezkedett. De a félelem egy ilyen dolog. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell tanulni rossz döntéseket hozni. Be kell vállalni, mert az a baj, hogy másképp az ember nem éred meg. És megint ez néha a kereszténységgel együtt járó negatív melléktermék tud lenni, hogy mi úgy gondoljuk, hogy Isten köteles nekünk mindig megmutatni a legjobb utat. Tehát én nem döntök, nem lépek, imádkozok és várok. Ami egyébként valahol bölcs, de egy ponton ez egy olyan dinamikát is tud behozni magával, amikor én folyamatosan azért rakom ki a radarokat, hogy ne kelljen elbuknom. Én rettegek az elbukástól, rettegek a csalódástól. Tehát én nem bízom, ezért imádkozok, nem azért imádkozok, mert bízok.
3: És még van itt egy csapda. Ha én ezeket elkerülöm a jellemem formálódását.
4: Igen, a jellemet formálódását.
3: És Isten lehet éppen azért engedni meg ezeket, és aztán jelezni a radaraimon keresztül, na most.
4: Igen, meg elfelejtjük azt, hogy Isten mint apa nevel engem.
3: Igen.
4: Tehát, hogy én egy férfivá válás, tehát ugye nekem ez a munkám, én ezzel foglalkozom sokat, a férfivá válásnak a része az, hogy az ember próbálkozik és elbukik, és próbálkozik és elbukik, és megtanulja a csalódást is feldolgozni. És az elköteleződésekből egy-egy út iránt születnek a meggyőződések. Tehát az, hogy miért okos, miért bölcs valaki, azt megelőzi rengeteg hiba, rengeteg fájdalom. Az, hogy miért tudja meghatározni az életének az egészséges határait, az azért van, mert próbálkozott. Mert koszos lett a keze, mert véres lett a keze is. Hallottam egy törzsről, ahol a férfi beavatása, a gyerek férfi válásának az volt az egyik módja, hogy kirúgták az egyik fogát. Tehát azt mondták, hogy a férfiasság az, hogy te tudod, hogy az élet kemény, hogy megsérülsz. Hogy vagy az, hogy elküldték egy feladattal, és nem volt érdekes, hogy a feladatot sikerült-e teljesítenie. Sőt, fontosabb volt az, hogy elbukott ebbe a feladatba, és ezt átélte, és ezt teljes mértékig ennek a felelősségét átélte, és el tudta hordozni. Na ez volt a felnőtté válásnak az első lépése, vagy a nagy tesztje, ez volt a beavatás legfontosabb momentuma. Szóval én azt gondolom, hogy rá kell ébrednünk arról, hogy nem kell annyira nagyon-nagyon biztonságosan élni, mert a bukásainkból is tudunk növekedni.
3: Egyébként ez még felfedezhető a gyülekezeti életben is. Amikor nem merünk nagyobb határokat, hogy mi lesz, ha kudarcba fullad, mi lesz, ha nem fog működni. Tehát, hogy hittel lépni például. És mi van, ha nem megy? Hát akkor megyünk tovább, és Isten majd megmutatja.
4: Nem tudom, hogy nektek
3: hátradőlünk.
4: Igen. Nem tudom, hogy nektek eljött ez időszak az életetekbe, tehát én 18 éves, majdnem 19 voltam, amikor hitre tértem, és ott nagyon sok nagyon lendületes, meg nagyszerű dolog történt, meg nagyon erős vezettetések Istentől. Aztán elmentem egy bibliaiskolába, ahol tényleg éjjel-nappal nem csináltam mást, mint kerestem Isten akaratát, meg olvastam a Bibliát, meg tényleg nagyon benne voltam, és akkor is ott nagy megértéseim, megfejtéseim, kijelentéseim, vezettetéseim lettek. És akkor elindult a hétköznapi élet, és egyszer csak azt vettem észre, nem tudom hányadik évében a kereszténységemnek, hogy beakadtam. Beakadtam döntésekbe. Tehát, hogy várom, hogy mi legyen, hogy legyen, itt is szorongok, rettenetesen, meg itt is szorongok. Tehát két út van, és az egyiktől jobban félek, mint a másik. És volt, hogy nem döntöttem 3 évig, ami iszonyatos kárt okozott a környezetembe, de nem mertem dönteni. És nem értettem, hogy mi a baja Istennek. Miért nem mutatja meg? Mi történt? Mi folyik itt? És egy nagyon hosszú és fájdalmas út volt, amiben én azt, hogy majdhogy nem úgy éreztem, hogy a hitem megtörik Istenbe, azt a kétséget, azt a lobogtatott vádiratot Isten felé, megértettem, hogy voltak éppen Isten legnagyobb hűségének a bizonysága felé, mint ember felé, mert ő érdekelt egyébként, hogy egy érett felnőtt ember legyek, aki képes döntéseket hozni. Hogy ő nem ennyire steril, hogy nincs olyan, hogy megnyomom a piros gombot, és kijön a pontos válasz az életre, hanem engem felnőtté akar nevelni. És még fiatal voltam, amikor bejártam előadásokra, megérteni Isten akaratát, megérteni egyre jobb, hogy van Isten akarata. És akkor ott mondták, hogy hát nincsenek ilyen sablonok, könnyen eldönthető sablonok, hanem az ember egyre inkább megérti, megismeri Istent, megérti az igét, és elkezd tudni úgy dönteni. És ott ültem, és azt mondtam, ezt nem értem. Hogy gondolják ezt? Hogy lesz ez? Mikor fog ez eljönni? És ennek egy nagyon fontos mozzanata egyébként a bukás. Tehát azt, hogy az ember bevállalja. Rájön arra, hogy egyébként, hogyha ő rosszul dönt, az nem abszolút mértékben rontja el az életét. Tehát Isten nagyobb a döntéseinknél.
3: Így van. Még azt hiszem észre sokszor fiatalok között, hogy ugye pont amit te mondtál, hogy sokkal veszélyesebb az, hogy nem döntesz, és egy helybe toporogsz, mint hogy döntsél valamit. És éppen ezért így félelemmel állnak neki az életnek, hogy most mit dolgozzak, milyen egyetemre menjek, milyen párt választok, stb. És ezzel én ott látom a gondot, hogy azt hiszük, hogy azzal, hogy mi rosszat döntünk, mi tönkreteszünk Istennek a tervét. Pedig mi nem vagyunk egyáltalán nagyobbak Istentől, és attól, hogy mi egy rossz döntést hozunk, nem tesszük tönkre Istennek az egyetemes akaratát.
4: Igen, és sőt, a legdurvább dolog, amire én rájöttem a saját életembe, hogy engem nem érdekelt Isten terve. Engem a siker érdekelt. A fájdalommentes élet érdekelt. Engem a boldogság érdekelt, csak úgy gondoltam, hogy Isten tervén valósul ez meg. Én ezért szorongtam. Tehát nekem ezek az évek azt mutatták meg, hogy Isten azt mondta, hogy Dani, ha te az Isten terve miatt aggódsz, akkor nem aggódnál, mert azt tudod, hogy az én kezemben van, nem nagyon lehet tönkretenni.
3: Így van.
4: Tehát megölték a fiamat, és ezzel győztem. Tehát, hogy a világ legnagyobb gonoszsága, úgy tűnt a sátán legnagyobb győzelme volt az én legnagyobb győzelmem. Nincs olyan fegyver, amit ne tudnék az ellenségem arcába fordítani. Tehát, hogyha téged tényleg az érdekelne, hogy legyen meg az én akaratom, akkor nem aggódnál. Te konkrétan azért aggódsz, hogy boldog legyél. Neked ez az iszonyatos félelmed. És tényleg itt sokkolódtam, hogy tényleg, amúgy ebben van igazság. Szóval ezért vagyunk néha leblokkolva. Amikor le vagyunk blokkolva, akkor általában az arról beszél, hogy vannak báványaink. És azok a báványok veszélybe kerülnek. És elönt minket az egzisztenciális félelem. Mert hogyha ezt most nem tudom jól megcsinálni, akkor biztos, hogy minden rossz lesz. Tényleg? Tényleg minden rossz lesz? Mekkora hatalmat tulajdonítok most akkor ennek a dolognak.
3: Én most olvasom a zsidókhoz írt levelet, és két gondolatot szúrunk itt az egyik, ami úgy kijön, azt hiszem a 12. részben, de a tévedek elnézést ad a vége fel, hogy Jézus Krisztus a hitünknek a szerzője és bevégezője is. Tehát, hogy aki elkezdte bennem a jó munkát, az be is végzi, meg aki Isten szereti, minden elvukat munkája. Tehát, hogy nem kell ennyire görcsösen féljek. Én ezt magamnak is mondom, meg ez üzenet nekem, Dániel, és köszönöm, és remélem, majd lesz maradandó nyoma az életemben, meg hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy nem-e tényleg az egzisztenciához ragaszkodom, a vélt biztonsághoz, és ezt próbálom Istenre ráhúzni, és ezért nem merek lépni, vagy félek a kudarctól.
4: És a határok feszegetéséhez visszatérve, vagy a határok fontosságához visszatérve, én itt megint csak azt látom egyrészt, hogy mennyire bálványom, mennyire létszükségem, hogy az emberek elfogadjanak, hogy merek-e megkockáztatni egy olyan életet, amiben nem tudom kontrollálni az embereket. Ez is egy bizalomról szól. Merem-e azzal megkockáztatni egy életet, hogy fölvállalom, amit valójában gondolok, amit valójában érzek, hogy nekem mi a jó, mi nem jó, hogy nem megyek el oda, ahol nem akarok elmenni, hogy nem csinálok annyit, amennyit nem akarok csinálni, azt csinálom, amit úgy gondolom, hogy fontos lenne, vagy szeretnék csinálni. És persze ez még mindig azt jelenti, hogy hosszú távon alkudni fogok az emberi kapcsolataimba azért, hogy közösségem lehessen, mert rólam se szólhat minden. Tehát egyik oldalt ez ugyanazt a bizalmat követeli, mint a döntések, annyira vására kell vinnem a bőrömet. De a másik fontos dolog, amit én megláttam, hogy és ezt is a munkámon keresztül, hogy a határok feszegetés, hogy én mennyire vagyok ellenálló képes, hogy mennyit bírok ki, ezt nem tudjuk elválasztani a fizikalitástól. Tehát ha egy ember nagyon meg van ragadva, akkor menjen és aludjon kint kicsit a vadonban. Érezze a vadonnak a nehézségét. Menjen el kalandokra. Menjen el együtt emberekkel olyan dolgokra, amik nehezek és kalandosak, kicsit bizonytalan a végkimenetele. Másszatok meg egy kisebb hegyet. Egyébként Erdélyben ez nem nagy kihívás, mert itt van. Itt inkább azt mondanám, mindig az erdélyi magyaroknak, és ebben az erdélyi magyarok és az erdélyi románok teljesen ugyanolyanok, hogy sokkot kapnak, hogy az ember minek megy ki a hegyek közé novemberbe. Úgy szoktunk kimenni a hegyek közé, hogy nyár van, kimegyünk, sütögetünk, sétálunk egyet és hazamegyünk. És akkor az XCC-t először megszerveztük itt, október, meg most decemberben, akkor így néznek, hát hülye vagy, te oda nem megyünk ilyenkor, mert nagyon rossz. És persze ez érthető, veszélyes is, de hogy kimenni és kitenni magamat olyan dolgoknak, amiket kicsit nehezek. Fizikailag feszegetni a határaimat. És azt kell észrevenni, hogyha ezt megteszem, az egyébként a jellemem más területein is hatni fog. Ha én merek bevállalni úgymond fizikai veszélyeket, akkor elkezdek tudni más területen is veszélyeket bevállalni. Ha egy picit tovább megyek, nagyobb hegyet mászok meg, mint elsőre kényelmes lenne, akkor egyébként úgy fogok hazamenni, hogy egy picit megerősödtem arra, hogy más dolgokkal is szembenézzek. És ezt most nem akarom kifejteni ennek a pszichológiáját, lehet, hogy nem is tudnám, nem vagyok eléggé szakképzett. Én erre 100%-os tapasztalattal tudok referálni, hogy én ezt láttam magam előtt. Ezt láttam emberek százainak az életébe. Tehát ez is az egyik tanácsom. Lehet, hogy ennyi volt az, ami az időnkbe befelé, talán az utolsó tanácsom, hogy kicsit lépjetek ki a vadonba, kicsit aludjatok, kicsit érezzétek azt, hogy az életnek nem kell annyira biztonságosnak lenni. Egy éjszaka egyedül egy sátorban, lehetőleg a kaját ne hagyjátok a sátorban, hogy a medvék ne jöjjenek be, de hogy ez is az embert így ráébreszti arra, hogy én egy kemény életre vagyok teremtve. Én nagyon sokat bírok. Küzdelemre vagyok teremtve, és főleg a férfiaknál. Egyébként a nők ezt szinte jobban tudják, jobban tudnak küzdeni. Jobban bírják a fájdalmat, jobban bírják az álmatlanságot. Betegen mosnak, vasalnak, gyereket visznek oda, én meg ha megbetegszem, akkor szívósabb, megbetegszem, akkor egy hétig fekszem, és szeretném, hogy mindenki engem ápoljon. Szóval, hogy ez megint csak segít abban, hogy a kompetencia, a képesség határaim majd kiszélesítsem addig, ahol valójában ott vannak.
3: Engedj még meg egy kérdés, ha már Budapestről eljöttek ide közénk, és tényleg ismételten köszönjük, hogy a közeliek, gondolok itt családtagokra, közeli barátokra, akár testvérekre a gyülekezetünkből, hogyan segíthetnek ebben nekünk? Akár a határaink egészséges lefektetésében, vagy a határaink, a túl közeli határaink leküzdésében?
4: Hát egyrészt azt tudják csinálni, hogy elfogadják, tehát promótálják, elfogadják, néha kezdeményezik is azt, hogy az ember mondjon nemet, de hát ezt nem tudják helyettünk megcsinálni. Tehát, hogyha én mindig a megfelelési kényszerbe szenvedek, akkor nekem valaki azt mondja, hogy most mondd ezt, amit akarsz, akkor azért fogom azt mondani, amit gondolok, mert engedélyt adott rá. Egyébként, hogy az első az, hogy visszajeleznek, tehát elmondják, hogy akár azt, hogy figyelj, te nagyon sok mindenbe fölmented magad, meg kényelmes életet élsz, vagy nagyon-nagyon emberek kedvébe járó vagy. Ezek sokkoló és nehéz információk, de néha erre szükség van. Én már mondtam szemébe embernek, és nehéz volt. Tehát, mert ez az emberek kedvébe járó ember valahol gyáva is. Tehát a gyávasággal kell szembenézni, és ez egy nagyon nehéz üzenet. Másrészt az, hogyha én nem büntetem meg, hogyha ezt elkezdik, az biztos, hogy segít. De még egy dolog még a határokról, amit talán nem is említettünk, hogy nem csak úgy szoktuk a határainkat elbaltázni, hogy túl hamar húzzuk meg, hanem azt, hogy nem tiszteljük magunkat annyira, hogy azt mondjuk, hogy elég. Tehát túl dolgozzuk magunkat, túl sok mindenre mondunk, igen, nem pihenünk, túl sok kötelességet vállalunk, és ez is egy belső ilyen űzöttségből jön, ami általában kötődik az önértékelésünkhöz. Kötődik megmaradt hangokhoz, amik a családunkból a korai időszakokban összeszedtünk, és utáljuk magunkat, nem tiszteljük magunkat, és nem bánunk jól azokkal a szükségekkel, amik az életünkben ott vannak. Tehát ez is egy óriási határprobléma. Egy munkaalkoholista ember óriási határproblémákkal küszködik, és azt fontos lenne tudni ezeknek az embereknek, hogy felelősek lesznek egy nap. Tehát egy olyan ember, aki túl kényelmes, meg nem vállal felelősséget, nem dönt, nem lép ki a komfortzónájából, annak legalább van néha tudatossága arról, hogy valamit kéne csinálni, mert elrontom az életemet. De az az ember, aki túl sokat csinál, az sokkal könnyebben nyugtatja meg a lelkiismeretét, hogy én úgy nagyjából rendben vagyok.
3: Ugye ezerre térsz.
4: Sose nyugszom meg, mindig ütöm-vágom magamat, hogy menjenek a dolgok. Csak az a baj, hogy ennek is van következménye. Tehát az, hogy az egészségem tönkre megy, az, hogy nincsen időm kreativitásra, hogy nincsen időm új dolgokat tanulni, hogy nincsen olyan rész az életemben, amikor csak úgy kapcsolódok egy látványhoz, egy szakhoz, egy hanghoz, egy zenéhez, az emberi életet beszűkíti, és ez probléma. Ez egy idő után nagyon szűk, nagyon boldogtalan, nagyon kiüresedett, kiégett életet okoz. Nem beszélve arról, hogy milyen a kapcsolatom eróziója a családommal, a barátságaim. De közben én baromira meg vagyok győződve, hogy ez iszonyúan értékes. Tehát én nekem el kellett kezdenem a saját életembe és mások életébe konfrontálni ezt a határhibát is. És ebben lehet felelőssége a környezetnek.
3: Köszönjük ezt neked. Kívánom magunknak, meg a hallgatóknak is, hogy legyenek egészséges határaink, és akár eddig területhez tartozunk, hogy a másikhoz, ezeket valóban Isten rázza fel, meg ő orvosolja, és ne ringassuk-e magunkat hamis dolgokban, hanem olyan határaink legyenek, amiket ő elvár tőlünk, és amit tudunk is teljesíteni. Isten áldjon.
4: Köszönöm.
3: Titeket is, és bennünket is.
4: Köszönöm.
0: Sziasztok.
4: Sziasztok.

0: Hát egy olyan dolggal fogunk foglalkozni, amivel nem is akarunk foglalkozni, meg szinte frászunk van, ha ez a dologhoz közelítünk, vagy ironizálok. Van az a közmondás, hogy a pénz nem boldogít, de jó, ha van. Van. Igen, ám, de feltevődik a kérdés, hogy én, mint istenfélő, vagy mi, mint istenfélők, hogyan álljunk a pénzkérdéshez. Szeretném, ha már kezd beszélni inkább egy kicsit. Mit is mond a Biblia pénzről, vagy a pénzkezelésről, arról mondanál néhány szót.
1: És három igeverset mondanék gyorsan, hogy mit mond a pénzről a Biblia. 1 Timóteus 6:10, mert minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Máté 6:24, vagy Istennek szolgálsz, vagy a mammonnak, és végül Máté 19:24, könnyebb a tevének a tűfokon átmenni, hogy nem a gazdagnak Isten országába bejutni. Tehát a Biblia azért eléggé negatívan áll hozzá, nem feltétlenül a pénzhez, hanem a pénznek a vágyához, hogy olyan hozzáállásunk legyen, hogy mi minél több pénzt kell szerezzünk. Ezt úgy érzem, hogy ez az, amit a Biblia elutasít, de ahogy mindenben itt is kell keresni az arany középutat, és pláne itt kell keresni azt, hogy mennyi az annyi, és láttam egy nagyon jó igeverset, ami erre nagyon szépen rámutat. Ezt Agur király mondja a Példabeszédek 38-ban, és ő ezt mondja, hogy se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyit eledelt, amennyi szükséges. Hogy jól lakva, meg ne tagadjalak, és mondjam, kicsoda az Úr, és elszegényedve, hogy ne lopjak, ne gyalázom az Isten nevét. Tehát valahol itt van a középút a Biblia szerint.
0: Így van, így van. Azért be kell látnunk, hogy ez olyan téma, tehát ahogy mondtam a vezető, és mindannyian vágyunk a többre. Anyagiak számol mindenképpen ez, de félbe beszélünk erről. Jézus gyakrabban intette a hallgatóságot az anyagiakkal, a pénzzel, mint a szexuális bűnökkel. És én még csak egyikét tennék ahhoz, amit mondtál, például a Zsidók 13-t azt mondja, hogy tartsátok távol magatoktól a pénz utáni vágyakozást, és elégedjetek meg azzal, amitek van. El kell számolni mi az anyagiak kezelésével is Isten előtt, tehát hogy azt mi hogyan kezeltük. Kapzsi módon, csak magamnak, csak magamra gondolva, és önmagamat szeretve, vagy másoknak is. Egyébként döbbenetes, hogy a keresztény családokban mekkora feszültségeket tud okozni a pénz kérdés, vagy a vagyonkérdés, vagy az örökösödési kérdés. Úgyhogy én úgy gondolom, ettől szabadok kell legyünk. Az Úr így tud adni sokat, de így tudja elvenni is.

0: hogyan ne legyek kapzsi, hogyan ne legyek anyagias, hogyan használjam a pénzt, és ne a pénzt használjon engem. Mert tulajdonképpen ez itt az égető kérdés, hogy jó, ha van, mennyi az a sok, amennyit Isten rám bízhat, és nem lesz a bálványom, és így tovább. Tehát, hogy ezeket próbáljuk egy kicsit megragadni a következő kérdéskörökben, meg erre választani már, ha segíteni ebben. És itt bejön ez az adakozásnak a kérdés, hogy adjunk, ne adjunk, vagy hogyan gyűjtsünk. Ha most többet adok, akkor kevesebbet tudok gyűjteni. Ha többet gyűjtök, kevesebbet tudok adni. Ez hogy tudod kezelni, vagy keresztényként hogyan álljak ez, vagy hogy látod te ezt?
1: Ugye te is mondtad már, de van ez a vicc is, hogy melyik az a keresztény dal, amiben a legtöbbet hazudnak a keresztények, hogy mindenem tiéd. És te is mondtad, hogy a kereszténynek az a pénztárcája az, ami a legutoljára tér meg, vagy nehezebben veszi át ezt a keresztény mentalitást. És itt is bejöhet egy alapelv, hogyha elgondolkozunk azon, hogy tényleg mire költjük a legtöbbet, mert ahol a pénzed van, ott van a szíved is.
0: Hú, ez nagyon jó.
1: És ezt megvizsgáljuk, hogy mire költöttem egy hónapban a legtöbbet, és lehet az akár játékok, akár étel, akár divatcikkek, akár kényelem, akkor tudjuk, hogy az a mi bálványunk. És mindig a bálványunknak, vagy Istenünknek jó esetben szolgálunk, és a pénzünkkel is ez ugyanígy van.
0: Na, ez nagyon jó. Tehát ez lehet egy alapelv mindannyiunknak. Vizsgáld meg, mire költesz.
1: Igen.
0: Mire nem költesz. Ez nagyon sok mindenre fog árulni arról, hogy hogyan állsz a pénzhez. Köszi már.
1: Illetve most azon a helyes hozzáállás, amit nyilván nehéz megtartani, hogy ebbe is mondjuk azt, hogy szolidabó glóriát, tehát minden dicsőség az Istené. És gondoljuk el, hogy hogyan tudok én úgy költekezni, hogy azzal Istent dicsőítsem. Erre figyeljünk oda mi is, hogy osszuk be tényleg a pénzünket, hogy honnan mennyit kapunk, és mit mennyire költünk. Mert lehet, hogy a kiadásunknak a 80% az teljesen magunkról szól. És ha félretesszük a pénzünket, az is ugyanúgy magunknak tesszük félre, hogy egy nagyobb házat, jobb kocsit vegyünk, és hasonlóak. Ami nem mondom azt, hogy feltétlenül rossz, mert én is szoktam ilyet csinálni, sőt, Isten azt akarja, hogy boldogok és bölcsek legyünk. Tehát ne dobjunk el minden pénzt, hanem készüljünk fel akár a nehéz helyzetekre is. És én is ezt vallom, és nem értek egyet azokkal az emberekkel, akik mindig egyik napról a másikra élnek, majd Isten majd úgyis megsegít.
0: Így van.
1: Minden tiszteltem az övék, hogy ekkora hitük van, de szerintem itt a bölcsesség is azért figyelembe kell venni.
0: Illetve az a végletes értek egyet, hogy miért legyen az övé, ami az enyém lehet. Tehát, hogy mindent megkapni, meg másikat kihasználni. Tehát, hogy kell legyen látható jele annak, hogy a pénztárcát meg van térve. Ez abban, hogy adok is, vagy lehajolok máshoz, vagy többet adok valakinek. Tehát, hogy néha lélek figyelmeztet, hogy figyelj csak, erről le kéne mondani, hogy oda kéne adni, ingyen kellene ezt vállalni, nem jutatásért. Tehát, hogy nem mindenben azt lássam, hogy hogyan húzhatok hasznot, vagy ezt várjam, mert nem biztos, hogy olyan üzleti érzékem van. Akinek üzleti érzéke van, az meg is teszi, akinek meg nincs, az csak úgy vágyként él benne, de ugyanabb bukott. Tehát azért ne essen félreértés. Illetve ne felejtsük el, hogy azt az alapelvet, hogy Jézus tanít, aki bőven vett, bőven is arat. Vagy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is azt cselekedjétek velük. Vagy az adakozásról, hogy ha az adakozásra beszél, mert említetted a gyűjtést, hogyan is kell adakozni? Tehát most is legyen ilyen görcsösen tudatos, hogy na, mivel én azt akarom, hogy a pénztárcán meg legyen térve, akkor adakozok, és aj, sírva teszek a persejbe, vagy hogy is legyen ez?
1: Erre hallottam egy jó példát, amit szoktam igyekszek én is gyakorolni. Ez a pásztorunk mondta, hogyha mondjuk mindenkinek az a keresztény felfogás, hogy a tizedet az oda kell adni Istennek. És hogyha neked nagyon könnyen megy ez, hogy a tizedet odaadjad, akkor kicsit vidd fejbe ezt a számot. Adj oda 15%-ot a jövedelmedből. Adj oda 20%-ot a jövedelmedből. És tedd ezt, és addig maradj annál az összegnél, ameddig kényelembe, nem érzed magad kényelembe. Hogyha már kényelmesen tudsz adni mondjuk 20%-ot a havi fizetésedből, vagy jövedelmedből, akkor keresd megint egy dolgot, amiben még több pénzt tudsz adni az Úrnak. És te szoktad ezt mondani, hogy az adakozás, meg a gyülekezetnek azért kell, meg azért jó a gyülekezetnek adni a tizedet, mert hogy onnantól kezdve az övéki a felelősség, úgymond. És ugye, mint gyülekezet, nagyon sok embert ismernek, sok gyülekezetnek van szociális szolgálata is, és tudják, hogy kik azok, akinek szükségük van a pénzre. És hogyha nekik adod, akkor több mint valószínűleg jó helyre kerül.
0: Én ilyen megfondolásra adakozok, de mindjárt visszatérek a gondolat elejére. Tehát, hogy a felelősséget az ő kezükbe helyezem. Most van egy-két projektünk, te ismersz meg, ahol mi segítünk embereket, de érzem a súlyát. Tehát meg vagyok ijedve tőle, és így szinte azt kiállítom,

0: 2 Korintus 9-ben tanít erről, a 6-8-9-es versekben, hogy hogyan kell adni. Bőven kell adni, nem szűken. Előre eldöntött szívvel, én mikor ezt megértettem, én azóta ezt igyekszem megélni, hogy én úgy megyek a templomba, úgy megyek imázba, hogy otthon eldöntöm a szívembe, vagy a kocsiba eldöntöm a szívembe, hogy mit rakok a persejbe. Van, amikor úgy döntöm, hogy nem rakok a persejbe. Van, amikor meg így raknám a kéket, és azt mondja az Úr, nem a barnát. Tehát, hogy a másikat. Fordítva nem szokott az Isten alkodni. Tehát, hogy a nagyobbat raknám is, ha elég a kisebb is. Valahogy. Tehát, hogy nem kevtelenül, nagyon fontos, súly, most ezt oda tettem, akkor nem tudok menni biliárdozni, akkor nem jutok McDonald's-ra, akkor már nem iszom meg azt a limonádét, stb. És nem kényszerűségből. Tehát ez nagyon fontos. Ezt gyakorolnunk kell, és azt hiszem, hogy minél többször tesszük ezt, ez segíteni fog. És meggyőződésem, hogy az adakozás segít józanul maradni, hogy ne legyek anyagias. Igen, esetleg, kérem?
1: Hogy még annyit tennék hozzá, hogy mondta te is, hogy a rászorulóknak adjunk. Tehát, hogyha olyanoknak adunk vissza, olyanokat hívunk meg, vagy adunk kölcsön, akikre tudjuk, hogy vissza fogja nekünk adni, akkor te mi vagyunk különbözőek a világiaktól. Megyük és megcsinálják, hogy gyere, meghívlak egy sörre, gyere, meghívlak egy mekkire, gyere, meghívlak erre, arra, és számítasz arra, hogy igen, most vissza fog majd hívni engem, és sokkal könnyebben adakozol így. De hogyha olyanok adol, akiről tudod, hogy nem tudja visszaadni, az az Isten szerinti. És abban mutatkozik meg, hogy mi teljesen mások vagyunk. Igen. Tehát úgy adjunk, hogy nem várunk vissza semmit. És ha vissza is adja, akkor oké, ez van, de hogy nem ezért adtam.
0: Így van. Én még egy néhány alapelvet megemlítenék azon felül, hogy, tehát, hogy mi segít abban, hogy megelégedettek legyünk, hogy ne legyünk anyagiasak. Tehát mondtuk ezt az adakozást. Tehát szerintem ez a legkiózanítóbb ebben a tematikában. Aztán, hogy gyakoroljuk magunkban, hogy lemondunk, és másokat előnyben észesítünk. Tehát anyagiakban. Lemondunk, és mások előnyben részesítése, illetve el kell felejtenünk azt, hogy mi van a másiknak. Tehát döbbenetes, hogy milyen erővel hat az ránk, hogy a másik is építkezett. A másik vett új kocsit. Milyen telefonja van, milyen cuccai vannak, hol volt a barátnőjével, hol nyaralt. Tehát én úgy gondolom, hogy nem csak magamat vetítem ki, hanem a keresztény embereknek van egy ilyen vívódás, hogy ez a hasonlítgatás. El kell felejtenünk, hogy mi van a másiknak. És teljesen belesimulni Isten akarat, hogy milyen jó, hogy nekem ez van, ezzel rendelkezem, ott lakom, ahol, olyan biciklim van, amilyen. Tehát anélkül, hogy hasonlítanám magam hozzád, vagy Janóikhoz.
1: Van az a közmondás, hogy az összehasonlítás az a boldogságnak a gyilkosa. És ha mindig azt a másik szintjét akarom elérni, akkor sosem leszek boldog. Mert mindig lesz valaki, aki még több, még nagyobb, még jobb.
0: Illetve azt jegyezném én meg, hogy arra van szükségem, szigorom most az anyagokra értelmezve, ami engem hatékonyabban, meg hasznosabbá tesz Isten ügyében. És ez nagyon kihozanító tud lenni. Úgyhogy hátra kellene dőlünk, hogy Uram, tehát amikor Jézus mondja például, tehát, hogy keressétek először Isten országát, és ezek mind ráadásul megadatunk nektek, hogy komolyabban mennénk, fú, tehát hogy nem azon gürcölnén, mikor lesz már házam, mikor adom meg a kölcsönt, mikor lesz annyi félretett pénzem, amennyiről álmodok, hanem Uram, először a te akaratodat keresni, és ezek ráadásul adassanak meg. És ha ráadásul az adatod meg, hogy milliomos kell legyek, és lesz 50 munkásom, na ott mutassam meg, hogy én mennyire szolgálok ezek felé. Én ismerek olyan vállalkozót, akitől kérdeztem, hogy hányan dolgoznak nálad, és akkor mondja a számot, de Lóri, nem ennyi felé szolgálok. És mondom, miért érted ezt? Ennyi család felé szolgálok. Tehát ő úgy vette, hogy ezek felé az emberek felé szolgálok. Tehát, ez nagyon szép.
1: Az ő megélhetésükért.
0: Ritka, de bár lenne a mi generációk ilyen, vagy akik következnek, hogy ilyen vállalkozók lesznek, ilyen bizniszmenek, ilyen pénzkezelők, akik nem azon vannak, hogy a hívő munkatársaikat minél inkább kihasználják, hogy nekem gyűjön, hanem gyűjön mindannyiunknak. Tehát osztalékot adjanak, ne csak jutalékot, akik bizniszben vannak, értik ezt.
1: És ha már szó volt arról, hogy boldogok legyünk, de bölcsek is, akkor nyilván szóba jön az is, hogy hogyan osszuk be a pénzünket. Mert ugye ez is szám, matek, ugye az egész, és erre külön tanügyek vannak, akik ezt tanítják, és ugyanúgy fontos, hogy nyilván egy vállalkozás szempontjából nagyon fontos, hogy hogyan osztod be a pénzedet, de a te személyes életedben is fontos, hogy hogyan osztod be a pénzedet. Te, mint család,

0: 15-ös ember, akinek sokkal nehezebb a pénzbeosztása, hogyan osztod be a pénzedet, milyen alapelvét vannak erre nézve?
1: Én azt be kell valljam, hogy én egy kicsit itt fertőzött vagyok, bukott, ugyanis én olyan családi háttérből származom, ahol csonka család volt, a szüleim elváltak 4 éves koromban, és anyukám nevelt fel. Nyilván minden egyes centet be kellett osszon, és kellett figyeljen rá, és emlékszek ilyen vívódásokra. Több minden nem tudom mi meg az elmeséléséből, de hogy nyafogtam egy játékos üzlet előtt, hogy nekem kell ez az autó, és ordítottam meg, minden hiszit levágtam, így beugrik, és nem vette meg. És szerintem nem azért nem vette meg, hogy szívtelen volt, hanem azért nem vette meg, nem tudta megvenni, illetve a leírásom. És emiatt van egy ilyen, benne maradt egy ilyen, hogy nagyon kell figyelni arra, hogy hogyan szórom a pénzt. Fejlődök ebben, adott Isten egy nagyon jó feleséget, hogy de mi beosztjuk a pénzt. Tehát beosztjuk a pénzt, és figyelünk erre. Tehát az volt a kérdés, hogy hogyan osztjuk be a pénzt. Ami nagyon fontos, hogy együtt. Tehát én nem értek egyet az olyan házasságokkal, hogy nálunk a férj kezel a pénzt, nálunk a nő kezel. Mi van? Tehát mi úgy szoktuk mondani Angival, tehát Angi tanít, én pedig nekem a polgári munkám az, hogy értékesítek, illetve ifjúsági munkával is foglalkozom, és innen is kapok juttatást. Tehát, hogy nem én keresem azt a pénzt az értékesítésből, mi keressük. Tehát a feleségem támogat abban, hogy heti 3-szor én utazok, hogy én ügyfeleket látogatok. Amit ő keres, azt mi keressük. Tehát mi, ami bejön a családi kasszába havi szinten, az együtt kerestük. Na most együtt kerestük, akkor együtt költjük is el. És nekünk például van egy ilyen szabályunk, hogy bizonyos összeg felett mindig egyeztetünk. Jön valami improvizatív dolog, amit nem beszéltünk meg, hogy meg kell venni, és akkor vegyünk el meg, vagy ne vegyük meg. És ez működik. Nagy összegeknél meg az az elvünk, hogy aludjunk rá egyet. Tehát, hogy minden meg legyen beszélve, ez nekünk nagyon fontos, illetve van még egy dolog, ne csak arról szól, hogy gyűjtünk, tehát bennünket a nagyszülők tanítottak arra, hogy legyen egy krízis borítékunk. Annak idején még borítékba csináltuk a beosztást. Most már az Excelben működik, mert a digitális pénz egyre több egyébként. És ők arra tanítottak, hogy legyen ilyen krízis boríték. És arra jöttünk rá jó néhány évvel ezelőtt, Angi, hogy nem csak ez kell legyen, mindig számítani a rosszra, fizetni a villanyszámlát, a telefonszámlát, adakozni mások számára, a tizedet megadni, hanem legyen egy olyan rész is, amikor magunkra költünk. Tehát a feleségemre, a férjemre, a gyerekeimre. Tehát érez a gyerek azt, hogy nem kényszer a pénz, tehát hogy kifizetjük neked az órákat, de azért engedelmeskedjél. Vettünk neked új nadrágot, megvettük az iskolatáskát, vigyázzál, én nevellek, hallgassál rám, hogy érez a gyerek, hogy szükséged van egy fagyira, gyere, menjünk el fagyizni, vagy mit, hogy Máté voltunk már egy biliárdozni, vagy tehát, hogy érezze, hogy pazarlok rá is abból, ami bejön. Tehát Isten azért is adja, hogy élvezzem, tehát ne rágörcsöljek. Ja, ezt meg kell hagyjam, mert 20 év múlva fogsoromat kell megcsináljam, érted? Tehát, hogy nem értek ezzel egyet. Tehát, hogy Isten azért is ad, hogy abból minőséget varázsoljak a családomba például. Tehát mi nekünk van pénzbeosztásunk, még gyakorlati módot annyit mondanak, tehát ez mindent felírunk, minden, ami kimegy, minden, ami bejön is nyilván, és akkor mit tudom, 1-2 hetente leülünk, és akkor átnézzük. De nem veszük ennyire szigorúan. Van tervezet is nyilván, meg aztán megvalósítás, de az ilyen nagy grafikonokat meg könnyelőz nem fordulunk, hogy figyelj, most átaladtuk, de mérlegelünk, na, hogy hol is siklott el, vagy mi van, vagy drágultak ott a dolgok, és akkor feljebb kell tenni ezt a küszöböt. De nem tornászhatsz a végtelenségig, tehát erre kell figyelj. Te ezt hogy alkalmazod egyébként így? Aki nem vagy házasságban, nem kell egyeztetni senkivel, de kell legyen egy egyedülállóan a költségvetése?
0: Persze, mindenféleképpen. Én is ezt mondanám, amit te, hogy az elszámoltatás. Tehát, hogy tudjad te magadról, hogy mire fogsz költeni, illetve mire költöttél. Például nekem már a fizetés előtt, mert megkapom, így nekem is egy kis Excel táblázatom, és oda beírom, hogy mekkora kiadások, és hogy milyen mekkora bejövetelem, és milyen kiadásaim vannak, amik minden hónapban ismétlődnek. És vannak külön egy kis rubrika, ami a szórakozásra mutat rá, ami, hogyha például meg szeretnék venni egy ruhát.
1: Ott vannak a legnagyobb számok, ugye?
0: Nem, igyekszem azt valahol középen tartani, vagy ha el akarok menni enni valamit, egy gyors kájda, vagy hasonlóak, akkor az abból veszem ki. És ez nagyon fontos, hogy tudjad előre, hogy mi az, amit meg tudsz engedni magadnak egy részről, és mi az, amire már túl sokat költesz. És amit te is mondtad, nagyon jó, hogyha vannak ilyen vészhelyzeti számláink, akár kocsira, akár segítségre, vagy hasonlóak. Ez egy másik nagyon jó dolog, amiben meg tudjuk vizsgálni magunkat. Van egy játék, és ott merült fel egyszer az a kérdés, hogy mi az a dolog, amire sose sajnálnád a pénzt. ez is számodra lehet egy bárvány vagy nem bárvány. És hogyha például egy szép ruhára vagy szép kocsira sose sajnálod pénzt, akkor lehet, hogy gondok vannak.
1: Ez nagyon jó.
0: De például, ami nekem így először eszembe jutott, az az egészség. Ugye arra sose sajnálom a pénzt, hogyha bármelyik... Jó, de hogyha bármelyik barátomnak, ismerősennek egy sürgős műtétje lenne, akkor minden félretett pénzemet nyugodtan adnám neki. És neked is azért jó, hogyha vannak ilyen félretett összegeid, mert sose tudod, hogy az úr mikor hív el arra, hogy segítsél valakinek.
1: De ez nagyon jó. Én egyik arra gondoltam, amikor erre a félretett összegre gondolok, hogy neked, mikor hirtelen szükséged van, de lehet, hogy néha Isten azért spóroltat velem, hogy neked
0: másnak
1: szükséged lesz, és akkor...
0: Majd szólok neked.
1: Egyébként érte ez Isten, hogy néha ad egy ilyen vészkiáltást valahonnan. És akkor, tehát hogy soha nem adok, mindig visszautasítom, mindig vannak érveim arra, hogy ő nem érdemli meg, nem kell kapja, kap mástól is, vagy pedig tudok adni is. Egyébként nagyon érdekes, hogy itt akkora teológiánk van, hogy tudunk érvelni, hogy miért nem adunk, de elfelejtjük azt, hogy Isten nem azt fogja, tehát rajtunk a mi oldalunkat fogja számunk kérni, hogy miért adtam, vagy miért nem adtam. Ő majd elszámol azért, hogy jogosan kérte, vagy nem kérte jogosan. Én nem azt mondom, hogy ezt nem osszuk, csak ne essünk ebbe a hibába, hogy soha nem adok. Tehát vannak, akik hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre meg tudják magyarázni, hogy miért nem adakoznak. Ez számomra egy égbe, tehát ez egy felkiáltója, hogy ez...
0: Ott belül van valami.
1: Ott gond van, én úgy gondolom, ott gond van. Független attól, hogy most hogy áll anyagilag az illető. És egyébként azért jó házasnak lenni többek között ezen a területen, meg nyílt lapokkal játszani, mert figyelmeztetett is a társad. Tehát, hogy szívem, itt többet kellene adni, itt kevesebbet. És olyan jó, mikor így összecseng. Tehát ezt többször átéltük, hogy volt előttük egy projekt, vagy volt előttünk egy helyzet, ahol valakin kellett segíteni, és úgy összecsengtünk, hogy mennyit kell adni. Még úgy összegben is, tudod? Tehát nem csak abban, hogy igen, ebbe az irányba jönk, hanem hogy mennyit adunk. Ez úgy szuper. Addig meg legyenek olyanok. Azt is tanácsolják egyébként a keresztény vezetők, hogy legyen olyan ember, aki előtte nyílt lapokkal játszol. Ez is érdekes lehet gyakorolni, hogy elmond, bemutasd nekik az Excel-edet.
0: Meg kell osztani vele.
1: Így van. És aki tudod, tehát aki annyira szeret téged, hogy nincs benne irítség, nem akar rosszat neked, hogy te lejjebb legyél, mint ő. Tehát őszintén szeretetből tudnád segíteni. És mondom, már figyelj csak, cipőre talán sok ment. Lóri, én értem, hogy adakozok külön, de nézd csak meg, az elmúlt 6 hónapban ez az adakozási szint, hogy áll ahhoz képest, amennyi bevételed volt. Tehát segíthet. Én úgy gondolom, segíthet.
0: Igen, nehéz téma tud lenni ez is.
1: Egy kicsit fogjuk, ha lehet, lazábra itt a végét, meg erről lehetne még sokat beszélni, úgy érzem, hogy szabadon tudunk, meg...
0: Mindenkit érint, ugye
1: ez mindenkit érint, meg tényleg ez legyen a központi törekvésünk, hogy az Úr legyen az Úr az életünkben, a pénz csak eszköz legyen, és én azt hiszem, hogy ebben nem tud megedződni, hogy na, most már megy nekem, hanem ez tulajdonképpen egy ilyen klasszikus bűn, vagy klasszikus csapda lehet, amire folyamatosan kell figyelnünk, hogy Uram, tényleg szerinted kezeljem, szerinted járjak el, és tényleg te legyél a legfontosabb számomra. Vannak azért mítoszok is, így a pénzkezeléssel, vagy a pénzzel kapcsolatosan. Tudom, Márk, hogy te egy párat összeírtál, mondj már el egy néhányat nekünk.
0: Így kettőre gondoltam, kettő jutott eszembe, és kicsit összefüggnek. Az első az, hogy sokan gondolják azt, hogy látják úgy a dolgokat, amikor benne vannak, hogy az anyagi állapotom, az megegyezik a lelki állapotommal is. Tehát, hogyha én szegény vagyok, akkor nem szeret Isten, ha gazdag vagyok, akkor meg szeret Isten. És ez nem így van, ugye ott van Jobbnak a példája is, aki látjuk, hogy elvette mindenit, de attól még nem jöntett az, hogy nem szerette Isten. Egy próbán ment keresztül. Viszont az, hogy sokszor nincs pénzünk, arra is utalhat, hogy nem bölcsen osszuk be, hanem túl szerencsejátékozunk hasonlóak, ahol elverjük a pénzünket.
1: Igen, meg kell vizsgálni.
0: Tehát, de nem feltétlenül kötném össze a lelki holétünket.
1: Nem egyenesen arányos azzal, hogy szegény vagy, hogy rosszul állsz lelkileg. Pontosan. Vagy ha most valami döcögsz anyagilag, hogy na, tuti valami bűn van az életedben. Viszont megesett. Tehát, bocsánat már, hogy a szóba vágok, hogy ismerek olyanokat, akik segítséget kérnek tőlünk. Említettem neked ezt a csoportot, ahol próbálunk szolgálni bizonyos emberek felé bizonyos időközönként, hogy a dohányzásra költ vagy. Mondom, ne hülyéskedjen vele. Tehát mi mindent vehetné belőle? Tehát azért, érted? Itt ne nyafogjak már az Úr előtt, hogy fú, be.
0: Igen, meg ilyenkor ilyen helyzetekben is nem csak a pénz az egyetlen erőforrásunk, amit adhatunk nekik, hanem sokszor is segít neki, hogy csak leülünk egy kávére vele beszélgetni, és arra pár kis összegű kávére meghívjuk őt, és tanácsokat adunk neki, vagy megkérdezzük, hogy van. Ez is nagyon sokat számíthat egyes embereknek. És a másik dolog a nagy mítosz, ami nagyon gyakran előfordul, az pedig ugye a jólét evangéliuma, ami ugyancsak összekötető ezzel. Tehát attól még, hogy keresztény leszel, nem jelent az, hogy te gazdag is leszel, és nem fogsz sose nélkülözni, és mindened meg lesz, és nem fogsz éhezni, mert jönni fognak nehéz idők, sőt a Bibliában is mondja azt egyszer bűvös olvashatjuk, hogy megmutatom, hogy mennyit kell szenvedjen majd az én nevemért. Tehát a kereszténység az nem egy hullámvasút, ahol minden jól megy és élvezzük, hanem vannak nehéz pontok is benne. De hogyha kitartunk, akkor majd üdvözülünk, és eljön majd a mennyország, ahol nem fogunk nélkülözni.
1: Nekem beugrott most egy mitosz, hogy a keresztények azok nem szeretik a jó dolgokat, a divatos dolgokat, az új dolgokat, a gyors dolgokat. Jó. Szerintem sokszor ezt megjátszunk. Tehát egyszerűen nem merünk őszinték lenni. Nem merünk őszinték lenni, hogy úgy teszünk, mintha is, mikor beáll a parkolóba, akkor észreveszed. Tehát, hogy ez ránk is érvényes, hogy ez egy mitosz, hogy nem. De épp ezért akar Isten kiúzanítani. Majd talán podcastban még erről fogunk beszélni, hogy azért bődületes, hogy mennyi rombolás végzett a keresztény világban. És tudod, mi még a fájdalmas már? Hogy vannak olyanok, akik ebben a bűnben élnek. Tehát, hogy a pénztárcák nincs megtérve, és attól egy hamis biztonságban ingatják el magukat. Apropó, egy előző podcastunkban, amikor beszéltünk a hamis dolgokról, tehát fú, döbbenetes. És nekem visszacseng az, amit beszéltünk a podcast elején, hogy Jézus nagyon sokszor figyelmeztetett. Tehát akkor azt mondja, hogy nagyon nehezen megy át, olyan nehezen megy át a gazdag, mint a teva tűfokán, akkor az valami nagyon lehetetlen tájított, és meg vannak döbbenve a tanítványok, tehát hogy foha, így hüledeznek, hogy a rom, akkor ki fog így üdözölni. Tehát nem azt mondják, hogy akkor a gazdagok nem fognak üdözölni, hanem ki fog? Tehát magukra ismertek, hogy figyelj, bennem is ott van a vágy, tehát én is akarok többet. És akkor Jézus megmutatja őket, hogy ami az embernek lehetetlen, az Istennél lehetséges. Be lehet menni, de ezt be kell látnunk, hogy a van, a több, az anyagi, az nagyobb felelőssége jár. És lehet, hogy nehezíti is az életutamat. Én megmondom őszintén, kevés olyan milliomost ismerek, aki szuperű hiteles előtte, de akiket ismerek, körülrajongom őket. Nem azért, hogy nekem adjanak. Tehát, hogy az annyira jó bizonyságtevés. Tehát én ismerek olyan milliomost, aki eszméletlen mennyi pénzt belever a gyülekezetbe, vagy gyülekezetekbe, nem is egyet, többet is. És hogy teszi? Tehát én fel is teszem magam kérdés, hogy uram, én erre nem lennék képes. Örülök, hogy nem vagyok helyébe. Tehát lehet Isten azért nem ad nekem meg neked többet, mert azzal a többen nem birkóznák meg, vagy nem kezelném úgy, ahogy. Tehát itt megint bejön a példabeszédekből az ima, tehát hogy annyit adj.
0: Nem csak szegénységben nehéz, hanem gazdagságban is.
1: Meg amint jól tudok kezelni, amennyivel jól tudok sáfárkodni. Azzal az öt talentummal, tízzel, egyel.
0: Igen, meg egy másik mítosz, hogy sokan azt hiszik, pláne kívülállók, hogy az összes gyülekezetvezető, pásztor, pap, az mind csak a pénzért van ott. Tehát szerintem te is, meg én is jól ismerünk olyanokat, olyan keresztény vezetőket, akik jól bánnak a pénzükkel. És így kell, hogy nem csak azért csinálják, hogy több pénzhez jussanak, vagy ne kelljen dolgozzanak, mert a pásztorlást, az ige hirdetés nem erről szól. Sokkal mélyebb, sokkal nehezebb az egész, és bizony vannak olyanok, akik ezt jól tudják kezelni. Nyilván vannak félreélések is ezekkel kapcsolatosan, de legyük el, hogy vannak olyanok is, akik ezt jól és bölcsen tudják megtenni.
1: Vagy be tudnék nekik mutatni pár olyan pásztort, vagy tanítót, akik anyagilag egyáltalán nem állnak jól. És akkor lehet, hogy figyelj, barátom, ha ezt észrevetted, akkor segítsd őt. Tehát, hogy legyünk érzékenyek egymásra. Többet azért adja az Úr, hogy abból én mások felé is tudok szolgálni. És adja Istenem mindig a pénztárcánk is, éléskamaránk is. A vannunk, az övé legyen. Mi csak sáfárai vagyunk ennek a dolognak.
0: Ezzel kapcsolatosan jutott eszembe most egy mondás, hogy életed végén nem azt fogja megnézni Isten, hogy milyen kocsid volt, hanem hogy hány embert vittél el a kocsiddal. Nem azt fogja megnézni, hogy milyen házad volt, hanem hogy hány embert láttál vendégül benne. Tehát tényleg kezeljük ezt bölcsen.
1: Legyen így mindannyiunk életében. Köszönjük a mai figyelmet.
0: Köszönjük, sziasztok!

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi ájtat címe, örömmel várhatjuk őt. A mai ige zsidókhoz írt levél 9. fejezet 28. verse. Krisztus másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Gondolatok az igéről. Ez a mi reménységünk. Ő, aki egyszer már eljött, hogy sokak bűnét elvegye, újra megjelenik az emberek előtt. Ez már önmagában boldog reménység. Második eljövetelének van azonban néhány sajátos jegye, amely különösen dicsőségessé teszi majd azt. Akkorra Urunk a bűnnel már végleg leszámolt. Olyan hatásosan eltörölte a népe bűnét, amikor elszenvedte érte a büntetést, hogy második eljövetelekor a bűnnel már nem lesz semmi dolga. Nem mutat be több bűnért való áldozatot, mert a bűn akkorra már véglegesen elveszti hatalmát. Akkor népe üdvözítésére fog megjelenni. Akkor tökéletes és mindörökre szóló üdvösséget hoz népének, amely örvendezhet az üdvösség teljességének. Nem azért jön, hogy bűneink következményeit hordozza, hanem hogy learassa engedelmessége gyümölcseit. Már nem azért jön, hogy megmentsen a kárhozattól, hanem hogy a tökéletes üdvösségbe részesítsen bennünket. De csak az őt váróknak jelenik meg így. Azok, akiknek a szemét elvakította a bűn, nem így fogják őt látni. Számukra Krisztus félelmetes bíró lesz, senki más. A sorrend tehát ez. Először fel kell tekintenünk Krisztusra, és be kell fogadnunk őt. Azután örömmel várhatjuk visszajövetelét. Így jelent mindkét eljövetele életet a számunkra. Negyed százada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24 és augusztus 2-a között várja a művészetek völgyének látogatói Talián Dörögdön. A kulturális és közösségi programokon fesztivál belépővel lehet részt venni, a lelki alkalmak azonban továbbra is minden érdeklődő számára ingyenesek. A részletek a művészetekvölgye.hu oldalon, valamint a református.udvar.református.hu honlapon lesznek elérhetők, a legfrissebb tudnivalókat pedig a lélegzett református udvar közösségi felületein teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templomudvar a megállás és az elcsendesedés helye is a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mi célt szolgál ez a program helyszín a művészetek völgyében, vallja Zila Gábor, a református közéleti és kulturális alapítvány ügyvezetője. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház 2005. évi harmadik törvényének vonatkozó paragrafusában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10. KED. Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala, 8. kerület, Puskin utca 12. A vizsgálatra augusztus 31-éig lehet majd jelentkezni a deli.kerület@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Kellemes nyári napok! Ma a hétfőn napos az időnk, kevés felhővel, de helyenként eshetnek esők is. Az északi szél mellett 25-31 fokunk van. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső is. Az északi szél mellett 24-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Erre Jézus így szólt hozzám. Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amit van, add oda a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyekben. Azután jöjj, kövess engem.

Jézus ezekkel a gazdag ifjúhoz intézett szavakkal azt szeretné hangsúlyozni, hogy Isten teljes odaadást, elköteleződést kér a követőitől. Az ő élete is ennek az evangéliumi szegénységnek a jegyében alakult. Nem volt saját háza, saját ágya sem volt, úgy, ahogyan erről Máté evangéliumának 8. fejezetében olvashatunk. Az emberfiának nincs hova a fejét lehajtania.

A gazdag ifjú hallva Jézus válaszát, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Talán te is átélted már ezt a szomorúságot, valahányszor Isten kért tőled valamit, aminek teljesítésére még nem álltál készen, és ezért nem akartad azt megtenni. Az Úr senkit sem kényszerít az ő akaratának elfogadására. Téged sem, de időben figyelmeztet, mert a javadat akarja. Nem küldte el a vagyonos fiatalembert, ahogyan téged sem küld el, ha hozzáfordulsz. Amikor ő rádöbbent arra, hogy nem tudja, vagy inkább nem akarja megtenni, amit az Úr kért tőle, önként távozott. Ha megvizsgálod az életed, milyen tényleges akadályt ismersz fel, ami elidegenít, távol tart téged Jézus követésétől? Mi vagy ki az, amit, akit nem tudsz elhagyni, amiről nem tudsz lemondani, értem?

Állj ma meg őszintén az Úr színe előtt, és fordulj hozzá bizalommal. Kérj erőt a Szentlélektől ahhoz, hogy el tud engedni mindazt, ami nem Isten szíve szerint való az életedben. Mert így kincsed lesz a mennyben.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 20-a. Pál levele az efézusiakhoz, 2. fejezet, 11-től 13. versig. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek e világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Nem keresztény családban cseperedtem fel, de szekták megkörnyékeztek régebben. Nem adatott meg a rendezett családi háttér sem. Szüleim sajnos nem voltak házasok. Isten mégis elért, megszólított. Nem tartom magam különbnek azoknál, akik keresztény nevelésben részesültek, hisz mindenkinek döntenie kell egyszer Jézussal kapcsolatban. Egy sérülés volt, ami törést hozott az életemben. Ez bizonyítja, hogy Urunk rossz dolgokat is fel tud használni jóra. Megtérésem után több alkalommal is beláttam, hogy azért úsztam meg baleseteket, mert Isten megóvott. Semmit nem tettem érte, nem voltam hívő, tehát nem cserébe tette, hanem gondja van mindenkire. Legyen küldetésed, hogy minél több, nem más felekezetű, hanem még hitetlen, hallja és értse meg az örömhírt. Van üdvbizonyosság. Bűnbánatra bűnbocsánat a válasz. Jézus szeret és értékesnek tart. Velünk marad életünk végéig, ha Krisztusban maradunk. A világ hiszem, hogy megváltozna, ha a magyarok, a társadalom, az emberek világszerte hallanának a megváltóról, és hinnének benne, és utána úgy is élnének. Jézus miatt a reményünk nem bizonytalan, nem elveszíthető, de a szabad akarat miatt lemondható. Mi ne tegyünk így, becsüljük meg a közelségét. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Mercer C. írta Texasból, az Egyesült Államokból. Megújult erő. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyak kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetének 31. verse. Előfordul, hogy túlterheltnek és kiégetnek érezzük magunkat. A sok felelősség és kihívás vég nélkül szívják időnket és energiánkat. Néha az a benyomásunk, hogy egy olyan futóversenyen veszünk részt, aminek nincs látható célvonala. De Ézsaiás könyvének 40. fejezetének 31. verse egy komoly emlékeztető: akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Ez a vers gyönyörűen lefesti, milyen bízni Istenben. Ahogyan a sas szárnyal az égen, mi is felülemelkedhetünk a kihívásokon és a megpróbáltatásokon. A sasok nem csak repülnek, hanem siklanak a szél szárnyán, a légáramlatokat használják, anélkül, hogy egy fikarcnyi energiát is elpazarolnának feleslegesen. Amikor Istenben bízunk, nem kell egyedül törekednünk és szenvednünk, csak is a saját erőnkre támaszkodva. Isten arra hív, hogy hagyatkozzunk rá, és engedjük, hogy megtartson Isten ereje. Ha kimerültnek érezzük magunkat, megállhatunk egy pillanatra, és reményünket Istenbe vethetjük, letehetjük lába elé minden terhünket és kimerültségünket. Bízhatunk abban, hogy Isten fog felemelni minket. A sashoz hasonlóan mi is a körülményeink fölé emelkedhetünk, mert megtart minket ő, aki soha nem fárad el. Ha befogadjuk Isten erejét, megnyugvást találunk Isten ígéretében, aki a nehéz kihívásaink között is hordoz minket. Drága Istenünk, köszönjük, hogy az erőnk vagy, és megújítod energiáinkat. Amen. Napi gondolat: minden kihívást legyőzhetek, mert Isten tart meg. Imádkozunk azokért, akik kimerültek.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Az itáliai reneszánsz koszorús költője, Petrarca, 1304-ben e napon született, és 1374. július 19-én távozott az élők sorából. Ő a Laura szerelem és Szent Ágoston bűvületében élt és alkotott. Levelei és daloskönyvének szonettjei máig hatnak.

Francesco Petrarca, magamban lassan gondolkodva járom. Szabolcsi Éva fordítása. Magamban lassan gondolkodva járom az elhagyott, a puszta néma tájat. S szemem vigyáz, hogy arra most ne járjak, hol a homokban emberé a lábnyom. Menekvésem csak ez. Rejtőzni vágyom az emberek elől, kik rám találnak, mert arcom őrzi vízfényét a lángnak, mely bennem ég, s jó kedvem tűnni látom. S már azt hiszem, csak a hegyek s a völgyek, folyók és erdők érthetik meg éltem, mert máshol mélyen rejtve van keservem. De bármilyen vad s zord utakra törjek, el nem hagy jó ámor. Ő kíséri léptem, vitázva, kérdezgetve és felelve.

0: Az igazság megszépíti az életünket.
1: Barátság. Aki követi az igazságot és az irgalmasságot, az nyer életet, igazságot és tisztességet. Példabeszédek 21-21. Gondolatok az ígéről. A társas összejöveteleket a leghasznosabbá tehetjük, ha az összegyűltek szívében Isten szeretete ég, s azért találkoznak, hogy kicseréljék gondolataikat Isten ígéjéről, vagy új módszerekről gondolkodjanak az ő művének elővitelére, és jót tegyenek embertársaikkal. Ha a Szent Lelket szívesen látott vendégnek tekintik összejöveteleiken, ha semmi olyat nem mondanak vagy tesznek, amivel megszomorítanák vagy elűznék, akkor Istent dicsőítik, s a résztvevők felüdülnek és megerősödnek. Krisztus örül annak, ha a fiatalok gondolatait a megváltás nagyszerű és felemelő igazságai foglalkoztatják. Így a szívükbe költözik, s betölti őket békességgel és örömmel. Krisztus szeretetével a szívükben gyönyörűségüket találják abban, ha arról beszélgetnek, amit Isten készített az őt szeretőknek. Ha a fiatalok azért találkoznak, hogy olvassák és megértsék a Szentírást, s ha komolyan felteszik a kérdést, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek, és az igazságot választják, akkor Isten áldása árad rájuk. Mindenkinek, fiatalhoz és idősekhez egyaránt szólnak az Úr szavai. Engedjétek meg, hogy Isten igazsága munkálkodjon szívetekben és lelketekben.

0: letörölve a könnyeket.
1: Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek. És maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert a korábbi dolgok elmúltak. Jelenések könyve 21. fejezet, 3.-4. vers. Az ajtó hirtelen kinyílt, amikor Erik pánikszerű kiáltása megtörte a csütörtök délutáni csendet. – Anya, gyere gyorsan! Richard haldoklik! Erik nem várt választ tőlem, és visszafordult a gyümölcsös felé. Követtem őt. Ahogy beléptünk a gyümölcsösbe, odaszóltam neki. – Erik, mi történt? Richard leesett a traktorról, és elgázolta. – Nem! – Istenem, ne így! Imádkoztam, és megálltam, megdöbbenve Erik szavain. Istenem, adj nekem békét! Segíts, hogy tudjam, mit kell tennem! Egy pillanat múlva már Richard mellett voltam. Miközben vártam, hogy megérkezzen a mentő, a 7 éves Richard nyugodt hangon azt mondta nekem. Anya, meg fogok halni. Imádkozva a válaszadás bölcsességéért, bátorságot és erőt éreztem, amikor Isten így szólt hozzám. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. A kis teste fölé hajolva megkérdeztem. Richard, ugye szereted Jézust? Igen, anyám, szeretem, mondta. Ugye tudod, hogy Jézus szeret téged, Richard? Kérdeztem. Igen, anya. Ő szeret engem. Hangosan imádkozni kezdtem a gyógyulásért és Isten kegyelméért. A gyermek utánam ismételte. Sajnálom, Jézus, mindent, amit rosszul tettem. Béke és csend vett körül engem és a fiamat, miközben ott imádkoztunk a gyümölcsösben. Hitből tudtuk a férjemmel, Timmel, hogy Richard imáját meghallgatta Jézus, és hogy minden bűne megbocsátást nyert. De ez mégsem veszi el a fizikai, lelki és érzelmi fájdalmat, hogy nap mint nap hiányzik. És ez a szépsége a szerető Istennek, aki kész fizikailag a karjaiba zárni minket, és letörölni minden könnyünket, amikor fájdalmat és szenvedést érzünk. Egy napon nem lesz többé halál, fájdalom, sírás és bánat. Ó, micsoda csodálatos reménység, amire várhatunk. Érzed, hogy Isten a karjaiban tart téged? Ő átvisz a fájdalmon és a szenvedésen, és soha nem hagy el téged. Kapaszkodj ebbe az ígéretbe. Az életadó nem sokára eljön, hogy előszólítsa a sírok fogjait. Utolsó gondolatuk a halál volt, de most így kiáltanak fel. Halál, hol a te fullánkod? Sír, hol a te diadalmad? A halál fájdalma volt az utolsó, amit éreztek. Amikor felébrednek, a fájdalom elmúlik. Halhatatlanságba öltözve állnak, majd felemelkednek, hogy találkozzanak urukkal a levegőben. Isten városának kapui kitárulnak, és Isten megváltottai bevonulnak a kérubok és szeráfok mellett. Krisztus köszönti őket, és áldását adja rájuk e szavakkal. Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be, a te uradnak örömébe. Mit jelent az Úrnak öröme? Megváltunk örömmel látja szenvedéseinek eredményét. Mi is meglátunk valakit, akiért éjszakákon át könyörögtünk az Úrhoz. Meglátjuk azt, akivel a halálos ágyán beszéltünk, és tehetetlenségében Krisztusban kapaszkodott. Egy nyomorult, iszákos ember tekintetét igyekeztünk Jézusra irányítani, akinek van hatalma arra, hogy megmentse. Elmondtuk neki, hogy Krisztus győzelemre segítheti őt. Jézus visszatérte után ezek az emberek is a halhatatlanság dicső koronáját viselik majd. Áldott az Isten és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak Atya, az irgalmasságnak Atya és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esett embereket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom őket, örömet szerzek nekik a kiállott szenvedés után. Amikor fájdalmat élsz át, választhatsz, hogy magadra vagy más emberekre koncentrálsz. Amikor úgy döntesz, hogy más fájdalomban élő emberek szolgálatára összpontosítasz, azt nevezzük megváltó szenvedésnek. Ez a fájdalmad legmagasabb és legjobb használása. Nem számít, milyen fájdalmon mentél keresztül, Jézus fel akarja használni a szenvedésedet. Nem akarja, hogy elpazarold. Arra akarja használni, hogy segítsen más embereknek, amikor fájdalmat éreznek. Ki alkalmasabb arra, hogy segítsen egy függőségből felépülő embernek, mint valaki, aki felépült abból a függőségből? Ki tudna jobban segíteni valakinek, aki krónikus betegségben szenved, mint valaki, aki szintén szenvedett már ugyanígy? A legnagyobb szolgálatod a legmélyebb fájdalmaidból fog fakadni. Ha őszinte leszel Istennel, másokkal és önmagaddal, bármilyen küzdelemmel is nézel szembe, ez a küzdelem lesz a szolgálatod. Ha megosztod az erősségeidet, attól még nem érzed magad közelebb valakihez. De amikor megosztod azokat a tapasztalatokat, amelyek arra vezettek, hogy átad magad Istennek, és az ő erejére támaszkodj, akkor mélyebb kapcsolatba kerülsz másokkal, mint azt el tudnád képzelni. Miért? Mert amikor te, mint egy megtört ember, megosztod más megtört emberekkel, hogy Isten hogyan állított helyre téged, akkor nem csak azt osztod meg, ami közös bennetek, hanem a reményt, hogy más emberek is megtapasztalhatják a megváltást Jézus Krisztus által. Ha megosztod a fájdalmadat, az segít neked és a körülötted lévő embereknek növekedni Krisztusban. Ha a fájdalmadat mások szolgálatára használod, az a szolgálat egy formája. Hagyd, hogy Isten a legnagyobb szolgálatodra használja fel. Isten megvigasztal minket, minden bajunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat. Amikor ők is bajban vannak, mi is képesek leszünk nekik ugyanazt a vigaszt nyújtani, amit Isten nekünk adott. Mert minél többet szenvedünk Krisztusért, annál inkább eláraszt minket Isten az ő vigasztalásával, Krisztus által. Korintusi második levél első fejezet, 4. és 5. vers.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 20-án, hétfőn, Isten igéjét az Ószövetségből, a 12. Zsoltár, 7. verseként így olvassuk. Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a 7-szer tisztított ezüst. Az újszövetségi ige pedig János evangéliumának 18. részéből a 37. vers. Jézus mondja, én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Mi az igazság? A pilátusi nagy kérdés, amely sokszor a mi világunkat, életünket is behálózza. Sokszor tesszük fel a kérdést, mert van olyan, hogy nem látunk a dolgok mögé. Nem tudjuk, mi az ok, nem tudjuk, mi a cél, nem tudjuk, mi értelme van annak, ami éppen történik. Van, hogy hosszú időn keresztül ez teszi ki a mindennapjainkat. Keressük az igazságot. Miért úgy történt? Miért azt mondta? Miért kellett megtörténnie? Ki a felelős? Kérdések százait vagyunk képesek feltenni és őrlődni közöttük, közben pedig elfelejtjük, hogy van a világnak egy teljesen másfajta igazsága, egy sokkal egyszerűbb. Mi az igazság? Keressük, kutatjuk, majd rájövünk, hogy egy nagyon egyszerű, tiszta igazság van mindezek mögött. Ahhoz, hogy megértsük, mi az, valamikor arra van szükségünk, hogy csendben legyünk, és figyeljünk, hogy valóban meghalljuk és megértsük Isten igazságát. Pilátus miután felteszi a kérdést, mi az igazság, kimegy, nem várja meg a választ. Majd megtörténik Jézus kereszthalála, majd a feltámadása. Ez utóbbi van az igazság. Jézus feltámadt, és ennek bizonyossága, valósága adhat számunkra erőt, amikor az igazságot keressük. Isten velünk van, amikor válaszokat keresünk. Adja jelenlétét, útmutatását, önmagát. Egy dolgot kell tennünk, hallgatni őt, és figyelni szavára. Imádkozzunk! Istenünk, jó atyánk, a világ zajában sokszor nem halljuk hangodat. Adj nekünk csendességet, hogy meghalljuk. Életünk zűrzavarában sokszor nem tudjuk átélni jelenlétedet. Add, hogy keressünk téged, és rád találjunk. Tudjuk, hogy itt vagy, jelen vagy életünkben. Engedd, hogy közelebb tudjunk lépni. Engedd, hogy veled tudjunk járni azon az úton, amelyet te adsz elénk. Ámen. Horváth Csitári Boglárka Flóra gondolatait hallottuk. A mai nap igéi így szóltak. Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a 7-szer tisztított ezüst. Az újszövetségi igében Jézus mondja, én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.

0: Amikor Jonatán belépett a hegyek közé épített kisváros ifjúsági központjába, izgatott és egyben fáradt is volt. Aznap már a harmadik hegyi kerékpáros túráját teljesítette, és most újabb kihívás várt rá. Éjszakai falmászás fáklyafény mellett. Ez az élet, gondolta. Érezni, ahogy az adrenalin végig süvít az ereimen. Nincs is ennél jobb. Az emberek csodálták Jonatánt. Bátor, energikus és mindig újabb és újabb határokat feszegetett. De kevesen tudták, hogy amikor a fények kialudtak, és a hegyek elcsendesedtek, Jonatán egy másik csatával is küzdött. Az ürességgel. Gyerekkorában sokat hallott édesanyjától az önuralomról és a természetes életmód fontosságáról. Egy mondat különösen megmaradt benne. Aki képtelen uralkodni saját indulatain és kívánságain, rabjává válik azoknak. Sokáig nem értette, mit jelent ez, hiszen ő nem volt sem dühös, sem részeges, ő csak élt. Egyre vadabb élményekre vágyott. Minden nyugodt pillanatban ott lappangott a vágy. Kell valami több, még egy ugrás, még egy veszély, még egy ébredés hajnalban, hogy végre érezzem, élek. Egy nap, miután egy életveszélyes hegymászásból tért haza, valami megváltozott. Egy idősebb férfi, Eliézer bácsi, a közösség bölcs és halkszavú tagja, leült mellé, miközben Jonatán a vérző térdét tisztogatta. Mondd csak, fiam, szólalt meg csendesen a bácsi, mi az, amit el akarsz érni ezekkel a dolgokkal?
1: Csak, hát, szóval én csak érezni akarom, hogy élek,
0: felelte Jonatán, de a hangjában ott volt a bizonytalanság. Nem lehet, hogy csak futsz valami elől, kérdezte az idős férfi. Néha a csend a legnagyobb bátorság. Az önuralom nem a félelem jele, hanem az igazi erőé. Isten arra hív, hogy ne az érzékszerveink izgalma irányítsa életünket, hanem a lélek csendes, bölcs vezetése. Jonatán csak nézett maga elé. Hirtelen rájött, hogy az adrenalin nem szabadság volt számára, hanem rabság. Ha nem történt valami extrém az életében, nyugtalanság gyötörte. Nem volt ura saját vágyainak. A vágyai voltak, amelyek uralkodtak rajta. Attól a naptól kezdve lassan minden változni kezdett. Reggelenként egyedül indult útnak, de nem a hegyre, hanem a tó partjára. Csendben olvasta az evangéliumot. Először nehéz volt, mert hát bizony hiányzott az adrenalin. De valami új kezdett növekedni benne. A békesség. Később, amikor már ő tanította a fiatalokat a természetben való egészséges életmódra, gyakran elmondta azt is, hogy az igazi hősiesség nem a sziklákon mutatkozik meg, hanem a szívünk csendes harcában. Az adrenalin elmúlik, de a jellem, amit Isten lelke formál, örök. A modern világ tele van rohanással, zajjal, állandó izgalomkereséssel. Egyre többen válnak a fizikai és érzelmi felfokozottság, vagyis az adrenalin rabjává. A veszély, a gyors élmények, az extrém szórakozások olyan érzetet keltenek, mintha élnénk. De valójában gyakran csak menekülünk a csend, a lelkiismeret, és bizony Isten hangja elől. Az érzékek túl ingerlése és a szenvedélyek hajszolása eltompítja a lelki érzékenységet, és eltávolít Istentől. Sátán uralni akarja az elménket. Igyekszik elhomályosítani az értelmünket, megrontani az erkölcsünket, és a testünk kívánságait ébresztgetni, mert tudja, hogy így nem vagyunk képesek meghallani az Úr hangját.

az adrenalin keresése, ha az önuralmat feláldozzuk miatta, valójában a testi kívánságok uralmát jelenti, amit a szenvedélyek zsarnokságának is hívhatnánk. Ha ezek uralma alatt élünk, akkor rabszolgák vagyunk. A világ csodálhat minket, de az ég előtt önmagunk bálványimádói vagyunk. A valódi keresztény élet nem a folyamatos izgalomról, hanem a belső békéről, a fegyelmezett gondolkodásról és a lélek vezetésének engedelmességéről szól. Az ember akkor áll Isten oldalán, ha az értelem és az akarat uralja az alsóbb természetet. Amikor a lélek uralkodik a test fölött, akkor valósul meg a valódi szabadság. Az igazi örömöt és erőt Isten jelenlétében keressük, nem a mesterséges izgalomban, vagy a test hirtelen reakcióiban. A nyugalom, az elmélkedés és az imádság, ezek építik a jellemet. Az Úr nem kíván tőlünk örömtelen életet, viszont figyelmeztet, hogy a hamis öröm, amely az érzékek kielégítéséből fakad, eltompítja az értelmet és megrontja a lelket.

Az adrenalin önmagában nem bűn. De amikor az izgalomkeresés uralja az életünket, akkor bizony elvág bennünket a lélek csendes vezetésétől. Az önuralom, a mértékletesség és az isteni békesség sokkal mélyebb és tartósabb örömet hoz, mint bármely múló felfokozottság. Mindannyiunknak fel kell tennünk a kérdést. Ki irányítja az életemet? Isten lelke, vagy a pillanat izgalma? Az ember igazi nagysága nem az önfelett izgalomban rejlik, hanem abban, hogy képes uralkodni önmagán, Isten erejével.

mert akik test szerint élnek, a test dolgaira törekednek, akik pedig a lélek szerint, a lélek dolgaira. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Róma beliekhez írott levél, 8. fejezet, 5.-6. vers.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 436 éve jelent meg a Vizsói Biblia. Az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás 1590. július 20-án Vizsolyban látott napvilágot. A fordítást irányító református Esperesről, Gönczi lelkipásztorról, Károli Gáspárról, Károli Bibliának is nevezik. Ez a könyv legrégebbi fennmaradt és ma is használt teljes szövegű, magyar nyelven lefordított szentírás. A bibliafordítás 2015. januárjában bekerült a hungarikumok közé. Károli a fordítási munkálatoknak 1586-ban kezdett neki. 3 év múlva el is készült a teljes fordítás. A fordítás nyelvének vizsgálata arra utal, hogy Károlinak legalább 3 segítőtársa volt. A nyomtatás elkezdésekor azonban még nem készült el a teljes fordítás, ezért a kéziratot az akkori diákok, köztük Szenci Molnár Albert laponként gyalogszerrel hordták Göncről Vizsolyba. A 16. századi magyar nyelv páratlan kiadványa megjelenésének alkalmából a Vizsolyi Református templomban és a Bibliai Látogatóközpontban június 18-án szombaton délután hálaadó ünnepségen Barna Sándor tiszáninneni püspök hirdetett igét. Protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20-a között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat fő belemei. 19-én ökumenikus istentisztelet a bécsi kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztalbeszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Augusztus 20-án színházi előadás, itt mutatják be a Gályarab Uratóriumot. Család és gasztronómiai programok is lesznek, hagyományos ételekkel, kézműves vásárral és cserkész foglalkozásokkal. A részletes programért érdemes követni az Evangélikus Egyház weboldalát, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményeit. Zsidó kulturális fesztivál, különleges zenei és irodalmi estek a Rumbak zsinagógában. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30 és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A budapesti zsidó hitközség immár közel 3 évtizede hozza el a közönség számára a zsidó kultúra legszínesebb és leginspirálóbb értékeit. A hagyomány, a jelenkori művészet és a közösségi ünnep találkozását. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Rumbak-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönség kedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma a hétfőn napos az időnk, kevés felhővel, de helyenként eshetnek esők is. Az északi szél mellett 25-31 fokunk van. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső is. Az északi szél mellett 24-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Midján, Amálék és a keleti törzsek mind egybegyűltek, átkeltek a Jordánon, és tábort ütöttek a Jezreel síkságán. Ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont, az pedig megfújta a kürtöt, és hadba szólította Abiezer nemzetségét. Azután követeket küldött egész Manasséba, és az is hadba vonult vele. Követeket küldött Ásérba, Zebulonba, meg Naftáliba, és azok is felvonultak az ellenséggel szemben. Ekkor Gedeon azt mondta az Istennek: ha az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogyan megígérted, akkor én most kiteszek egy fürt gyapjút a szérűre, és ha csak maga a gyapjú fürt lesz harmatos, az egész föld pedig száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadítod meg Izraelt, ahogyan megígérted. Úgy is tett. Amikor másnap korán fölkelt, és kinyomkodta a gyapjú fürtöt, harmatot facsart ki belőle, egy tele csésze vizet. Gedeon azonban ezt mondta az Istennek: ne haragudj meg reám, ha még egyszer szólok. Hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjú fürttel. Most maga a gyapjú fürt maradjon száraz, az egész föld pedig legyen harmatos. És Isten úgy tett azon az éjszakán. Csak a gyapjú fürt maradt száraz, az egész föld pedig harmatos lett. Bírák könyve 6. fejezet 33-tól 40-ig.

0: Isten lelkével megerősítve.
1: Az emberfeletti feladatokhoz Isten mindig emberfeletti erőt is ad, mint ahogy itt Gedeon esetében is láthatjuk. Gedeon teljesen megváltozik, miután az Úr lelkével felruházza őt. Tétova viselkedése semmivé lesz, tetrekészé válik, és támogatókat szerez. Gedeon Isten lelkének edényévé válik, aki általa cselekszik. Ahogy jelt kér Istentől, az is kifejezetten merész, szinte pimasznak mondható. Az első gondolatom az volt, rendjén van-e, hogy Gedeon így viselkedik Istennel szemben. Az ismételt jelkérés azonban nyilvánvalóvá teszi bizonytalanságát. Isten erre készségesen meghallgatja könyörgését, és jelet ad, hogy hitét erősítse. De valóban lehetséges lenne ilyen módon megtudakolni Isten akaratát? Fontos döntések előtt, mint például a párválasztás vagy a pályaválasztás, teljesen érthető módon egyértelmű vezetést szeretnénk, hogy helyes úton járunk-e, vagy éppenséggel rossz irányba indultunk. Ilyen egyértelmű jel azonban csak keveseknek adatik meg. Sőt, inkább Isten egyenesen arra szólít fel, hogy életünket érintő döntéseinket a vele való személyes kapcsolat határozza meg. Ez azt is jelenti, hogy vállaljuk a kilépést az ismeretlenbe. Abban azonban egészen biztosak lehetünk, hogy Isten szorosan ott van mellettünk. Nem ússzuk meg minden esetben a kerülő utakat vagy a tévutakat, ennek ellenére mégis átélhetjük, hogy helyre kerülnek a dolgok, és Isten megajándékoz bennünket azzal a bizonyossággal, hogy az ő akarata szerint járunk.

Isten akaratát úgy tanuljuk meg felismerni, ha időt töltünk a jelenlétében. Az ő megismerésének kulcsa a vele való kapcsolat.

szenteljük ezt a napot is most imával mindenható atyánknak. Kérjük, vegye vállára gondjainkat dicsőségében, hogy az ő ereje hassa át életünket. Imádkozzunk!

Most, amikor fölkel a nap, megszólítalak, Istenem, hálát adva, dicsérve, áldva téged. Köszönöm, hogy veled lehetek. Kérlek, árazd reám szent lelkedet. Jöjjön hozzám az erőd, a békességed, a végtelen nyugalmad, amiből mindig táplálkozhatom, mindig megújulhatok. Kérlek, csillapítsd a világban az erőszakot, a kárt okozó önzést, támogasd az erkölcsös életet. Deríts fényt napjainkra, tudjuk elutasítani a hiú gondolatokat, ne vegyük magunkra a vétkek bilincsét, ne kelljen vállainkon hordozni a bűn terhét. Uram, segíts, hogy legalább azokhoz legyünk jók, megértők, türelmesek, akikkel együtt élünk, dolgozunk, akikkel meg kell osztanunk a nap minden örömét és a nehézségeit is. Más szóval, mindazokkal, akiket mellénk rendeltél. Ó, add, hogy ne okozzak súlyos csalódást senkinek, kiábrándító magatartásommal. Benned bizakodom, Istenem. Amen.

0: Közreműködtek Sümegyné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 20-a.
2: Július 20-a a görög és protestáns naptárban illés napja. Az ószövetségi elbeszélés Rákos Sándor versében így szól. És támad a nagy szél zúgásas tüzes lovakkal egy tüzes szekér ragadá el illést az égbe. A mennybe távozó ószövetségi próféta csodatévő palástja Elizeusra maradt, aki ezzel átvette mestere örökét. Az új szövetségben Jézus megdicsőülése idején Illéssel és Mózessel együtt jelent meg a tanítványai előtt. Illés története a vallásos festészet kedvelt témája, például Piazzetta Illés elragadtatása és James Tissot képe is ugyane címmel.
1: Illés napja különösen a szegedi és göcsei népnek, valamint a görögkatolikus magyarságnak, továbbá a bajai bunyevácoknak, mohácsi, sokácoknak ünnepe. Kedveltségét jelzi, hogy nem ritka keresztnév, valamint a nevéből képzett családnevek, az Illés, Illés, Ille, Éliás, Ila, Ilia is igazolják. Ady Endre is megörökítette az Illés szekerén című versében. Szívük izzik, agyuk jégcsapos, a földre ájuk fölkacag, s jég útjukat szánva szórja be hideg gyémánt porral a nap.
2: Pontos dokumentuma, illetve bizonyítéka a protestáns egyház térhódításának Sztárai Mihály 1551-ben e napon írt levele, melyben tanúsítja, hogy innen és túl a Dunán és Dráván a Szentlélek segítségével 120 egyházat alapítottam.
1: Milotai Nyilas István református lelkész 1603-ban e naptól lett debreceni tanára heidelbergi tanulmányait követően. A nagykárói zsinaton nevezték ki nagykálói papnak, 1607-ben pedig szatmári lelkész lett. 4 év múlva a Szatmári Egyházmegye esperesévé, 1614-ben a nagykárói zsinaton a tiszántúli egyházkerület püspökévé választották. 1618-ban Gyulafehérvárra ment Bethlen Gábor fejedelem udvari prédikátorának. Mozgalmas életében komolyan munkálkodott a protestáns oktatásügy fejlesztéséért, valamint az egyházi irodalom terén is. 1621-ben például ilyen ritka alapítványt tett. 300 magyar forint, 300 köböl búza, 100 akó bor ára 24 nagyobb alumnus deák tartására fordítassék Nagyszombatban. Munkái közül említjük a következőket. Az mennyei tudomány szerint való írtovány, melyből az veszedelmes tévelgéseknek és hamis vélekedéseknek kárhozatos, tövises bokrai az Istennek szent igéje által kiírtogattatnak. Szent Dávidnak 20. Zsoltárának rövid prédikációk szerint való magyarázatja. Agenda, azaz anyaszentegyházbeli szolgálat szerint való cselekedet. Speculum Trinitatis, azaz Szent Háromság.
2: 1895-ben született Zsindejné Tüdős Klára, ruha- és jelmeztervező, néprajzkutató, emlékirat író. 1925-ben lett az Operaházban a jelmezműhely vezetője és jelmeztervezője. Ő álmodta meg Kodály Zoltán Hári Jánosának jelmezeit is. Majd női szalonjában divatba hozta a népi hímzéssel, szövéssel díszített ruhákat. Részt vett a falukutató mozgalomban. A II. Világháború alatt a svéd misszióval együtt számos üldözöttnek adott menedéket, ezért megkapta a Világ igaza kitüntető címet. Ahogy írta, hit nélkül nincs élet, az élethez erő kell, s ha a hit nem szavakból áll, akkor hat. A háború után evangelizálva járta az országot.
1: Moholy Nagy László 1895-től 1946-ig élt fotográfus, konstruktivista festő, ipari formatervező, a berlini Bauhaus iskola kiemelkedő tanára, a kísérleti filmek egyik magyar úttörője. Készített két fénytérmodulátort, kinetikus plasztikákat, fém és műanyag szobrokat. Könyvei: Festészet, fényképészet, film, valamint Az anyagtól az építészetig.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az igaz ajak mindig álhatatos, a hazug nyelv pedig egy pillanatig sem az. Példabeszédek könyve 12. fejezet, 19. vers.

A történelemben már sokszor kötöttek egymással békét a nagyhatalmak. Ezzel véget értek a háborúk. A nemzetek életébe újból nyugalom költözött. Az emberek boldogan ünnepeltek, az ország is felvirágzott. A világon ma is sok forrongás van. Érdekek ütköznek, és folyamatosak a béketárgyalások, ahol ezeket az érdekeket próbálják meg egymáshoz közelíteni. A vezető politikusoknak mindig voltak és vannak tanácsadóik, akik vagy előre mozdítják ezeket a folyamatokat, vagy pedig hátráltatják.

0: Salamon azt mondta, hogy akik önző módon gondolkodnak, gonosz terveket szőnek. Akik viszont a békességet munkáló tanácsokat adnak, azok szívében öröm él. Ha a testvéred, a társaid, vagy a barátod benne van egy nehéz dologban, vagy konfliktus helyzetben, és tanácsot kér tőled, hogy mit tegyen, te milyen útmutatást adsz nekik? Olyat, ami a megegyezés, a békesség irányába viszi őket? Vagy még nagyobb ellenségeskedést, sértődést és haragot szít? Ha tanácsot adsz, nagy felelősséget veszel magadra. Ezért mielőtt ezt megtennéd, beszélj a szüleiddel, és kérd ki a véleményüket, mert a tapasztalataik alapján jó megoldást mondhatnak neked. Ezen kívül kérdezd meg Istent, mit mondjál, vagy mit évő legyél. Ne hamarkodd el a választ, és ne adj tanácsot hirtelen felindulásból. Mindig igyekezz megismerni az érem mindkét oldalát. Ha így teszel, a tanácsod hasznos lesz, és békességet teremt.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

Isten fiai és leányai. Két bátor ifjú megfutamította a filmet.

0: tésztehúsokat.
1: A mai ige Sámuel első könyve 14. fejezet 6. verse. Jonátán azt mondta fegyverhordozójának: gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek az előőrséhez. Talán tenni fog valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy kevés ember által szerezzen szabadulást. Gondolatok az ígéről. Az Úr Jonatánban, Saul fiában egy igaz, fedhetetlen embert látott, akit közel vonhatott magához, és akinek beköltözhetett a szívébe. Ez a két férfi bizonyítékát adta, hogy a mennyei hadvezér befolyása és parancsnoksága alatt cselekedtek. A külső szemlélő számára a vállalkozásuk meggondolatlannak tűnhetett, és minden hadi tudománnyal ellentétben állt. De Jonatán akciója nem emberi meggondolatlanság volt. Nem függött attól, hogy ő és a fegyverhordozója mire képesek önmagukban. Ő Isten eszköze volt, amelyet az Úr népéért, Izraelért használt. Elkészítették a terveiket, és ügyüket Istenre bízták. Ha a filiszteus haderők kihívást intéznek feléjük, és azt mondják, jöjjetek, elindulnak. Jonatán és fegyverhordozója jelet kért az Úrtól. A felszólítás megérkezett, a jel adott volt. Ez a két férfi Istenbe vetette reménységét, és így haladt előre. A bátor kalandoroknak nem volt könnyű útjuk, meredek sziklafalon kellett felmászniuk, hogy elérjék a csúcsot. A filiszteusok számára könnyű lett volna megölni ezt a két bátor merészembert, de eszükbe sem jutott, hogy csupán két férfi bármilyen ellenséges szándékkal jönne felfelé. A fentről csodálkozó katonák, meglátva őket, túlságosan meglepődtek ahhoz, hogy megragadhatták volna fegyvereiket. Jonatánékat szökevényeknek tartották, és engedték, hogy sérülés nélkül feljöjjenek. És hullanak vala Jonatán előtt, és fegyverhordozója is öldököl utána. 1 Sámuel 14:13. Ez a merész tett pánikot keltett a táborban. 20 ember holtteste feküdt ott, és az ellenségnek úgy tűnt, hogy emberek százai küzdenek ellenük. A mennyei seregek láthatóvá váltak az ellenséges filiszteus sereg számára.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Keresd az én orcámat, és megtalálsz mindent, amire vágytál. Szíved legmélyebb vágyódásai a velem megélt bensőséges kapcsolatra irányulnak. Tudom, mert én terveztelek úgy, hogy kívánj engem. Ne legyen bűntudatod azért, mert időt szánsz arra, hogy elcsendesedj a jelenlétemben. Te csupán a benned ható isteni vonzásnak engedsz. A saját képmásomra alkottalak, a mennyet pedig a szívedbe rejtettem. A sóvárgásod utánam egyfajta honvágy, az igazi mennyei otthonod iránti vágyódás. Ne félj attól, hogy más legyél, mint a többiek. Az ösvény, amelyre elhívtalak, tökéletesen megfelelő a számodra. Minél pontosabban követed vezetésemet, annál teljesebb mértékben tudom kifejleszteni ajándékaidat. Ahhoz, hogy teljes szívvel követhess engem, fel kell adnod azt a vágyadat, hogy mások tetszését keresd. Azonban, ha közel vagy hozzám, áldást jelentesz másoknak, mert közelségem képessé tesz arra, hogy fényesen ragyogj ebben a sötét világban.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Negyvenkettedik Zsoltár, második, harmadik vers. Tizennegyedik Zsoltár, hatodik vers. Filippi beliekhez írott levél, második fejezet, 15. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 42. rész. A vezetők Jeremiástól kérnek tanácsot. Az összes csapatparancsnok, Jóhánán, Káriah fia, Jaazanyá, Hósajá fia, és az egész nép apraja nagyja odament Jeremiás prófétához, és ezt mondta neki. Jusson eléd könyörgésünk, és imádkozz Istenedhez az Úrhoz, értünk és ezért az egész maradékért, hiszen saját szemeddel láthatod, milyen kevesen maradtunk meg, pedig sokan voltunk. Mondja meg nekünk Istened az Úr, hogy milyen úton kell járnunk, és mit kell tennünk. Jeremiás próféta pedig ezt mondta nekik. Hallottam. Imádkozni fogok Istenetekhez az Úrhoz, ahogy kívántátok. Azután elmondom nektek mindazt, amit válaszol az Úr, semmit sem hallgatok el előttetek. Ők pedig ezt mondták Jeremiásnak. Az Úr legyen ellenünk hű és igaz tanú, ha nem úgy teszünk mindent, ahogyan üzeni általad Istened az Úr. Akár jó, akár rossz, hallgatni fogunk Istenünknek az Úrnak a szavára, akihez küldünk téged. Bizony, hallgatunk Istenünknek az Úrnak a szavára, hogy jó dolgunk legyen. 10 nap múlva szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Akkor hívatta Jóhánánt, Káriah fiát, és valamennyi csapatparancsnokot, akik vele voltak, meg az egész nép apraját nagyját. Ezt mondta nekik. Így szól az Úr Izrael Istene, akihez küldtetek engem, hogy terjesszem eléje könyörgéseteket. Ha itt maradtok ebben az országban, akkor felépítelek, és nem döntelek romba. Elplántállak, és nem gyomlállak ki benneteket, mert megbántam, hogy veszedelmet zúdítottam rátok. Ne féljetek Babilónia királyától, akitől most féltek. Ne féljetek tőle, így szól az Úr, mert én veletek leszek, megszabadítalak és megmentelek benneteket a kezéből. Irgalmasan bánok veletek, és ő is irgalmas lesz hozzátok, és visszaenged benneteket a földetekre. De ha az a szándékotok, hogy nem maradtok ebben az országban, és nem hallgattok Isteneteknek az Úrnak a szavára, hanem ezt mondjátok, Egyiptomba akarunk menni, ahol nem látunk harcot és nem hallunk kürtszót, ahol van kenyér, nem éhezünk, ezért ott akarunk lakni, akkor halljátok meg az Úr igéjét, Júda maradéka. Ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene. Ha ti Egyiptomba szándékoztok menni, és oda mentek, hogy ott lakjatok, mint jövevények, akkor utolér benneteket Egyiptomban a fegyver, amelytől féltek, és nyomon követ Egyiptomba az éhínség is, amely miatt aggódtok, és ott haltok meg. Mert minden ember, aki Egyiptomba szándékozik menni, hogy ott lakjék, mint jövevény, fegyver, éhínség és dögvész miatt fog meghalni. Senki sem tud közülük elfutni vagy elmenekülni a veszedelem elől, amelyet én hozok rájuk. Bizony ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene. Ahogyan kiárat lángoló haragom Jeruzsálem lakóira, úgy árat ki majd rátok is haragom, ha Egyiptomba mentek. Átok szóvá lesztek, hogy beleborzong, aki hallja. Veletek fognak példálózni az átokmondók és a csúfolódók, és nem látjátok meg többé ezt a helyet. Így szól hozzátok az Úr, Júda maradéka, ne menjetek Egyiptomba. Jól értsétek meg, hogy mire figyelmeztetlek ma benneteket. Magatokat csaptátok be, amikor engem Istenetekhez az Úrhoz küldtetek, és azt mondtátok, imádkozz értünk Istenünkhöz, az Úrhoz, és mondd meg nekünk mindazt, amit Istenünk az Úr üzen, mi pedig teljesítjük. Meg is mondtam ma nektek, de nem hallgattatok Isteneteknek az Úrnak szavára semmiben, amit üzen nektek. Ezért tudjátok meg, hogy fegyver, éhínség és dögvész miatt fogtok meghalni azon a helyen, ahová menni akartok, hogy ott lakjatok, mint jövevények.

0: Mai szakasz, Jeremiás 42. rész. Jóhanán néhány tiszttel együtt sikeresen kiszabadította azokat az embereket, akiket Izmael elrabolt. Azután pedig, ahelyett, hogy visszamentek volna Mispába, Jóhanán, a vezérek és a többi ember a babiloni kádeusoktól félve Egyiptom földjére akar menekülni, ezért Betlehem mellett Kimhámnál Jeruzsálemtől délre gyülekeztek. A tisztek és a megmentett emberek biztonságos utat szerettek volna Egyiptomba. Jeremiás is velük volt akkor Kimhámnál. Tudták, hogy Jeremiás proféciája, amely arról szólt, hogy a káldeusok elpusztítják Jeruzsálemet, helytálló volt. Ezért szerették volna az igaz proféta Jeremiás szájából hallani Isten szavait, hogy ő megvédi őket, miközben Egyiptomba menekülnek. Fölfedték tervüket, hogy Egyiptomba menekülnének, és alázatosnak tettetve magukat, megkérdezték Jeremiást. Ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára. Jeremiás érthetően kinyilvánítja a biztos isteni áldást, ha Júdában maradnak. De ha Egyiptomba mennek, az az életükbe kerül. Isten ismerte az emberek szívét, és tudta, hogy már elhatározták az egyiptomi utat. Ezért Jeremiás megvádolja őket. Nem hallgattok az Úrnak a ti isteneteknek szavára, most azért tudjátok meg jól, hogy fegyverrel, éhséggel és dökhalállal haltok meg a helyen, ahová kívánkoztok menni, hogy ott tartózkodjatok. Fordul velük szemben Jeremiás a 21-22. Versben. Azok képmutatóan esküdtettek előtte. Az Úr legyen ellenünk, tökéletes és igaz tanúbizonyság, ha nem mind ama beszéd szerint cselekszünk, amellyel elküld téged mi hozzánk az Úr, a te Istened. Hazug módon esküdtek Isten nevére. Megtörték a parancsolatot, amely Mózes 3. könyvének 19-12. Részében van. És ne esküdjetek hamisan az én nevemre, mert megfertőzteted a te Istenednek nevét. A megtévesztés, csalás, mindenfajtája bűn Isten ellen. A hamis esküvést már Mózes tiltotta. Igaz keresztényeknek kell lennünk, csalás és Isten nevének megszentségtelenítése nélkül. Azonban észre kell még vennünk Isten szeretetének hatalmasságát Júda népe irányában. Bár hűtlenek és hitetlenek voltak, Isten biztosította volna biztonságukat, megvédte volna őket a babiloniak kezétől, ha hisznek, bíznak benne, és Júdában maradnak.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Vigyázzatok, hogy ne osztogassátok alamizsnátokat az emberek előtt, hogy lássanak titeket. Máté evangélium a 6. fejezet 1. vers. Krisztus korában a farizeusok állandóan az ékkegyének elnyerésére törekedtek, hogy ezáltal biztosítsák maguknak az emberek tiszteletét és a jólétet, amit erényes voltuk jutalmának tekintettek. Igyekeztek az emberek szeme láttára jótékonykodni, hogy ezzel felkeltsék figyelmüket és megalapozzák a saját jó hírüket. Jézus elítélte ezt a külső látszatot. Amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed, hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Jézus nem azt mondta ezzel, hogy a szeretet szolgálatot mindig titokban kell tartani. Pál apostol Isten lelkétől indítva nem hallgatta el a macedóniai keresztények nagy lelkű önfeláldozását, hanem beszélt arról a kegyelemről, amellyel Krisztus munkálkodott bennük. A ti buzgosságtok sokakat magával ragadt. Korintusbeliekhez írott 2. levél, 9. fejezet 2. vers. Írta a korintusiaknak is. Krisztus szavai ezt jelentik. Jó cselekedeteinknél ne az emberek tiszteletét és dicséretét tekintsük célunknak. Az őszinte istenfélő ember nem akar az emberek előtt tündökölni. Akik dicsérő szavakra és hízelgésre várnak, és ez tetszik is nekik, csak névleg keresztények. Gondolatainkat és beszélgetésünket ne a saját imáink, kötelességtudásunk, jó cselekedeteink és önmegtagadásunk elbeszélése foglalja el, hanem Jézust magasztaljuk mindenkor. A saját énünk vonuljon háttérbe. Krisztus legyen számunkra a minden mindenekben.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Csak egy parányi mécsé lenni, mely bevilágít egy szobát. Csak egy szál deszka híddá lenni, mely szakadékot ível át. Csak egy kanálka mézzé lenni, legyen az élet édesebb. Csak egy segítő kézzé lenni, mely teszi azt, amit tehet. Szent Gáli Kata.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: A boldogság titka. Az ő alkotása vagyunk. Krisztus Jézusban jó tettekre teremtett minket. Ezeket az Isten előre elrendelte. Pál efézusbeliekhez írott levele, 2. fejezet, 10. vers. Milyen munkakör hozza ki belőled a legjobbat? Akkor hozod a legjobb formádat, ha rutin feladatokat végezhetsz, vagy az motivál, ha a munkáddal mások szükségleteire válaszolhatsz. Esetleg élvezed azokat a kihívásokat, amelyektől mások elrettennek? Mi a helyzet a kapcsolataiddal? Szereted, ha egy csapattagja lehetsz, vagy jobban tudsz egyedül dolgozni? Ha csak akkor vagy elemedben, amikor emberek vesznek körül, valószínűleg borzalmasan éreznéd magad egész nap egy számítógép előtt ülve. Melyek az erősségeid? Isten ezt mondta az építőművész Bekalérről. Betöltöttem őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkára, hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a rész feldolgozására, kövek vésésére és berakására, fafaragásra és mindenféle munka elvégzésére. Mózes 2. könyve, 31. fejezet, 3-tól az 5. versig. Mitől kezd csillogni a szemed és emelkedik meg a pulzusod? Számítógéppel, autókkal vagy állatokkal szeretsz dolgozni. Lehet, hogy jól kezeled az embereket, vagy szeretsz megjavítani dolgokat, esetleg a pénzügyek világában érzed magad igazán otthon. A Bibliában ez áll. Az ő alkotása vagyunk, Krisztus Jézusban jó tettekre teremtett minket. Ezeket az Isten előre elrendelte. Istennek célja van az életeddel, és akkor érezheted a legboldogabbnak és a legteljesebbnek magad, ha felfedezed és elkezded betölteni ezt a célt. Nem csupán egy vagy a falban lévő sok tégla közül, és nem csak egy szög a sok közül az ágyszer számos ládájában. Isten egyedinek formált téged. Nincs még egy olyan, mint te, és ha nem adod önmagad, hiányozni fog az, amit csak te tudsz hozzátenni Isten országához. Ne hasonlítsd magad másokhoz, vállald a felelősséget, és tedd meg a tőled telhető legjobbat. Ez a boldogság titka.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Családi napot is rendeznek a hittantáborban. 58 gyermek vett részt a Mályi Református Egyházközség júniusban megrendezett hittantáborában, melynek címe Arató tábor volt. A délelőtti bibliai és missziós történeteket aranymondások tanulása csapatjáték követte. Az utolsó napon június 26-án pénteken a Szelete Parkba kirándultak. Szombaton pedig családi napra hívták a gyerekeket és szüleiket. Az áhítat és dicsőítés után jó hangulatban beszélgettek, és hívták a családokat a gyülekezet közösségébe is. Hálát adtak Istenükek a gondviselő szeretetért, az áldozatáért, és könyörögtek a Szentlélek Úristen munkájáért, hogy az elvetett mag hozza meg a maga 30, 60 és 100 annyiát. Hiszik, hogy az imádságuk és szolgálatuk nem hiába való az Úrban. Golgota nyári hetek. Idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések, emellett pedig minden korosztálynak készülnek számos sportos, kreatív és szórakoztató programmal. A délelőtti és esti bibliaórás programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven felülieknek pedig gyerekszolgálatot szerveznek. Mindkét héten ugyanazok a tanítások és programok lesznek. Nyári hetek időpontjai az első hét augusztus 2 és 7 között, a második hét augusztus 9 és 14-e között. A konferencia címe Isten királysága, a helyszín Zicsi Vajta konferenciai központ. A regisztrációs határidő ugyan vasárnap volt, a részvételi díj befizetési határideje pedig még ma, július 20-a hétfő. 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivál. Mivel július 15-én már lejárt a jelentkezési határidő az idei Ars Sacra Fesztiválra, ezért most már közzéteszik a tervezett műsorokat. Először most Miskolcról. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc önkormányzata, civil szervezetek, valamint intézmények, művészek, egyházi felekezetek és iskolák együttműködésében rendezik meg idén a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált szeptember 11 és 20 között. A programsorozat több mint 600 szereplőt vonultat fel, 10 nap alatt pedig mintegy 55 programot kínál az érdeklődők számára. A fesztiválról szóló sajtótájékoztatón Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője elmondta. A fesztivál 10 napja alatt képzőművészeti kiállításokkal, lelkiségi programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, szentmisével, valamint egy konferenciával is várják az érdeklődőket. Hozzátette, hogy a több mint 600 szereplőt felvonultató eseménysorozatra reményeik szerint legalább 10 000-en fognak ellátogatni. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a Nagy Templomban július 5-én 18 órakor kezdődtek, melyben Dunkel Norbert orgonaművész szólaltatta meg a Nagy Templom orgonáját. Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Múzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma a hétfőn napos az időnk, kevés felhővel, de helyenként eshetnek esők is. Az északi szél mellett 25-31 fokunk van. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső is. Az északi szél mellett 24-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Kincsed lesz a mennyben.

Erre Jézus így szólt hozzám. Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amit van, add oda a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyekben. Azután jöjj, kövess engem.

Jézus ezekkel a gazdag ifjúhoz intézett szavakkal azt szeretné hangsúlyozni, hogy Isten teljes odaadást, elköteleződést kér a követőitől. Az ő élete is ennek az evangéliumi szegénységnek a jegyében alakult. Nem volt saját háza, saját ágya sem volt, úgy, ahogyan erről Máté evangéliumának 8. fejezetében olvashatunk. Az emberfiának nincs hova a fejét lehajtania.

A gazdag ifjú hallva Jézus válaszát, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Talán te is átélted már ezt a szomorúságot, valahányszor Isten kért tőled valamit, aminek teljesítésére még nem álltál készen, és ezért nem akartad azt megtenni. Az Úr senkit sem kényszerít az ő akaratának elfogadására. Téged sem, de időben figyelmeztet, mert a javadat akarja. Nem küldte el a vagyonos fiatalembert, ahogyan téged sem küld el, ha hozzáfordulsz. Amikor ő rádöbbent arra, hogy nem tudja, vagy inkább nem akarja megtenni, amit az Úr kért tőle, önként távozott. Ha megvizsgálod az életed, milyen tényleges akadályt ismersz fel, ami elidegenít, távol tart téged Jézus követésétől? Mi vagy ki az, akit nem tudsz elhagyni, amiről nem tudsz lemondani, értem?

Állj ma meg őszintén az Úr színe előtt, és fordulj hozzá bizalommal. Kérj erőt a Szentlélektől ahhoz, hogy el tud engedni mindazt, ami nem Isten szíve szerint való az életedben. Mert így kincsed lesz a mennyben.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 20-a. Pál levele az efézusiakhoz, 2. fejezet, 11-től 13. versig. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek e világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Nem keresztény családban cseperedtem fel, de szekták megkörnyékeztek régebben. Nem adatott meg a rendezett családi háttér sem. Szüleim sajnos nem voltak házasok. Isten mégis elért, megszólított. Nem tartom magam különbnek azoknál, akik keresztény nevelésben részesültek, hisz mindenkinek döntenie kell egyszer Jézussal kapcsolatban. Egy sérülés volt, ami törést hozott az életemben. Ez bizonyítja, hogy Urunk rossz dolgokat is fel tud használni jóra. Megtérésem után több alkalommal is beláttam, hogy azért úsztam meg baleseteket, mert Isten megóvott. Semmit nem tettem érte, nem voltam hívő, tehát nem cserébe tette, hanem gondja van mindenkire. Legyen küldetésed, hogy minél több, nem más felekezetű, hanem még hitetlen, hallja és értse meg az örömhírt. Van üdvbizonyosság. Bűnbánatra bűnbocsánat a válasz. Jézus szeret és értékesnek tart. Velünk marad életünk végéig, ha Krisztusban maradunk. A világ hiszem, hogy megváltozna, ha a magyarok, a társadalom, az emberek világszerte hallanának a megváltóról, és hinnének benne, és utána úgy is élnének. Jézus miatt a reményünk nem bizonytalan, nem elveszíthető, de a szabad akarat miatt lemondható. Mi ne tegyünk így, becsüljük meg a közelségét. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Mercer C. írta Texasból, az Egyesült Államokból. Megújult erő. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetének 31. verse. Előfordul, hogy túl terheltnek és kiégetnek érezzük magunkat. A sok felelősség és kihívás vég nélkül szívják időnket és energiánkat. Néha az a benyomásunk, hogy egy olyan futóversenyen veszünk részt, aminek nincs látható célvonala. De Ézsaiás könyvének 40. fejezetének 31. verse egy komoly emlékeztető, akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Ez a vers gyönyörűen lefesti, milyen bízni Istenben. Ahogyan a sas szárnyal az égen, mi is felülemelkedhetünk a kihívásokon és a megpróbáltatásokon. A sasok nem csak repülnek, hanem siklanak a szél szárnyán, a légáramlatokat használják anélkül, hogy egy fikarcnyi energiát is elpazarolnának feleslegesen. Amikor Istenben bízunk, nem kell egyedül törekednünk és szenvednünk, csak is a saját erőnkre támaszkodva. Isten arra hív, hogy hagyatkozzunk rá, és engedjük, hogy megtartson Isten ereje. Ha kimerültnek érezzük magunkat, megállhatunk egy pillanatra, és reményünket Istenbe vethetjük, letehetjük lába elé minden terhünket és kimerültségünket. Bízhatunk abban, hogy Isten fog felemelni minket. A sashoz hasonlóan mi is a körülményeink fölé emelkedhetünk, mert megtart minket ő, aki soha nem fárad el. Ha befogadjuk Isten erejét, megnyugvást találunk Isten ígéretében, aki a nehéz kihívásaink között is hordoz minket. Drága Istenünk, köszönjük, hogy az erőnk vagy, és megújítod energiáinkat. Amen. Napi gondolat. Minden kihívást legyőzhetek, mert Isten tart meg. Imádkozzunk azokért, akik kimerültek.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Az itáliai reneszánsz koszorús költője, Petrarca, 1304-ben e napon született, és 1374. július 19-én távozott az élők sorából. Ő a Laura szerelem és Szent Ágoston bűvületében élt és alkotott. Levelei és daloskönyvének szonettjei máig hatnak.

Francesco Petrarca, magamban lassan gondolkodva járom. Szabolcsi Éva fordítása. Magamban lassan gondolkodva járom az elhagyott, a puszta néma tájat. S szemem vigyáz, hogy arra most ne járjak, hol a homokban emberé a lábnyom. Menekvésem csak ez. Rejtőzni vágyom az emberek elől, kik rám találnak, mert arcom őrzi vízfényét a lángnak, mely bennem ég, s jó kedvem tűnni látom. S már azt hiszem, csak a hegyek, s a völgyek, folyók és erdők érthetik meg éltem, mert máshol mélyen rejtve van keservem. De bármilyen vad s zord utakra törjek, el nem hagy jó ámor. Ő kíséri léptem, vitázva, kérdezgetve és felelve.

0: az igazság megszépíti az életünket.
1: Barátság. Aki követi az igazságot és az irgalmasságot, az nyer életet, igazságot és tisztességet. Példabeszédek 21-21. Gondolatok az ígéről. A társas összejöveteleket a leghasznosabbá tehetjük, ha az összegyűltek szívében Isten szeretete ég, s azért találkoznak, hogy kicseréljék gondolataikat Isten igéjéről, vagy új módszerekről gondolkodjanak az ő művének elővitelére, és jót tegyenek embertársaikkal. Ha a Szent Lelket szívesen látott vendégnek tekintik összejöveteleiken, ha semmi olyat nem mondanak vagy tesznek, amivel megszomorítanák vagy elűznék, akkor Istent dicsőítik, s a résztvevők felüdülnek és megerősödnek. Krisztus örül annak, ha a fiatalok gondolatait a megváltás nagyszerű és felemelő igazságai foglalkoztatják. Így a szívükbe költözik, s betölti őket békességgel és örömmel. Krisztus szeretetével a szívükben gyönyörűségüket találják abban, ha arról beszélgetnek, amit Isten készített az őt szeretőknek. Ha a fiatalok azért találkoznak, hogy olvassák és megértsék a Szentírást, s ha komolyan felteszik a kérdést, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek, és az igazságot választják, akkor Isten áldása árad rájuk. Mindenkinek, fiatalhoz és idősekhez egyaránt szólnak az Úr szavai. Engedjétek meg, hogy Isten igazsága munkálkodjon szívetekben és lelketekben.

0: letörölve a könnyeket.
1: Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek. És maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert a korábbi dolgok elmúltak. Jelenések könyve 21. fejezet, 3.-4. vers. Az ajtó hirtelen kinyílt, amikor Erik pánikszerű kiáltása megtörte a csütörtök délutáni csendet. – Anya, gyere gyorsan! Richard haldoklik! Erik nem várt választ tőlem, és visszafordult a gyümölcsös felé. Követtem őt. Ahogy beléptünk a gyümölcsösbe, odaszóltam neki. – Erik, mi történt? Richard leesett a traktorról, és elgázolta. – Nem, Istenem, ne így! Imádkoztam, és megálltam, megdöbbenve Erik szavain. Istenem, adj nekem békét! Segíts, hogy tudjam, mit kell tennem! Egy pillanat múlva már Richard mellett voltam. Miközben vártam, hogy megérkezzen a mentő, a 7 éves Richard nyugodt hangon azt mondta nekem. Anya, meg fogok halni. Imádkozva a válaszadás bölcsességéért, bátorságot és erőt éreztem, amikor Isten így szólt hozzám. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. A kis teste fölé hajolva megkérdeztem. Richard, ugye szereted Jézust? Igen, anyám, szeretem, mondta. Ugye tudod, hogy Jézus szeret téged, Richard? Kérdeztem. Igen, anya. Ő szeret engem. Hangosan imádkozni kezdtem a gyógyulásért és Isten kegyelméért. A gyermek utánam ismételte. Sajnálom, Jézus, mindent, amit rosszul tettem. Béke és csend vett körül engem és a fiamat, miközben ott imádkoztunk a gyümölcsösben. Hitből tudtuk a férjemmel, Timmel, hogy Richard imáját meghallgatta Jézus, és hogy minden bűne megbocsátást nyert. De ez mégsem veszi el a fizikai, lelki és érzelmi fájdalmat, hogy nap mint nap hiányzik. És ez a szépsége a szerető Istennek, aki kész fizikailag a karjaiba zárni minket, és letörölni minden könnyünket, amikor fájdalmat és szenvedést érzünk. Egy napon nem lesz többé halál, fájdalom, sírás és bánat. Ó, micsoda csodálatos reménység, amire várhatunk. Érzed, hogy Isten a karjaiban tart téged? Ő átvisz a fájdalmon és a szenvedésen, és soha nem hagy el téged. Kapaszkodj ebbe az ígéretbe. Az életadó nem sokára eljön, hogy előszólítsa a sírok fogjait. Utolsó gondolatuk a halál volt, de most így kiáltanak fel. Halál, hol a te fullánkod? Sír, hol a te diadalmad? A halál fájdalma volt az utolsó, amit éreztek. Amikor felébrednek, a fájdalom elmúlik. Halhatatlanságba öltözve állnak, majd felemelkednek, hogy találkozzanak urukkal a levegőben. Isten városának kapui kitárulnak, és Isten megváltottai bevonulnak a kérubok és szeráfok mellett. Krisztus köszönti őket, és áldását adja rájuk e szavakkal. Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be, a te uradnak örömébe. Mit jelent az Úrnak öröme? Megváltunk örömmel látja szenvedéseinek eredményét. Mi is meglátunk valakit, akiért éjszakákon át könyörögtünk az Úrhoz. Meglátjuk azt, akivel a halálos ágyán beszéltünk, és tehetetlenségében Krisztusban kapaszkodott. Egy nyomorult, iszákos ember tekintetét igyekeztünk Jézusra irányítani, akinek van hatalma arra, hogy megmentse. Elmondtuk neki, hogy Krisztus győzelemre segítheti őt. Jézus visszatérte után ezek az emberek is a halhatatlanság dicső koronáját viselik majd. Áldott az Isten és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak Atya, az irgalmasságnak Atya és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esett embereket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom őket, örömet szerzek nekik a kiállott szenvedés után. Amikor fájdalmat élsz át, választhatsz, hogy magadra vagy más emberekre koncentrálsz. Amikor úgy döntesz, hogy más fájdalomban élő emberek szolgálatára összpontosítasz, azt nevezzük megváltó szenvedésnek. Ez a fájdalmad legmagasabb és legjobb használása. Nem számít, milyen fájdalmon mentél keresztül, Jézus fel akarja használni a szenvedésedet. Nem akarja, hogy elpazarold. Arra akarja használni, hogy segítsen más embereknek, amikor fájdalmat éreznek. Ki alkalmasabb arra, hogy segítsen egy függőségből felépülő embernek, mint valaki, aki felépült abból a függőségből? Ki tudna jobban segíteni valakinek, aki krónikus betegségben szenved, mint valaki, aki szintén szenvedett már ugyanígy? A legnagyobb szolgálatod a legmélyebb fájdalmaidból fog fakadni. Ha őszinte leszel Istennel, másokkal és önmagaddal, bármilyen küzdelemmel is nézel szembe, ez a küzdelem lesz a szolgálatod. Ha megosztod az erősségeidet, attól még nem érzed magad közelebb valakihez. De amikor megosztod azokat a tapasztalatokat, amelyek arra vezettek, hogy átad magad Istennek, és az ő erejére támaszkodj, akkor mélyebb kapcsolatba kerülsz másokkal, mint azt el tudnád képzelni. Miért? Mert amikor te, mint egy megtört ember, megosztod más megtört emberekkel, hogy Isten hogyan állított helyre téged, akkor nem csak azt osztod meg, ami közös bennetek, hanem a reményt, hogy más emberek is megtapasztalhatják a megváltást Jézus Krisztus által. Ha megosztod a fájdalmadat, az segít neked és a körülötted lévő embereknek növekedni Krisztusban. Ha a fájdalmadat mások szolgálatára használod, az a szolgálat egy formája. Hagyd, hogy Isten a legnagyobb szolgálatodra használja fel. Isten megvigasztal minket, minden bajunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat. Amikor ők is bajban vannak, mi is képesek leszünk nekik ugyanazt a vigaszt nyújtani, amit Isten nekünk adott. Mert minél többet szenvedünk Krisztusért, annál inkább eláraszt minket Isten az ő vigasztalásával, Krisztus által. Korintusi második levél első fejezet, 4. és 5. vers.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 20-án, hétfőn, Isten igéjét az Ószövetségből, a 12. Zsoltár, 7. verseként így olvassuk. Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a 7-szer tisztított ezüst. Az újszövetségi ige pedig János evangéliumának 18. részéből a 37. vers. Jézus mondja, én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Mi az igazság? A pilátusi nagy kérdés, amely sokszor a mi világunkat, életünket is behálózza. Sokszor tesszük fel a kérdést, mert van olyan, hogy nem látunk a dolgok mögé. Nem tudjuk, mi az ok, nem tudjuk, mi a cél, nem tudjuk, mi értelme van annak, ami éppen történik. Van, hogy hosszú időn keresztül ez teszi ki a mindennapjainkat. Keressük az igazságot. Miért úgy történt? Miért azt mondta? Miért kellett megtörténnie? Ki a felelős? Kérdések százait vagyunk képesek feltenni és őrlődni közöttük, közben pedig elfelejtjük, hogy van a világnak egy teljesen másfajta igazsága. Egy sokkal egyszerűbb. Mi az igazság? Keressük, kutatjuk, majd rájövünk, hogy egy nagyon egyszerű, tiszta igazság van mindezek mögött. Ahhoz, hogy megértsük, mi az, valamikor arra van szükségünk, hogy csendben legyünk, és figyeljünk, hogy valóban meghalljuk és megértsük Isten igazságát. Pilátus miután felteszi a kérdést, mi az igazság, kimegy, nem várja meg a választ. Majd megtörténik Jézus kereszthalála, majd a feltámadása. Ez utóbbi van az igazság. Jézus feltámadt, és ennek bizonyossága, valósága adhat számunkra erőt, amikor az igazságot keressük. Isten velünk van, amikor válaszokat keresünk. Adja a jelenlétét, útmutatását, önmagát. Egy dolgot kell tennünk, hallgatni őt, és figyelni szavára. Imádkozzunk! Istenünk, jó atyánk, a világ zajában sokszor nem halljuk hangodat. Adj nekünk csendességet, hogy meghalljuk. Életünk zűrzavarában sokszor nem tudjuk átélni jelenlétedet. Add, hogy keressünk téged, és rád találjunk. Tudjuk, hogy itt vagy, jelen vagy életünkben. Engedd, hogy közelebb tudjunk lépni. Engedd, hogy veled tudjunk járni azon az úton, amelyet te adsz elénk. Ámen. Horváth Csitári Boglárka Flóra gondolatait hallottuk. A mai nap igéi így szóltak. Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a 7-szer tisztított ezüst. Az újszövetségi igében Jézus mondja, én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.

Amikor Jonatán belépett a hegyek közé épített kisváros ifjúsági központjába, izgatott és egyben fáradt is volt. Aznap már a harmadik hegyi kerékpáros túráját teljesítette, és most újabb kihívás várt rá. Éjszakai falmászás fáklyafény mellett. Ez az élet, gondolta. Érezni, ahogy az adrenalin végig süvít az ereimen. Nincs is ennél jobb. Az emberek csodálták Jonatánt. Bátor, energikus és mindig újabb és újabb határokat feszegetett. De kevesen tudták, hogy amikor a fények kialudtak és a hegyek elcsendesedtek, Jonatán egy másik csatával is küzdött. Az ürességgel. Gyerekkorában sokat hallott édesanyjától az önuralomról és a természetes életmód fontosságáról. Egy mondat különösen megmarad benne. Aki képtelen uralkodni saját indulatain és kívánságain, rabjává válik azoknak. Sokáig nem értette, mit jelent ez, hiszen ő nem volt sem dühös, sem részeges, ő csak élt. Egyre vadabb élményekre vágyott. Minden nyugodt pillanatban ott lappangott a vágy. Kell valami több, még egy ugrás, még egy veszély, még egy ébredés hajnalban, hogy végre érezzem, élek. Egy nap, miután egy életveszélyes hegymászásból tért haza, valami megváltozott. Egy idősebb férfi, Eliézer bácsi, a közösség bölcs és halkszavú tagja, leült mellé, miközben Jonatán a vérző térdét tisztogatta. Mondd csak, fiam, szólalt meg csendesen a bácsi, mi az, amit el akarsz érni ezekkel a dolgokkal? Csak, hát szóval én csak érezni akarom, hogy élek, felelte Jonatán, de a hangjában ott volt a bizonytalanság. Nem lehet, hogy csak futsz valami elől, kérdezte az idős férfi. Néha a csend a legnagyobb bátorság. Az önuralom nem a félelem jele, hanem az igazi erőé. Isten arra hív, hogy ne az érzékszerveink izgalma irányítsa életünket, hanem a lélek csendes, bölcs vezetése. Jonatán csak nézett maga elé. Hirtelen rájött, hogy az adrenalin nem szabadság volt számára, hanem rabság. Ha nem történt valami extrém az életében, nyugtalanság gyötörte. Nem volt ura saját vágyainak. A vágyai voltak, amelyek uralkodtak rajta. Attól a naptól kezdve lassan minden változni kezdett. Reggelenként egyedül indult útnak, de nem a hegyre, hanem a tó partjára. Csendben olvasta az evangéliumot. Először nehéz volt, mert hát bizony hiányzott az adrenalin. De valami új kezdett növekedni benne. A békesség. Később, amikor már ő tanította a fiatalokat a természetben való egészséges életmódra, gyakran elmondta azt is, hogy az igazi hősiesség nem a sziklákon mutatkozik meg, hanem a szívünk csendes harcában. Az adrenalin elmúlik, de a jellem, amit Isten lelke formál, örök.
modern világ tele van rohanással, zajjal, állandó izgalomkereséssel. Egyre többen válnak a fizikai és érzelmi felfokozottság, vagyis az adrenalin rabjává. A veszély, a gyors élmények, az extrém szórakozások olyan érzetet keltenek, mintha élnénk. De valójában gyakran csak menekülünk a csend, a lelkiismeret, és bizony Isten hangja elől. Az érzékek túl ingerlése és a szenvedélyek hajszolása eltompítja a lelki érzékenységet, és eltávolít Istentől. Sátán uralni akarja az elménket. Igyekszik elhomályosítani az értelmünket, megrontani az erkölcsünket, és a testünk kívánságait ébresztgetni, mert tudja, hogy így nem vagyunk képesek meghallani az Úr hangját.

az adrenalin keresése, ha az önuralmat feláldozzuk miatta, valójában a testi kívánságok uralmát jelenti, amit a szenvedélyek zsarnokságának is hívhatnánk. Ha ezek uralma alatt élünk, akkor rabszolgák vagyunk. A világ csodálhat minket, de az ég előtt önmagunk bálványimádói vagyunk. A valódi keresztény élet nem a folyamatos izgalomról, hanem a belső békéről, a fegyelmezett gondolkodásról és a lélek vezetésének engedelmességéről szól. Az ember akkor áll Isten oldalán, ha az értelem és az akarat uralja az alsóbb természetet. Amikor a lélek uralkodik a test fölött, akkor valósul meg a valódi szabadság. Az igazi örömöt és erőt Isten jelenlétében keressük, nem a mesterséges izgalomban, vagy a test hirtelen reakcióiban. A nyugalom, az elmélkedés és az imádság, ezek építik a jellemet. Az Úr nem kíván tőlünk örömtelen életet, viszont figyelmeztet, hogy a hamis öröm, amely az érzékek kielégítéséből fakad, eltompítja az értelmet és megrontja a lelket.

Az adrenalin önmagában nem bűn. De amikor az izgalomkeresés uralja az életünket, akkor bizony elvág bennünket a lélek csendes vezetésétől. Az önuralom, a mértékletesség és az isteni békesség sokkal mélyebb és tartósabb örömet hoz, mint bármely múló felfokozottság. Mindannyiunknak fel kell tennünk a kérdést. Ki irányítja az életemet? Isten lelke, vagy a pillanat izgalma? Az ember igazi nagysága nem az önfelett izgalomban rejlik, hanem abban, hogy képes uralkodni önmagán, Isten erejével.

mert akik test szerint élnek, a test dolgaira törekednek, akik pedig a lélek szerint, a lélek dolgaira. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Róma beliekhez írott levél, 8. fejezet, 5.-6. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Erdő Péter bíboros primás látogatást tett az Esztergom budapesti főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteménybe, ahol a múzeum vezetése fogadta és bemutatta számára az intézmény megújult tereit és kiállításait. A bíborost Eredics Gergő, az Esztergom budapesti főegyházmegyei hivatal irodaigazgató helyettese és Faragó András érseki titkár és szertartó kísérte. Erdő Péter érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, amely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több tízezer műtárgyat őriz, és gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet. Liturgikus munkatársa képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyházmegyében. A Veszprémi Főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevők számára ima életük elmélyítéséhez, és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelkipásztorokkal, mind a többi plébánián szolgálatot végző társukkal. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt két évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a tojtartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Nem csak ünnepek idején segít a Református Szeretetszolgálat. 150 olyan idős rászoruló és család vehettek át adományt a Szeretetszolgálat képviselőitől július 14-én, azok, akik az elmúlt időszakban segítséget kértek a szervezettől. A debreceni központjukban gazdag tartós élelmiszercsomagot, illetve családi higiénés csomagot vehettek át az ideérkezők, az alkalmon részt vett Fekete Károly püspök, valamint Balogh Róbert lelkipásztor, a Szeretetszolgálat ügyvezető helyettese is. A püspök a hegyi beszéd igéivel bátorította a jelenlévőket, majd közös imádságra hívta őket. Ahogyan fogalmazott, az ember nem csak test, hanem lélek is. Egy osztatlan egész, ezért fontos, hogy Isten igéjével a lelkünket is tápláljuk és megerősítsük. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma a hétfőn napos az időnk, kevés felhővel, de helyenként eshetnek esők is. Az északi szél mellett 25-31 fokunk van. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső is. Az északi szél mellett 24-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Nehéz esetek. Általában az elmúlt időszakban, ha nehéz esetekről beszéltünk, akkor valóban esetekről, eseményekről és az eseményekhez kapcsolódóan egy-egy személynek a személyes szerepéről, vagy több személynek a személyes szerepéről beszéltünk. Azonban ma egy egészen különös Biblia tanulmány következik, olyan szempontból, hogy a mai Biblia tanulmányunk egy személyre koncentrál, hogyan lesz Márk evangélista valóban evangélista, de tulajdonképpen sokáig azon törtem a fejem, hogy valahogy finoman hogy kéne azt megfogalmazni, hogy hogy lesz egy nagyon félénk, nagyon esendő, menekülésre kész fiatalemberből egy nagyon határozott, nagyon evangéliumi szellemű, tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk, hogy vezető. Remélem, hogy Biblia tanulmányunkban ez kiderül, és mivel az idő nagyon szűkre szabott, és nagyon sok helyen kell most járnunk majd az Új Szövetség lapjain, szeretnék mindenkit arra kérni, hogy először, ha lehet, Márk evangélium a 14. fejezetéhez lapozzunk. Már is szeretném mondani, hogy az első nagy valószínűséggel Márkról szóló jelzés, amit tökéletes nagy biztonsággal ugyan nem tudunk, de azt tudjuk, hogy a kor szabályai szerint egy-egy könyv írója a legritkább esetben nevezhette meg magát, a legtöbbször harmadik személyben beszélt, amolyan rejt jelezve önmagáról, pontosan azért, hogy betartsa a kor illendőségi szabályait, irodalmi szabályait. Mit is olvasunk itt a Márk evangélium a 14. fejezetében? Azt kell tudni, hogy a Gecsemáné kertben vagyunk, és megjönnek azok, akik le akarják tartóztatni Jézust, és tudjuk, hogy ott van az Úr Jézus, tudjuk, hogy ott vannak a tanítványok, tudjuk, hogy megjön Júdás az áruló, már csókkal elárulta a mestert, és itt kapcsolódunk a történetbe. Tessék csak hallgatni? Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik. Úgy vonultatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Veletek voltam minden nap a templomban, amikor tanítottam, és nem fogtatok el. Az írásoknak azonban be kell teljesednie. Ekkor mindnyájan elhagyták őt, és elfutottak, de követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt mezítelen testén, őt is elfogták. De ő az ingét otthagyva mezítelenül elmenekült. Hogy kerül ez az ifjú a történetbe? Hát ő mégse tanítvány, nem tűnik úgy, hogy olyan szorosan benne lenne az Úr Jézus követőinek a sorába. Ha a következő ige helyhez lépünk, az talán sokat segíthet ebben. Tessék csak kinyitni az apostolok cselekedeteit a 12. fejezetnél. Az apostolok cselekedetei 12. fejezete Péter fogságáról számol be, arról a fogságról, amikor Herodes biztosra akart menni, és mindenképpen ki akarta végeztetni Pétert, de a biztonság okáért belül is 4 katonához volt láncolva, és még az őrségek számát is meg-4-szerezte Herodes, azért, hogy még csak véletlenül se tűnhessen el a fogja. Amikor Pétert az angyal mégis kivezeti a börtönből, akkor egyenesen a gyülekezethez igyekszik, ahol tudja, hogy együtt vannak a testvérek, és érte imádkoznak. Tessenek csak hallgatni? Apostolok cselekedetei 12. fejezet, 12. vers. Amikor feleszmélt, elment Mária házához, ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek, itt sokan egybegyűlve imádkoztak. Szóval úgy tűnik, hogy ez a fiatalember otthon volt a gyülekezetben. Nem csak azért, mert megtérésével bekapcsolódott a gyülekezetbe, hanem azért, mert minden bizonnyal elég jómódú családból származva, édesanyja volt az a határozott nőtestvér, aki nagyon-nagyon szívesen rendelkezésre bocsátotta otthonuknak a nagy termét, nem csak az utolsó vacsorához, hanem később a gyülekezet számára is. Úgy tűnik, hogy Jeruzsálemen belül Mária háza, de nyugodtan mondhatnám, hogy Márkék háza, amolyan stratégiai pont lett, amolyan gyülekező hely, ahol együtt voltak az apostolok, nem csak együtt voltak, hanem ahonnan útra indultak, és amolyan missziós bázissá vált ez a hely. Éppen ezért talán nem túlzás azt mondani, hogy Márk az első, akit név szerint tudunk úgy említeni, hogy kisgyermek korától hívő családban nőtt föl. Mostanában nagyon sokan kezdik úgy a bizonyságtételüket, hogy keresztény családban nőttem föl, és aztán vagy igazi, vagy pedig amolyan mellébeszélést hallunk bizonyságtétel helyett, de János minden bizonnyal elmondhatta, hogy ott volt a kereszténység első lépéseinél, a kezdeteknél, a Gecsemáné kerttől, a pünkösdi lélekkiáradáson át, egészen az apostolok munkájának a kiteljesedéséig, a jeruzsálemi gyülekezet növekedéséig, és nyilván nem csak ebben a házban volt gyülekezet, hiszen a gyülekezetbe tartozók nagy száma szükségessé tette, hogy házanként úrvacsorázzának, törjék meg a kenyeret, hogy házanként együtt legyenek közösségben, de Márkék háza mindenképpen egy központi hely volt, nem véletlen, hogy Péter apostol is oda igyekezett. És ez azt is jelentette, hogy Márk a Krisztusról szóló bizonyságtételt első kézből hallotta. Neki nem meséltek Mátéról, nem meséltek Jánosról, Péterről, Tamásról, Andrásról, Bertalanról és a többi apostolról. Ő személyesen kellett, hogy ismerje ezeket. És mivel személyesen ismerte, nyilván az ő életébe nagyon aktívan beleszövődött a kereszténységnek a tanítása. Ez nem azt jelenti, hogy milyen könnyű helyzetben volt, mert neki legalább nem kellett megtérni. De neki ugyanúgy szüksége volt arra, hogy döntsön az Úr Jézus Krisztus mellett, és az az első esemény, amit konkrétan tudunk, tudnilik az a bizonyos Gecsemáné kertbeli menekülés, úgy tűnik, hogy ennek a fiatal embernek azért úgy beleégett a lelkébe. Nyilván nem olyan egyszerű vállalni Krisztusért szenvedést. Nyilván az emberben indulnak reflexek. Én magam is emlékszem bizonyos helyzetekre, ahol kisgyermekként futásnak eredtem, és hogyha utólag megkérdezték, hogy miért kezdtem el futni, lehet, hogy magyarázatot se tudtam volna adni, de úgy éreztem, hogy ahogy csak a lábam bírja, nekem innen futnom kell. De ezek a különös mozdulatok beleégnek az ember lelkébe, és később is reflexévé válhatnak. Ám nem csak abban volt különös Márknak a helyzete, hogy ő az apostoloknak személyes ismerője volt, hanem nagyon különös nagybácsival ajándékozta meg őt az Úr. Tudnélik, úgy hívták a nagybátyját, hogy Barnabás. Barnabásról pedig tudjuk, hogy ciprusi származású lévita. És ez a ciprusi származású lévita Jeruzsálembe kerülve úgy tűnik, hóna alá vette ezt a fiatalembert. Tessék csak figyelni, hogy hogy is számol be erről az apostolok cselekedetei 12. fejezet. A 25. vers, jó, ha megjegyezzük, hogy ekkor már Antiochiából jön vissza Barnabás együtt Pállal, akik adományt hoznak, és a híreket arról, hogy hogy is folytatódik, hogy is halad a misszió Antiochia városában, de amikor visszaindulnak Antiochiába, ezt olvassuk. Barnabás és Saul miután elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak. Ennél jobb kör, ahol tanulni lehet az igét, tanulni lehet a missziót, tanulni lehet a Krisztus követést, ugye nem is kell. Barnabás és Saul, hát csodálatos mentorok, ahogy ma mondják nagyon szívesen, két olyan ember, aki mellett valóban fölnőhet valaki igazán lelki érett férfivá. Valószínűleg ezt Saul és Barnabás is így látta, mert amikor Antiochiában a Szentlélek megmutatja, hogy nekik el kell indulni világmissziós szolgálatra, távoli vidékekre, akkor magukkal viszik ezt a fiatalembert. Tessék hallgatni, hogy mit ír a 13. fejezet. Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban, János is velük volt, mint segítőtárs, aztán Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a pamfiliai Pergébe. János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Mi történt? Hát ha valaki végigolvassa a missziónak ezt a részét, az első missziótnak ezt a részét, akkor azt kell mondani, hogy szinte semmi. Persze, hát ott volt Szergiusz Paulus helytartó, meg ott volt Bar Jézus, meg voltak ott mindenféle nehézségek, de hát az igazi nehézségek csak utána következtek. Hát hol vagyunk még Lisztrától, Derbétől és Ikóniumtól? Hol vagyunk attól, hogy hol Istennek akarják kikiáltani Pált és Barnabást, hol üldözni kezdik őket, megkövezés jön? Hát messze nem történnek ilyenek. Jánosnak mégis inába száll a bátorsága, és menekülőre fogja a dolgot. Azt mondtam az előbb, hogy beleégnek a mozdulatok az embernek a lelkébe, amolyan reflexekké válnak. Nem akar ütközni, ő nem akarja ezt a feszültséget, nem bírja valami miatt elhordozni annak a tudatát, hogy itt nagyon nehézre fordulhatnak a dolgok. Később Barnabás és Pál között ez a különös hazarohantunk a mama szoknyája mellé döntés, ez meglehetősen komoly vitát eredményez. Ha az apostolok cselekedetei 15. fejezetéhez lapozunk, akkor azt fogjuk látni, hogy ennek a fiatal embernek bizony, bár visszatér később Antiochiába, mégiscsak a helyzete nagyon megkérdőjeleződik. 15. fejezet 36. versétől így olvassuk. Néhány nap múlva pedig azt mondta Pál Bárnabásnak, térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét. Lássuk, hogy megy a soruk. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfiliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt közöttük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusba. Jól tudjuk, hogy Pál pedig társául választotta a Jeruzsálemből érkezett Silást, és aztán együtt indultak el, gyalogosan egy másik irányba, észak felé haladva, és bejártak egy nagy területet, amíg el nem jutottak a Lisztra-Derbe-Ikónium vonalra is újra. Na de hát, Barnabás és Pál, mégiscsak, hát hogy is mondjam csak, nézetkülönbség keletkezik köztük Márk miatt. Kinek van igaza? Annak, aki azt mondta, hogy egy gyáva nyulat nem visz magával a szolgálatba? Vagy annak, aki látta ebben a gyáva nyúlban, hogy egyszer majd ő lesz Krisztusnak az egyik komoly munkása? Zárójelbe jegyzem meg, hogy Nagy Kalapács a fordítása János Márk nevének. Hát annyira nem biztos, hogy látszik ebben itt mindjárt, az elején, vagy a szolgálatnak a kezdetein. Miért akartam erről beszélni ma a kedves hallgatóimnak? Azért, mert mi nagyon-nagyon sok esetben statikusan, pontszerűen látunk. És úgy gondoljuk, hogy Márk az, akinek látjuk, aki elfut a Getsemáné kertből. Vagy az, aki hát igazából olyan belelkesedő módon megy a nagybácsival együtt Pál apostollal, de aztán elfogy a bátorság, inába száll a bátorság, megint menekülőre fogja. Hogy fejleszti Krisztus a jellemünket? Hogyha nem figyelünk erre a kérdésre, akkor megbélyegezzük egymást. Sokszor gondolkozom rajta, hogy szegény Tamás apostolon rajta maradt a hitetlen Tamás jelző. Pedig az indiai keresztények úgy tudják mind a mai napig, hogy Tamás apostolon keresztül érkezett Indiába az evangélium, aki az életét sem sajnálta odaadni Krisztusért. És hogyha már itt tartunk, akkor az egyiptomi keresztények mind a mai napig úgy tudják, hogy Márk volt az az apostol, és ők apostolként gondolnak rá, aki odaérkezett, megalapította az első keresztény gyülekezetet Alexandriában, annak a püspöke lett, és hűségesen szolgált minimum 10 esztendő keresztül, 50 és 60 között ott köztük, és végezte a Krisztus munkáját, és írta az evangéliumot, és hirdette az igét, mégpedig nevéhez méltóan jegyezték fel az egyiptomiak, azaz úgy, mint egy nagy kalapács, aki alakítja, aki igazán formálja a vasat, és akinek a keze munkája nyomán életerős gyülekezetek születtek, és életeres keresztények indultak el az úton. Hát lehetséges ez? A mi gyengeségünket Krisztus át tudja formálni. Pál apostol, amikor később a korintusiaknak levelet ír, azt írja, aki Krisztusban van, az egy új teremtés. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, ó, ez egy pillanat alatt meg kell, hogy történjen. És Márk személye a bizonyíték, hogy részben életkorából adódóan is fejlődnie, érnie, növekedni kell, és itt most nem a fizikai méretekre gondolok elsősorban, hanem a lelki értelemben való növekedés. Tapasztalatokat kell gyűjteni. És Barnabás nagyon bölcsen úgy látta annál a

0: kezéből a szolgái vérét. Még egyszer mondták, halleluja. Tehát halleluja, dicsérjétek az Urat. Miért? Figyeljük meg! Azért, mert az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké. Ha most visszagondolunk a 12. fejezetre, a hamis hármasságra, a sárkányra és két társára, a földből és a tengerből feljövő fenevadra, azok pontosan ezeket akarták maguknak, hogy övék legyen a hatalom, az üdvösség, a dicsőség, és az nem az Istené. Istentől akarták eltulajdonítani, hamis istenséget játszottak. Ha megnézzük Jézus kísértését, kísértés történetét, akkor lényegében ugyanerről van szó. Mit akart a sátán elérni a kísértés történetben? Az üdvösség, a dicsőség, a hatalom az övé legyen, hogy ha leporulva engem játsz, akkor tiéd minden a földön, tiéd a dicsőség. Pontosan erről van szó. Most véget ér az egész, és az örömének arról szól, hogy nem helyreáll a világrendje, és nem pedig az ön megsemmisítésen, vagy az ember megsemmisítésén, emberi kapcsolatok felrobbantásán dolgozó sátánnak van igaza. És azt mondja, ezért igazak és igazságosak az ő ítéletei. Az ítéletet mindig mi olyan borzongva nézzük, holott a Jelenések könyvében, ha megnézzük az ítéletet, de az egész Bibliában, akkor azt lehet látni, hogy az ítélet tulajdonképpen nem más, mint Istennek az eredeti rendjének a helyreállítása. Ez a mindennapi életben is így van, ha nekem igazam van és egy igazságos bíróság van, akkor alig várom az ítéletet, hogy nekem igazat adjanak, nem? Hogy az igazságot nyilvánosságra hozzák. Na ez történik most, hogy az egész menny azt mondja, igazak és igazságos azok az ítéletei. Miért? Mert elítélte a nagy paráznát. Erről a nagy paráznáról ugye a 17. 18. fejezetben bőven beszéltünk, és elmondtuk azt, hogy ez tulajdonképpen egy olyan hamis ideológia, vallásos és nem vallásos ideológia, amivel meg lehet vezetni, meg lehet részegíteni az egész földet. Ezt kell megítélni, ezt az ideológiát, ezt az Isten nélküli berendezett világot, amit szeretnénk úgy, hogy mi nem függünk semmitől, mi az Istentől se függünk, mi az Istent is, hogy így mondjam, rabigába hajtjuk. A legtöbb ember nem ateista, ma sem, csak úgy gondolkodik az Istenről, hogy én nem nekem kell az Istent követni, hanem az Isten, ha van, akkor nekem segít ahhoz, hogy az önzésemet véghez vigyem. Tehát úgy gondoljuk el az életet, hogy mi ülünk a kormánynál, az üzemanyagot adja a Szentlélek, ugye a Szentlélek olaját. Mi oda kormányozzuk az Istent, ahova akarom. Tehát, Uram, most ezt add meg, mert ha nem, akkor nem vagy. Ez a gyakorlati hívő ateizmus, mert van ilyen hívő ateizmus is. Ezt a hamis ideológiát ítéli meg az Isten, aki paráznaságával megrontotta a földet, és ezért számunk kéri szolgáinak a vérét. Megint menjünk csak végül a párhuzamos részre, mert mindig oda kell nézni a pecsétekre, az 5. pecsétre. Zoltár alatt a lelkek ott mondják, hogy meddig nem ítélsz, Uram? Üldözték őket, meddig nem hozod nyilvánosságra az ítéletet. Most azt mondja, hogy ime betelt az idő, és Isten igazsága helyreáll.
1: Az előadás hamarosan folytatódik.

Ekkor leborul a 24 vén, aki a Isten trónja előtt van, emlékezzünk az 5. fejezetből, 4. 5. fejezetből erre, leborul a 24 vén, és a 4 élő lény, ugye az a 4 lelkes lény, aki a Isten trónját képezi, ezek ugye a proféta jelképek Ezékiel könyvéből, és imádják Istent, aki a trónról, és így szólnak. Ugye megint nagyon érdekes ez a himnusz, mert ezek a himnuszok párbeszédesek, mindig más és más kórus. Ez éppen olyan, mintha több kórusból építenénk fel egy nagy párbeszédet. Most egy másik kórus szól, a 24 vénnek és a 4 élőlénynek a kórusa, akik imádják az Isten, aki trónuson ül, tehát uralkodik, ez azt jelenti, és ott mondják ámen, ez azt jelenti, hogy meglett, vagy így van, ámen, úgy legyen, ez jelent, halleluja, tehát dicsérjétek az Urat, akkor megint beáll egy nagyon érdekes dolog, hogy egy új hang szólal meg. Most jön egy szólista. Megszólal egy hang a trónus felől. És azt mondja, dicsérjétek Istenünket, ti szolgái, mindnyájan, akik félitek őt, kicsinek és nagyok. Na most miért kell az Isten dicsérni? Az Isten dicsérni nem Istenért kell. Isten nem kívánja azt én tőlem, hogy én ő miatt a dicsérjem őt. Ő minden dicsőség ezen a földön, ezt mondja a Biblia. A dicséretre nekem van szükségem. Miért? Mert a dicséret az nem más, mint az a forró drót, ami összeköt engem az Istennel. Tehát azonosulok vele. Tehát az Isten teremtői szándékával, aki megteremtett engem, azonosulok. Ezt úgy szokták mondani, hogy rendeltetésszerűen használom magamat. Ugye, mint egy mosógép is akkor megy jól, hogyha rendeltetésszerűen használják. Nem egy autó is akkor megy jól, hogyha rendeltetésszerűen használják. Tehát dicsérni az Urat, ez azt jelenti, az ember ismét bekapcsolódik a világegyetemnek a nagy harmóniájába. Mert a boldogságnak a másik hívó szava az, hogy harmónia. Tehát én szinkronban vagyok az Istennel. És akkor következik a második jelenet. Figyeljük meg, hogy micsoda. Ez a bárány mennyegzőjének a jelenete. Ugye ez egy nagyon érdekes kép, ez a Jézussal való kapcsolatunk, a mennyegző példája, Jézus példázataiban is előfordult. Ez a legszorosabb közösséget feltételez. Ugye megszűnt a bűn, megítéltetett a parázna asszony, és ezért semmi akadálya nincs, hogy helyreálljon a harmónia Isten és ember között, és a harmónia helyreállításának az ünnepsége, ez a bárány mennyegzője. És most nézzük, hogy itt mit mond az ige. És hallottam, megint úgy vezeti be, és hallottam megint az új egységnek a dolga, valami nagy sokaság hangját, mely mintha vizek zúgása és erős mendörgés hangja volna. Tehát egy egész világot betöltő hatalmas nagy kórust hall. És megint egy vers következik, úgy kezdik megint, hogy halleluja, mert uralkodik az Úr, ami Istenünk a mindenható. Ez ennek a mennyegzőnek a lényege, hogy Isten uralma helyreáll, mivel az ember rákapcsolódott erre a hullámhozra, és nem a saját bűnös, közösségromboló akarata szerint él, hanem Istenhez méri az életét, Istennel kerül, hogy így mondjam, szinkronba, és ez a szinkronba kerülni az Istennel, ez azt jelenti, hogy az Úr uralkodni fog, a mi Istenünk, és a mi Istenünk ezt mondja, és az a mindenható Isten. És úgy fordulják, örüljünk és újjongunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány megnézője, felkészült mennyasszonya, és megadatott néki, hogy felöltözzék a fényes tiszta gyorsba, a gyorcs, a szentek igazságos cselekedet. De helyre jön az egész világtörténelem nagy kérdése, ez a cselekedeteinknek a kérdése. Mi hívő emberek is ilyen küzdők vagyunk. Ugye nagyon sokszor tudjuk, hogy mi a jó, és nem azt csináljuk, nem? Vagy csak én vagyok így? Azt hiszem, mindjárt így vagyunk, hogy tudom sokszor, hogy mi a jó, és elcsúszok rajta. Most eljött a bárány mennyegzője, és helyreáll a harmónia, most már nekem is az lesz jó, ami az Istennek jó. Szinkronban vagyok az Istennel. Ez a bárány mennyegzője. Elköteleztük magunkat egymásra, egymásnak egy életen át. Ez volt a régi mennyegzőnek a szokása. Hát ma sajnos a mi mennyegzőink, emberi mennyegzőink nem ilyenek szoktak lenni, de itt erről van szó.

És most jön egy érdekes kis közjáték. És ez a kis közjáték azért van, mert egy csodálatos nagy távlat, de a Jelenések könyve szól 7 gyülekezetnek, aki üldözést szenved, és szól nekem meg neked, akik legalább ilyen nyomorultak vagyunk, valahogy másképp. Nem? És akkor most ez a közjáték, ez megszakítja ezt a szép, diadalmas himnuszt. És úgy kezdődik, így szólt hozzám, írd meg boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Egy boldog mondás következik. Érdekes, hogy a Jelenések könyve minden 7. Ugye 7 nagy egységből áll, és 7 boldog mondás van a Jelenések könyvében. Valaki egyszer majd össze is számolhatja, hogy hol van ez elején, végén, közepén. 7 darab boldog mondás van összesen a Jelenések könyvében. Most itt van ez a boldog mondás. Ez a boldog mondás mindig egy kicsikét az üdvözlés funkcióját költi be. Gondoljunk a hegyi beszéd 8 boldogságára. Boldogok a lelki szegények, vagy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák, boldogok, stb. Ezeket a dolgokat. Ez a Asa réhé belül, ez egy üdvözlési forma. Tehát azt mondja, hogy te is boldog lehetsz. Így üdvözöl bennünket az Isten. Te is boldog lehetsz. Neked is ott van a helyed ezen a bárány mennyegzőjének a vacsoráján. Boldog vagy akkor, hogyha hivatalos vagy a mennyegzőre. És utána még meg is erősíti ez a magyarázó angyal, aki jött, és megszakítja ezt a jelenetet, ezt is mondja nekem. Ezek az Isten igaz igéi. És ez annyira megdöbbenti János, hogy leborul lábai elő, hogy imádjam őt, de rá szól az angyal, vigyázz, ne tedd, szolgatársad vagyok, és testvéreidé is, akiben megvan a Jézus bizonyságtétele. Tehát nem az angyalokat kell imádni. Nem a hirtelen jött angyali segítséget, hiszen az angyal az küldött, az nem biztos, hogy ilyen földöntúri lény, mert mi ilyen ufóknak gondoljuk az angyalokat nagyon sokszor. Lehet, hogy az angyal egy nagyon reális lény, aki által segít, engem az Isten, mert Isten indította arra, hogy egy angyali szolgálatot lásson el. És azt mondja, ne ezeket imád. Egyedül az Istent imád. Ne borulj le előtte. Az Istenre néz fel. És azt mondja egy tovább, akikben megvan a Jézus bizonyságtétele, az Istent imád, mert Jézusról való bizonyságtétel az a profétaság lelke. A profétaság lelke az nem más, mint az, hogy ez a profétai látásmód, ami nem a profétáké csak, hanem a profétaság lelke, az tulajdonképpen nem más, mint az a látásmód, ahogyan nézzük, vagy ahogyan látjuk, ahogyan olvashatjuk az Isten igéjének a dolgait. Ez a profétaság lelke tulajdonképpen.

Ha most megnézzük a továbbiakat, ezután a kis közjáték után elkezdődik a harmadik része ennek a hatodik nagy látomásnak, és láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ült, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. Emlékezünk vissza arra, hogy ez a fehér ló már megjelent korábban? Ugye a fehér ló már megjelent egyszer, hol? Éppen ennek a párhuzamos látomásánál megjelent a fehér lóról szóló rész, az evangélium hirdetésének az első fehér lova, az első pecsét feltörésekor. És most a pecsét látomásnak a befejezése, hogy így mondjam ez, itt is megjelenik, de most már az emberfia, Jézus Krisztus jelenik meg ezen a fehér lovon. Aki rajta ül, annak neve hű és igaz. Kiről lehet mondani hű és igaz? Csak Jézusról. Mert igazságosan ítél és harcol. Ugye mindig az ítéletről van szó, mert az egész hatodik látomás az ítélet hét jelenetéről szól, tehát az ítélet mindig visszatérő. És ez az ítélet, ez olyan, hogy a szeme olyan, mint a tűzláng, mindenen átlát, ez egy képlet, ugye jelenések könyve tele van képpel, mert kódolva íródott könyv, és a fején sokágú korona van, ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül. Jézus Krisztus titkát, ugye senki nem tudja, hogy ő 100%-ig ember volt, és 100%-ig Isten, ez egy titok, mind a máig titok. És azt mondja, vérbemártott ruhába volt öltözve, ugye a kereszt halálára utal ez a vérbemártott ruha, és mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyorsba volt öltözve, és az ítéletet is leírja, szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasveszővel fogja pásztorolni őket, megint a második Zsoltárt idézi, megint a pecséteknél is láttuk, hogy a második Zsoltárt idézte a jelenések könyve, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját, ezt megint a 14. fejezetből éppen Jézus második eljövetele előtt olvastuk ugyanezt a dolgot, tehát félreérthetetlenül mondja, és ruhája és a derekára az a név van írva, királyok királya és uraknak ura. Ez Jézusnak a felségjelzője. Tehát ez a harmadik jelenet, ugye, mint látjuk, nem időrendi sorrendben mondja ezt el, mert ugye először van ez a halleluja, nagy halleluja kórus a mennybe, utána a bárány mennyegzője, már az üdvözültek ott vannak, és később jön el Jézus Krisztus, ha ez később. De nem később, mert az eszkatolikus proféciák nem időrendben mondják ezt el, hanem tartalmi rendben. Ha megnézzük ezeket az úgynevezett eszkatolikus proféciákat, akkor azért mondtam hosszan a bevezetőbe ezeket a megoldó képleteket, hogy ne azon tessenek fantáziálni, hogy hogy lehet először a mennybe voltunk, aztán most megint a földre jön Jézus Krisztus, aztán utána a következő jelenetben éppen a hamis hármasság megítéléséről van szó, hanem ezt tartalmilag tessék nézni, hogy ez tartozik az Isten ítéletébe. Az Isten ítéletének ez a hét jelenete, ez megfelel annak a hét pecsétfeltörésnek, aminek kicsi történetben megvalósult variációjával találkoztunk jobbra-balra, előre-hátra a hét pecsétről szóló látomásban is. Ez a kettőt együtt kell érteni. És ezt azért mondom el, mert nagyon sokszor kivesszük az első részt, azt elmagyarázzuk, aztán kivesszük a másik részt, ezt elmagyarázzuk, és a kettő nincs köszönő viszonyban. Holott? Ez pontosan olyan szerkezet, hogy egyik a másikat világítja meg, de mindig szól a múltról, szól a jövőről, de mindig jelen időben. Jézus Krisztus visszajövetele, hogy lesz, azt én nem tudom, de tudom azt, amit Jézus mondott, hogy minden szem meglátja őt, reális eljövetel lesz, nem lelki eljövetel lesz, nem csöndbe itt-ott majd így úgy amúgy mondanak valamit róla, hanem Jézus Krisztus második eljövetele, történelemnek a végpontja. De hogy ez hogyan lesz történelmileg, és mikor lesz, meg milyen évszámhoz kell kötni, stb., ez a fantázia terméke. És ez azért rossz, mert akkor csalódást fog okozni, nem? Mert addig mondjuk, hogy jön a farkas, még mikor jön a farkas, akkor nem készül már senki sem, mert megszokta.
Most pontosan ez a célja a kísértőnek, hogy ezt a hamis váradalommal, az igazi váradalmat, ami az én életemnek a megváltozása, az én életemben várni Jézus Krisztust, hogy holnap beléphessen az én életembe Jézus. Mert nekem akkor jön el Jézus, ha én hazafele menve meghalok, akkor nekem eljött Jézus, tetszik érteni? Azt mondja, legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abba jöjj el az embernek fia, mondja Jézus. Ez segítik az eszkatológikus proféciák. És ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert az eszkatológikus proféciák nagyon fontosak. De nem arra szolgálnak, hogy ebből jövendőljünk, hanem ebből tanuljunk ezek etikai üzenetek, hogy hogyan éljünk, hogyan járjunk, hogy vajon fehér ruhám van? Ezért volt, hogy megállította az angyal, hogy mi a fehér ruha? Szentek igazságos cselekedete. Igazságosan cselekszem? Akkor várom Jézust. Vagy nem cselekszem igazságot, akkor nem várom Jézust. Mert ő eljön, fehér lovon, és nem azért harcol ellenem, mert engem nem szeret, hanem azért, mert a bűntől akarja megszabadítani a világot, az én életemet. De most van lehetőség Krisztus keresztje, nem? Azért van véres ruha rajta, mert ő a vérét adta értem.

Az utolsó szakasz a két vadállat és a hamis proféta végéről szól, és azt mondja, és láttam, hogy egy angyal áll a napban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madárhoz, mely az ég közepén repült, jöjjetek, gyülekezzetek össze Isten nagy vacsorájára, hogy a királyok, vezérek és hatalmasok húsát egyétek. Lovak húsát és a rajta ülőket, minden szabad ember és rabszolga húsát, kicsinyeket és nagyokat. Ez egy borzalmas kép, de idézőjelben van. Ez egy idézet lényegében, ha nem is szó szerint idézet, de ez az idézet Ezékiel könyvében megtalálható. Ezékiel 39, 17. verstől 20. versig pontosan ezeket a képeket mondja. Ez egy ókori csatakép. Persze megint nem azt kell nézni, hogy ez így lesz, tehát ilyen materiális körülmények között, hanem ugye a régi hadseregeknek a harca az nem olyan volt, mint a mostani. Utána a maradt romokat, azt ott hagyták. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok ilyen ásatás van, hogy a régi várost lerombolják, akkor mellette felépítették az újat, szóval nem kaparták össze a dolgokat, de mindig azt mondták, hogy ez egy megátkozott város. Tehát az egész világon ezt az átkot, ami a bűn átka, Isten eltörli. Megint ugye nem időrendi sorrendben vagyunk, mert eljött Jézus Krisztus, és ez a Jézus Krisztus előtti eseményekben láttuk a csapások történetében. Tetszik érteni? Tehát megint azért mondom, hogy nem szabad így lenni. De ennek az egésznek az üzenete ezután következik, és láttam, a fenevadat meg a föld királyait, seregei gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovon ülő serege ellen, de foglyul esett a fenevad, és vele együtt a hamis proféta, aki csodákat tett az ő nevében, amelyek megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették. Ugye itt van arról szó, amiről a 17. fejezetben tanultunk. Most megint összekapcsolja a 17. fejezettel. Mi ennek a fejezetnek a mai mondani valója ma a mi számunkra? Tehetitek fel a kérdést. Ezek jövőben teljesedő események, és idáig azt magyaráztam, hogy ezt előre megjósolni, hogy ez pontosan hogy lesz majd a történelemben, ezek a képek hogy öltenek valós ruhát a történelemben, ezt nem tudjuk. De hát akkor miért mondta el ezt Isten? Nem csak azért, hogy biztasson bennünket arra a fehér ruhára, hanem azért, hogy értsünk valamit. Krisztus második eljövetele az nem a világ vége. Az a világ megtisztulásának a kezdete. Ennek a világnak a vége, amitől szenvedünk.

A mai emberek nagyon sokszor mondják azt, mert ugye fejünkre dűlt az a tákolmány, amit mi csinálunk, világot. Ugye, tudnám mondani a környezetszennyezéstől a világpolitikáig és a világgazdaságpolitikájától a kulturális politikáig. Sok mindent el tudnék mondani ezzel kapcsolatban. Isten megszabadít ettől bennünket. Bábel tornya összeomlik. A második angyal üzent nem hiába mondja, megint a középpontra térjünk, hogy leomlott Babilon múlt idő. Még áll Babilon, és mégis már leomlott, nem? Ez az érdekessége Babilonnak. Mert Babilonnak nem az a szerepe a Bibliában, hogy ez a nyelvek eredete, nem. Babilonban nem a nyelvek eredetéről olvasunk, hanem arról, hogy egyik ember a másikat nem értette. Ez nem a baj, hogy valaki angolul beszéli meg magyarul, mert van, aki élet tudja fordítani, nem? De hogyha ketten mondják magyarán, az orruk összeér és üvöltöznek egymással, és nem értik egymást, akkor tessék tolmácsolni. Most az egész világ ilyen tulajdonképpen. Nem a nyelvi különbségekkel van a baj, hanem párbeszéd képtelenek lettünk a bűntől, nem? A megváltás az egész világra kiterjedően létkérdésünk lett. Nem arról van csak szó a megváltás történetében, hogy szubjektíven én Krisztus gyermeke leszek. Ez az én számomra a legfontosabb. De hogy én Jézus gyermeke legyek, ez meg kell változni a világnak. Na, ehhez kell ez az archimédeszi pont, ami a Földön kívül van, az Isten ítélete. Tessék nézni a világnak mi a baja. Mondok egy nagyon egyszerű példát, az öregebbek értik. Amikor én gyerek voltam, akkor Béla bá, aki cserkészparancsnok, úttörő parancsnok lett, elkezdte nekünk mondani, hogy fiúk, mire ti nagyok lesztek, kommunizmus lesz, és akkor már nem lesz pénz, bementek a boltba, és öntudatosan annyit vesztek el majd a csokoládéból, amennyi éppen nekünk kellett. Volt 1950-ben, kopogott a szemünk a csokoládé után, padlás lesöpörgetés, stb. Aki a történelemből tudja, mert egy gyakorlatból itt már senki nem tudja, de ez volt. Mi hittük is, meg nem. Mi lett belőle? Összeomlott, mint Bábel tornya, nem? Miért? Megmondom miért. Megint egy marxizmus klasszikusát fogom, Engels fogom idézni. Engels azt mondja, hogy a társadalmi viszonyok változnak, ettől megváltoznak az emberek. Na, ebbe halt bele a kommunizmus. Tudnilik, a társadalmi viszonyok változása nem változtatja meg az embereket. Az emberek változása változtatja meg a társadalmat. Tehát ez pont fordítva van. Ebbe belehalt a kommunizmus. És belehal minden ilyen dolog, hogyha én ezt, vagy azt, vagy amazt a ideológiát ide a szürke állományba beteszem, attól más lesz a világ. Nem. A világ akkor lesz más, hogyha én bennem lesz más a világ. Tetszik érteni? Ezt úgy lehet egyszerűen mondani, az önzés törvénye helyett a szeretet törvényére kell átkapcsolni. És erről van szó itt. Ezért van az örömének. Ez a bárány mennyegzője. Ezt erősíti ezt meg. Ezért jön fehér lovon Jézus, és ítéli meg az önzés világát, és ezért fog Babilon leomlani, és pusztává lesz minden. Pontosan ezért. Nos, ez hogyan lesz? Ezt a következő három látomás mondja el, ami a 20. fejezet. Erre szívesen, szeretettel várok mindenkit.

Köszönjük meg a jó Istennek azt, hogy mi fehér ruhát ölthetünk. És a fehér ruhád neked is készen van. Jó Jézusunk, tele van a mi szívünk hálával és köszönettel, amit te értünk tettél. Köszönjük te néked azt, hogy nem kilátástalan harc az élet, nem egy iszap birkózás, amiben mindenki sáros lesz, hanem van fehér ruha, a te fehér ruhád, amit én is megkaphatok, és minden testvérem, aki ezt akarja. Aki Jézus Krisztus szavára hallgat, a bárány társa lesz és kísérője, és nem hagyja magát lerészegíteni Babilon borával. Istenünk, édek kérünk, add, hogy hűségesek legyünk és maradjunk te hozzád. Bocsáss meg a mi gyarlóságainkat nagyon sokszor. Bocsáss meg azt, hogy még ebben a világban nagyon sokszor csetlünk, botlunk, de lásd a mi szívünk szándékát, és te tisztíts meg bennünket, mert egyedül ezt te tudod megtenni. Add, hogy mi Krisztus váró emberek legyünk, ne csak szavainkban, ne csak profécia magyarázatainkban, hanem a mindennapi életünkben lássák azt, hogy nekünk van Istenünk, akit várunk hamar. Add Istenünk, hogy ez a hit, ez a remény, és a mindent megédesítő szeretet ott legyen a mi életünkben. Erre kérünk fiadért, Jézusért, hallgass meg imánkat. Amen.

így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! A Biblia jelenések könyvéről Szigeti Jenő előadása.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 436 éve jelent meg a Vizsói Biblia. Az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás 1590. július 20-án Vizsolyban látott napvilágot. A fordítást irányító református Esperesről, Gönczi lelkipásztorról, Károli Gáspárról, Károli Bibliának is nevezik. Ez a könyv legrégebbi fennmaradt és ma is használt teljes szövegű, magyar nyelven lefordított szentírás. A bibliafordítás 2015. januárjában bekerült a hungarikumok közé. Károli a fordítási munkálatoknak 1586-ban kezdett neki. 3 év múlva el is készült a teljes fordítás. A fordítás nyelvének vizsgálata arra utal, hogy Károlinak legalább 3 segítőtársa volt. A nyomtatás elkezdésekor azonban még nem készült el a teljes fordítás, ezért a kéziratot az akkori diákok, köztük Szenci Molnár Albert laponként gyalogszerrel hordták Göncről Vizsolyba. A 16. századi magyar nyelv páratlan kiadványa megjelenésének alkalmából a Vizsolyi Református templomban és a Bibliai Látogatóközpontban június 18-án szombaton délután hálaadó ünnepségen Barna Sándor tiszáninneni püspök hirdetett igét. Protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20-a között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat fő belemei. 19-én ökumenikus istentisztelet a bécsi kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztalbeszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levértárban. Augusztus 20-án színházi előadás, itt mutatják be a Gályarab Uratóriumot. Családi és gasztronómiai programok is lesznek, hagyományos ételekkel, kézműves vásárral és cserkész foglalkozásokkal. A részletes programért érdemes követni az Evangélikus Egyház weboldalát, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményeit. Zsidó kulturális fesztivál, különleges zenei és irodalmi estek a Rumbak zsinagógában. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30 és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A budapesti zsidó hitközség immár közel 3 évtizede hozza el a közönség számára a zsidó kultúra legszínesebb és leginspirálóbb értékeit. A hagyomány, a jelenkori művészet és a közösségi ünnep találkozását. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Rumbak-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönség kedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma a hétfőn napos az időnk, kevés felhővel, de helyenként eshetnek esők is. Az északi szél mellett 25-31 fokunk van. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső is. Az északi szél mellett 24-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Csak. Csak egy parányi mécsé lenni, mely bevilágít egy szobát. Csak egy szál deszka hiddá lenni, mely szakadékot ível át. Csak egy kanálka mézzé lenni, legyen az élet édesebb. Csak egy segítő kézzé lenni, mely teszi azt, amit tehet. Szent Gáli Kata.

0: lemmingek.
1: Legyetek józanok, vigyázzatok, mert az ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el. Péter apostol első levele, 5. fejezet, 8. vers.

a pocokfélékhez tartozó Lemming család naptárában nagybetűkkel volt megjelölve a március 20-a, a tavasz első napja. Ekkor kezdődik a lemmingek éves vonulása. A többi lemminghez hasonlóan ez a lemming család is bepakolt a lemming autóba, és elindult a tenger irányába. Miért pont a tengerre? Nem tudták. Talán mert mindenki arra tart. Alig egy percnyi utazás után azonban a lemming gyerekek türelmetlenekké váltak. Mikor érünk oda? Kérdezte síró hangon a lemming kislány. Még mennyi van hátra? Érdeklődött a bátyja is. A lemming apuka felfigyelt arra, hogy az autópálya csupa lemming autóval van tele. Ez remek, csapkodta bosszankodva a kormányt. Ilyen tempóban sosem érünk oda. A lemming család végül mégis megérkezett a tengerpartra. A többi lemminggel együtt belevetették magukat a hullámokba, és ott éltek boldogan, míg meg nem haltak.

szeretnél lemming lenni, vagy folyton éberen örködni? A lemming apró testű rágcsáló, amely Európa északi területein él. Amikor a lemming kolóniák túlnépesednek, több millió egyet hagyj el az otthonát, ami látványos tömegmigrációt eredményez. Néha a tenger felé vonulnak. Azonban egyiküket sem foglalkoztatja az igazán fontos kérdés, hogy egyáltalán jó ötlete ez a migráció? Tényleg nem jó ötlet, mert a lemmingek nem tudnak úszni. De nem is áll szándékukban. Csupán egy kevésbé zsúfolt élettérre vágynak. Amikor aztán belevetik magukat a hullámokba, tulajdonképpen azt hiszik, hogy csak egy folyón kell átkelniük. A lemming nem egy túlságosan okos állat. De az éberen örködő egyedek valójában okos állatoknak tűnnek, mintha folyton értelmes kérdéseket tennének fel.

0: amikor valaki megpróbálja éberen örködő embertársát olyan ösvényre vezetni, amely értelmetlennek tűnik, akkor az éber személy mindig szeretne választ kapni bizonyos kérdésekre. Például, ki irányítja a vonulást? Hova megyünk? Találunk-e tényleg jobb életteret? Az éberen örködő személy mindig meg tudja különböztetni az igazságot a hazugságtól. Tehát nem olyan, mint a lemmingek. Ne légy te se olyan, mint a lemming. Légy mindig éber.
1: Közreműködött Balázs László.

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Ma Néhai Loránd Gábor archív ige magyarázatát idézzük fel, aki az Ó és az Új Szövetség viszonyát hasonlítja össze.
2: És ennek az a szent igéje, melynek alapján szeretném hirdetni közöttetek üzenetét, írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, a harmadik rész 7-től 11-ig terjedő verseiben. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata annyira dicsőséges volt, hogy Izrael fiai nem tudtak Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata? Sőt, már nem is dicsőséges, ami dicsőséges volt, az azt felülmúló dicsőség miatt. Mert ha dicsőséges a mulandó, mennyivel inkább dicsőséges, ami megmarad. Kedves testvérek, a mai ige alapján három dologról szeretnék szólni. Az egyik az Ó Szövetség dicsősége, a második az Új Szövetség dicsősége, végül a két szövetség viszonyáról is. Az első tehát az Ó Szövetség dicsősége, nem az Ó Szövetségé egybeírva, tehát nem a Biblia első részéről beszélek, hanem az Ó, a régi szövetségről, amelyet az Ó Szövetségben találunk. Mit tudunk meg az igében az Ó Szövetségről? Először is az, hogy az a halál szolgálata. A mózesi törvények csodálatosak. Az igazi emberi viselkedés teljességét leírják. Mind Istennel kapcsolatban, hogyan kell nekünk Istennel kapcsolatban lennünk, hogyan kell őt tisztelni, hogyan kell őt áldani és magasztalni. Mind embertársaink irányában, hogyan kell nekünk másokkal viselkednünk. Melyek az emberséges viselkedésnek Isten szerint megállapított alapjai. Akármilyen csodálatosak is ezek a mózesi törvények, akár mennyire is a tökéletes, az igazi emberi cselekvés, viselkedés teljességét írják le, csak éppen erőt nem tud adni ennek teljesítéséhez. Újra és újra azzal szembesülünk, hogy tehetetlenek vagyunk. Nem tudunk semmiféle életjelenséget produkálni a parancsolatok betartásában. Azaz, azokra nézve mi halottak vagyunk. A halál szolgálata, az Ó Szövetség szolgálata. Hiszen erről olvasunk is, mert bennünket a halálban tart, a halálba taszít, mert képtelenek vagyunk megfelelni neki, semmiféle életjelenséget felmutatni nem tudunk. Mert persze a mózesi parancsolatokat nem úgy kell érteni szó szerint, hogyha senkinek a hátába nem döftem bele a kést, akkor én már nem vagyok gyilkos. A parancsolatokat úgy kell érteni, ahogyan azt, ami Urunk Jézus a hegyi beszédben elmondta, megtanította nekünk. Isten eredeti gondolata szerint kell azt értenünk, hogy haragudnunk sem lehetne, hogy nem mondhatnánk fele barátainkra, atyafiainkra semmi elmarasszalót, hogy ostoba vagy, bolond vagy, mert akkor méltóak vagyunk a gyenna tüzére. A halálban tart bennünket a mózesi 10 parancsolat és a teljes törvény. De nem csak a halál szolgálata, hanem egyúttal a betűnek a szolgálata. Mert Isten akarata a kezünkben van, mert le van írva. Sőt, a 10 parancsolatot maga Isten adta kőbevésve, saját ujjával fölírva Mózesnek. De a betű önmagában csak betű. Elolvasni el lehet. De attól még nem teljesül, hogy elolvassuk. Nem teljesül magától, mert a betű megöl. Ezt olvassuk a 6. versben. A halál szolgálata és a betű szolgálata az tulajdonképpen a legszorosabb kapcsolatban áll egymással. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt. Így mondja Pál apostol. Tehát mit tudunk meg az Ószövetségről, hogy az a halál szolgálata, az a betű szolgálata, aztán tovább menve a kárhoztatás szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, folytatja a gondolatmenetet Pál. Ugyanis a halálnak ez a szolgálata, az Ószövetség nem fizikai halált okoz, hanem lelkit, azaz kárhozatot. Hiszen ha nem teljesítjük Isten törvényét, ítéletet vonunk a fejünkre, és ez a kárhozat. Emlékezzünk Ádámra és Évára. Így szólt az isteni parancs, amely napon eszel róla, mármint a tiltott fáról, bizony meghalsz. Meghaltak? Hát nem haltak meg. Ádám 930 éves korában hunyt el, csak nem matuzsálemi korban. Meghaltak? Hát persze, hogy meghaltak. A lelki életüket veszítették el. Az Úrral való élő és párbeszédes kapcsolatot. Ez a kárhozat. Megtudjuk azt is, hogy mulandó ez a szövetség. A 11. versben ugyanis mulandónak nevezi, ideig, óráig való, nem végleges. A zsidó levél is így ír, amikor újról beszél, elavultá tette az elsőt, ami pedig elavul és megöregszik, közel van az enyészethez. A római levélben is azt írja Pál, a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Dicsőséges, mert Isten adta. Dicsőséges, mert szükség volt rá. De van egy ezt felülmúló, ezt elhalványító, sőt, ezt megszüntető dicsőség. Az új szövetségnek a dicsősége. Mit tudunk meg az igéből, az új szövetség dicsőségéről? Nem a halál szolgálata, hanem az életé. Nem a betűjé, hanem a léleké. Nem a kárhoztatásé, hanem az igazság szolgálata. Nem szolgaságra szül, hanem szabadságra, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Ez örökre megmaradó szövetség, és örökre dicsőséges szövetség. Mert ha dicsőséges a mulandó, mennyivel inkább dicsőséges, ami megmarad. Már az Ószövetség is éppen ezt az újat hirdeti. Íme, eljönnek majd a napok, ezt mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izrael és Júda házával, nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, és megrontották szövetségemet, noha én férjük maradtam, így szól az Úr, hanem olyan lesz az a szövetség, amelyet e napok után kötök Izrael házával, ezt mondja az Úr, hogy törvényemet a bensőjükbe helyezem, a szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Olvassuk Jeremiásnál. Olyan sokszor olvasunk a zsidókhoz írott levélben is arról, hogy igen, Mózesnek mindent a mennyei minta alapján kellett elkészíteni, de ami a kezében volt, ami a nép kezében volt, az csak a minta nyomán készített, e földi másolat volt, de nem maga a minta. Ugyanígy az Ószövetség is csak a mennyei minta, az új szövetség alapján készült földi előkészület volt csupán. Előkészület a jobbra, előkészület a tökéletesre, előkészület arra, amihez képest csak általános iskola volt az Ószövetség. De mi ez az új szövetség? Most azonban Krisztus annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Mert ha az az első kifogástalan lett volna, nem kerestek volna helyet a másodiknak. Megint a zsidó levélből idéztem. És maga Jézus mondja az utolsó vacsorán, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek kiontatik. Az új szövetség nem más, mint Jézus megtöretett teste és kiontott vére, most nem az úrvacsorára gondolok, hanem magára, erre a tényre, a golgotai kereszten végbevitt váltság áldozatra, arra a csodára, amiből élhetünk, ami megszerezte számunkra az üdvösséget, és nem csak a mi számunkra, az Ószövetség idején élt hívő emberek számára is a kereszt az üdvösség forrása. Végül lássuk a két szövetség viszonyát. Olyan a két szövetség viszonya, mint a holdnak és a napnak a viszonya. A hold a naptól kapja a fényét, és azt sugározza vissza a földre sötét éjszakákon. De amikor felkel a nap, elhomályosodik a hold, már úgy kell keresni az égen, hogyha látható is, hogy vajon merre van, hol van, és nagy nehezen lehet csak megtalálni, mert a nap fénye sokkal erősebb, mint a hold másodlagos fénye. Kedves testvérek, Bibliánkban benne van az Ószövetség és az Új Szövetség is. A kereszténység elterjedésével nem szűnt meg az Ószövetség olvasása és tanítása. Számunkra is elengedhetetlen fontosságú, de miért? Azért, mert a mózesi törvénynek óriási szerepe van. Óriási szerepe van abban, hogy egyáltalán rádöbbenjünk arra, hogy bűnösök vagyunk, és hogy milyen mértékben vagyunk bűnösök. A római levélben így ír Pál, a törvény csak a bűn felismeréséért van, de ebből a felismerésből élet származhat. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrizete alatt voltunk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Ekként a törvény Krisztushoz vezető mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. Ez tehát az Ószövetségnek, a törvénynek, a parancsolatoknak a szerepe, hogy oda vigyen, oda kényszerítsen bennünket Krisztus keresztjéhez. Mert a törvényből, az Isten törvényéből érthetjük meg, hogy egy jottányit nem vagyunk képesek teljesíteni belőle. Végigvesszük a 10 parancsolatot, és ha őszinték vagyunk magunkhoz, meg kell vallanunk, hogy semmit azokból be nem tudunk tartani. Formálisan igen, persze, az nem probléma. Kedves testvérek, aki azt hiszi magáról, hogy betartja a törvényt, az végtelenül el van tévedve. A törvény csak arra jó, hogy meglássuk magunkat benne, mint egy tükörben, de hogy meglássuk a megoldást is, Jézus Krisztus keresztjét. Meglássuk azt, hogy az ő kereszt áldozata szerezte meg számunkra a megigazulást és az örök életet. Az Ószövetség az ígéret, az Új Szövetség a beteljesedés. Az Ószövetség az

0: akkor ezzel tulajdonképpen a mindennapi ige olvasásnak eleget tett. Most én nem vitatom, hogy ez a két mondat is dolgozhat bennünk egész nap. Meg ráadásul a két mondat között mindig van egy izgalmas teológiai összefüggés, Ó és Új Szövetség kölcsönhatása. De azért nagyon-nagyon javaslom annak, aki szeretné igazán a Biblia zamatát, ízét megkóstolni, hogy szálljon erre egy picit több időt, mert ez nem könnyű olvasmány. Hát a Bibliát nem lehet gyorsan, könnyen, ugye vannak ilyen reklámok, hogy tanuljon gyorsan, könnyen angolul, ebből se a gyors, se a könnyű nem igaz, mert egy nyelvet nem lehet gyorsan, könnyen megtanulni, és az isteni atyanyelvet se lehet gyors talpalón megtanulni, vagy elsajátítani. Tehát itt nagyon fontos, hogy szánjunk időt az örökkévaló Istenre, hogy amit nekünk át akar adni, azt mi nekünk legyen időnk befogadni, megrágni, megemészteni, és akkor tudjuk szerintem a lényeget másoknak is továbbadni, mert ez nagyon fontos.
1: Abszolút egyetértek, de valóban a Biblia olvasás válsága mögött nagyon nagy részt ez a gyors élet van, és egyetértek Püspök úrral, hogy igazán a Biblia nem bontja ki önmagát ezekben a gyors interakciókban. Tehát azért ez teológiailag is azt mondjuk, hogy ez nem úgy működik, hogy én gyorsan kiveszem a Biblia olvasás során azt, ami nekem kell, az információ morzsát, hanem ez időt igényel, és ebből nincs nekünk. Illetve azt gondolom, hogy ezért dolgozni kell. Tehát azért egyre több emberrel találkozom, meg beszélek, akik rájönnek erre, hogy a végtelenségig gyorsítani az életet, a teendőket halmozni, az nem meggazdagít minket, hanem megszegényít. És van egy olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy az igazán gazdag embernek nem sok pénze van, hanem sok ideje. És így van, tehát ezt érezhetjük, és az bibliaolvasáshoz idő kell, ez az egyik faktor. Nyilvánvalóan sokkal több dolog kell még hozzá, hogy a bibliaolvasás az...
0: Miért elmondanád ezt a többit, azért annyit hadd szúrja közben, hogy van-e időnk, csak egy kérdést hadd tegyek fel a kedves hallgatóknak, nézőknek, hogy kinek jutott eszébe, hogy a 90 perces foci meccseket ideje, nem mondjuk 40 perce lesz ők itt el. Kinek van ma 90 perce, hogy nézze azt, hogy be tudnak-e rúgni egy gól 90 perc alatt, vagy nem. Sokszor nem, és mégis ott ül mindenki, és ha hosszabbításon még 30 perc, akkor végigülik. Hát milyen érdekes, hogy igen, mire van és mire nincs időnk, ez csak egy abszolút hétköznapi példa.
1: Igen, de tehát nyilvánvalóan ugye a foci meccs az földolgozható, így mentálisan, meg érzelmileg is könnyen. Ugye van, aki azt mondja, hogy ezt egy ilyen marketing oldalról megközelített egy kollega, hogy hát, hogy ugye ahhoz, hogy eladjunk egy Mercedes-t, ahhoz egy nagyon szofisztikált marketing kampány kell, hogy az embereket meggyőzzük, hogy neki arra Mercedesre van szüksége. A másik oldalon ugye kenyeret nem reklámozunk. Tehát ami nagyon egyszerű és mindennapi szükséglet, arra meg nem kell reklám. Tehát és ha így nézzük, akkor tulajdonképpen a Biblia, bár ugye azt mondjuk, hogy mindennapi kenyerünk, de azért az egy komplex igényt elégít ki. Tehát még sokkal komplexebbet, mint hogy beleülni egy Mercedesbe, az egy jó érzés. Tehát a Bibliának tulajdonképpen ahhoz, hogy azt valaki megértse, hogy arra szüksége van, az egy elég komoly folyamaton kell végigmenni. Tehát, hogy csak csettintünk egyet, hogy neked Biblia kell, nem fogja elhinni. A kenyeret nem kell ilyen bonyolultan magyarázni, de a Biblia az hasonló bizonyos tekintetben, mint a Mercedes, hogy egy speciális igényt elégít ki, egy speciális kapcsolatot ajánlunk a Bibliával, ami az embernek magától nem jön könnyen.
0: Talán itt tényleg ez a kapcsolat egy nagyon fontos kulcsszó. Mindennapi kommunikáció, kapcsolat az Istennel. Ez egy izgalmas kérdés, hogy erre érzem-e azt, hogy szükségem van, vagy hogy enélkül én kevesebb vagyok, vagy majdnem azt mondom, hogy csonka vagyok, vagy sérült vagyok. Tehát valahol ebbe az irányba kellene Igen. megtalálni talán, hogy lehet, hogy a kenyér szó ma már tényleg mellé visz.
1: Igen, itt tulajdonképpen bármivel behelyettesíti, ami az egyszerű és mindennapi szükségletet jelenti. De nagyon érdekes, hogy a bibliaolvasás válság,

0: távolsága a keresztjének között is megvan. Tehát ugye nem arról van szó, hogy a világ nem olvassa a Bibliát, mi keresztjén, szemben velünk keresztjénekkel. Az a felméréseinknek, ugye most volt egy ilyen bibliatársulatok globális felmérése, és azt mutatja, hogy a magát keresztjénnek valló emberek nagyon nagy százaléka a nyugaton, és ide tartozik Magyarország is, nem olvassa a Bibliát.
1: És mit ajánlanátok, hogy hogyan olvassuk a Bibliát? Tehát, hogy hogyan jöjjön ez vissza valami jó ritmusba, valami egészen természetes módon, hogy hát ez ide tartozik. Tehát, ha te hívő ember vagy, a Krisztust akarod követni, akkor ahhoz a Biblia szervesen hozzátartozik.
0: Én azt gondolom, hogy ezen a folyamaton végig kell menni az embernek, tehát, hogy a folyamatnak, ez a kapcsolat iránti igénynek, a végpontján van ott az, hogy én naponta áldozok rá az időmből, hogy olvasok, leülök, és megteremtem a feltételeit. Addig el kell jutni, tehát hogy ez a kapcsolat elég értékes legyen ahhoz, hogy én az életemet úgy alakítsam, hogy ez beleférjen. És amíg ide eljutunk, az azért egy hosszú folyamat, és keresztjénként is, én azt gondolom, hogy a Biblia missziónak egy kihívása az, hogy segítsük az embereket, hogy többféle formában és médiumban is találkozhassanak a Bibliával, nem csak a kemény fedeles könyv, amivel én elvonulok valahol, leülök és olvasom, hanem hát például az egyik ilyen nagyon fontos dolog, és ezzel nem találtam ki valami különlegeset, hogy például az Isten tiszteleteinken olyan helye legyen a bibliaolvasásnak, hogy ne csak túlessünk rajta, ne csak egy verset, bibliai verset földobjunk, és akkor most erről fogok prédikálni, hanem a bibliaolvasásnak adjuk meg azt a helyét, hogy ha már valaki elmegy például egy Isten tiszteletre, evangélikus, református, bármilyen Isten tiszteletre, akkor a bibliai szövegekkel, akkor ott dedikált módon van ideje, és annak van az alkalma, hogy találkozzon.
2: Hát úgy is találkozhat, hogy vannak, ahol kivetítik például.
0: Így van.
2: Vagy, hát ezt biztos sokan láttuk már, főleg baptista gyülekezetekben mindig irigykedve figyeltem, hogy ott van nem csak az énekek csőny, de a Biblia is a templompadokban, és a igehirdetővel együtt nyitja ki a Bibliát, és követi, sokkal könnyebb együtt élni azzal a szöveggel, amit én is látok, mintha csak egyszer azt valaki felolvasta, és akkor hát ki tudja, hogy odafigyeltem-e vagy nem. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan találkozunk. És talán még egy valami, ha már itt az asztalon maradt a mobiltelefon, ugye ez ki van kapcsolva? Hát hiába van adás, hiába keres most téged valaki, el vagy némítva. Na most itt van egy olyan oldal is ennek az egésznek, hogyha mi nem vagyunk vételi állapotban, tehát nem nyílunk ki az Isten felé, akkor nem tud az ige megszólítani minket. Tehát itt jön azért a Szentléleknek a kulcs szerepe, ugye a pünkösdi csoda, hogy egyszer csak emberek megértették, hogy nem csak, hogy nekik szól az ige, hanem róluk is szól, sőt, beleszól az életükbe, sőt, megváltoztatja az életüket. És ezáltal lesz az ige élővé és hatóvá, hogy szíven találjuk őket. Tehát itt azért van egy olyan is, hogyha én el vagyok némítva, nem vagyok vételi állapotban, akkor hiába van térerő, hiába van adás, ha nincs vételi készség. Tehát ez is itt kérdés, hogy tudunk-e úgy kinyitni egy bibliai szöveget, hogy előtte van egy kis idő elcsöndesedni, és kinyitni a lelkünket, hogy akkor az Isten meg tud szólítani, és be tud lépni.
0: Igen, és nekünk az volt a tapasztalat, hogy említettem ezt a felmérést, hogy például azt gondolná az ember, hogy mondjuk a fiatalok, azok immunisak a Biblia üzenetére. Mert ha azt nézzük, hogy mennyi fiatal olvasson napi szinten, vagy akár heti szinten a Bibliát, az egy nagyon kis százalék. Tehát a mai fiataloknak egy 2-3 százaléka az, aki olvassa a Bibliát. Ugyanakkor nagyon meglepő, hogy 45-50 százaléka a fiataloknak, és ez nem egyházias fiatalok, hanem bármilyen fiatal, ha fölteszik a kérdést, hogy szívesen tudna-e többet a Bibliáról, tehát nyitott-e a Biblia jobb megismerése felé, akkor azt mondja, hogy igen. Tehát tulajdonképpen ilyen mérne. Igen. Tehát nincs egy ellen, az 50%-ban van egy ellenérzés a Biblia felé, de egy 50%-ban, ami egy meglepően magas arány, hogy minden második fiatal azt mondja, hogy ő nyitotta arra. Ugyanakkor, ha megkérdezik, hogy mi jut eszébe a Bibliáról, mit tud róla, akkor többnyire azt mondják, és ez nagyon nagy százalékban, hogy elavult, régies szöveg, érthetetlen szöveg, igazándiból nem szól az én életemről, egy kordokumentum, régi kordokumentum, tehát ezek a vélemények hangoznak-e. És itt látjuk, hogy a nyitottság, egy jó indulat, és a tapasztalat között feszül egy ellentét. Tehát igazániból nyitottak, de nem nagyon várják, hogy bármi pozitív meglepetés lesz, mert gondolnak valamit a Bibliáról. Tehát én azt gondolom, hogy például a Biblia társulatnak is, de hát az egyházainknak is, ugye a Biblia misszió, ez egy feladata, nekünk talán dedikáltan, nekünk csak az a dolgunk, hogy a Bibliát megpróbáljuk minél inkább az emberek kezébe adni. Szóval ez egy feladat lenne, hogy olyan Biblia kiadásokat, olyan Biblia felületeket hozzunk létre, amelyek segítenek ezt cáfolni, hogy a Biblia érthetetlen, hogy a Biblia irreleváns az életünkre nézve. Hogy ezt hogyan csináljuk, ez jó lenne tudni, tehát ezt keresgéljük, ennek a csatornáit és az eszközeit. Ugye elnök úr tanulja ennek, hogy a kuratórium üléseken megbeszéljük azt általában, hogy mit csinálunk, az hogy működik, mennyire működik egyáltalán. Keresgéljük ennek a csatornáit, figyeljük a külföldi testvéreket, kollégákat, ugye a világ 156 országában van Biblia társulat, tehát mindenhol próbálkoznak, és mindenhol keresik.
2: Hát legutóbb előkerült a kuratőröm ülésem, ugye, hogy talán lassan 20 éve van, hogy volt ez a Biblia éve.
0: 2008.
2: Igen, és ugye az egy nagy kilépés volt, én emlékszem a főváros utcáira, tereire, hogy nem lenne ideje újra megpróbálni, ökumenikusan is egy nagyon fontos szóhoz érkeztünk el, mert a Bibliát igazán ökumenikusan lehetne újra fölkínálni a társadalom szélesebb rétegeinek.
1: Örülök, hogy előkerült az ökumenikus kifejezés, mert hogy még van egy olyan témánk, amiről nagyon jó lenne beszélni, ez pedig az, hogy készül egy új fordítás a Szentírásnak, mégpedig egy ökumenikus fordítás, ami egyrésztről nagyon üdvözlendő, másrésztről picit furcsa, hiszen a protestáns új fordítás is egy ökumenikus fordítás.
0: Igen.
1: De akkor talán azt mondhatjuk, hogy egy szélesebb értelemben vett ökumenikus fordítás.
0: Igen. Hát ugye Magyarországon egy katolikus többségű ország tradicionálisan, ugye, és hát ugye a katolikusok nélkül nem igazán ökumenikus semmi. Valóban az újfordítási Biblia az 12 egyház bibliája, és ilyen értelemben ökumenikus, de a katolikusokkal együtt nincs közös biblia fordításunk.
1: És mi lenne a célja ennek a biblia fordításnak, mert hogy 2025-ben Martos Levente Balázs püspök atyával egy közös interjút adtatok ezzel kapcsolatban, és ott az hangzott el abban az interjúban, majd linkeljük ide az adás alá, hogy nem célja, hogy leváltsa a felekezeti szövegeket. Akkor mi a célja ennek az új ökumenikus fordításnak?
0: Hát erről beszéltünk eddig, hogy van-e arra lehetőség, hogy olyan biblia szöveget és olyan bibliát adjunk az emberek kezébe, amit jobban értenek, ami közelebb áll hozzájuk. Ugye a felekezeti bibliafordítások nagyon fontosak, tehát valóban szó sincs arról, hogy ezeket leváltanánk. Hát ezek liturgikus, egyéni bibliaolvasás szempontjából nagyon értékes saját tulajdonunk tulajdonképpen. Tehát nem arról van szó, hogy ezeket akkor félretesszük, és majd ez lesz a... hanem ez egy járulékos ajándék, amit én úgy szoktam fogalmazni, hogy az egész gondolat talán onnan indult el, hogy még II. János Pál fogalmazta azt meg, hogy ugye Európának újra misszionálásra van szüksége, újra evangelizálásra van szüksége. Mert Európaiában szeretnénk azt mondani, hogy egy keresztény kontinens, hát látjuk ennek mennyi deficitje van, vagy valójában inkább azt mondhatjuk, hogy nem, így van. És ezért vissza kellene nyernünk az európai embert a Bibliának. Na most nyilván nem azok a célközönség, aki már hívő tagja az evangélikus egyháznak, a reformátusnak, a katolikusnak, és van valamiféle viszonya a Bibliához, hanem azok lennének a célközönség, akik talán azt mondják, hogy azt mondják az egyházra, hogy nem, köszönöm, nem, de a Bibliára nem mondják, hogy nem. Tehát talán pont ez a százalék, amit említettem a fiatalok kapcsán, hogy ha a fiatalokat arról kérdeznénk meg, hogy mi a véleményük az egyházakról, mennyire szimpatizálnak az egyházakról, akkor ezt nem kérdeztük meg, de tartok tőle, hogy a 45-50 százaléknál alacsonyabb lenne azoknak a száma, akik az egyházakkal pozitívabbak, vagy pozitívak. Tehát van egy olyan fogadó készség, ahogy a Biblia az azért közös kincsünk, közös kultúrkincsünk. Arról tanulnak a gyerekek az iskolába. Tudják, hogy az alapja az európai civilizációnak. De az egyházban már nagyon sokan nincsenek benne, hogy ott kapják kézbe a Bibliát. És ez az ökumenikus fordítás talán azáltal, hogy minden felekezet Magyarországon rá tudja mondani, hogy ezt ajánljuk olvasásra, ezzel egyfajta hát közös magyar kultúrkincsünkként jelenik meg. Tehát nem egy katolikus biblia kiadás, nem egy református, evangélikus, protestáns biblia kiadás, amelyre valaki azt tudja mondani, de hát én nem katolikusként kereszteltek, nem evangélikusként, stb. Nincs hozzá közöm. Ez viszont olyan biblia kiadás lehetne, ami mindannyiunké.
2: És azért hadd tegyük hozzá még azt is, ami szerintem fontos szempont, hogy a maga az oda vezető út is egy nagy kincs, hogy elkezdünk közösen dolgozni a forrás közelébe. Most gondoljunk az ökumenikus imahétre. Hát minden felekezet maga is imádkozik, de milyen erő van, amikor együtt imádkozunk a közös úrhoz, vagy mondjuk ősszel a teremtés hete. Mindenki külön is szívügyének tekinti a teremtett világvédelmét, de amikor összefogunk esetleg egy héten át, az jelzi, hogy vannak ilyen közös pontjaink, ilyen találkozási pontjaink, és azért hosszú távon én el tudom azt is képzelni, hogy ilyen ökumenikus biblia például egy ökumenikus hitoktatásnak is lehet az egyik tankönyve, mert azért én megkockáztattam, hogy előbb-utóbb végig kéne gondolni, hogy van-e értelme mondjuk alsó tagozatba bontani a gyerekeket 3-4 csoportba, ennek a finanszírozása, szervezése szinte megoldhatatlan feladat hosszú távon. Ha lenne egy közös ökumenikus fordítás biblia, akkor már is könnyű lenne, vagy könnyebb lenne közösen elindítani például a gyermekeket a biblia világa felé, aztán később a konfirmáció, bérbálás életkorában jöhet a felekezeti elköteleződés, most nem az ellen beszélek, de hogy ezeket a közös pontokat megtalálni, és egymással az együtt munkálkodás örömét megélni a kihívások mellett, mert
0: igen,
2: az is van.
0: Igen, meg úgy is mondjuk tulajdonképpen, hogy ez állandóan fölmerül pont most ugye a mai közbeszédben, ugye, hogy mit ad az egyház az társadalomnak. Mit kap tőle, és mit ad. Ugye ez egy hot topic most, és én azt gondolom, hogy az egyházak, ugye a Biblia Társulat egyik oldalról, másik részről a katolikus egyház, büszke lehetne arra, hogy adjuk az egész társadalomnak ezt az ökumenikus fordítást, és ajánljuk, hogy ismerjük meg a gyökereinket. Nem rögtön talán felekezeti híveket toborozva, hanem ez az a fordítás, amelyet minden egyház, ugye van ez az endorsement szó angolul, hogy ajánl, jóvá hagy. Tehát lenne ennek egy ilyen közös ajándék a társadalom felé élmény. Én azt gondolom, hogy ilyen ritkán van, hogy az egyházak összefognak, és szeretnének valami szolgálatot tenni a társadalomnak közösen.
2: És tegyük hozzá még ugye a vegyes házasságok. Nem problémáját, ez egy tény, ugye mindig mosolyogok, mikor hirdetik ugye évvégén, hogy hány tiszta házas pár volt, és hány vegyes, hát ugye nem élem, hogy a vegyes is tiszta volt. Hát, hogy felekezetileg, főleg mi evangélikusok, hát
0: meglehetősen... Már nem ez szerint házasodnak az emberek, az esetek nagy részében.
2: Hát, nagyon sok vegyes házasság van, és tételezzük föl, hogy vannak olyan vegyes házasságok, ahol szívesen olvasnának együtt Bibliát, de most ott azért érdekes lehetőség lenne, hogy most nem a Károlyi, nem a Szent István társulat, hanem az ökumenikus kiadás kerül oda az asztalra.
1: Ugyanebben az interjúban hangzott el, hogy egy biblia fordítás az 15-20 év. Nagyjából. Okay. Akkor ennek összefüggésében, ha lehet mondani ilyet, sac per kb., hogy körülbelül mikorra várhatjuk ezt az ökumenikus fordítást?
0: Én nem merek ilyet mondani, dolgozunk rajta, és hát lassabban haladunk, mint szeretnénk. Ennek nem csak az anyagiak, nyilván van egy anyagi küszöbe is ennek, hogy nyilván azok az emberek, akik ebben napi szinten dolgoznak, azok ugye kellene, hogy ebből éljenek, de kevesen vannak, és lassabban haladunk a munkával, mint szeretnénk. Lehet, hogy majd ez javul, ennek a finanszírozási része. Most egyelőre tényleg egy hosszú előkészítő folyamaton vagyunk túl, mert ez csak így jól hangzik, hogy itt üljenek össze az egyházak, és ezt kezdjék el közösen. Ennek egy nagyon hosszú előkészítő fázisa volt, amikor ennek a nemzetközi tapasztalatait megvizsgáltuk. Van sok ország, ahol van közös ökumenikus fordítás, és hogy ez hogy működik, a katolikus, protestáns szentírás értelmezés, az egyházi nyelv, nagyon sok mindent kellett átgondolni, kezdve attól, hogy a katolikus egyház bibliájában, ugye az Ószövetségben 7 könyvvel több van, mint a protestánsoknál. Tehát, hogy ezeket mind hogyan oldjuk meg, ezeket a kánon kérdését, a nevek kérdését, nagyon sok ilyen dolog van. Úgyhogy ezeket mind elő kellett készíteni, úgyhogy mi is jó pár éve küzdünk ezzel, és bár ugye említetted, hogy vannak már ökumenikus próbafordítási szövegek, ugye Ruth könyve és Péter első levele, ezeken túlmenőleg vannak már majdnem kész, félkész könyvek, tehát Márk evangéliuma, Máté evangéliuma, Bírák könyve, a Józsué, a Sámuel első és második könyve, tehát ezeken már dolgozunk, és valamilyen állapotban ezek vannak, ezek a könyvek. Nagyon remélem, hogy idén talán újabb próbafordításokat tudunk megjeleníteni, vagy megjelentetni, de azért ez egy hosszú folyamat, tehát régen egy bibliafordítás az 60-100 év is lehetett, mire elkészült. Ma már technikailag lehetséges az, hogy 10-15, 10 az nem, de 15-20 év az egy elképzelhető, belátható idő, ha minden adott.
2: Ez a legfontosabb azért az ökumenikus klímakérdés. Tehát, hogy hogyan változik, én az a generáció vagyok, aki átéltem azt a történelmi szakaszt, amikor éreztük, pozitív ez a 70-es évek, 80-as évek, éreztük, hogy egymással vagyunk utalva, és csak együtt tudunk tanúskodni. Akkor jött a nagy szabadság, ugye ránk szakadt, és akkor minden egyház kezdte önmagát építeni, és bocsánat, egy kicsit hizlalni, hogy akkor ki lesz a legnagyobb, a legtámogatottabb, akinek legtöbb intézménye, legjobb sajtója, meg legnagyobb média felülete lesz. És szeretném hinni, hogy az ökumenikus téma alakulhat úgy, hogy egyre inkább komolyan veszik, hogy csak együtt tudunk hitelesen tanúskodni Jézus Krisztusról, afelé, a világ felé, amelyik hiszem, hogy ma is várja az Isten fiainak a megjelenését, csak nem túl hiteles, hogyha mindenki azt mondja, hogy csak az én Bibliám az igazi, csak ez a jó fordítás, hanem hogy együtt próbálunk Krisztus felé mutatni.
1: Igen. És akkor egy záró kérdésként talán azt hiszem újra kicsit személyesebb vizekre evezhetünk, hogy ha valaki most akár ennek a podcast adásnak a mentén kap kedvet, vagy újra kedvet a Bibliának az olvasásához, akkor mely bibliai könyvet, szöveget, szakasz, történetet javasolnátok egy kezdésre, vagy egy újrakezdésre a Biblia olvasás tekintetében?
0: Alapvetően nem találnám föl a meleg vizet, tehát a misszió, a keresztény misszió, annak van erre válasza, ugye évtizedek, évszázadok után. Általában a János evangéliumát szoktuk ajánlani, hogy ha valaki nagyon el akarja kezdeni a Bibliát, és ismerkedni akar a elsősorban Jézussal, akkor ugye a János evangéliumát szoktuk ajánlani. Még ugye Márk evangéliumát. Tehát, hogyha az evangéliumok közül preferálhatunk, az egyik amiatt, hogy a Márk evangéliuma nagyon lényegre törő, rövid, János evangéliumának meg van egy nagyon különleges lelki nyelvezete, ami az embert megfoghatja egzisztenciálisan és érzelmileg. Ez a kettő, és hát hogyha az Ószövetséget akarnánk, ugye akkor alapvetően én a Zsoltárokat javasolnám, mint ahogy a keresztény misszió történetben ez egy külön műfaj lett, az Újszövetség és a Zsoltárok, ezek azok, amelyek együtt tulajdonképpen lefedik a Biblia teljességét. nagyon hasznos még a példabeszédek könyve, de ez már inkább fokozatosan, és ahogy ezeken az ember túl jut, akkor el lehet olvasni a Bibliának a történeti könyveit, tehát mondjuk a Mózes első könyvét, illetve hát az Új Szövetségben az apostolok cselekedeteit lehet ajánlani, ha az ember ismerkedik egy kicsit az egyházzal. És legvégül érdemes talán az apostoli leveleket olvasni, amelyek már ugye már keményebb eledele a hitnek. Illetve az Ószövetségben is ugye a többi olyan könyv, ami a prófétai könyvek, azok pedig már azért előismereteket feltételeznek. De akár a történeti könyveknél is ugye azok a könyvek, amelyek Izrael történetét leírják, hát ott azért van néhány keményebb történet, amihez kell egyfajta érettség hitben. De én ezeket mondanám, az Új Szövetséget elsősorban is, a két evangéliumot.
2: Igen, hát én is óvnám attól a Bibliát először kézbe vőtőt, az elején kezdje el, mert valószínűleg nagyon hamar be fogja csukni, akkor elérkezik a keményebb ószövetségi szakaszokhoz. Nekünk is annak idején tőle professzor azt mondta, hogy Márk evangélista szókincse olyan, mint egy görög kikötői munkásé, tehát mindenki megérti. És azért én még hozzátenném az én személyes tapasztalatomat, hogy azért én nagyon ajánlanám a kezdőknek, Lukács evangélistának a hallatlanul színes, gazdag stílusát. Most gondoljunk a tékozó fű, irgalmas, samaritáros, a gyönyörű példázatokra, emmausi tanítványok, és ugye hozzá lehet csatolni az abcselt, és akkor rögtön kiderül, hogy hogy működik az evangélium, amikor már rábízza Jézus az apostolokra. Tehát azért Lukács és az abcsel az egy olyan ívet ad, ahol azért az is látszik, hogy amit Jézus mondott, az működik, hiszem, hogy ma is.
1: Úgy érzem, hogy talán egy picit rá tudtunk világítani a Bibliára, annak a szépségére és annak a fontosságára, hogy mindannyiunknak legyen kapcsolódása ezzel a szöveggel, ami jóval több, mint szöveg, hanem a mindenható Istennek az üzenete számunkra.
0: Köszönjük szépen.
2: Mi is köszönjük.
1: A mai adásban a Bibliáról, a Bibliának a szövegéről, a Bibliafordításról és a Magyar Bibliatársulatról beszélgettünk. Ha támogatni szeretné a Kötőszó podcastot, akkor iratkozzon fel a Magyarországi Evangélikus Egyház YouTube csatornájára. De bátorítom arra, hogy látogasson el az Evlelkész és az Igenlő podcast a Magyar Bibliatársulat podcastjának YouTube csatornájára is. Most van itt az ideje az 1%-ok felajánlásának is. Ajánlja föl egyházi 1%-át a Magyarországi Evangélikus Egyház számára, és a civil 1%-ot pedig a Magyar Bibliatársulat Alapítvány számára. Ha keresztény könyveket, irodalmat, Bibliát szeretne olvasni, akkor böngészen nyugodtan a lutherkiadó.hu weboldalon, ahol sok keresztény kiadvánnyal találkozhat, ismerkedhet, de hogyha szeretne fizikailag is belelapozni kiadványokba, könyvekbe, bibliákba, akkor látogasson el a Huszárgál könyvesboltba. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten, a napi ajtat címe, örömmel várhatjuk őt. A mai ige zsidókhoz írt levél 9. fejezet 28. verse. Krisztus másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Gondolatok az igéről. Ez a mi reménységünk. Ő, aki egyszer már eljött, hogy sokak bűnét elvegye, újra megjelenik az emberek előtt. Ez már önmagában boldog reménység. Második eljövetelének van azonban néhány sajátos jegye, amely különösen dicsőségessé teszi majd azt. Akkorra Urunk a bűnnel már végleg leszámolt. Olyan hatásosan eltörölte a népe bűnét, amikor elszenvedte érte a büntetést, hogy második eljövetelekor a bűnnel már nem lesz semmi dolga. Nem mutat be több bűnért való áldozatot, mert a bűn akkorra már véglegesen elveszti hatalmát. Akkor népe üdvözítésére fog megjelenni. Akkor tökéletes és mindörökre szóló üdvösséget hoz népének, amely örvendezhet az üdvösség teljességének. Nem azért jön, hogy bűneink következményeit hordozza, hanem hogy learassa engedelmessége gyümölcseit. Már nem azért jön, hogy megmentsen a kárhozattól, hanem hogy a tökéletes üdvösségbe részesítsen bennünket. De csak az őt váróknak jelenik meg így. Azok, akiknek a szemét elvakította a bűn, nem így fogják őt látni. Számukra Krisztus félelmetes bíró lesz, senki más. A sorrend tehát ez. Először fel kell tekintenünk Krisztusra, és be kell fogadnunk őt. Azután örömmel várhatjuk visszajövetelét. Így jelent mindkét eljövetele életet a számunkra. 436 éve jelent meg a Vizsói Biblia. Az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás 1590. július 20-án Vizsolyban látott napvilágot. A fordítást irányító református Esperesről, Gönczi lelkipásztorról, Károli Gáspárról, Károli Bibliának is nevezik. Ez a könyv legrégebbi fennmaradt és ma is használt teljes szövegű, magyar nyelven lefordított szentírás. A bibliafordítás 2015. januárjában bekerült a hungarikumok közé. Károli a fordítási munkálatoknak 1586-ban kezdett neki. 3 év múlva el is készült a teljes fordítás. A fordítás nyelvének vizsgálata arra utal, hogy Károlinak legalább 3 segítőtársa volt. A nyomtatás elkezdésekor azonban még nem készült el a teljes fordítás, ezért a kéziratot az akkori diákok, köztük Szenci Molnár Albert laponként gyalogszerrel hordták Göncről Vizsolyba. A 16. századi magyar nyelv páratlan kiadványa megjelenésének alkalmából a Vizsolyi Református templomban és a Bibliai Látogatóközpontban június 18-án szombaton délután hálaadó ünnepségen Barna Sándor tiszáninneni püspök hirdetett igét. Protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20-a között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat fő belemei. 19-én ökumenikus istentisztelet a bécsi kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Augusztus 20-án színházi előadás, itt mutatják be a Gályarab Uratóriumot. Családi és gasztronómiai programok is lesznek, hagyományos ételekkel, kézműves vásárral és cserkész foglalkozásokkal. A részletes programért érdemes követni az Evangélikus Egyház weboldalát, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményeit. Erdő Péter bíboros ellátogatott a megújult esztergomi keresztény múzeumba. A keresztény múzeum július 17-én péntek délelőtt a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Erdő Péter bíboros primás látogatást tett az esztergom budapesti főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteménybe, ahol a múzeum vezetése fogadta és bemutatta számára az intézmény megújult tereit és kiállításait. A bíborost Eredics Gergő, az esztergom budapesti főegyházmegyei hivatal irodai igazgató helyettese és Faragó András érseki titkár és szertartó kísérte el. Erdő Péter érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, amely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több tízezer műtárgyat őriz, és gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet.
1: Kulturális programajánló.
2: Golgota nyári hetek. Idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések, emellett pedig minden korosztálynak készülnek számos sportos, kreatív és szórakoztató programmal. A délelőtti és esti bibliaórás programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven felülieknek pedig gyerekszolgálatot szerveznek. Mindkét héten ugyanazok a tanítások és programok lesznek. Nyári hetek időpontjai az első hét augusztus 2 és 7 között, a második hét augusztus 9 és 14-e között. A konferencia címe Isten királysága, a helyszín Zicsi Vajta konferenciai központ. A regisztrációs határidő ugyan vasárnap volt, a részvételi díj befizetési határideje pedig még ma, július 20-a hétfő. 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivál. Mivel július 15-én már lejárt a jelentkezési határidő az idei Ars Sacra Fesztiválra, ezért most már közzé teszik a tervezett műsorokat. Először most Miskolcról. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc önkormányzata, civil szervezetek, valamint intézmények, művészek, egyházi felekezetek és iskolák együttműködésében rendezik meg idén a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált szeptember 11 és 20 között. A programsorozat több mint 600 szereplőt vonultat fel, 10 nap alatt pedig mintegy 55 programot kínál az érdeklődők számára. A fesztiválról szóló sajtótájékoztatón Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője elmondta. A fesztivál 10 napja alatt képzőművészeti kiállításokkal, lelkiségi programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, szentmisével, valamint egy konferenciával is várják az érdeklődőket. Hozzátette, hogy a több mint 600 szereplőt felvonultató eseménysorozatra reményeik szerint legalább 10 000-en fognak ellátogatni. Zsidó kulturális fesztivál, különleges zenei és irodalmi estek a Rumbak zsinagógában. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30 és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A budapesti zsidó hitközségi már közel 3 évtizede hozza el a közönség számára a zsidó kultúra legszínesebb és leginspirálóbb értékeit. A hagyomány, a jelenkori művészet és a közösségi ünnep találkozását. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Rumbak-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönségkedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kaptak.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Családi napot is rendeztek a hittantáborban. 58 gyermek vett részt a Mályi Református Egyházközség júniusban megrendezett hittantáborában, melynek címe Arató tábor volt. A délelőtti bibliai és missziós történeteket aranymondások tanulása a csapatjáték követte. Az utolsó napon június 26-án pénteken a Szelete Parkba kirándultak. Szombaton pedig családi napra hívták a gyerekeket és szüleiket. Az áhítat és dicsőítés után jó hangulatban beszélgettek, és hívták a családokat a gyülekezet közösségébe is. Hálát adtak Istenükek a gondviselő szeretetért, az áldozatáért, és könyörögtek a Szentlélek Úristen munkájáért, hogy az elvetett mag hozza meg a maga 30, 60 és 100 annyiát. Hiszik, hogy az imádságuk és szolgálatuk nem hiába való az Úrban. Nem csak ünnepek idején segít a református szeretett szolgálat. 150 olyan idős rászoruló és család vehettek át adományt a szeretett szolgálat képviselőitől július 14-én, azok, akik az elmúlt időszakban segítséget kértek a szervezettől. A szeretett szolgálat számára fontos, hogy a nehéz helyzetben élők ne csak az ünnepek idején érezzék meg a segítséget, ezért évközben is folyamatosan támogatják azokat, akik hozzájuk fordulnak. A debreceni központjukban gazdag tartós élelmiszercsomagot, illetve családi higiénés csomagot vehettek át az ideérkezők, a nyári melegben pedig egy doboz hűsítő jégkrémmel is igyekeztek örömet szerezni nekik a szervezet képviselői. Az adományosztás után 2 kisgyermekes családot otthonukban látogattak meg a szeretett szolgálat munkatársai. Az alkalmon részt vett Fekete Károly püspök, valamint Balogh Róbert lelkipásztor, a szeretett szolgálat ügyvezető helyettese is. A püspök a hegyi beszéd igéivel bátorította a jelenlévőket, majd közös imádságra hívta őket. Ahogyan fogalmazott, az ember nem csak test, hanem lélek is. Egy osztatlan egész, ezért fontos, hogy Isten igéjével a lelkünket is tápláljuk és megerősítsük. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Most tetőzik a hőmérséklet, de jön a frissülés. Ma a hétfőn napos az időnk kevés felhővel, de helyenként eshetnek esők is. Az északi szél mellett 25-31 fokunk van. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső is. Az északi szél mellett 24-29 fok valószínű. A folytatásban szerdán napos felhős időkor vonalazódik, de csütörtökön egy újabb frontnak köszönhetően ismét megnövekedhet a záporok kialakulásának esélye.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Johann Sebastian Bach D-moll Toccata és Fuga című művét.

Elhangzott Johann Sebastian Bach, D-moll tokkáta és fúga. Befejezésül összeállítást hallgathatnak Johann Sebastian Bach kis prelúdiumaiból.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, elhangzott Johann Sebastian Bach D-moll tokkáta és fúga és a kis prelúdiumaiból készült összeállítás. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Erdő Péter bíboros primás látogatást tett az Esztergom budapesti főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteménybe, ahol a múzeum vezetése fogadta és bemutatta számára az intézmény megújult tereit és kiállításait. A bíborost Eredics Gergő, az Esztergom budapesti főegyházmegyei hivatal irodai igazgató helyettese és Faragó András érseki titkár és szertartó kísérte. Erdő Péter érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, amely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több tízezer műtárgyat őriz, és gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet. Liturgikus munkatársa képzése indul ősszel a Veszprémi főegyházmegyében. A Veszprémi főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevők számára ima életük elmélyítéséhez, és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelkipásztorokkal, mind a többi plébánián szolgálatot végző társukkal. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Nem csak ünnepek idején segít a Református Szeretetszolgálat. 150 olyan idős rászoruló és család vehettek át adományt a Szeretetszolgálat képviselőitől július 14-én, azok, akik az elmúlt időszakban segítséget kértek a szervezettől. A debreceni központjukban gazdag tartós élelmiszercsomagot, illetve családi higiénés csomagot vehettek át az ideérkezők. Az alkalmon részt vett Fekete Károly püspök, valamint Balogh Róbert lelkipásztor, a Szeretetszolgálat ügyvezető helyettese is. A püspök a hegyi beszéd igéivel bátorította a jelenlévőket, majd közös imádságra hívta őket. Ahogyan fogalmazott, az ember nem csak test, hanem lélek is. Egy osztatlan egész, ezért fontos, hogy Isten igéjével a lelkünket is tápláljuk és megerősítsük. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma a hétfőn napos az időnk, kevés felhővel, de helyenként eshetnek esők is. Az északi szél mellett 25-31 fokunk van. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső is. Az északi szél mellett 24-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek elsősorban titeket, és köszöntöm azokat, akik velünk vannak. Mi nem látjuk őket, de a szívünkben ott vannak azok, akik rádióban hallgatnak bennünket. Ott kísérik figyelemmel azt, hogy mi hogy beszélgetünk az igéről. Ők is jelen vannak, és Isten szent lelke az ő életükben is dolgozzon. Ebben a negyed évben a sáfárságról beszéltünk egész negyed éven át. Sáfárnak lenni az nem csak azt jelenti, hogy én adok valamit az Istennek, hanem amim van, az az Istené, és én is az Istené vagyok. És most végül a sáfárságnak az eredményeiről kezdünk beszélni, és ilyen témák lesznek sorba, a sáfárság és a kegyesség. Azután itt lesz az elégedettségnek a problémája, a bizalomnak a kérdése, a befolyásnak a hatalma, és kívánatos és nem kívánatos szavakról is fogunk beszélni. Ez egy nagyon szép összefoglalója lesz a leckének, és kérlek benneteket, hogy aktívan vegyetek részt ebben a beszélgetésben. Kezdjük is el ezt a tanulmányt, a sáfárság és a kegyesség gondolatkörében. Erzsikét kérem, hogy olvassa Pál apostolnak a Timóteushoz írt levele, második levele, harmadik fejezetéből az első 7 verset, ez egy hosszabb ige, ami félelmes diagnózisa a mai életünknek, és ezt olyan füllel hallgassátok, hogy vajon a sáfárság nem oldaná meg ezt, hogyha tényleg sáfárok lennénk, ezt a problémát, amit ez az ige mond? Ezért kérem, hogy olvassad, Erzsike, az igét.
1: Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfúvakodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől, mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg.
0: Ez egy nagyon kemény ige. De ha felsorolva látjuk ezeket, ezt a közel 200 tulajdonságot, akkor megkérdezni, hogy melyik nincsen, akkor egyikre se tudnánk azt mondani, hogy nincsen. Laci, akkor rögtön valamit.
2: A felsorolt tulajdonságok azok mind olyanok, amelyek ellenkeznek Isten tulajdonságaival. Na most ugye a keresztény embernek Immanuel komplexusban kellene élnie, ami magyarra lefordítva azt jelenti, hogy Isten jelenlétének állandó tudatában kellene élni. Ha pedig ez így van, akkor ez eleve számúzni az életéből ezeket a negatív tulajdonságokat, hiszen összeférhetetlen Istennel. Tehát akkor tudnánk valóban kegyes életet élni, hogyha tudatában lennénk annak, hogy bármit teszünk, bárhogy gondolkodunk, bárhogy döntünk, arról valaki tud, és annak számot kell egyszer adni.
0: Gyula, aztán Tivadar, aztán így.
3: Hát kemény ígék, amit felolvastunk, és én úgy fogalmaztam meg önmagamban, hogy kétféle kegyes ember van. Van, aki a valódi kegyesség, az a hit bizonyíték, mondja a lecke tanulmányunk, és vannak, akik még megvan a kegyességnek a látszata, de megtagadják annak erejét, és valahol az igében ezt olvassuk. És ami ebben szörnyű, hogy ez a keresztényeken belül is megtalálható, nem csak mert gondolna az ember laikusként, hogy ez a világra jellemző. Nem. És hát nemrég tanultuk a szombatiskolába az állarc mögé hogyan bújik be. Tehát ne értékeljük le a gonoszt, a gonosz mindenre képes, akár a teljes közösség szétrombolására is, de Isten annál hatalmasabb, ő képes megtartani és megőrizni, és igaz hithű egyessé tenni bennünket.
0: Igen, tessék, Tivadar, aztán majd.
4: Olyan különösnek tartom ezt a felsorolást, főleg a felsorolás végén a megjegyzést, amit Pál apostol mond, hogy akiknél megvan a kegyességnek a látszatja. Hiszen azt látjuk, hogy ha a világról beszélne Pál apostol, hogy hát igen, a világban milyen sok gonoszság van, milyen sok bűn van, milyen sok helytelenség van, akkor azt mondanám, hogy hát tényleg ez így van. Na de a világ nem törekszik a kegyesség látszatára, sőt, kérkedik is a bűnnel, nem? Tehát nyilvánvaló, hogy itt keresztény emberekről van szó, tehát hívő emberekről van szó, legalábbis akik hívőknek mondják magukat, és innentől kezdve szerintem ez megdöbbentő, nem? Tehát ha így olvassuk ebből a szemmel a felsorolást, akkor azt mondjuk, hogy hát hova tévedtem, hát egy gyülekezetben nem szabad, hogy ilyen dolgok legyenek, és mégis, ha Pál apostol így írta le Timóteusnak, és azt mondja, hogy ezeket kerüld, és figyeld meg, hogy ez megvan a gyülekezetben, akkor el kell fogadnunk, és el kell hinnünk. Itt a nagy kérdés az, hogy vajon mennyire jellemző rám ez a sok-sok negatív gondolat, amit leírt Pál apostol, vagy vajon mennyire jellemző rám, hogy csak a kegyesség látszatával bírok, és az erejét pedig megtagadom.
0: Add hátra.
5: Ezzel a felsorolással két bibliai igét érdemes figyelembe venni. A példabeszédeknél, ahol nincs Isten áldása, ott elvadul a nép. Tehát így lehet összefogalmazni. A másik, meg ez egy tulajdonképpen egy olyan generációs folyamat, ha figyelembe veszük Szodoma és Gomorra történetét, ami ott kicsiben megtörtént, az most egyre jobban elhatalmasodva az egész világra kiterjed. Bárhol, bármelyik földrészen.
0: Köszönöm szépen. Tibor, parancsolj.
6: Természetesen ez mindegyikünknek föltűnhet, hogy itt a gyülekezetről van szó. Viszont van itt egy különös kifejezés, azzal indul, hogy az utolsó napokban. Az én megértésem szerint az utolsó idő akkor kezdődött, amikor az Úr Jézus visszament a mennybe. Viszont az utolsó időnek is vége lesz egyszer, és ahogy közeledünk az utolsó idő végéhez, ez az utolsó napjai az utolsó időknek, akkor viszont úgy tűnik, hogy a gyülekezet, a Krisztus kihívott teste veszi föl ezt az arcot, ez elképesztő. Viszont, amire én a figyelmeteket szeretném irányítani, az az óriási felelősség. Ugyanis nem azt mondja Pál apostol, hogy tudomásul szolgál és bele kell nyugodni. Hanem azt mondja az egyik fordítás szerint, hogy fordulj el ezektől, ami nálam van egy Károli fordítás följavított változata, vagy módosított változata, az azt mondja, hogy kerüld el őket. És szeretnélek benneteket arra biztatni, hogy a sáfárságunkhoz az is hozzátartozik, hogy kivel tartunk kapcsolatot. És borzasztóan fájdalmas, amikor a szeretet közösségében az a tanács hangzik el, hogy el kell kerülni azokat, akik színjátékból keresztények. Akik úgy csinálnak, mintha pedig nem azok. Miért? Mert ítélet következik, és teljesen világosan az van a Jelenések könyve végén, hogy nem megy be oda az, és hát ezt a listát most nem szeretném végigolvasni. Tehát iszonytató felelősség van rajtunk, hogy merjük-e fölvállalni, hogy időnként az álkegyességre is nemet kell mondani, nem csak a világra, mert ez a nehezebb.
0: Marika?
7: Ez a felsorolt tulajdonságok, ez a sátán éles stílusa. Ezt oltja, vagy próbálja mindenütt belénk oldani, de nekünk milyennek kell lenni? Tehát a sáfároknak ugye Isten bizonyságtevőiként kell viselkedni, és úgy, hogy a környezetünkben élőkre áldássá legyünk. Nem átokká, mert amit felsoroltunk, az csak átok mindenki számára, hanem áldássá kell lenni a másiknak. És ez borzasztó nehéz, mert ki az, aki saját magába jó mélyen belemélyedve nem talál egy-egy jellemzőt ezekből a felsoroltakból.
0: Add hátra Lacinak, aztán a Jánosnak, és aztán a...
2: Az utolsó időt, és szeretnék a Tiborhoz kapcsolódni, az utolsó időt általában mi mindig az Úr Jézus visszajövetele előtti időszakra értelmezzük. De ez igazából nekünk csak akkor fog mondani valamit, ha lefordítjuk a saját életünkre, ugyanis az emberi élet véges, és mindenki számára ez az eljövetel időpontja akkor lesz, amikor véget ér a saját élete. Tehát nekünk a földi életben kell végig gondolni és végigjárni azt az utat, hogy mindazok a negatívumok, amiket a Biblia felsorolt, hogy milyenek ne legyetek, azoktól lehetőleg meg tudjunk szabadulni. Mert ha én azt mondom, hogy majd jó, eljön valamikor, de nem készülök el, csak készülgetek, akkor az eredmény is olyan lesz.
0: Anikó, aztán János majd.
8: Én egy igeverset szeretnék mondani arra, hogy miért ilyen keményen fogalmaz Pál apostol, hogy el kell különülni, meg nem kell velük kapcsolatot tartani. Ugyancsak Pál apostol írja, hogy ne tévelyegjetek, jó erkölcsöt megrontanak rossz társaságok. Borzasztó kimondani, de úgy tűnik, hogy a gyülekezeten belül is, mármint az álkegyesek között lehetnek rossz társaságok.
0: A Tivadar, a Tibor, meg a Laci, amit mondott, én egy más oldalról, vagy egy más aspektusszal szeretném ennek az igének elétek hozni, nevezetesen az, hogy az első négy versszakban, mint egy bűnkatalógust olvastuk fel, ami szerintem a végső idő általános erkölcsi állapotára is utal. És ez az ötödik vers, amíg a kegyesség látszatát megőrzik, ez tulajdonképpen azt mondja, hogy már most is vannak ilyen emberek azok között, akik keresztények adják ki magukat. Tehát ilyen álkeresztény emberekkel azért, mondjuk meg őszintén, elég gyakran vagy ritkán, de azért találkozunk. És az utolsó verse pedig, amit itt most a János mondott, én azt mondja, hogy ez a hatodik vers tulajdonképpen azt mondja, hogy azonosítja a tévtanítókkal, akik fenyegetik a gyülekezetet, közöttük is különösen a nőket és az asszonyokat, tulajdonképpen ez, erre utal számomra ez a ige. Parancsolj!
5: Az elméleti tudás és a gyakorlat nincs szinkronba az idő múlásával se, akkor sose érjük el azt a szintet. A válasz az előző kérdés.
0: Köszönöm szépen. Tessék, parancsolj, Tibor.
6: Volt itt egy olyan kérdés, hogy hogy lehet, hogy valaki olvassa az Isten igéjét és sose jut el odáig. Ez borzasztóan egyszerű, bármilyen bonyolultnak is tűnik. Tudnélik, én velem annyit lehet valamit olvastatni, ami engem nem igazán érdekel, amennyit csak akarjuk. Tehát, hogyha én teljesítményből csinálom ezt, mert így szokták a hívők, meg ezt várja a környezet. Én még nagyon jól emlékszem a megtérésem előtti időszakra, iszonytató mennyiséget láttak engem Bibliát olvasni. Tudjátok miért? Mert tudtam, hogy amíg Bibliát olvasok, addig nem fognak számon kérni dolgokról. Mert milyen szent kisfiú, hát Bibliát olvas. Addig hát ki fog beleszólni az, hogy áhítatot tart. Hát. És el lehetett vele kerülni, hogy a disznóságaimat elszámoltassák rajtam. De aztán édesapám egy idő után észrevette, úgyhogy áhítat közepéről is kiemelt engem, és beszélgettünk egy kicsit a dolgokról, amikor rájött, hogy én trükközöm. De ez tulajdonképpen ilyen. Miért csinálják? Azért, hogy a többi ember lássa, és azt mondják, hogy hűha.
0: Köszönöm szépen. Lényegében majdnem a leckét megbeszéltük, az időnek a felét elbeszéltük az első kérdésnél, úgyhogy tovább kell mennünk, ha nem haragusztok. A hétfői igép rövid ige lesz, Dénest kérem, hogy olvassa.
9: Nem mintha a nélkülözésemre nézve mondanám, mert én megtanultam, hogy megelégedett legyek abban, amiben vagyok.
0: Mert a sáfárság, anélkül, hogy illetve azzal, hogy hiányzik valakiből a megelégedettség, a hálaadás az Isten iránt, lehetetlen. Tehát a sáfárnak mindig tudni kell, hogy Isten a tulajdonos, és ő annyit ad, amennyi éppen nekem szükséges, még a rosszban is. Ehhez a gondolataitokat kérem, és kérek, hogy röviden, hogy mindenre jusson idő. Tivadar, parancsolj, aztán...
4: Kapcsolódva ahhoz, amit mondtál a sáfár, hogy megelégedett kell, hogy legyen, hát ez abban az esetben van, hogyha tényleg őszinte és hű, és jól ismeri az úrát, hiszen tudjuk például, hogy az egy talentumos szolga mit mondott az úrának. Hát én tudtam, hogy te milyen vagy, és azért nem csináltam semmit ebből a pénzzel, azért nem kamatoztattam. Tehát ha jó a kapcsolat a sáfár is az úra között, akkor biztos, hogy ez a megelégedettség ez jellemző lesz rá.
0: Köszönöm szépen, Anikó.
8: Én szeretném felhívni a figyelmet, hogy sokszor összetévesztjük a megelégedettséget a lustasággal, slampossággal, trehánysággal. Ez két merőben különböző dolog. A megelégedett ember nem trehány, nem lusta és tiszta rendes. Lehet, hogy nem gazdag, a szívében hála van és megelégedettség, de a környezete nem elhanyagolt, se önmaga. Ez egy más kategória. És a lusta, trehány ember egyáltalán nem biztos, hogy megelégedett. Tehát ezt a két dolog között élesen tegyünk különbséget, mert sokszor még úgymond keresztény körökben is, majdhogy nem erényként állítjuk be azt, ami nem erény. Mert Isten gyermeke az a külső megjelenésében és a környezetében is látszik, hogy a rend és a szépség és a precízség és a nem is tudom milyen Isten, tehát nem tudok már szavakat mondani, mert Isten mindent nagyon szépen és bölcsen teremtett, annak a gyermeke.
0: Ezt a megelégedett ember az, aki naponta felfedezi azt, hogy amit Isten ad, az elég. És ez az, ami nincsen meg, hanem mindig valahol előre halad szaladni. Tessék, parancsolj, Gyula!
3: Én még egy timóteusi levelet, mert itt is a tanulmányban ott van, hogy akik az Isten félelmet nyerészkedésnek tekintik. Tehát én úgy írtam ki magamnak, hogy vannak olyanok, akik a tévébe szolgálnak, hogy ezt hívom én bővölködő teológia hirdetésnek. Tehát azért itt is nagyon, de nagyon észni kell legyünk, hogy hogyan tovább. És nekem Pál apostolnak az igéje, hogy mindenben elégedett vagyok, az teljes mértékig teljes választ ad.
0: Marika parancsolja, aztán István, és megyünk tovább.
7: Amikor elégedettek vagyunk itt a Földön, akkor vajon csak a földi kincsekre összpontosítunk? Vagy ahol a ti szívetek, ott van a ti kincsetek? Vagy pedig a mennyei kincsekre? Mert ha mikor tudsz olyan elégedett lenni, hogy most már a javulás útjára léptél, és a benned lévő rossz dolgoktól meg tudsz szabadulni. Abban soha nem lehetünk elégedettek, viszont állandóan áhítozunk a földi kincsek, hogy majd az tesz bennünket elégedetté. És nem ugyanaz a két kincsnek a súlya.
0: Köszönöm, István parancsolja.
10: Az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a Pál, aki jóban, rosszban és bőségesen volt része, el tudja mondani, hogy mindenben meg van elégedetve. Ez az jutott eszembe, hogy az elégedettség nem annyira a körülményektől függ, mert mindig a körülményekre hivatkozunk, hanem sokkal inkább attól, hogy hogyan viszonyulunk mi a körülményekhez. És ez merőben más nézőpont.
0: Igen. A sáfár csak akkor sáfár, hogyha bízik az ő urában. Ezért a bizalomról olvasunk két rövid igét. Az egyiket János kérem, hogy olvassa egyetlen mondat, és utána Lacit kérem, Szigeti Lacit, hogy olvasson a korintusi első levélből. A sáfárságról szóló bizonyságtevésnek mindig ez a bizalom az alapja. Az Ószövetségből a példabeszédek könyve 3. fejezet 5. versét János olvassa, Laci pedig a korintusi első levél 13. fejezet 12. versét.
11: Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodjál.
0: Lacit kérem, hogy olvassa a korintusi első levél 13. fejezetének 12. versét.
12: Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is megismert az Isten.
0: Igen. A bizalomnak van egy jövő ideje. Ezt mondja el a korintusi levél. És van egy jelen ideje. erről beszélt viszont a példabeszédek könyve. Magad értelmére ne támaszkodj, hanem Isten értelmére, ugyanakkor meg nézzél, tanulj előre nézni, és ezért bízni. Tivadart kérem, illetve utána Gyulát majd.
4: Bizonyára megfigyeltétek, hogy ebben az igében is ott van egy szó, amit más helyen is megtalálunk a Szentírásban, amikor azt mondja, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből. Ugye ezzel a teljes szóval nagyon sokszor találkozunk a Bibliában, ami arra utal, hogy Isten nem elégszik meg egy fél szolgálattal, vagy mondjuk 60%-ba bízzál az Úrra, és mondjuk 40%-ba meg hát próbálj meg valamit tenni. Hanem Isten arra kér bennünket, hogy teljesen legyünk az övé. Nem azt akarja, hogy amikor csak bajban van, ugye ezekben a jaj Istenem helyzetekben, hogy jaj, most segíts, hanem legyen ez egy ilyen folytonos dolog a hívő ember életében is. Az igazi sáfár az mindig az Úrra tekint, és őtől veszi az erőt, és teljesen ráhagyatkozik.
0: Igen, még a Gyulához mikrofon, hadd mondjam, hogy a nemrég prédikáció után azt mondja az egyik testvér nekem, hogy most kétszer annyira hiszek. Mondom, hogy kétszer annyira nem lehet hinni, vagy hiszel, vagy nem hiszel. Kétszer hűségesebbnek nem lehet lenni, kétszer bízni nem lehet, vagy bízol, vagy nem bízol. És akkor holnap azt mondod, hogy háromszor annyira bízok, vagy háromszor annyira hiszek, háromszor annyira vagyok hűséges. Tessék, Gyula!
3: Hát könnyű bízni, vagy nem könnyű, fölteszem a költői kérdést. És hát egyik tanárom egyszer azt mondta, hogy hát ha

0: hogy hát ha nem jönne, akkor mi lesz eskütétel alatt. És az angyal azt mondja aztán a végül Ábrám, hogy menj, és az Isten angyala előtted megy. És úgy tudnám röviden összefoglalni, hogy az angyal teljes mértékig leegyeztet mindent, ha úgy tetszik, a Rebeka családjában, és hát maga Ábrahámnak a szolgája is döbbenten áll a kútnál, hogy amikor a tevéket megitatja a Rebeka. Tehát az, hogy elmész, és nem tudod, hogy hova, és nem tudod, hogy milyen lányhoz. Tehát ez az abszurdum, és hát valahol a bibliai hit ez olyan, hogy olyasmi történik, amit én el se tudok képzelni.
1: Igen, Marika?
2: Hát az emberekben való bizalmunkat hát nagyon sok minden megtépázza, és amit emberi módon elvesztettünk, azt borzasztó nehéz visszakapni. És azon gondolkodtam, hogy az Istenben vetett bizalmunk vajon az milyen, hogy amikor jönnek a próbák, akkor jön tulajdonképpen a bizalomnak a valódiságát vizsgálja az Isten. És ennek lehet az a következménye, hogy valaki elveszti Istenbe a bizalmát, de vannak olyanok, akik meg megerősödnek, hogy el tudja fogadni azt, hogy nem úgy alakul minden, ahogy én kigondolom, eltervezem, megszervezem, hanem bármi nyomás, bármi nyomasztó dolog, sanyargatás közepette is, tudom azt vállalni, hogy az Istenben legyen a teljes bizalmam.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
3: Én nagyon szívesen szoktam nézni a Szentírásban azokat az eseményeket, amelyek egy-egy ilyen nagy teológus mondat mögött lapulnak. Itt van például Pál apostol. Nem tudom, hogy szoktatok-e azon gondolkozni, hogy tudott-e úszni. Mert hogy amikor már napok óta viharban van a hajó, akkor azt mondja neki Isten angyala, hogy ajándékba kaptad a hajón levő mindenkit, ne félj, te Rómába fogsz jutni. Nem múlik el a vihar, továbbra is vihar van. Pál azt mondja a hajókapitánynak, hogy nem fogunk elveszni, de ne engedd, hogy megszökjenek a katonáid, ne engedj, hogy leengedjék a mentőcsónakot, de ettől még nem múlik el a vihar, úgyhogy Pál apostol egy idő után az egész tengeri beteg társaságnak azt tanácsolja, hogy kezdjenek el enni, és ő maga is enni kezd, mert szükség lesz az erőre. És amikor zátonyra futnak, akkor nem egy úszodában történik ez, mert szakadozik a hajó hátulja, annyira veri a hullámzás. És közben Pál apostol azt mondja, hogy akkor most ki, aki úszni tud, ki meg a hajó darabjain, ki fogunk menekülni minnyáján a szárazföldre. Nem tudom, hogy amikor vízbe ugrott Pál, mondta előtte, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, vagy fogta a hóna alatt a deszkát, és mondta, hogy nagy kegyelem az Isten félelem megelégedéssel, mert hogy van deszkám, de biztos, hogy kijutottak pont úgy, ahogy Isten mondta, de én ezt azért nem így képzelem el. Tehát ugye nem helikopter vagy angyal vitte ki Pált, és tette le Málta szigetére, hogy a többiek hagyússzanak. Ő ott volt köztük.
1: Köszönöm szépen. Lépjünk tovább, és Marikát kérem, hogy olvassa. Most egy másik nagyon fontos tulajdonságot a bizalom után, a befolyásnak a dolgát. Mert a bizalom az úgy alakul ki ember és ember között, hogy egy ember kezd befolyást gyakorolni valakire. Mit mond a befolyásról az ige?
2: Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.
1: Köszönöm szépen. Tehát a missziónak az alapja a befolyás. Erről a gondolatról beszéljünk. Tivadar, tessék, parancsolj.
4: Egy másik helyen mondja Pál apostol, hogy látványosságai lettünk a világnak, tehát, hogy szem előtt vagyunk, és figyelnek bennünket az emberek, és nem tudom, hogy veletek történt-e már olyan, amikor úgy nagyon komolyan megszégyenültetek. Tehát valami olyasmit tettetek, ami nem helyes, és akkor valaki odajött, és azt mondta, hogy hát, Tivadar, azért én csalódtam benned, nem vártam volna ezt

0: tőled. Ilyenkor sokféle reakció lehet, vannak emberek, akik visszadobják a labdát, és azt mondják, hogy na és te milyen vagy, te se vagy különb. Vagy van olyan reakció is, mondjuk, hogy tényleg az ember elismeri, és azt mondja, hogy hát tényleg igazad van, én sem vagyok tökéletes. Viszont nagyon fontos az, hogy egy sáfárnak az élete milyen. Mert az ő befolyása, az áradhat rossz befolyást is, áradhat rossz befolyást is, meg jó befolyást is. És ugye nekünk arra kell törekedni, annak ellenére, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy amennyire lehetséges, jó befolyást árasszunk.
1: Köszönöm szépen, Parancsa Janikó.
2: Én a csapatmunkára szeretném irányítani a figyelmet, mert hogy nem egyedül élünk a legtöbbször, hanem Isten közösségbe helyezett minket, és ehhez egy nagyon egyszerű példát hoznék. Az artisták jutottak eszembe, akik ott fönt a levegőbe röpködnek, és nagyon fontos a bizalom, az együttműködés, az, hogy mindenki az adott század másodpercben csinálja, mert ott század másodperceken múlik az, hogy most elkapták ott a levegőben egymást, vagy pedig hát egy hatalmas baleset lesz a vége. És valahogy nekünk is így kéne működnünk, hogy mindnyájan tudjuk a személyre szabott dolgunkat, mindnyájan figyelünk Istenre, a fő összehangolóra, a dolgok irányítójára, és nincs egy század másodpercnyi mellénézés sem, vagy csúszás sem, vagy hezitálás sem, mert ha nem akkor és úgy történtek a dolgok, akkor nem jött össze a produkció, vagy mondjuk nem jött össze a lélekmentés, mert elhalasztottuk azt a kedvező pillanatot, amit Isten föl akart használni.
3: Hát itt az igaz, azt mondja, hogy mitől tartózkodjunk. Én még a befolyással, mint szóval szeretnék egy kicsit foglalkozni, hogy milyen befolyást árasztok én, mint ember, és figyelek el arra a mennyei befolyásra, amit az Isten szent lelk által, az Isten gyakorol én rám. Tehát ezek nagyon, de nagyon megint kardinális kérdések, hogy oda tudok-e figyelni, és a másik, hogy milyen befolyást gyakorlok a hétköznapi életemben, mert ez is az üdvösségemnek a része.
1: Lacinak adjátok, és majd Tibor.
4: A befolyásgyakorlás leghatékonyabb eszközének a beszédet tartják, de szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy nem csak a beszédünkkel, hanem az egész életvitelünkkel, megjelenésünkkel, tevékenységünkkel is befolyást gyakorlunk. És bizony, ilyenkor derül ki, hogy nem a beszéd a leghatékonyabb, hanem amit az egyéb tevékenységünk sugároz. És gyakran az bizony leronthatja a szavainknak a súlyát. Ilyenkor derül ki, hogy a szavaink és a tetteink nincsenek szinkronban, és ez teljesen hitelteleníteti az embert.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
5: Jó pár évvel ezelőtt készítettem egy hosszú interjút egy teológiai intézet rektorával külföldön, és megkérdeztem, hogy miféle reklámtevékenységet folytatnak, hogy népszerűsítsék az intézetüket, és egy egyszerű, döbbenetes, rövid szóval válaszolt, és azt mondta, hogy hát a végzett diákjaink. És így először nem értettem, hogy mit ért alatt, és visszakérdeztem, és mondta, hogy a végzett diákjaink. Nekünk az a reklámunk, hogy szerte a világra elmennek a diákjaink, és onnan megtudják, milyen az intézet. Erre törekszünk. És az jutott eszembe, hogy igazából mindenféle missziós stratégiák mellett, sőt, lehet, hogy inkább helyett, azon kéne gondolkoznunk sokszor, hogy mit sugároz a közösségünk, és mi, mint hívő emberek. Tehát, hogy valóban Krisztust ismertetjük meg, mert ennél többet nem tudunk tenni. És ez a legjobb módszer a környezetünkben.
1: Sokszor az a bajunk, ugye, hogy nem látszik ki belőlünk a Krisztus. Lépjünk a csütörtöki leckéhez, itt két igét olvassuk. Máté evangélium a 25. fejezet 21. verséből, lényegében a példázat záradékaként van egy nagyon fontos, a Isten által elmondott mondat, majd utána a Máté 7-ből a 22-23. Verset olvassuk. Anikót kérem, hogy olvassa a Máté 21-et, és majd Gyöngyikét, hogy a Máté 7-et olvassa.
2: Ura így szólt hozzá, Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz urad örömében.
1: Ez egészen más összefüggésben mondja Jézus a Máté 7:22-23-at, és kérem Gyöngyikét, hogy olvassa.
6: Sokan mondják majd nekem amanapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők.
1: Nem mindegy, hogy Jézus mond rólam valamit majd, vagy én mondok Jézusnak magamról valamit. És nagyon sokszor a keresztény életnek a csődje ott kezdődik, hogy Jézusnak kezdem magyarázni, hogy én milyen jó vagyok. Lehet ezt szóval tenni, lehet ezt másképp is tenni. Lehet magamat fényezni sokféleképpen, például amit a Tibor mondott az előbb, hogy a Biblia olvasással álcázom azt, hogy bizony-bizony vannak csirkefogóságok a fülem mögött, és sokféleképpen, hogy én ilyen kegyes vagyok, és olyan kegyes vagyok. Tessék, parancsoljatok, Tivadare!
0: Nagyon szép ez a kép, főleg a Máté 25-ben, amikor Isten elismerően beszél az ő szolgájáról. Ez nem más, mint a hazaérkezés, és erről eszembe jut egy nagyon-nagyon rövid történet a misszionárosról, aki 40 évig volt valahol a szigetvilágban, és ment haza Amerikába hajóval, és vele együtt ment egy magasrangú ember is, és amikor megérkeztek a kikötőbe, hatalmas zenekar fogadta a magasrangú embert, és szőnyeg, és úgy, ahogy illik, és ugye ez a misszionárus pedig, aki 40 évig szolgálatban volt, hát tulajdonképpen senki nem fogadta őt, a feleségével kibalagtak a hajóból, és azért, mint ember elgondolkodott azon, hogy tényleg ennyi jár 40 év után, és ahogy az Úr elé vitték ezeket a gondolatokat, Isten csak azt üzente neki, hogy hát ez a magasrangú ember, ez hazaérkezett, de te még nem érkeztél haza. És amikor majd hazaérkezel, akkor nézd meg majd ezt az ünnepséget, ami majd fog fogadni.
1: Igen, szép történet, Tibor.
5: A Biblia tanulmányunk, ahogy kezdődött ma, emlékeztek? Ezek megtartják a kegyesség látszatát, megtagadják az erejét. Meg ez a mostani ége, amit olvastunk, hogy azt fogják mondani sokan, hogy de hát a te nevedben tettünk mindenfélét. Nekem az jutott a magam szempontjából eszembe, hogy ebben van bennem egy elutasítás. Hogy na, ez biztos nem nekem szól, ez nem én vagyok. És az is eszembe jutott, hogy ez egy óriási veszély. Mert ha az ember nem véd valahol egy várfalat, ott garantáltan bejön az ellenség. Tehát velem is megtörténhet? Biztos. Ha nem vagyok hűséges az Úrhoz, ha nem vizsgálom újra és újra meg a Szentlélek jelenlétében és Isten igéjének a fényében az életemet, pont ez fog velem történni. Menekülnöm kell ettől, hűségesnek lenni az Úrhoz.
1: Marika, utána meg Gyula.
7: Nagyon sokszor a kívánatos szavak számunkra az, amikor valaki hízeleg és mindenféle szépet, jót mond, és a nem kívánatos szavak azok, amikor valami kritikát kapunk. És nekem is az jutott eszembe, hogy amikor azt mondja az Úr, hogy vagy ugye amikor szétválasztja az igazakat a bűnösöktől, hogy a bűnösök az nem a te nevedben. Hát betölti az az illető az Isten törvényét, a szeretetet, vagy csak a maga érdekeit Jézus úgymond szeretetébe csomagolva adja a gyűlöletet. Mert a hamisság az utolsó időben ott lesz, és nekünk nagyon figyelni kell, hogy mi az igaz, mi a hamis, mi a kívánatos, és mi a nem kívánatos szó.
1: Gyula,
3: aztán nagyon röviden, tehát a talentumot és azt, amit a Isten ránk bízott, ezt egy körforgásnak nevezném, a pénteki oldalon az így van leírva, hogy adni-e, kapok én is. Tehát ez az a körforgás, amiben nincs megállás. Ez egy folyamat, egy teljes életfolyamat, amiben az aktuális pillanatban bekapcsolódok, és ugyanúgy nekem is segítnek, meg én is segítek másnak. Tehát ez a kereszténynek az életvitele.
1: Köszönöm, Jánosnak adjátok, és majd a...
8: Nem tudom, hogyha elgondolkoztatok, vagy benne, mikor felolvastuk ezt a verset, hogy de nem ismerlek. Mikor Isten azt mondja, hogy de nem ismerlek, az egy rettenetes dolog. Elképzelitek, hogy milyen fájdalmas, milyen rettenetes lesz az, mikor ez egy elutasítás. Nem, hogy elutasítás, ez már az ítélet. Én nem ismerlek tégedet. Ha jó Isten, őrizzen meg, és oda jussunk, hogy a Isten azt mondja, de nem ismerlek. Hát egy fájdalmas. Jó Isten, őrizzen meg.
1: Rózsikát kérem az összefoglalóra.
9: Ahol élet van a gyülekezetben, ott növekedés és fejlődés látható. Állandó mozgásban vannak a talentumok, mindenki kap és adakozik, elfogad és visszaadja az Úrnak, ami az övé. Továbbadva a kapott javakat, még többet tud befogadni. Világosabb lesz a látása, tudása növekszik. Aki elfogad, de sosem ad, az hamarosan már nem fog kapni.
1: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy mindjárt olyanok vagyunk, hogy friss áldásokat szeretnénk kapni, mint sáfárok. És ebben a negyed évben egy kicsikét azokkal a javakkal foglalkoztunk, aminek Isten a tulajdonosa, és mi vagyunk a használói és továbbadói. Mi vagyunk azok, akiken keresztül Isten az ő áldását ki akarja árasztani másokra. És ez a ha elvesztem az Istennel való kapcsolatomat, akkor el fogom veszteni a másik emberrel való kapcsolatomat is. Tehát nem mondhatom azt, hogy Istennel rendben vagyok, hogyha másikkal nem vagyok rendben. Adja az Úr, hogy ez a kétirányú kapcsolat vezessen bennünket, hogy mi emberek legyünk úgy nagybetűvel igazán. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja meg ezeket a gondolatokat. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Menjetek be a szoros kapun. Máté evangéliuma 7. fejezet 13. vers. A megkésett utasnak sietnie kellett, ha napnyugta előtt a városba akart érni. Semmi sem vonhatta el a figyelmét útközben. Minden törekvése arra irányult, hogy a kapun bejusson. Hasonló törekvésnek kell megnyilvánulnia a keresztény életében is, a cél elérése érdekében, jelenti ki Jézus. Megmutattam nektek azokat a jellembeli szépségeket, amelyek a valóságban országom dicsőségét alkotják. Mindez nem ígér nektek földi javakat, haszonleső uralmat, de mégis érdemes utána vágyakoznatok és törekednetek. Nem azért hívlak benneteket, hogy a világuralomért harcoljatok velem. Ebből azonban nem következik, hogy nem kell harcolnotok és győznötök. Ellenkezőleg, azt parancsolom nektek, hogy küzdjetek és harcoljatok, hogy lelki országomba bejuthassatok. A keresztény élete folytonos harc és küzdelem. A győzelmet azonban emberi erővel nem vívhatja ki senki. A harctér az emberi szív. A megvívandó harc a legnagyobb, amit valaha ember vívott, s abból áll, hogy saját énünket átadjuk Isten akaratának, hogy szívünket Isten szeretete irányítsa. A test és vér kívánságából született régi természetünk nem örökölheti Isten országát. El kell hagyni régi útjainkat, örökölt hajlamainkat és eddigi szokásainkat. Aki elhatározza, hogy belép ebbe a lelki országba, tapasztalni fogja, hogy felvonul ellene bűnös természete minden erejével és szenvedélyével, felerősítve a sötétség birodalmának minden hatalmasságával. A haszonlesés és büszkeség minden ellen lázongani fog, ami őket bűnös színben tünteti fel. Rossz szokásainkat és helytelen kívánságainkat, amelyek lényünket uralják, nem tudjuk önerőnkből legyőzni. Csak Urunkkal tudunk felülkerekedni hatalmas ellenségünkön, aki bennünket rabszolgaságban tart. Egyedül Isten segítségével győzhetünk. Jézus akarja, hogy uralkodjunk önmagunk, akaratunk és szokásaink felett, de beleegyezésünk és együttmunkálkodásunk nélkül nem segíthet rajtunk. Isten lelke az embernek kölcsönzött képességek és erők által működik. Meg kell nyitnunk a szívünket Isten lelke átformáló erejének. Akaraterünknek együtt kell működnie Isten erejével. Komoly ima és állandó megalázkodás nélkül nem vívhatjuk ki a diadalt. Akaratunkat ne kívülről kényszerítsék a mennyei erőkkel való együttműködésre, mindennek önként kell történnie. Ha lehetséges volna, hogy a lélek befolyását százszoros mértékben reátok kényszerítsék, az sem keresztényé, sem a menny alatt valóivá nem tenne benneteket. A gonosz vára ezzel nem győzhető le. Akaratunkat összhangba kell hoznunk Isten akaratával. Saját erőtökből képtelenek vagytok szándékaitokat, hajlamaitokat és kívánságaitokat Isten akaratának alárendelni. Azonban, ha készek vagytok engedelmeskedni, Isten segítségetekre jön. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. 2 Korintus 10.5. Akkor hozzáláttok, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Filippi 2.12-13. Krisztus szépsége és a menny dicsősége sok ember szívét vágyjal tölti el, azonban visszariadnak azon feltételek teljesítésétől, amelyek alapján ezt a dicsőséget elérhetnék. Sokan járnak a széles úton olyanok, akik elégedetlenek, menekülni szeretnének a bűn rabszolgaságából, de saját erejükből igyekeznek bűnös szokásaik ellen küzdeni. Vágyakozva tekintenek a keskeny út és a szoros kapu felé, azonban az önző élvezetek, a világ szeretete, büszkeség és szentségtelen becsvágy válaszfalat emelnek köztük és a megváltó között. Beismerik, hogy lelkükből minden titkos bálványt ki kellene írtaniuk, a bűnös élvezetek hajszolását abba kellene hagyniuk, a világias akadályokat félre kellene tenniük ahhoz, hogy a szoros kapun át beléphessenek. De a hajlamaiktól, élvezetektől elszakadni olyan áldozatot jelent számukra, amitől visszariadnak, így visszafordulnak. Sokan igyekeznek bemenni, és nem mehetnek. Lukács 13.24. Vágyakoznak az ajtó után, néhányszor meg is kísérlik, hogy elérjék, azonban nem maradnak meg álhatatosan törekvésük mellett. Nem határozták el, hogy megszerzik, bármibe kerüljön is. A győzelem egyedüli reménye ránk nézve abban van, hogy akaratunkat alárendeljük Isten akaratának, és vele összhangban munkálkodunk óráról órára és napról napra. Nem juthatunk be Isten országába, ha olyanok maradunk, mint azelőtt voltunk. A megszentelődésre csak úgy juthatunk, ha énünket megtagadjuk, és Krisztus lelkülete tölt el. A büszkeséget és az önhitséget keresztre kell feszítenünk. Képesek vagyunk-e a kívánt árat megfizetni? Készek vagyunk-e akaratunkat teljesen összehangolni Isten akaratával? Amíg mindenre nem vagyunk készek, Isten megújító kegyelme nem nyilatkozhat meg bennünk. A harc, amelyre vállalkoznunk kell, a hitnek nemes harca, amire igyekezem is, tusakodván az ő ereje szerint, mely én bennem hatalmasan munkálkodik, mondja Pál apostol. Kolossé 1.29. Jákób életének legfontosabb fordulópontján Istenhez imádkozott. Egyetlen gondolat foglalkoztatta, jellemének átalakulása. Azonban míg Istenhez imádkozott, egy vélt ellenség támadt reá, és Jákób önvédelemből egész éjjel küzdött vele. Azonban lelkének szándékát még az életveszély sem változtatta meg. Mikor már ereje csökkent, az angyal felhasználta isteni hatalmát. Jákób ebből az érintésből felismerte, hogy kivel küzdött. Sérülten és tehetetlenül hullott az üdvözítő kebelére, és áldását kérte. Nem engedte, hogy visszautasítsák, és kérését nem hagyta abba. Krisztus pedig teljesítette ennek a gyámoltalan, bűnbánó léleknek a kívánságát, ígéretéhez méltó módon. Ézsaiás 27.5. Jákób határozottan kijelentette, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem. 1 Mózes 32.26. A kitartásnak ilyen lelkületére éppen az késztette, akivel küzdött. Az Úrral küzdött, s ő adta neki a győzelmet is. ő változtatta át Jákob nevét Izraelre, mondván: küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. 1 Mózes 32:28. Amiért Jákob saját erejével hiába küzdött, azt az önátadás és erős hit által elnyerte. Az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 1 János 5:4.

Páskuiné Kovács Erzsébet, ha várna rád. Tiéd minden, ami létezik. Akaratodat nem fékezik semmilyen korlátok, tettek. Az ember, ha maradna veszteg és várna rád, míg döntesz, amíg dolgában döntést hozol, de nem. Az ember tékozol, tékozol időt, szívet, hitet. Nem értette és nem érti meg, hogy te vagy a kezdet és a vég. S hittel tegye kezedbe életét.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi ajtat címe, örömmel várhatjuk őt. A mai ige zsidókhoz írt levél 9. fejezet 28. verse. Krisztus másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Gondolatok az igéről. Ez a mi reménységünk. Ő, aki egyszer már eljött, hogy sokak bűnét elvegye, újra megjelenik az emberek előtt. Ez már önmagában boldog reménység. Második eljövetelének van azonban néhány sajátos jegye, amely különösen dicsőségessé teszi majd azt. Akkorra Urunk a bűnnel már végleg leszámolt. Olyan hatásosan eltörölte a népe bűnét, amikor elszenvedte érte a büntetést, hogy második eljövetelekor a bűnnel már nem lesz semmi dolga. Nem mutat be több bűnért való áldozatot, mert a bűn akkorra már véglegesen elveszti hatalmát. Akkor népe üdvözítésére fog megjelenni. Akkor tökéletes és mindörökre szóló üdvösséget hoz népének, amely örvendezhet az üdvösség teljességének. Nem azért jön, hogy bűneink következményeit hordozza, hanem hogy learassa engedelmessége gyümölcseit. Már nem azért jön, hogy megmentsen a kárhozattól, hanem hogy a tökéletes üdvösségbe részesítsen bennünket. De csak az őt váróknak jelenik meg így. Azok, akiknek a szemét elvakította a bűn, nem így fogják őt látni. Számukra Krisztus félelmetes bíró lesz, senki más. A sorrend tehát ez. Először fel kell tekintenünk Krisztusra, és be kell fogadnunk őt. Azután örömmel várhatjuk visszajövetelét. Így jelent mindkét eljövetele életet a számunkra. Negyedszázada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24 és augusztus 2-a között várja a művészetek völgyének látogatóit Talián Dörögdön. A kulturális és közösségi programokon fesztivál belépővel lehet részt venni, a lelki alkalmak azonban továbbra is minden érdeklődő számára ingyenesek. A részletek a művészetekvölgye.hu oldalon, valamint a református.reformatus.hu honlapon lesznek elérhetők, a legfrissebb tudnivalókat pedig a lélegzett református udvar közösségi felületein teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templomudvar a megállás és az elcsendesedés helye is a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mi célt szolgál ez a program helyszín a művészetek völgyében, vallja Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház 2005. évi harmadik törvényének vonatkozó paragrafusában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsgaidőpontja és helyszíne november 10. KED. Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala, 8. kerület, Puskin utca 12. A vizsgálatra augusztus 31-ig lehet majd jelentkezni a deli.kerület@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Kellemes nyári napok! Ma a hétfőn napos az időnk, kevés felhővel, de helyenként eshetnek esők is. Az északi szél mellett 25-31 fokunk van. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső is. Az északi szél mellett 24-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Csak. Csak egy parányi mécsé lenni, mely bevilágít egy szobát. Csak egy szál deszka híddá lenni, mely szakadékot ível át. Csak egy kanálka mézzé lenni, legyen az élet édesebb. Csak egy segítő kézzé lenni, mely teszi azt, amit tehet. Szent Gáli Kata.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Gyuris Dániel.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: A tanú, Bacsó Péter, 1969. Hamis tanúvá lettél saját igazpörödnél. A teljességre törő parancsuralomban a kisember háromszor is olyan vezető állásba lesz kinevezve, amelyet már képtelen ellátni. És amikor végre megállhatná a helyét egy koholt, kirakat per korona tanújaként, ott is belesül a szerepébe.
1: Azt mondja Dániel Zoltán, hogy 10 feljelentés közül 9 marhaság. Nekem ez az, ami leginkább ugye tetszett ebben a filmben, hogy gyakorlatilag a kisembernek soha semmi nem sikerülhet ebben a filmben. Úgyhogy ebből a szempontból, ha visszatekintünk akár a Forrest Gumpra, vagy a Kisnagy emberre, vagy a többi filmre, amiről nemrég beszéltünk, itt pontosan az érdekesség ennek az egésznek, hogy itt a jó magyar történetben a kisembernek semmi nem sikerül.
2: Ja. Az egyszerű dunai gátört a totális diktatúra mindig más igazgatói székekbe ülteti, ám ő mindegyikben megbukik, hogy a végén kivégezzék.
0: Én is gondolkodtam, hogy odaírom a végére, hogy akasszuk föl, könyörgöm, akasszuk föl, csak féltem, hogy lelövöm a poént. Ha van magyar kultuszfilm, akkor ez az. Ha kérdezik, hogy melyik az a magyar film, amelyet nézzél meg, akkor ez a film, ez egy biztos javaslat.
2: Igen, de nem mindegy, hogy hány évesen nézi az ember, illetve mikor született az ember, mert hogyha 1910-ben születtünk, vagy az a 10-es években, akkor ugye a hátunkon hideg csöppek csurognak szépen végig. Ha 40-es években, akkor esetleg már tudunk nevetni, ha 60-as években már talán önfeledten is tudunk nevetni, ha pedig 1990 után születtünk, akkor nem is értjük az egészet, meg hogy a történelemtanár ezt most miért is vetíti le.
0: És kihagytad a mikorosztályunkat, vajon az hogyan fogadja. Egyébként van érdekes tapasztalatom, még tágítva ezt a gondolatot, én közép-európai emberekkel néztem ezt a filmet, és néhány nyugat-európai ember is közénk keveredett. A közép-európaiak mindent értettek, ezt kell mondanom, tehát ott nevettek, ahol kell. A nyugat-európaiak kicsit talástalanul bámészkodtak a film alatt.
2: Na és hát mi ez a film? Szerintem majd beszélünk a humoráról, de ez egy inkább szatíra, mint vígjáték, és említetted már a kultuszfilmet, de behoznék még egy műfajt, enciklopédia. Tehát az enciklopédikusságából fakad, hogy egy csehszlovák ember is megérti, meg egy jugoszláv is, meg egy szovjet, meg az is, hogy a történelemtanárok ennyire szeretik. Mert hogy mindent bemutat abból a korból. Szinte mindent.
1: Meg a másik a bűnösségnek a gondolata. Ugye mondja Dániel Zoltán, hogy akkor is lehet az ember bűnös, ha nem is tud róla. Úgyhogy itt meg kifejezetten ugye ez jön vissza, hogy mindig van valami baj, tehát mindig valamiért bűnösek lehetünk, valami Damoklész kardja mindig ott van az ember feje fölött, főleg, hogyha kommunista, mert akkor 10-szer, meg 100-szor, meg 1000-szer is vonatkozik rá a törvény, de a végén mindenki bűnhődik. Tehát elkerülhetetlen a bűnhődés maga. És emiatt izgalmas számomra ez az egész film, hogy lehet ezt kikerülni. És akkor itt jön vissza a kisembernek a reflexiója, hogy akkor ne is csináljunk inkább semmit. Tehát akkor húzzuk meg magunkat, irány a hétvégi telek, ott majd csendben elmocorászunk, elgerebjezgetünk, nem teszünk semmit, nem szólunk senkinek, a szomszédokkal is kedvesen beszélünk. Tehát a nem ártani elve, és akkor hát, ha minket is békén hagynak. Ez az egyfajta, ez a nem cselekvésnek egy ilyen társadalmi szintű megvalósulása jön ki a filmből, mert ha cselekszünk, abból csak a baj van. Tehát inkább ne is csináljunk semmit.
0: Műveljünk kertjeinket, ahogy Voltaire mondja. Ezen gondolkodtam, ez két dologról szól külön az a film, a rendszerről, szerintem erről nagyon erősen, és a kisemberről. A kisembernél ugye azon gondolkodik az ember, hogy van-e ebben bölcsesség, hogy ez egy bölcs ember-e. Talán Schweiknél, ugye Jaroszláv Hasek főhősénél azt érezzük, hogy valamilyen bölcsesség van benne, és akkor akár a taoizmus, akár a sztoicizmus, vagy más hasonló filozófia, hogy azt próbálja művelni. Én Pelikánnál végül is ott tartok gondolatban, hogy itt semmiféle bölcsesség nincs benne. Ő belekerül egy rendszerbe, és egyszerűen csak sodródik.
1: És hogy mennyire jellemző példa is volt ez, hát hány olyan embert ugye tettek be az akkori kommunista rendszerváltásban a igazgatói és egyéb székekbe, akik igazándiból még csak a nevüket is alig tudták aláírni, de azt mondták, hogy ez pontosan elég lesz arra, amire ők szánják ezeket az embereket. Tehát ez egy típus volt.
0: A Kínházban olyan katonatiszt lakott, aki bányász volt előtte, és egyszerűen csak kinevezték ezredesnek.
2: Hát még itt a Vörösmartiban is mesélték, hogy a fizika tanárnő, a tepsi, az legalábbis az elején még kevesebbet tudott, mint néhány okos diák, és aztán közben kellett kiképeznie magát. És még a tablóképeken is így ki lehet szúrni ezeket a tanárokat.
0: De milyen csodálatos fizika tanár.
2: Így van, meg lehet, hogy jó pedagógus is. Lehet, hogy a kádári kultúrpolitikáról kéne pár szót szólni, hogy miért engedik ezt a filmet, aztán, hogy miért tiltják be mégis, mert hogy mi egy kultúrpolitikának a célja, nyilván a rendszert kéne valahogy legitimálni bármilyen korszakban és bármilyen rendszerben. Egyébként a film az egy drága műfaj, tehát hogy ott majdnem mindig van állami támogatás is. Nyilván fontos a filmmel, meg az alkotással, hogy nem csak a rendszer elfogadtassa önmagát ezzel a társadalommal, aki meg fogja nézni ezt a filmet, de nyilván nem árt a szórakoztatást, vagy a cirkusz a népnek. Érdekes, hogy mondjuk a rockzenének az engedése is ekkoriban kezdődik Magyarországon, gondoljuk az Ify Parkra, ahol ellenőrzés alatt tartjuk a fiatalságot.
0: Tűr támogat.
2: Igen. A kultúra nagyon fontos, hogy szelep is, tehát oda-oda tud mondogatni, és akkor azt érzik az emberek, hogy egy szabad világban élnek. És a szabadságnak a látszatát nem csak belföld felé kéne mutatni, hanem a Kádárékban van egy furcsa, mondhatnám perverziónak is, hogy azért nyugatnak is szeretnének megfelelni, hogy lássák mindenhol a nagyvilágban, hogy ez egy élhető szocializmus.
0: Maga a cél, hogy rendeli meg ezt a filmet.
2: Én úgy tudom, hogy nem ő rendeli meg, hanem hogy itt nagyon sokan vannak a történetben, az Újhelyi Szilárd például, aztán a Szirmai, és hogy...
0: Újhelyi ugye arról híres, hogy ő a Horthy börtönben is járt, Rákosi börtönben is járt, és Kádár börtönben is járt.
2: Én úgy tudom, hogy a Szirmai volt úgymond a megrendelő, de ott van egy váltás, tehát 1969-ben nagyon-nagyon sok minden változik. Addig a Szirmai az, aki ott van. Igen, tehát hogy ott van a döntéshozói pozícióban, és 1957-ben szépen megizmosodik Acél György, és először még csak a művelődési miniszternek vagy művelődés ügyi miniszter helyettese, aztán már ő az első helyettese, és 1967-től már ő az MSZNP központi bizottságának titkára, akinek ez a feladata, hogy a kulturális életet ellenőrizze, és gyakorlatilag ebben az pozícióban 1982-ig kitart. És úgy tudom, hogy amikor a forgatókönyvet elolvassa, akkor már jelzi, hogy ez legfeljebb kísérleti film lehet. Nem érdekes, hogy a forgatás során is vannak gondok, és beleszólnak, hogy mondjuk legyen benne az a kisnyilas, mert túlzottan kommunista ellenes a film. És ami engem megrendített, vagy meglepett, hogy a Rajk Lászlónak az özvegye, a Rajk Júlia nagyon furcsa státusban van, mert hogy ő azután, hogy betiltják a filmet, de rengeteg zárt vetítésen megnézik. Azt szokták mondani, hogy ezt a filmet többen látták betiltva, mint egy rosszul forgalmazott, engedett filmet.
0: Sőt, viszik is ilyen betiltott filmek fesztiváljára.
2: És például Rajk Júlia megnézi ezt a filmet, és sírva, vagy legalábbis feldúltan kiszaladt, hogy a Rajkpert azt nem lehet ilyen mókásan megfilmesíteni. Szóval, hogy vannak ezek a zárt vetítések, és egy ilyen kultikus, tiltott gyümölcs állapotba kerül ez a film, és akkor, amikor egy ilyen külföldi fesztiválra vinnék, akkor megijednek, és akkor engedik
0: vetíteni. Ez a történet is, hogy 69-ben elkészül, és azonnal betiltják, 81-ben engedélyezik csak. Ez is olyan, mintha a filmet ismételné meg, vagy mintha magába ebbe a filmbe kínálkozó jelenet volna. Tehát miért engedték megcsinálni, miért adtak rá pénzt, és utána miért tiltják be? Ez egy ilyen tudathasadásos hozzá.
2: Hát mert ez a jó ez a kulcs, hogy tudathasadás, mert ha megnézzük ebben a filmben, és egy nagyon fontos témánál vagyunk, hogy ez ugyanaz-e a rendszer, ez ugyanaz a rendszer, vagy egy másik. Szóval megnézzük a rendszernek a bűneit ebben a filmben. Kezdve azzal, hogy a Dunaparton ki van írva nagy betűkkel, hogy éljen a mi nagy bölcs vezérünk, ugye személyi kultusz, ilyen már a Kádár rendszerben nincs. félelem, ilyen szintű félelem 60-as években, 69-ben már nincs. Húsosztás, mert hogy, és aztán átállnak sorban az emberek, hiány van, ez már nincs, 60-as években megszűnt az éhezés. Feketevágás nincs, ávó, házkutatás ilyen módon nincsen. Amikor a kisfiútól kérdezik a moslékot, és mondja, hogy nincs nekünk ahhoz moslékunk, az éhezés megszűnt. Komoly névtelen feljelentések nincsen. Fekete autó megszűnt, ezek a koncepciós perek megszűntek. Nyilván van egy csomó bűne a Kádár rendszernek, ruszkik, vagy az 56 mint tabu, vagy az 56-osok, vagy a besugók, vagy az, hogy nincs demokrácia, ezekről nyilván nincs szó. De ezek, amiket ez a film mutat be, ezek megszűntek, és már odáig is eljuthatnék, hogy a főhősünk, ez a Pelikán József, ez egy ideális figurája lenne ennek a Kádár rendszernek. A Kádár rendszerben ő már tud érvényesülni.
1: És az is érdekes, hogy azok a, nevezzük úgy ilyen közösségi történetek, amik benne vannak ebben a filmben, a disznóvágás, fekete vágás, stb. Hogy ezek valahol mind megtörténnek. Valakinek, mindenkinek van ehhez egy sztoria. Tehát ez is veszélyes. A másik meg az, hogy amit te mondtál, Szabolcs, hogy miért készül egy film. Azért az is nagyon jó dolog, hogyha elkészítek egy filmet, és aztán saját magam betiltom, mert az de miért is? Mert ugye elkészítem a saját, hogy is mondjam, most a politikában az úgy nevezik, hogy megalkotom a saját ellenzékemet, tehát hogy amit tudok uralni. Tehát néha szükség van egy ellenségre, amit én, mint egy kis marionettbábút, én mozgatom.
0: És mert egyszer majd bemutatjuk ezt a filmet.
1: Mert az is egy teszt. Tehát gondoljunk bele, hogy hogy állnak hozzá az emberek, hogy áll hozzá az illető, aki leforgatja, akik megnézik, milyen reakciók jönnek rá. Tehát nem feltétlenül az a lényeg az egésznek, hogy van egy végtermék, hanem a folyamat közben nagyon sok minden kiderül, pláne egy okos megfigyelőnek, hogy mi történik egy ilyen film forgatása közben, milyen érzései vannak az embereknek, miért nézik ezt meg, mit mondanak utána. Tehát igazándiból ez egy előcsalogató kis csalétek, szó szerint, amire rá repülnek a másképp gondolkodó emberek, és kifejtik a gondolataikat. Tehát ez egy, nem mondhatni, ez egy izgatószer, amit mi adtunk a népnek, hogy adja elő magát.
0: Szép. A nyugat-európaiak, amikor nézték, részben azért voltak zavarban, mert minden ilyen eszméletlen otromban nagy túlzás a filmben, legalábbis annak tűnik Nyugat-Európából, meg minden normális embernek, de hogy épp ez a csavar, döbbenetes csavar, hogy ez egyik se túlzás, ezek tényleg
2: mind
0: így
2: megtörténtek. Csak nyilván nem egy életbe besűrítve, de én lehet, hogy az archetípusokat nézném meg. Ugye az első, aki feltűnik, az amúgy a Fábri Zoltán rendező által alakított Dániel Zoltán, ugye miniszter, ő mindig hithű kommunista volt, és mindig hithű kommunista maradt, ha felakasztják akkor is, és ő ugye próbálja tartani magát a marxizmus eszméjéhez. Ő ugye szokták mondani, egyrészt Rajk Lászlóról van mintázva, másrészt Újhelyi Szilárdról, akiről már beszéltünk, meg kicsit azért Kádár Jánosról is. Tehát bár Kádár azért pragmatikusabb, és majd akkor még oda hozzá visszatérnék, de hogy azért ezek az emberek mind megjárták a börtönt, van, aki rosszabbul végezte, Rajk László, zárójel 49-ben indul a film, tehát Rajk halálának kivégzésének éve, de Újhelyi Szilárd meg pozícióba kerül aztán újra, de ez is elképzelhetetlen már a fiatal nemzedéknek, hogy aki ott van a Bitó árnyékában, az hogy lesz újra miniszter pár évvel később.
0: Itt szúrom be a számomra a legnagyobb kérdését a filmnek, hát a tanú, ez a címe, tehát hogy nagy jelentősége van a tanúskodásnak, eddig csak azt gondoltam, hogy ugye mint a népmesében őt három posztra nevezik ki, és négyszer kerül börtönbe, a legvége az pedig a koholt per, eddig úgy értelmeztem, hogy a vége miatt ez a cím. De egyre inkább megfogom bennem, és akkor kérdezem, hogy ezt a Dániel Zoltánt, aki tényleg a legelején föltűnik, ez az ő kiiktatásának a története. Tehát, hogy ti úgy értelmezitek, hogy a legelejétől fogva Virág elvtárs és mások tudják, hogy a Dánielt ki kell iktatni, és kell hozzá egy tanú, és mindaz a három fölvonás, az mind csak ehhez vezeti el.
2: Ez jó ötlet, én ezen még nem gondolkodtam. Ez jó.
1: Meg a tanút ki is kell fizetni valahogy. Tehát a valamiért a tanúskodásáért cserébe. Tehát ez olyan helyekre kell berakni, ahol majd előbb-utóbb majd ő is kompromittálódik, és hozunk egy másik tanút, aki majd ő ellene fog majd tanulni.
2: Zárójel, fontos elmondani, hogy a tanú az nem csak a koronatanú pozíciójára, feladatkörére.
0: Hanem a kornára
1: is. Így van.
0: De akkor nem csak kifizeted a tanút, hanem sakkban is tartod, erre célzol.
1: Ez mindig ez a cél. Hát senki, ez egy, mint egy sakkjátékról van szó, mint a hatalomnak a játéka, akkor szóval egyetlen gyalog sem maradhat, ugye fedezék nélkül nevezzük így, és nagyon csúnyan szólva, tehát biztosítás nélkül senki nem maradhat. Csak az a kérdés, hogy ki játszik. És itt úgy tűnik, hogy a két játékos az valójában a filmnek a készítője, és maga ugye a párt volt.
2: Várjuk, akkor viszont itt nekem van egy fontos kérdésem. Itt van ez a virágelvtárs.
0: Vele is játszik valaki, de fölött
2: de
0: is
2: várjál, tehát a virágelvtársat mi szeretjük, nem? Ugye ő Zelajos alakítja. Szokták mondani, hogy Péter Gáborról mintázták.
0: Például ugye Szabó volt Péter Gábor, és akkor van egy rever, van egy ilyen megjegyzés a filmben.
2: De hogy akkor, ha igaz a te elméleted, Szabi, akkor ez a világ egyik legsátánibb figurája, nem?
0: Mindenféleképp. Miért mondod, hogy szeretjük?
2: Mert annyira, szerintem eleve biztos, hogy megfertőzte a karaktert Őze Lajos alakítása, talán még a ötödik pecsét Őze Lajosa is.
0: Őze Lajost azt szeretjük. Őze Lajost szeretjük, ezzel egyetértek. Akkor lehet, hogy nincs jól kiválasztva. De én mindig ezt a fenyegetést érzem, hogy olyan. Ő bármit megtehet. És akkor ugye hagyjuk a szexualitást a hanyatlan nyugat opiumának, tehát ő sakkban tartja, mondva csinált hülyeségekkel az alkalmazottait.
2: Hogy én összességében őt, én vele mindig rokon szenvedtem, és egy ilyen angyalkaként tekintettem rá.
1: Mert kényszerek között van, és ezeket a kényszereket te látod is, vagy pontosabban néző látja is, hogy ő egy olyan ember, aki nem teheti meg azt, amit gondol, ő a párt érdekében cselekszik, de ugyanígy cselekszik Dániel Zoltán is. Tehát mindenki, mondjuk úgy a rendszer nevében cselekszik, csak nem tudhatod, mint az elején is mondtuk, hogy miben vagy bűnös.
2: Tehát, hogy a virágelvtárs azért próbál egyensúlyozni, meg ellensúlyozni, Dániel sokkal elfűbb embernek tűnik.
0: Én megfordítva láttam, hogy Dánielt láttam egy rokonszenvesnek, aki idealista, de és elbukik. Hát a virágjártásnak a legsátán egy mondata az vagy ott nem ő mondja, de hogy elnézést, virágjártás, ez az ítélet, amikor rossz papírt adnak
2: abszolút
0: neki, és nem adnak. Tehát ez sátáni, tehát ha már minden meg van írva egy perben, akkor sehol az igazság. A film tele van jól idézhető mondatokkal.
2: De várjunk még, akkor szerintem a harmadik, de még szerintem nézzük meg szólni a három karaktert, mert még ott van a bástyávtárs.
0: Igen.
2: Aki viszont a leg... Mondhatni, hogy ő a legrosszabb fajta, mert ő csak a hatalomból...
1: Vagy a legőszintébb.
2: Oké. És őről azt szokták mondani, hogy a Rákosi Mátyásnak meg a Farkas Mihálynak egy ilyen keveréke.
0: Kellemes kombinációja.
2: Igen, egyébként a... Ki volt? A Bibó Istvánnak találta valami szövegét ezekről az emberekről, és messze, engem meglepett, a Farkas Mihályról volt a legborzasztóbb véleménye neki, és egyébként Rajkról meg meglepően pozitív, hogy ezek ilyen emberi típusúak voltak, pedig tudjuk mi, hogy azért a Rajk László az nem volt egy jó fiú. És akkor végül jön Pelikán József, Kálai Ferenc által alakítva, majd őt nyilván ki fogjuk fejteni. Nekem azért van egy ilyen sejtésem, hogy ő benne is látok valami Kádár Jánosi karaktert, vagy vizimiskát.
1: Együtt ők mindannyian a rendszernek a képviselői egyrészt, másrészt meg ott van az, hogy a katonatiszt, az AVH-s, akkor ott van a klasszik párt funkcionárius kommunista, és akkor ott van a nép, aki miatt ők kvázi tevékenykednek, de nem tudnak a néppel mit kezdeni, és ez jön ki ebben az egészben, hogy ott vannak hárman, próbálkoznak itt tenni-venni, a szocializmusnak a gyönyörét adják oda Pelikán Józsefnek, mindennel megkínálják, amivel csak lehet, de a nép mindig elbukik, és nekik nem fűlik a foga ehhez a rendszerhez valójában. Ez a nagy probléma ebben, mindenki benne van ebben a játékban, tehát mindenki együtt mondhatni, hogy bűnös valamilyen szempont.
2: De nem lehet azt mondani, hogy igenis azért vannak különbségek? Tehát, hogy azért az, aki...
1: Mindenki máshogy játssza ezt a játékot, és ez van benne.
2: De nem lehet, hogy van, aki tényleg hisz ebben?
1: Az mindegy, hogy hisz-e vagy sem, az eredmény ugyanaz.
2: És hogy
0: Ez a legszörnyűbb, igen. Én azért mögöttük is tehát sejtek valamit, tehát hogy, azt, hogy úgy próbáltatok előadni, mintha ők irányítanák a rendszert, én szerintem a rendszer irányít mindenkit, és akkor ez a rendszer az egy személytelen dolog.
1: Ez tehát a közös ez
0: a film, hit. A film tele van körkörösségekkel, az is ilyen körkörösség, fontos történelmi körkörösség, ahogy a Nyilasból lesz a kis kommunista, meg a pontos tanú, meg az is, ahogy a börtönben egy ideig ő küldött börtönembereket, aztán ő találja magát a börtönben. Tehát én ugyanezt érzem mindannyioknál, ugye Virágelvtárs két befejezése van a filmnek, egy cenzúrázott meg egy rendezői, és az egyik befejezésnél Virágelvtársról is kiderül, hogy hatalmasat bukott, ő is börtönbe került, de túlélte ezt a rendszert, és én ugyanezt sejtem az összes többi kommunista vezetőről is.
2: Akartál beszélni, Szabi, a szállóigékről?
0: Hát én gondoltam, néha beszúrok egyet-egyet, ugye az a gyanús, aki nem gyanús, és akkor megint ez a saját farkába harapó kígyó, nem biztos, hogy mindéket végig kell elemeznünk, de hogy tehát ha az a gyanús, aki nem gyanús, akkor végül is az önkénynél tartunk, bárki kinevezhető gyanúsnak. Ha gyanús, akkor azért gyanús, ha nem gyanús, akkor meg azért.
2: Mehetünk egy kicsit a Pelikánra rá, hogy miből származnak az ő problémái, mert te, valljuk be őszintén, hogy már vitatkoztunk erről a filmről.
0: Ugye neked... Pelikán a kezdetén a helyén van, ez a lényeg. Igen. Egy ember, aki a helyén van, és akkor tudod, így hátra lehet dőlni.

0: nem állja meg a helyét, mert hogy mi van?
1: Mert az értéket nem az emberek maguk termelik ki, hanem az egy mesterséges eredmény lesz, egy mesterséges módon kreált értékek
0: de
1: alapján
0: van,
1: vannak.
0: De van, amiben ő hisz.
1: Persze, hiába hisz, de hogyha ez nem egy organikus módon kerül valaki a helyére, ahol neki kell lennie, nem ő találja meg szabad választásából, mert ott volt a Pelikán József a gátőr, uh-huh. aki kiválóan ellátta a munkáját.
2: Jó gátőr.
1: A legjobb gátőr az országban.
0: De hogy nem azért alkalmatlan a pozícióra, mert hogy nincsenek meg a szkijei, legalábbis most még nem ezért, mert hogy mit tudom én, vezetés, hogy mondják ezt?
2: Vezetés-szervezés szakra járt egy.
0: Igen.
2: Vagy Veszerv.
0: Igen. Szóval, hogy az van, hogy van az, amiben hiszek, mondjuk marxizmus, vagy a embereknek a józan paraszti észre van egy egészséges, normális értékrendszerem. Aztán van az, amit vall a rendszer, ezek akár kapcsolódhatnának egymáshoz, és van az, amit viszont tennem kéne, és ezek más, ezek eltérnek nagyon durván egymástól. Tehát, hogy ott van például az uszoda jelenet, az első, ahol ő marxi értelemben
2: demokratizálni akar.
0: Igen, egy jó igazgató, de ott van ez a korrupt kommunista vezető, aki meg imádja, hogy reggel egyedül úszhat egy nagy
2: uszodában. Ki ne imádna,
0: hát igen. És akkor igazából ki az, aki helyén volt a Pelikán zsigerből, jobban érezte és értette a kommunizmus, csak a rendszer nem e szerint jár el, mint amit hirdet.
2: Igen, bár valószínűleg vezetőként fölfele és lefele is helyünkön kell lenni. Egyetértek veled, hogy uszodát demokratikusan úgy kell vezetni, hogy ő elkezdte, de azt nem értette, hogy mi ez az egész helyzet.
0: De a kommunizmus nem érti, nem az uszodát.
2: Igen,
0: itt
2: igen,
0: még.
2: Igen, igen.
0: Nyilván
2: igen.
0: Egy következő körben már
2: más... Persze ki érti a kommunizmust, valószínűleg senki.
0: Aztán, na jó, de ennyire félre megy. Ott van az Angol Park, kiderül Pelikán elvtársra, hogy egy fantasztikusan innovatív vezető. És akkor mi az egyik újítása azon túl, hogy Vidám Parknak, vagy javasolj meg a Hetz Parkot nevezni el, a személyi kultuszt a legmagasabb szintre viszi. Tehát, hogy rettegjenek a szellemvasút utasai a vezértől.
2: De ezt hogy hívják, ez ilyen kényszeres megfelelés, vagy valami, mert az ötletei itt már, őt már azt hiszi, hogy érti a rendszert, és kezdi berakni a kommunista dolgokat, Marxot, meg a pártvezetőit a szellemvasútba, csak ugye a szellemvasút az meg nem így működik.
1: Hát a kommunista szellemvasút, hogy önmagát, hogy is mondjam, teszi nevetségessé.
0: A másik meg az, hogy... az imperialisták, talán mondd vissza, mi ilyesmi.
1: Meg a másik az, hogy nem kell ide az innováció.
2: Csak a láncainkat veszíthetjük.
1: Tehát mindig akkor kerül bajba szerencsétlen Pelikán, amikor valamilyen ötlete van, vagy innovációja, amit nem fölülről kap utasításként. Amikor kap utasít parancsokat, ugye mi a cél? Ugye az előjárónak, a gondolatának az olvasása lenne itt a cél, de ő nem tudja olvasni ezeket a gondolatokat, illetve nincs hozzá meg az érzékenység, hogy emberi kapcsolatokat ápoljon, mert ugye a kommunista, meg egyéb ilyen zsarnoki rendszerekben mi az igazi tőke? A kapcsolat. És amikor ezeket a kapcsolatokat nem ápolja, csak cselekszik, akkor gyakorlatilag mindig lyukra fut. Tehát akkor mindig valami probléma lesz.
0: De
1: milyen
0: úgy van egy kapcsolat, ami bevédi mindig?
1: Hát ott van neki virágelvtárs, aki ugye mondjuk azt, hogy...
2: A gondviselés.
1: Mondjuk a párt gondviselő keze mindig ott van
0: mögötte. Ezért szerettem.
1: De valójában ugye ők csak a saját maguk után takarítanak. Mert ő még jó lesz valamire. De hát sajnos mindig elbukik ez a szerencsétlen Pelikán. De ez ebből jön ki, kiemelték az organikus helyéről.
0: De még nézzük meg a narancskutatót.
2: Ez ugye folyóiratnak is nevet adott a rendszer.
1: Igen.
2: Igen. A magyar narancs.
0: Szóval, hogy ezt igazából jól menedzselte, mert ebből kihozták ebből a projektből a maximumot.
2: Az egy darab narancsot.
0: De hogy,
2: csak a büdös kölök.
0: De várjál, de hogyha ez egy értelmes és racionális gazdasági beruházás lett volna, akkor ott van végtelen számú narancs. Ha a gyereke megeszik egyet, már nyilván többet meg, már nem új lett volna számára az a narancs, hát semmi gond, mert adunk helyette másikat. Szóval, hogy ez itt nyilván nem ő a saras, hanem egyszerűen a projekt elképesztően észszerűtlen, nyilván ezeket a irracionális, szocialista, kommunista projekteket emeli ezzel ki, vagy
1: például... A hiánygazdálkodást önmagában, hogy mindenből hiány van. Te hiába küszködjön...
0: De itt nem az a lényeg, hogy hiány van, hanem hogy nem kitalálja valaki, nekem inkább a tervutasításos, igen, hogy valaki meghatározza a hivatalba, hogy miből, mennyit, stb. És ez abszolút tarthatatlan.
1: Azért, mert a kereslet kínálatnak az elutasítása, az ezt okozza gyakorlatilag hiányt.

0: És ez a lényeg az egész filmnek, hogy még észből is hiány van.
1: De most a globális felmelegedés nyomán ugye profétikusnak fog bizonyulni a film, hiszen előbb-utóbb csak lesz magyar narancs. Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a miénk, ez azért egy szép mondat, ezt azóta is ugye mondjuk szállóigeként, ez kicsit arra emlékeztet, mint amikor a Megáll az időben azt mondják, hogy hát akkor itt fogunk élni. Tehát ebben van egy hazaszeretet.
2: Bennem még, amikor ezeket a különböző helyszíneket nézem, Uszoda, Angol Park, meg Növényi Kutatóintézet, akkor azért fölmerül, hogy és mi van azzal az emberrel, akinek ezeket vezetnie kellene? Az hol van? Recsken? Ezért fejti a bányát?
0: Hát az előző rendszer elsodorta, sajnos. Az a rendszer sodorta, ami az ezt a rendszert, amit ugye leváltott, az ugye így lett ebben egy ilyen helyzetben kerültek.
1: Igen, ezek. Vagy ha a teljes magyar történet nézzük, akkor Auschwitzban megsemmisítették az egyik típusút, aki jól tudná vezetni ezt a kutatóintézetet, és igen, aztán jön a Rákosi rendszer. Ez a saját elitjét megsemmisítő nemzet, az nem túl sok jóra hivatott.
2: Most nem tudom, hogy mi lehetett volna még. Lehetséges, hogy ezeknek egy része ilyen arisztokrata volt, és szintén mondjuk 44-45-ben elmenekült az országból. Na mindegy.
1: Na most, ami a börtönben ott egy kiváló társaság gyűlik össze.
0: Hát igazán volt már rendszernek az igazi elitje.
1: Igen,
0: a börtönben. De ha megnézzük 90-es éveket, ugye aki valamilyen ugye komoly gondolkodóvá vált, az valamilyen szinten ugye az előző rendszernek ugye a mondjuk ugye büntetettje volt. Akik valóban magukon megtapasztalták, és rákényszerültek arra, hogy mondjuk azt, hogy komoly gondolatokat fejtsenek ki. Illetve a börtönben sokan mondják, hogy olyan társasággal találkoztak, amilyennel odakint sohasem. És ott tanultak a legtöbbet. Igazándiból.
1: Az ökumenében is beszélünk a börtön ökumenéről, mert ugye együtt volt a püspök, meg a protestáns lelkipásztor, meg a rabbi, egy cellába voltak.
2: Igen, vannak ilyen jól hangzó börtönlisták, hogy ki mindenki volt.
0: Meg ott szabadon beszélhettek, mert már nem volt mit veszteni.
2: Aha. Hát nem, azért volt ahol lehet, nem?
0: Annyi, hát jó, magánzárkán.
2: Nem voltak ott patkányok, meg téglák a börtönben is.
0: De ott már meg voltál fogva.
2: Nem biztos. Na mindegy, ez most...
1: Nyilván múlt azon is, hogy milyen hosszú az ítéleted.
0: Hát szerencsére nem tapasztaltuk.
2: Meg várjál, tehát hogyha te beszélsz a múltadról a börtönben, lehet, hogy elárulsz olyat, aki még kint van.
1: Igen, igen.
2: Amíg ezt fontos elmondani, a negyedik nagyon fontos feladatáról már beszéltünk egy picit, de hogy a per során itt történik egy váltás, mert a Pelikánból, aki eddig egy balfálcán volt, és mindig
1: sodródott. Ébred.
2: Igen, és egy ösztönös ellenálló válik belőle a végén. Kicsit, mint a Pierre, a Megáll az időben, ha már szóba hoztad azt a filmet. Nem, tehát, hogy azért ez inkább egy avantgárd lázadás, mint olyan, aminek olyan túl sok értelme lenne. Bár hogyha a rádióban is ment volna, sajnos nem. Ugye most gondolkodom, hogy Rajkper az ment a rádióban, vagy nem, vagy csak külön adásban Rákosi hallgatta valahol, mint hogy itt a Bástya elvtárs. Tehát, hogy igazából olyan sokat nem árt a rendszernek ezzel.
1: Két vége van a filmnek.
2: Mindenkettőt láttad?
1: Igen. Az eredeti végében kiszabadul, és hát tanácstalanul bolyong egy labirintusszerű, némileg megváltozott városban, ahol nem nagyon értik az ő szavát. És ez a tétovaság, tanácstalanság ahogyan véget ér. Ehelyett a cenzúra beleerőltetett egy jelenetet, ahol a villamoson az ekkor már bukott virágelvtárssal összefut és rövid párbeszédbe bonyolódik. Uh-huh. És akkor én erre gondoltam, hogy ez a tanácstalanság, ez még erősebb, tehát nem véletlenül ez a vége, mert akkor ez utalna, hogy 69-be vagy 81-be hogyan érezzük magunkat, így értékveszítve.
2: Szokták bírálni a filmet, például Kab, hogy Kovács András Bálint, hogy elvicceli ezt a rendszert. Tehát, hogy van itt egy lezárt kor, és így degradáljuk történelmi, erkölcsi, politikai lomtárává ezt az egészet.
1: A lezárt kor alatt most a Rákosi rendszert értette.
2: Akár?
1: Én sosem tettem meg az agyamban ezt a megkülönböztetést, tehát itt, amikor elkészül ez a film 69-ben, mutatják 81-ben, akkor ez nem egy lezárt kor, és az, hogy mondjam, viccként elviselhetővé varázsolódik, meg túlélhetővé, az inkább egy erénye.
2: Attól függ, hogy a társadalom melyik rétegében vagy, ugye szokták történelemtanárok hangsúlyozni, hogy a két rendszer között az a fő különbség, hogy még az egyik azt mondja, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van, a Kádár rendszerben már aki nincs ellenünk, az velünk van. Ez a társadalomnak a 80%-a, és a társadalom 80%-a számára ez igenis már egy lezárt kor, vagy egy másik rendszer. Zárójel, meg amit felsoroltam, hogy azért azok a csúnya bűnök, amik miatt kirobbant 56, azokat már nem követik el, és már nem lesz újabb 56.
1: Tehát... igen, bár olyan érvelést is hallottam, és ez közelebb áll a véleményemhez, hogy ez egy még rothadtabb a Kádár rendszer. Azért, mert pont ezért, amiket mondasz, tehát, hogy ez a teljes reményvesztés, mindenkit cinkossá tesznek, mindenkit betörnek, és szabadságról semmiféle szó nincs. Tehát már nem is kötelező sötét éveket teremteni ahhoz, hogy kooperáljon az ember.
2: Ja, tehát ezzel egyet tudunk érteni, hogy csak nem szeretnék annyira, tehát vigyáznék ezekkel a megbélyegző szavakkal. Még ami eszembe jut, hogy most mennyire tudjuk azonosítani a két kommunizmust, tehát, hogy mi például reformátusok, amikor a katolikusok bűneit szokták felsorolni, akkor milyen úgy érezzük, hogy hát ez nem, ezt csak a katolikusok csinálták. Tehát, hogy valami ilyesmi van szerintem itt is, hogy van egy különbség, pedig a 12. században, vagy a 13. században
1: közösen csináltuk.
2: Azt szintén keresztények csinálták, csak most nem tudom, azért nem katolikus egyház volt a neve, római katolikus
1: igen,
2: egyház volt.
1: Egyház, igen.
2: És amíg próbáljuk is magunkat jobb színben feltüntetni, hogy mondjuk akár még Assisi Szent Ferencet is, de Husz Jánost egészen biztos előreformátorként nevezzük, azért ez itt van egy játék ebben az egészben. Szokták ilyen narratív identitásról is beszélni, igen, hogy most kivel azonosítom magam, és kitől különböztetem meg magam.
0: Meg az is nagyon érdekes ebben, hogy a 90-es években már ez a film ez gyakorlatilag már ütött. Ez már ott volt mindenkinek a fejében. És miért volt ez fontos? Mert gyakorlatilag az az elit, amelyik nem lett elszámoltatva, nevezzük így, az ennek a filmnek is többek között köszönheti azt a türelmet, amit a mondjuk hogy a döntéshozók és a lakosság ugye az irányában kifejtett. Tehát ez egy életbiztosítás is volt, ha így akarták, ha nem ez a film. A másik, hogyha már így a végén járunk a gondolatoknak, nagy mondása a filmnek, hogy az élet nem habos torta, pelikán. Úgyhogy ha ebbe belegondolunk, és visszatérve amíg a Forrest Gumpnál, ugye egy doboz csokoládé, nálunk meg nincsen habos torta, hogy az egyiknél van, nálunk meg a hiány, ugye, hogy nálunk még a torta is, a dobos torta is ugye egy hiány, tehát nálunk ez van, hogy a hatalom az nincs, a hatalom az mindannyiunk között létezik, de aki részt vesz benne, az mindenképpen bűnössé válik. Tehát jobb, hogyha nem is kezdesz hozzá.
1: És a csatlakozó a rendszerváltásos gondolatodhoz elkészült a folytatása megint tanú 1994-ben.
2: Bár nem kellett volna, hogy
1: valószínűleg nem kellett volna, de az pont erre próbál rájátszani, valószínűleg sikertelenül, hogy hát mások kérnek valamit, meg mások bíznak meg mások mozgatják a saktáblát, de továbbra is van saktábla, meg sakjátszma ebben a nagy szabadságban.
0: Igen,
1: is.
0: Csak a nagy kérdésnek különbség, ki tudsz beleszállni. És már nem ugyanazok a játékszabályok érvényesek ebben az egészben.
1: Számomra a film legszomorúbb mondata, hogy a jegyszedőt internáltuk. Ezt ilyen félmondatban hangzik el az úszoda jelenet után. Tehát a jegyszedő, aki egyáltalán semmiről se tehet, ő bűnbakként azért internálva lett, és maga az is, hogy ez így mellékesen van odavetve, miközben neki tönkre megy és a családjának az élete, ez mutatja a tragédiáját az egész hozzáállásnak.
2: Bacsó Péter később nyilatkozott a filmről, egyrészt, hogy Pelikán József az ő alter egója, másrészt pedig, hogy írja, vagy mondta, hogy dolgozott bennem bizonyos bűntudat és szégyen is, hogy egy ideig bedőltem az egész kitalációnak, sőt az ügy harcos kollaboránsa voltam. Úgy éreztem, valamit jóvá kell tennem.
1: Miért halad így a történelem, hogy az emberiség derűsen váljék meg a múltjától?
2: Ki mondta, ez annyira
1: Karl elvégező. Marx, ami Marx Károlyunk. A tanú, Bacsó Péter, 1969. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
0: Én Gyuris Dániel.
2: Nem muszáj hősnek lenni, ha nem lehet. Én pedig Szőnyi László Gyula vagyok.

0: Tekercs és tekintet. Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula filmes beszélgető műsorát hallhatták.
1: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
2: Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
3: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
2: És nagyon örülök, hogy ma is elhoztad nagylányodat, aki egyben kortárs segítő is az előadásaidon a fiatalok felé. Jánosi Teodóra is itt van a stúdióban. Szia!
4: Köszöntöm én is kedves hallgatókat.
2: Hosszú évek óta tartotok, illetve most már együtt is előadásokat, önismeret, szerhasználat, problémák és megoldások, iskolákat is jártok. Ma egy egészen más témánk lesz, illetve egy új témánk, amivel még nem foglalkoztunk. A kapcsolatokról lesz szó, arról, hogy a fiataloknak milyenek a kapcsolataik, milyen igényeik vannak a kapcsolatokra, és engedjétek meg, hogy onnan közelítse meg, és nagyon érdekes lesz hallani mindkettőtök véleményét, Teodóra, főként a tiédet is. Most a fiatalainkkal mi a helyzet? Magányosak vagy kapcsolatfüggők? Feri, most Teodórához fogok először fordulni. Magányosak a mai fiatalok, Teodóra, te magad ugye 18 éves vagy, és te is részt veszel ezeken az előadásokon, vagy kapcsolatfüggők?
4: Én azt mondanám, hogy köztes. Azért, mert kapcsolatfüggőség az nagyon kevés fiatalnál működik, és ott mondjuk egy apa hiánya, vagy egy anya hiánya, vagy valamilyen betöltetlen szeretett hiány játszik, hogyha kapcsolatfüggőség alakul ki. Miközben mostanában egyre jobban azt látom, hogy felszínesebb kapcsolatok vannak, akár barátságoknál, és van olyan, hogy párkapcsolatoknál is azt látom, hogy csak a testiség játszik szerepet, és semmi az érzelmi háttérből.
2: Kapcsolatfüggőségről, ha szó van, akkor itt baráti kapcsolatokat is értesz, vagy kimondottan szerelmi kapcsolatokat?
4: Akár barátit is, de ott inkább a megfelelési kényszer jön be, hogy ahhoz, hogy ő barátkozzon velem, nekem ilyennek és ilyennek és ilyennek kell legyek, és kapcsolatban is ez előjöhet, hogy ő nem fog most rám nézni, hogyha én nem vagyok mondjuk pontosan 52 kiló, nem fog rám nézni, hogyha most nem rakok fel sminket, biztos más lányokat fog nézegetni a buliba, hogyha nem a legrövidebb szoknyámat fogom felhúzni, és az ilyen kapcsolatok általában nagyon felszínesek, semmi érzelmi háttérérzelmi tartaléka, amire alkotta Isten ezeket a kapcsolatokat, hiányzik belőlük.
2: Minek köszönhető, hogy te ezt így látod, és nem azok közé tartozol, akik így gondolkodnak?
4: Nekem a szüleim nagyon nyitottan beszéltek erről a témáról felénk, és volt egy olyan szabályuk idézőjelben, hogy nem nagyon, hogy mondjam ezt, randizgathatok 16 éves korra még, amiért nagyon hálás vagyok, mert nagyon sok olyan, ilyen ugyanilyen felszínes és nem komoly kapcsolatoktól óvtak meg, ami csak sértett volna, és csak sebeket hagy, ahelyett, hogy valamilyen szükségletet és ezt a hovatartozást betölteni.
2: Tiltották vagy javasolták, hogy ne randizza olyan
4: javasolták,
2: sokat?
4: Javasolták, bár én nem voltam az a nagyon randizgatós. Én kicsikét ilyen magamnak való voltam gyerekként. Ha volt zene és egy jó könyv, akkor ott hagysz egy sarokba, én ott maradok.
2: Feri, miután Teodóra apukája is vagy, nem csak kollégája, mint itt a kortárs segítés és a fiatalok felé való segítés, muszáj, hogy erre rákérdezzek, hogy hogyan viszonyultatok ehhez? Tudatosan döntöttétek ezt el a feleségeddel, hogy majd a gyermekeiteket próbáljátok úgy nevelni, hogy ne kezdjék túl korán a randizást?
3: Én nem csak a randizásról, hanem azt mondtam, hogy minden kapcsolatban az ember otthagy valamit magából. És azt mondja a Biblia, hogy a jó erkölcsöt is megrontja a rossz társaság. És abban próbáltuk őket bátorítani, hogy azt mondja, a Szentírás is mondja ezt, hogy ne te formálódj az ő értékrendükre, hanem te segítsd őket a te értékrendedben megerősödve. És igazából én a kapcsolatoknál azt mondanám, hogy abba próbáltunk egy jó alapot letenni, feléjük, hogy azt mondja a feleségem Dorka is, azon a véleményem van, hogy bármit megkérdezhettek, és a korosztályotoknak megfelelően fogunk arról beszélni. Legyen szó akár szerelemről, legyen szó akár a szexualitásról, legyen szó a családi életről, az apa, az anya szerepkörről, a hitrendszerről, a hit dolgairól. Mindig válaszoltunk a gyerekeink kérdéseire az őszintüknek megfelelően, és arról is beszélgettünk, hogy a kapcsolataink az nem úgy képzeljük el, hogy az csak úgy lógnak a levegőbe. A kapcsolatainknak ugyanúgy, mint egy épületnek, a régi görög épületet hoznám be, vannak tartó pillérei, vannak oszlopai. Nem olyan, mint hogy bemegyek a boltba és oszlopok, van akinek az a oszlopok, hogy vannak ott oszlopok, hanem legyenek tartó pillérek, és arról beszéltünk, hogy a kapcsolataidat hogyan éled meg, az egy nem csak egy időszakra határoz meg téged, hanem a kapcsolataidban te is formálódsz, és vannak olyan dolgok, amit nem adunk oda mindenkinek. Ezt így magyaráztuk el a gyerekünknek, hogy vannak olyan dolgok, amit, hogyha most kapnál meg, bármennyire szeretnék, például, ha egy 10 évesnek odaadja az apukája a Ferrarit, és csak a kulcsot adja oda, és azt mondja, fiam, mehetsz, akkor lehet, hogy fölkenődik egy fára. De azt mondja, hogy fiam, abban 400 lóerő van, nagyon nehéz vezetni, és gyere, beülsz mellém, és mutatom, hogy hogyan működik, akkor egy idő után átmerem adni, mert felelősség teljesen fogja vezetni. A kapcsolatokhoz nem kapunk egy kézikönyvet, hogyan építsünk fel jó kapcsolatokat. Ma az ember annyira beteg a kapcsolatai terén, pedig minden eszközünk megvan, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, telefon, a közösségi felületek és minden, de mégis a kapcsolatainkban nem éljük meg azt, hogy Isten mondta először, hogy nem jó az embernek egyedül maradnia. Hogy kapcsolatra lettünk teremtve az élő Istennel, egymással, és kapcsolatra lett teremtve egy férj egy feleséggel, egy apa a gyermekeivel, vagy édesanyja a gyermekeivel, nem mindegy, hogy hogyan éljük meg ezeket a kapcsolatokat, és vannak olyan kapcsolataink, amiben csak felszínesen veszünk részt, és vannak, amiben egyre többet veszünk részt, de ezek a kapcsolatok, ahogy mondtam, olyan, mint az oszlop, de az egyik pillére mondjuk a szeretet, de ott van a bizalom. Hogy megbízhatok a másikban, befektethetek a másik életében. Minden kapcsolat arról szól, hogy valaki így fogalmazott a Eredményes Fiatalok 7 szokásában is olvasunk erről Sean Covey-tól, hogy olyan, mintha nyitnánk egy számlát a másiknál, amire beteszünk és kiveszünk dolgokat. Hát néha mi mínuszba megyünk a kapcsolatainkban, és a mínuszból szeretnénk többletet adni. Vagy megkérdeztem azt is, hogy mi van a házasság dobozba? Sokan szeretnék, hogy legyen benne romantika, kellemes időtöltés, jó dolgok, boldog szexuális élet és minden a házasság dobozban. A házasság dobozban az lesz benne, amit közösen beleteszünk. A kapcsolatainkban az lesz benne, amit közösen bele tudunk tenni. És az Isten se hagyjuk ki a kapcsolatainkból.
2: Amikor fiatalok felé szolgáltok és előadásokat tartotok, akár egy teljesen átlagos iskolában legyenek 16 vagy 17 évesek, akkor a kapcsolatok téma, amikor följön, akkor ezt hogyan tudjátok elmondani? Így, ahogy most is beszéltél mindenről?
3: De úgy is, hogy fölrajzollak, hogy itt van én, és akkor vannak családi kapcsolataink, rokoni kapcsolataink, iskolában kapcsolataink, sportban kapcsolataink, és akkor rajzolok ilyen különböző köröket, és esetleg odaírom, hogy van az Istennel való kapcsolatunk, van egy gyülekezetünk, hogyha van valami hitéleti kapcsolatunk, egy énekarral kapcsolatunk, a városnak a polgáraként valami kapcsolatrendszerünk, tehát akár így, illetve beszélek arról, hogy milyen tulajdonságokat keresnél egy jó barátban, mitől lenne valaki igaz barátod, és azt szoktam mondani, hogy a repülőnek is kell egy felszállópálya, és nem mindegy, hogy automatikusan azonnal felszáll, vannak ilyen gépek, vagy adunk neki egy kifutási időt. És ez a kifutási idő, ez lesz a kapcsolatépítés.
2: Tehát, ami a kapcsolatokat illeti, a fiataloknak is fontos, hogy átértékeljék, vagy újra és újra értékeljék a kapcsolataikat, ugye, ahogy mondod, hogy fel tudják akár vázolni, hogy milyen kapcsolataik vannak, azok milyen minőségűek, akár időben és stb. Mennyit foglalkoznak vele, és gondolják ezt át egészen egyszerűen tudatosan, tehát ne csak mindig ösztönösen. Teodóra?
4: Igen, szerintem fontos, főleg párkapcsolatoknál, hogy például nekem apukámék mindig azt mondták, hogy egy jó párkapcsolat barátságból indul ki, ahogy megismerjük egymást, és az első pár hónapban nem azon vagyunk, hogy na, csókolózás és minden, meg minden hasonló, hanem inkább azon, hogy megismerjük a másikat, és ilyenkor néha belegondolni, nem előre szaladni, de belegondolni, hogy ővele el tudod-e képzelni az életedet, vagy neked most miért kell kapcsolat.
3: Igen, mert nagyon sokan például csak a szerelem érzésében lesznek szerelmesek, és megjelenik az agyukba ez a fenilalanin nevű vegyület, és az rájösszáll a rózsaszín köd, és utána már nem tud gondolkodni.
2: Hú, hogy valaki a szerelembe szerelmes, és nem a párjába, erről rengeteget lehet hallani, és ezt külön ki kéne szerintem veséznünk, de lejárt már az időnk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Egy legközelebbi műsor itt folytatódik.
2: Akkor folytassuk itt, rendben van.
1: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hír összeállításunk következik.
1: 436 éve jelent meg a Vizsói Biblia. Az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás 1590. július 20-án Vizsolyban látott napvilágot. A fordítást irányító református Esperesről, Gönczi lelkipásztorról, Károli Gáspárról, Károli Bibliának is nevezik. Ez a könyv legrégebbi fennmaradt és ma is használt teljes szövegű, magyar nyelven lefordított szentírás. A bibliafordítás 2015. januárjában bekerült a hungarikumok közé. Károli a fordítási munkálatoknak 1586-ban kezdett neki. 3 év múlva el is készült a teljes fordítás. A fordítás nyelvének vizsgálata arra utal, hogy Károlinak legalább 3 segítőtársa volt. A nyomtatás elkezdésekor azonban még nem készült el a teljes fordítás, ezért a kéziratot az akkori diákok, köztük Szenci Molnár Albert laponként gyalogszerrel hordták Göncről Vizsolyba. A 16. századi magyar nyelv páratlan kiadványa megjelenésének alkalmából a Vizsolyi Református templomban és a Bibliai Látogatóközpontban június 18-án szombaton délután hálaadó ünnepségen Barna Sándor tiszáninneni püspök hirdetett igét. Protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20-a között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat fő belemei. 19-én ökumenikus istentisztelet a bécsi kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Augusztus 20-án színházi előadás, itt mutatják be a Gályarab Uratóriumot. Család és gasztronómiai programok is lesznek, hagyományos ételekkel, kézműves vásárral és cserkész foglalkozásokkal. A részletes programért érdemes követni az Evangélikus Egyház weboldalát, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményeit. Zsidó kulturális fesztivál, különleges zenei és irodalmi estek a Rumbak zsinagógában. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30 és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A budapesti zsidó hitközség immár közel 3 évtizede hozza el a közönség számára a zsidó kultúra legszínesebb és leginspirálóbb értékeit. A hagyomány, a jelenkori művészet és a közösségi ünnep találkozását. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Rumbak-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönség kedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma a hétfőn napos az időnk, kevés felhővel, de helyenként eshetnek esők is. Az északi szél mellett 25-31 fokunk van. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső is. Az északi szél mellett 24-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

Száz kérdés Jézusról. Hogyan viszonyult Jézus János apostolhoz? Az apostolok közül voltak kiemelkedő, szemléletű, magatartású apostolok, sokan első helyre Pétert helyezik, mondván, hogy a legtöbbször őróla van szó az evangéliumokban, amikor azok az apostolokat emlegetik. Meg lehetne számolni talán, hogy hány kijelentés található Jánosról is, nem kevesebb, mint Péterről, és azt gondolom, hogy önmagáért beszélő tény, hogy János volt a szeretett tanítvány. A tanítványok közül a szeretett tanítvány, akit Jézus a legjobban szeretett, nem azért, mert megkülönböztette volna őt a többiektől, hanem egyszerűen azért, mert közte és János között zárult az áramkör. János fogta fel legjobban Jézus jellemét, magatartását, szeretetét, megragadta azt a kivételes helyzetet, hogy ő az Isten fia mellett élhetett 3 évig, sőt több ideig is, és hogy tanulhatott tőle, láthatta a tőle való távolságát, és le akarta győzni ezt a hatalmas távolságot. És azért lehetett ő a szeretett tanítvány, és a másik kitüntető cím, és ugye amit Jánosra szoktak alkalmazni, a szeretett apostola. Azt gondolom, hogy ha ki kellene emelni, tehát a 12 tanítvány közül a legméltóbbat Jézushoz, aki a legnagyobb fejlődésen ment át, ezt a tanítványok közül a legfiatalabb követőt, Jánost emelhetnénk ki. Jehohanán, aztán innen a Johanán név. Ez a név, hogy János, annyit jelent, hogy Isten kegyelmes. Ki volt ez a János? Egy egyszerű halászember volt, édesapja Zebedeus, testvérével Jakabbal együtt maga mellé vette, és így hárman keresték meg a család kenyerét, a genezáreti tó halászai voltak. Ki volt édesanyja? Salomé testvére volt Jézus édesanyjának, Máriának, tehát, hogy úgy mondjam, rokoni szálak fűzték Jézushoz, de ami testtől született test az, és ami lélektől született lélek az, erre az esetre is áll Jézus Nikodémusnak mondott kijelentése, tehát nem a rokonság okán van legközelebb Jézushoz, hanem a lelki hasonulás okán. Persze János is osztozott a tanítványok gyengeségeiben, sőt, még egyéb más gyengeségekben is. Maga Jézus nevezte őt, Jánost és testvérét Jakabot a Boanergész fiainak, a mennydörgés fiainak. Tehát János valahogy olyan indulatos természettel rendelkezett, mint ahogy az Ószövetségben Mózesnél is látjuk, aki 40 éves korában olyan dűre jutott, hogy leütött egy egyiptomi rabszolga felügyelőt, és ezért 40 évig el kellett bujdosni egészen 80 éves koráig Midian földjére. János Jakabbal együtt szeretett volna tüzet hozni alá az égből, amikor Jézust és tanítványokat nem fogadták be egy samaritánus faluba. Ugyanez a János eltanácsolt embereket, akik követni akarták Jézust, de nem voltak a szűkebb 12 vagy 70 tanítvány közé valók. Tehát édesanyjukat kérték, hogy járjon közbe, hogy majd a mennyek országába jobb és bal felől ülhessenek Jézus mellett. János tehát emberi természete szerint meg volt verve indulatossággal, feltűnésvágyjal, rankórsággal, ki tudja még mivel, mint hogy mi is mindannyian meg vagyunk verve, hiszen természetünk szerint mi sem vagyunk jobbat a Deákné vásznánál, minden ember a természete szerint önző ember, hogy kinél itt jön ki a szög a zsákból, másnál meg más helyütt, az már részletkérdés, sajnos a természetünktől csak rosszat kapunk. Ezért kell legyőzni a természetet, ezért kell egyedül, ami le tudja győzni a természetet, hit által diadalmaskodni a természeten. Ezt kellett megtanulni Jánosnak is.
és hogy mennyire szüksége volt Jézust közelről látni. Jézus Péterrel, Jakabbal együtt Jánost is magához kérette, amikor csak 3 tanítványt vitt magával. Például Jairus lánya feltámasztásakor, a megdicsőülés hegyén, vagy a Máté 24. fejezetében rögzített nagy apokaliptikus beszéd elmondása előtt, vagy a Getsemáné kertben a talán a leghíresebb történet, amikor 3 szeretett tanítványát kérte, hogy virasszanak vele, mert az ő együttérzésük, vigasztalásuk sokat jelentene a számára. Mind a 3 tanítvány elaludt, Péter is, Jakab is, János is. János hogyan is lett olyan tanítvány, hogy végül is méltóvá vált a szeretett tanítvány címre? Hogyan is fordult meg igazán az élete? És hogyan is kapta meg azt a nagy kegyelmet Istentől, hogy túlélte az összes tanítványt, hogy Jézus a kereszten ő rábízta Máriát, az édesanyját, és valóban a keresztény hagyomány szerint Máriát János fogta pártfogásába, és gondozta élete utolsó idejében. És a legnagyobb kegyelem, amit kapott János, hogy bár 95-96 tájékán Domitianus császár idején Pátmos szigetére száműzték, miután sikertelenül akarták kioltani az életét, de megjelent neki Jézus látomás formájában. Ez az, amit evangélium utolsó fejezetében elmond, ami talán a Jelenések könyve után íródott, mert János nem csak abban hasonlít Mózeshez, hogy indulatos volt, de megváltozott emberré vált, hanem abban is, hogy Mózeshez hasonlóan, akinek 5 könyve mellett még Jób könyve is, a 90. Zsoltár jegyzi a nevét az Ószövetségben, Jánosnak is az evangéliuma és a Jelenések könyve mellett még 3 levele jegyzi a nevét. Tehát összesen 5 könyvvel szerepelnek, Mózes talán 6-tal, de János 5 könyvvel is szerepel az új szövetségi kánonban. Hogyan lett ebből a Jánosból, az indulatos Jánosból szeretett tanítvány? Tulajdonképpen úgy, ahogy Mózesből. Mózes is indulatos ember volt, és aztán olyan szelíd emberé vált, mint akit nem hordott a föld a hátán. Mózesnek is meg kellett ismernie a természetét, Isten segítségével le kellett győzni azt, és minden ember, akinek reménysége van, akinek igazi hite van, az táplálja magában ezt a felfogást, hogy mindannyian megváltozhatunk, mindannyian Jákobból Izraellé válhatunk, mindannyian hamiskodó, ügyeskedő emberből az Isten harcosává lehetünk. A Bibliának nagy történetei ezek, az Ábrahám történet, a Jákob történet, a Mózes története, és az Új Szövetségben lám, itt van előttünk János története. Mikor fordult meg a helyzet János apostol életében? Hogyan tudnánk megragadni ezt a fordulatot, amikor őt, Jézusnak sikerült kihozni abból a helyzetéből, gyökerestül átültetni a fát, hogy egy új talajban új gyümölcsöket teremjen? Számomra Márk evangéliuma 9. fejezete az a történet, amely elmondja János megváltozásának a történetét. A megdicsőülés hegyi jelenet után vagyunk. A tanítványok Jézussal együtt lejönnek a hegyről, ott van egy sokszorosan beteg kisfiú az édesapjával, akit Jézus majd meggyógyít. Mindannyian megdöbbennek, hiszen halmozottan beteg fiúgyermekről van szó, aki epileptikus rohamokkal leesik a földre, tajtékat túr és fetreng, és itt hallatja az egyik legszebb kiáltást az édesapa, amikor azt mondja Márk evangélium a 9. fejezet 24. verse szerint Jézusnak, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Nagyon megrázó és csodálatos történet. És ezután a tanítványok visszamennek Kapernaumba, a
az északi ország részben általában úgy közlekedtek, hogy talán, ha nem is minden nap, de gyakorta visszatértek Péter és András házába, akik Kapernaumban egy emeletes házban laktak, és ez alkalmas volt a családtagok mellett még 12 tanítvány elszállásolására is. És így olvassuk a 33. verstől, és elment Kapernaumba, és odahaza megkérdezte őket, mifelett vetekedtetek egymással az úton? De ők hallgattak, mert egymás között afelett vetekedtek az úton, hogy ki a nagyobb. És leülvén odaszólította a 12-t, és mondta nékik, ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó, és mindeneknek szolgálja. És előfogván egy gyermeket közéjük állította azt, és ölébe vévén azt mondta nékik, aki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be, és aki engem befogad, de nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elbocsátott. János pedig felelt néki mondván, Mester, láttunk valakit, aki a te neveddel ördögöket űz, aki nem követ minket, és eltiltottuk őt, mivel hogy nem követ minket. Jézus pedig mondta, ne tiltsátok előtt, mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben, és mindjárt gonoszul szólhatna felőlem. Mert aki nincs ellenünk, mellettünk van. Mert aki innotok ád egy pohár vizet az én nevemben, mivel hogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom néktek, el nem veszti az ő jutalmát.

maga Jézusi tanítás folytatódik, de a történetnek az eddigi része is elég ahhoz, hogy megragadjuk János jellemét és a szívében bekövetkezett változást. Mert ahogy Jézus szeliden, de határozottan korholja a tanítványait, hogy ne elsőségre törekedjenek, hogy a kereszténységen belül nem az van, mint a politikában. A politikában ugye a hatalom megragadására tör egy olyan személy, aki egy nagyobb közösséget irányítani akar. Ott a piramis csúcsára akar elérkezni az, aki aztán egy országnak vagy egy földrésznek parancsol. De Jézus azt mondja, hogy a keresztény közösségben éppen hogy fordított kell, hogy legyen a helyzet. Ott egy fordított piramist kell elképzelnünk. Aki nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Milyen sokszor tanította ezt Jézus. De még az utolsó vacsorán is erről kellett beszélnie, mert még az utolsó vacsora termébe is ilyen feszültségteljes lelkülettel jöttek a tanítványok. Még ott is az volt a nagy kérdés, hogy ki tekinthető nagyobbnak. Aki köztetek nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgája. És ezt a gyerekekkel szemlélteti Jézus. Aki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be. És aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elbocsátott. Szintúgy magunk előtt láthatjuk ezt a jelentet. Ülnek ott Kapernaumban, Péter és András házában, a gyerekek is már megtisztálkodtak, megvacsoráztak, talán már lefekvéshez készülődnek, elbúcsúzni jöttek ide a tanítványokhoz, a felnőtt emberekhez, és Jézus egy kicsit marasztja őket, és a tanítványok előtt az ő példájukkal akarja szemléltetni, hogy mennél kisebb vagy, annál nagyobb vagy. Mennél szerényebb vagy, annál erősebb vagy. Mennél jobban eltűnsz a feladatod mögött, annál nagyobbnak látszik majd a feladatod, a küldetésed más embereknek. Csodálatos ez a jelenet. És itt megszólal János. Érdekes, hogy a többi tanítvány nem. A többi tanítvány úgy magába mélyed, fontolgatja a szavakat, talán vitatkozik is Jézus kijelentéseivel, nem akarja teljesen magára vonatkoztatni a dolgokat, de itt van Jánosnak a nagyszerűsége, itt vannak annak a lelkületnek a nagyszerűsége, amire most mindenkinek a figyelmét szeretném ráirányítani, mert ez az igazi lelkület. Ez az igazi Szentlélektől kimunkált lelkület, hogy amikor én látok egy nálam igazabbat vagy jobbat, akkor én a magam dolgát le tudom tenni, nem a magaméhoz ragaszkodom, mert arról bebizonyosodott, hogy az kisebb vagy rosszabb annál, mint amit látok, és teljes figyelmemmel annak adózom, aki ezt a jót megmutatja. János pedig felelt néki mondván, Mester, láttunk valakit, aki a te neveddel ördögöket űz, aki nem követ minket, és eltiltottuk őt, mivel hogy nem követ minket. Tehát Jánosnak eszébe jutott egy másik eset is. Nem csak az, hogy most néhány órával ezelőtt mifelett vetekedtek az úton, hát igen, ez egy kárhoztatandó és rossz beszélgetés volt. Jézus akkor nem is leplezte le, hanem csöndben ment mellettük. Ez itt csodálatos dolog, hogy Jézus a rossz dolgokat nem rögtön leplezte le. Volt ereje ezeket végighallgatni, volt ereje azért imádkozni, hogy kiérlelje magában a méltó választ, és csak este hozta elő ezt a dolgot. Mint hogy sokszor nekünk is úgy áll az életünk, hogy napközben nem lenne jó olyan határozottan véleményt nyilvánítani. Várjuk meg, míg egy kis távolságba kerülünk az ügyeinktől, és mások is a maguk ügyeitől, és este, amikor mindenki már a megpihenés nyugalmában kicsit szelidebben tud visszatekinteni a napjára, vagy az élet elmúlt idejére, és akkor hozta elő Jézus. És olyan szeliden, olyan tapintatosan hozta elő, és a gyermekek látványa is olyan megejtő volt, hogy Jánosnak rögtön eszébe jutott egy másik eset, nem csak az, hogy ki a nagyobb, és e felett vitatkoztak az úton, hanem az a másik eset, hogy hányan és hányan akartak volna oda jönni a tanítványok mellé, és segíteni Jézust a küldetésében, mert sokakat megragadott Jézus példája, sokakat megragadtak a jézusi tanítások,
és sokan megkapták Istentől az erőt is, hogy ezt tisztán, szépen kifejtsék, hogy Krisztus nevében ördögöket űzzenek. Ugye ez az ördögűzés sokáig volt, és tulajdonképpen ma is a kereszténység egy nagy kérdése, sok egyházban fellépő kérdés, mit jelent ez, hogy ördögöt űzni? Hát most a legáltalánosabb választ hadd mondjuk el itt a történet kapcsán. Ördögöt űzni annyit jelent, hogy tisztán megszólaltatni az evangéliumot, szeretettel odafordulni azokhoz az emberekhez, akik megkötözöttségben vannak, és úgy elmondani nekik, úgy képviselni az evangéliumot, hogy azok saját maguk döntésével leszaggassák magukról az addigi bilincseket, amelyeket sátán aggatott rájuk. Tehát az ördögűzésnek ez a lelki formája, hogy a tiszta tanítás, a tiszta evangélium kiűzi a sötétséget és a gonoszságot, és száműzi sátánt az életből. És volt ilyen ember, voltak ilyen emberek, akik Isten hatalmával tudtak fellépni, de a tanítványok egy ilyen rosszul értelmezett és egy szűkkeblű magatartás nyomán elűzték az ilyen embereket, mivel hát nem voltak állandóan velük, sőt eltiltottuk őt, mivel hogy nem követett minket, tehát a 12-t vagy a 70 tanítvány. Ez volt a szép Jánosban, hogy amikor találkozott Jézusnak egy tanításával, az rögtön magára vonatkoztatta. Nem az volt az első gondolat, hogy mások milyenek kell, hogy legyenek, hogy mások változzanak meg, ha ilyen szép tanításokat hallanak. Ő nem mások bőrébe bújt. Ő pontosan látta, hogy a maga bőrén belül kell a döntő változásnak megszületnie. Ő pontosan látta, hogy Jézus itt róla is beszél, nyilván másokról is, mindenkiről, de ő magára vonatkoztatta. Mint hogy Kierkegaard, a dán bölcselő mondta, hogy az hallja igazán Jézus szavát, vagy az olvassa igazán a Bibliát, aki mint egy szerelmes levelet olvassa, amelyről azt kell, hogy mondja, itt rólam van szó, itt nekem beszélnek, itt engem szeret valaki, és szeretetében figyelmeztet, fedd és dorgál engem, hogy ne úgy viselkedjem, hogy eddig viselkedtem, és ha nem fogadod el ezt a szeretetteljes feddést és intést, akkor mit fogadsz el az életben? Most nem hivatkozhatsz arra, hogy ezt durván mondják, vagy rossz stílusban mondják, hanem amit mondanak, az is igaz, ahogy mondják, az is igaz, miért nem fogadod el? És János szégyelte volna, hogyha nem fogad el valamit Jézus részéről. Mert Jézus mindig igazat mondott, és igazul, igazán fejtette ki, tehát az igazságot mindig szeretettel jelentette meg. Nem véletlenül János tudta ezt megfogalmazni evangéliuma első fejezet 14. versében. Ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal, mondja Jézusról. Mintegy ezt az egy fél mondatot, ezt a súlyos egy fél mondatot állítja evangéliuma élére, hogy mi láttuk őt, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét,

ne veszítsük el az igazságot, de miközben az igazságot képviseljük, nehogy megkísértsen bennünket az a szeretetlenség, ami a másik ember személyét esetleg lekezeli vagy háttérbe szorítja. Igen, teljesnek kell lenni kegyelemmel és igazsággal. És ez az a János apostol, aki az első leveleit is ezzel a lelkendezéssel kezdő, hogy igen, mi őt láttuk, ott voltunk mellette, hallottuk, tapinthattuk, az élet igéje ott volt hús-vér aragban mellettünk, mondja az első levele első fejezetében, amely hasonlít a János evangélium a prológusához, csak ez az első levele elején található bevezetés, a végén a diadalmas kijelentéssel, hogy Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Tehát ezt tapasztalta János apostol. Ez volt a fogható tapasztalata Jézus közelében. Ő mindig magára vonatkoztatta azokat a tanításokat, és elhatározásra jutott, hogyha távol van is Jézustól, de ő nem siránkozik emiatt, nem fájdalommal tekint erre, hanem reménységgel, hogy őt megszólította Jézus a Szentlélek által, és ő le akarja küzdeni ezt a nagy távolságot, és Jézusnak méltó követője akar lenni. Igen, János apostol ezért lehetett a szeretett tanítvány. Ezért nyugtatta Jézus keblén a fejét. Innen a 20.-21. századnak egy ízléstelen Da Vinci kód jelenete, hogy mit keresett ott János Jézus kebelén, és talán Jézus Mária Magdolnát is közelebb engedte magához, mint hogy illett volna. Ezek hamis feltételezések, és inkább ami eléggé erkölcsileg romlott időnkről, erről a végidős korszakról tanúskodnak, és nem arról, hogy Jézus minden szeretetet megbecsült. Mária Magdolnáit is, aki megkente a lábát, János apostolét is, akit régi szokás szerint ott nyugodt ott a keblén. Igen, János volt a szeretett tanítvány, mert Jézus szerette az övét, mindvégig szerette őket, de János úgy fejezte ki a szeretetét, hogy megragadta Jézus tanításaiban, nem csak a szelíden, szeretetteljesen szóló hangot, de azokat a hatalmas igazságokat is, amelyeket nem követni szégyelt volna. Ő kötelességének érezte, hogy a felismert igazságokat a lehető leggyorsabban kövesse, hiszen Jézus azokat nem véletlenül mondta el, és nem véletlenül gyűjtött maga köré 12 tanítványt, hogy azokat kiképezze, hogy másoknak is hirdessék majd az evangéliumot. Így telt el az ifjú János élete, aztán idős János lett belőle, túlélve minden apostoltársát, és megélve az üldöztetések viharát, és megélve, ami még annál is szomorúbb volt a keresztény közösségekben, a szeretet meghanyatlását, amelyről az első levél után még második és harmadik levelében is szólott. János apostol volt a szeretett tanítvány és a szeretett apostola. Jézus példája és munkája az ő életében öltötte csodálatosan testet, és ezért számunkra a tanítványok között a legvonzóbb példa, a legcsodálatosabb példa lehet ő, János apostol.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

0: Hangos könyv, második rész.
1: Temesd el a neheztelést. Mózes második könyve, 14. fejezet, 13. verse azt mondja, soha többé nem fogjátok látni őket. Nem elég elmenekülni a múltad elől, meg kell törni a hatalmát feletted, különben életed végéig üldözni fog. Ha egy állandóan visszavisszatérő dologgal próbálsz szakítani, fontos, hogy valóban le tud győzni, különben nem fogsz tudni tovább lépni. Jézus azt mondta, íme hatalmat adtam nektek az ellenség minden erején. Lukács evangéliuma 10. fejezet 19. vers. Egyenes egy hát fel ma az ő nevében is mondd, megtagadom az újabb visszaesést, rémálmot, bánatot, alacsony önértékelést, zavarodottságot és nyugtalanságot, mert akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Rémisztő az, mikor valamiről már azt hisszük vége, s aztán kiderül, hogy mégsem. De ne feledd, Isten engedte meg a fáraónak, hogy üldözze Izraelt, mikor elhagyták Egyiptomot. Miért? Hogy ezeket az én jeleimet megtegyem közöttük. És azért, hogy elbeszéljed azt a te fiadnak és a fiad fiának, jeleimet, amelyeket rajtuk tettem. Mózes második könyve, 10. fejezet, 1-től a 2. versig. Isten tudatni akar veled két dolgot. Elsőként, a múltnak többé nincs hatalma fölötted. Figyeld, ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Mózes második könyve, 14. fejezet, 13. vers. Másodszor, gyermekeidnek nem kell megismételniük a te hibáidat. Az átok elmúlt, ők Isten áldása alatt nőhetnek fel. Isten másképp is megoldhatná a problémát, de inkább átvíz bennünket a Vörös-tengeren, hogy a túloldalról visszanézve láthassuk az ellenséget holtan a tengerpartján. Mózes második könyve, 14. fejezet, 30. vers. És hogy tudjuk, a csatának valóban vége.

A félrevezetés gyümölcse megosztottság. Pál rómabeliekhez írott levele 16. fejezet 17-től a 20. versig azt mondja: Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük, mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszeműek szívét. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Pál apostol arra int, hogy óvakodjunk azoktól, akik szakadásokat okoznak, és a Biblia tanításával ellenkező dolgokkal akadályokat gördítenek utunkba. Távol kell tartanunk magunkat tőlük. Ezek az emberek nem a mi Urunkat, Jézus Krisztust szolgálják, hanem a saját éhes vágyaikat. Rászedik a jóhiszeműeket szép beszéddel és hízelgéssel. Légy bölcs annak eldöntésében, mi a jó és ártalmatlan, fedhetetlen, és mi a rossz. A békesség Istene össze fogja zúzni a sátánt a lábunk alatt. Ha Jézusra összpontosítunk és megőrizzük bizonyságunkat, védve leszünk ő benne. Nem szabad engednünk, hogy gondolataink tiltott területekre kalandozzanak. Arra kell törekednünk, hogy fogjul ejtsük gondolatainkat a Krisztus iránti engedelmességre. Jézus azt mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. János evangélium a 14. fejezet 6. vers. Jézus az igazság és az élet kulcsa azok számára, akik a szellemi valóságot keresik. Ő az emberiség megmentésének egyetlen útja. Egyedül általa ismerhetjük meg Istent, az Atyát. Az Úr útján való járás másik ismertető jele az Istenfélelem. A Zsoltárok 25.12-ben azt olvassuk, hogy Isten az őt félőket a számukra kijelölt úton vezeti. Azok, akik félik az Urat, helyesen látják, ki Isten és kik ők hozzá képest, így teljesen alávetik magukat az ő akaratának és életükre vonatkozó tervének. Dávid megértette ennek jelentőségét, mikor így kiáltott Istenhez: Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságot szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet. Zsoltárok könyve 86. fejezet 11. vers. Ha gyermekei az ő félelmében járnak, Isten tudja, hogy megbízhat bennük, és hogy megoszthatja velük szívét és titkait. Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Zsoltárok könyve 25. fejezet 14. vers. Jézus az igazság. Megszabadít minket és képessé tesz arra, hogy ebben a szabadságban éljünk. János így ír: Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, minthogy te igazságban jársz. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. János 3. levele, 3-tól a 4. versig. Mikor az ő útján és igazságban járunk, az ő életének teljessége kiárad rajtunk keresztül. Ugyanakkor azok, akik szakadást okoznak, csalók, mert a félrevezetés gyümölcse mindig szakadás. A megtévesztés igazságnak álcázott hazugság, tetszetős és valószerű, de attól még hazugság. Nem szembeszökő, sokkal inkább nyájas beszéd és hízelgés formájában jön, hogy felkeltse figyelmünket és befészkelje magát elménkbe. Ha túl sokáig mérlegeljük a hazugságot, gondolataink megoszlanak, ahogy érvelni próbálunk amellett, hogy igaz-e vagy hazugság, és nem tudunk dönteni. Az Éden kertjében a gyanútlan Éva csalás áldozatává vált. Túl sokáig időzött és ütköztette érveit a kígyóval, aminek egy egész emberiségre kiható végzetes szakadás lett a következménye. Kerüld a gonosz embereket, akik jónak látszanak. Isten győzelmet fog adni felettük. Úr Jézus, taníts megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól és a jót a rossztól. Amen. Írta Peter Stanway.

A múltad gyógyítása. Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet 18-tól a 19. versig azt mondja: Ne a régi dolgokat emlegessétek, én újat cselekszem. Ne balzsamozd be a múltadat, hamvazd el. Dr. Harold Bloomfield írja. A megoldatlan érzelmi fájdalmak pusztítóan hatnak az immunrendszerre, a szívműködésre, a hormonszintre és más fiziológiai funkciókra. Meg kell békülnünk a múltunkkal, mert szó szerint az életünk múlhat rajta. Döbbenetes szavak. Íme 4 javaslat arra vonatkozóan, hogy boldogulj a múltaddal. Elsőként fogalmazd át. Kérdezd meg, miben lettem erősebb általa? Mi az, amit akkor nem tudtam, de most már tudok? Ne a veszteségre összpontosíts, hanem arra, amit tanultál belőle. Másodszor, szabadulj meg a szégyen békjóitól. A szégyen nem azt jelenti, hogy sajnálod, amit tettél, hanem hogy amiatt szégyenkezel, aki vagy. Ez halálos. Mikor Isten megteremtett téged az ő képére, azt mondta, tetszik, nagyon jó. Tehát kezdj úgy tekinteni magadra, amilyennek ő lát. Harmadszor, állítsd meg a sajnálkozás maró cseppjeit. Ne büntesd magad tovább a bárcsakokkal. Miután csúfos bukása után Isten felemelte, Dávid ezt írta. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett, akinek az Úr nem rója fel bűnét. Zsoltárok könyve 32. fejezet 1-től a 2. versig. Bocsáss meg magadnak, hiszen Isten megbocsátott. Ő a Golgotán elvégzett áldozaton átnéz rád, és jobbnak lát, mint te magadat. Negyedszer, lép tovább a bánatból a növekedésbe. A gyógyuláshoz idő kell, tehát fogadd el, hogy még érzel bizonyos haragot, félelmet és szomorúságot. Ne tagadd meg őket, ezek a folyamat részei. De ne is tedd őket magadévá, tudd, hogy mikor van itt az ideje tovább lépni. Nem mehetsz háttal a jövőbe, és az Isten által neked készített jövő több boldogságot tartogat, mint amennyire a múltadból emlékszel. Imádkozz így. Uram, kérlek, mutass rá azokra a dolgokra a múltamból, amelyek a jelenben gondot okoznak nekem. Mutasd meg, Uram, hogyan engedhetem el csalódásaimat és a múlt fájdalmait, hogy az előttem levő hetekben és hónapokban megújult életszemlélettel járhassak. Tudom, Uram, hogy ideje teljes életet élnem veled. Ámen.

Ejteni a vádat. Jeremiás próféta könyve 29. fejezet 11. verse azt mondja: Én tudom, mi a tervem. Reményteljes jövőt adok nektek. Három újabb javaslat a múltat kezelésére. Elsőként gyakorold az elfogadást. Mikor Kongóban dolgozott misszionáriusként, Helen Roosevelt brutálisan megerőszakolták. Így ír erről. Meg kellett kérdeznem magamtól, meg tudom-e köszönni Istennek, hogy rám bízott ilyen tapasztalatot, még akkor is, ha soha nem fogja elmondani miért. A bizalom titka nem a válaszokban rejlik, hanem az elfogadásban. A bizalom annak tudata, hogy bármi történt, történik vagy történni fog, Isten nem adja ki kezéből az irányítást. Vagy erre koncentrálsz és elhatározod, hogy újra megtanulsz nevetni, vagy egész életedben azon siránkozhatsz és panaszkodhatsz, hogy igazságtalan volt hozzád az élet. Másodszor, temesd el a múltat, vagy együtt fogsz élni a kísérteteivel. A régi fájdalmak felemlegetése olyan, mintha újra meg újra végignéznéd ugyanazt a filmet, remélve, hogy más lesz a vége. Ez nem fog megtörténni. Tanulj belőle, és lépj tovább. Nem attól fulladsz meg, hogy vízbe esel, hanem attól, ha ott is maradsz. Harmadszor, hagyj fel az önmarcangolással és mások hibáztatásával is, ez csak időpocsékolás. Ha magadat hibáztatod, azzal megsokszorozod a bűntudatot, hozzáláncolod magad a múlthoz, és tovább rontod a már amúgy is alacsony önértékelésed. Ha Istent okolod, akkor elszakítod magad egyetlen erőforrásodtól, a bizalmat kétség váltja fel, meggyökerezik benned a keserűség, és cinikussá válsz. Ha másokat vádolsz, csak tovább növeled a köztetek lévő távolságot, és elveszíted az egyetlen lehetőséget, amely működik, a megbocsátást.

Még mindig keserű vagy? János evangélium a 20. fejezet 23. verse azt mondja, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Vigyázz! A keserűség nem más, mint beteljesületlen bosszúvágy. Ha azt gondolod, mások rosszul bántak veled, várj csak, míg megtudod, mire képes a keserűség. A. Nem engedi begyógyulni a sebet a szívedben. B. Befolyásolja a lelki állapotodat. C. Fokozza fájdalmadat. D. És elveszíted miatta a barátaidat. Nincs visszataszítóbb, mint egy megsavanyodott lélek, aki folyton csak arról akar beszélni, hogy ők mit tettek velem. Ne tedd ezt magaddal. Jobbat érdemelsz. Szedd össze magad, bocsáss meg nekik, és bízd őket Istenre. Szabadulj meg az adós levelektől, rovás gyűjteményektől is. Égesd el őket. Ha tudod, hol rejtőznek, akkor még nem engedted el azokat, még mindig fogoly vagy. Jézus azt mondta, az imádságban összefüggés van a között, amit Isten tesz, és amit ti tesztek. Például nem nyerhettek Istentől bocsánatot anélkül, hogy ti is megbocsátanátok másoknak. Máté evangélium a 6. fejezet 14-től a 15. versig. De fogalmat sincs, mind mentem keresztül, mondod. Valóban nincs, de azt tudom, hogy Jézus mind ment keresztül. Össze akarod hasonlítani a két történetet? Mindenki, aki közel állt hozzá, cserben hagyta. Ehhez még ad hozzá az egész világ bűnterhének a súlyát, és már is több, mint elég okot kapsz a megkeseredésre, ám ehelyett ő megbocsátást hirdetett egy keresztről. Ma így szól hozzád. Imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. vers. Nehéz tovább haragudni valakire, akiért imádkozol. Jézus tovább megy, áldjátok azokat, akik átkoznak. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. vers. Íme ez az Isten útja. Próbáld ki, működik. Imádkozz így. Uram, amivel a gonosz ártani akart nekem, az Jézus nevében jóra fordítom. A bennem levő haragot és csalódottságot tértre kényszerítem Jézus előtt. Istenem, segíts megfékeznem az elkeseredésemet most, hogy később ne vehessen erőt rajtam. Hiszem, Uram, hogy sorsom a te kezedben van. Ámen.

A 24 órás szabály. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. verse azt mondja: áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amikor kritika ér, akkor természetes emberi reakció, hogy vissza akarsz vágni, de ha veszed a fáradtságot és megpróbálod megérteni az embereket, akkor könnyebb megbocsátani nekik. Például a kritizáló embereknek gyakran A. nincsenek meghitt, bensőséges kapcsolataik. Tartják a 3 lépés távolságot, ritkán osztják meg érzéseiket, és kényelmetlenül érzik magukat azok társaságában, akik ezt teszik. B. hiányzik belőlük az együttérzés. Könnyebb számukra az ítélkezés, mint az elfogadás. Merev nézeteik és előítéleteik miatt rugalmatlanok. C. félnek attól, amit nem értenek. Saul üldözte a keresztjéneket, mert félt növekvő népszerűségüktől. D. Nem tudnak mit kezdeni a szabadsággal. Szabályokra van szükségük, hogy korlátozzák választási lehetőségeiket, és csak saját határaik között érzik magukat biztonságban. Abraham Lincoln zseniálisan fogalmazta meg, hogyan viszonyult az őt támadó kritikákhoz. Ha megpróbálnék válaszolni minden engemért támadásra, akár be is zárhatnám a boltot, egyéb ügyre nem tellene. Végzem a munkám a tőlem telhető legjobban, és szándékomban áll ezt folytatni. Ha a végeredmény engem igazol, akkor már nem fog számítani, mit mondtak. Ha a végeredmény meghazudtol engem, akkor az sem számítana, ha 10 angyal jelentené ki, hogy igazam volt. Tehát mit kell tenned, ha kritizálnak? Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik rossz indulatúan bánnak veletek. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. vers. Don Shula, a Miami Delfinek amerikai futballcsapatának edzője, bevezette a csapatban a 24 órás szabályt. 24 órát adott nekik, hogy megünnepeljenek egy győzelmet, vagy hogy duzzogjanak egy vereség miatt, aztán maguk mögött kellett hagyniuk a dolgot. Neked is e szabály szerint kellene élned.

0: Harag és neheztelés. Ellenségünk egyik legnagyobb fegyvere és az egyik legnagyobb akadály, amit le kell küzdenünk, a félelem. Kimerítő és gyötrő megszállottsággá válhat, amely beárnyékolja az értelmet és az érzelmeket is. A félelem fagyasztja meg a hitet, ez betegíti meg a testet és a lelket a küszöbön álló katasztrófa miatt. A legrosszabbra gondolunk, mivel láttunk és éltünk már át kudarcokat saját hitetlenségünknek köszönhetően. Ám Isten így vigasztal minket az Ézsaiás 41:13-ban. Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítlek. Keresztjénként egyedül hitáltal vagyunk képesek szembenézni egy rémítő veszteség lehetőségével. A hit az igazságba vetett bizalom eredménye. A hit akkor termi meg gyümölcsét, amikor elérkezünk ahhoz a pillanathoz, ahonnan már nincs visszaút, a 23. óra 59. percében, amikor Isten közbelép. Ezért annyira fontos, hogy soha ne adjuk fel. Bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy feltétel nélkül higgyünk, de Isten végtelenül szeretné, hogy eljussunk idáig, hogy elérjük ezt a pontot életünk során. Ezért lehet, hogy éppen ő maga visz oda, és amikor a fájdalom a legnagyobb, a kín a leghatalmasabb, fenséges békét ad, amely átjár bennünket. Akkor saját terveink talán zátonyra futnak, de ez nem számít, hiszen minden ügyünk az ő kezében van. Ezért szólt így Jób a körülmények ellenére is. Ha megöl is, benne bízom. Jób könyve 13. fejezet 15. vers. Jób akkor érte el ezt a pontot, mikor szenvedések és csapások közepette megértette, hogy Isten mindent irányítása alatt tart. Ugyanez az Isten munkálkodik ma értünk is. A Zsoltárok 46:2 szerint Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Mitől kellene hát félnünk, ha csak nem a saját hitetlenségünktől és az Isten iránti bizalmatlanságunktól? Ha így áll a dolog, akkor tényleg van félnivalunk, mert így senki és semmi a világon nem hozhat nekünk reményt és segítséget. Ő azonban jóságos és nagylelkű azokhoz, akik megbánják bűneiket és hozzá kiáltanak a nyomorúság idején. Ha gyásszal, pusztulással, egy kapcsolat megszakadásával vagy éppen magával a halállal kell szembenéznünk, semmi sem választhat el az ő szeretetétől, csakis a saját hitetlenségünk. Ha hozzáfordulunk, meg fogjuk látni, hogyan bátorít, és hogy az ő ígéretei igazak és megbízhatóak. Így győzelmesen csatlakozhatunk a bizonyságtevők sorához, és erősebbek leszünk, mint valaha. Végül álljanak itt Ézsaiás bíztató szavai, amelyekkel erősíthetjük lelkünket, ha a sátán hazugságai betöltik a gondolatainkat. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet 2. vers. Hidd el ezt, és ami drága megváltunk, közben fog járni az atyánál szabadításért. Írta Chris Grummitt.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Győzelem a harag felett című hangoskönyv második részét hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Családi napot is rendeznek a hittantáborban. 58 gyermek vett részt a Mályi Református Egyházközség júniusban megrendezett hittantáborában, melynek címe Arató tábor volt. A délelőtti bibliai és missziós történeteket aranymondások tanulása a csapatjáték követte. Az utolsó napon június 26-án pénteken a Szelete Parkba kirándultak. Szombaton pedig családi napra hívták a gyerekeket és szüleiket. Az áhítatás dicsőítés után jó hangulatban beszélgettek, és hívták a családokat a gyülekezet közösségébe is. Hálát adtak Istenükek a gondviselő szeretetért, az áldozatáért, és könyölöttek a Szentlélek Úristen munkájáért, hogy az elvetett mag hozza meg a maga 30, 60 és 100 annyiát. Hiszik, hogy az imádságuk és szolgálatuk nem hiába való az Úrban. Golgota nyári hetek. Idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések. Emellett pedig minden korosztálynak készülnek számos sportos, kreatív és szórakoztató programmal. A délelőtti és esti bibliaórás programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven felülieknek pedig gyerekszolgálatot szerveznek. Mindkét héten ugyanazok a tanítások és programok lesznek. Nyári hetek időpontjai az első hét augusztus 2 és 7 között, a második hét augusztus 9 és 14-e között. A konferencia címe Isten királysága, a helyszín Zicsi Vajta konferenciai központ. A regisztrációs határidő ugyan vasárnap volt, a részvételi díj befizetési határideje pedig még ma, július 20-a hétfő. 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivál. Mivel július 15-én már lejárt a jelentkezési határidő az idei Ars Sacra Fesztiválra, ezért most már közzéteszik a tervezett műsorokat. Először most Miskolcról. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc önkormányzata, civil szervezetek, valamint intézmények, művészek, egyházi felekezetek és iskolák együttműködésében rendezik meg idén a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált szeptember 11 és 20 között. A programsorozat több mint 600 szereplőt vonultat fel, 10 nap alatt pedig mintegy 55 programot kínál az érdeklődők számára. A fesztiválról szóló sajtótájékoztatón Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője elmondta. A fesztivál 10 napja alatt képzőművészeti kiállításokkal, lelkiségi programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, szentmisével, valamint egy konferenciával is várják az érdeklődőket. Hozzátette, hogy a több mint 600 szereplőt felvonultató eseménysorozatra reményeik szerint legalább 10 000-en fognak ellátogatni. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a Nagy Templomban július 5-én 18 órakor kezdődtek, melyben Dunkel Norbert orgonaművész szólaltatta meg a Nagy Templom orgonáját. Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Múzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma a hétfőn napos az időnk, kevés felhővel, de helyenként eshetnek esők is. Az északi szél mellett 25-31 fokunk van. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső is. Az északi szél mellett 24-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

teremtés vagy evolúció. Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: Tisztelettel köszöntöm a hallgatóinkat. Ebben a műsorban az emberiség eredetével foglalkozunk. A mai vendégem ismét Somogyi László, református lelkész. Az előző adásban már több érdekes, sőt rendkívül érdekes kérdésről volt szó, és ezt most egy kicsit folytatnánk tovább az emberrel kapcsolatban. Ugye te is tanultál embertant, vagy valamilyen formában, én is, és emlékszem, hogy mi egy fél évet szendeltünk a szívnek. Hogy ilyen szív, olyan szív, remegő szívtől kezdve, félelmes vagy bátor szív, Isten igéért megtartó szív. Tehát az ember, ahogy már előzőleg is elhangzott, egy rendkívül összetett lény, személy. Neked mi a véleményed így az emberről még? Kérlek, beszélj róla.
1: Ugye Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette, ezt olvassuk a Teremtés könyvében mindjárt az elején, és ezt jó átgondolni, hogy mit is jelent ez. Meggyőződésem az, hogy Isten itt arra gondol, és azt jelenti ki, hogy személynek teremtett minket, mint ahogy ő maga is személy. Személyiségek vagyunk. Tehát itt nem a képet kell keresni, meg a fizikai hasonlatosságot Isten és az ember között, hanem az, hogy egy értelmes, intelligens, érezni, akarni, dönteni tudó lényé formált bennünket, amilyen ő maga. És hogyha végig gondoljuk, hogy a személy mitől személy, akkor attól, ami ismereteink szerint, hogy vannak érzései, van értelme és van akarata. És pontosan ennek a hármasságnak az egysége az ember, és a különlegessége az, hogy ez a hármasság magas fokon és magas szervezettsége van jelen, értelem, érzelem és akarat. De egyben ez azt is jelenti a Biblia szerint, hogy aki ugyanilyen a teremtőnk, az velünk kommunikálni képes, sőt akar. Tehát szándéka volt, hogy azért teremtett minket személyeknek, tehát a maga képére és hasonlatosságára azért hozta létre a életünket, hogy vele kapcsolatban éljünk, egy szeretett kapcsolatban. Tehát az ember egyúttal egy függő lény is, aki függ a teremtőjétől. És hogyha ezt a függetlenségét felrúgja, annak szörnyű következményei vannak. Tehát eredetileg egy csodálatos, szeretett kapcsolattal teremtett lény, ma a bűneset után pedig egy, majdnem azt mondom, hogy szánni, és tényleg szánnivaló és szánalmas lény, mert elszakadt attól, aki mindennel megáldotta volna, aki vele kommunikált volna, aki vezette volna, aki mindenre megtanította volna, ami szükséges a boldog élethez, így pedig magára maradt, mert azt mondta, hogy nekem nem kell Isten. Szóval emlegetni a Titanicot, sokan ismerik ugye a történetet, és ott állítólag a sok felirat között ugye az egy ilyen két szó is volt, hogy no God, és a legismertébb szerint ez azt jelenti, hogy nincs Isten, nem kell Isten. Hát ha így élünk, megy a hajó, csak egyszer csak ott a jéghegy. Ha nincs Isten, ha nem kell Isten, akkor megy az élet, aztán egyszer csak belerohanunk az óriási csalódásokba, az óriási katasztrófákba, és legvégül még abba is belefuthatunk, amit a Biblia egyértelművé tesz, hogyha itt a Földön Isten nélkül élünk, akkor az örökké valóságot is nélküle töltjük el. Ennél rosszabb meg nincs, ezt nevezi a Biblia kározatnak. A legnagyobb nyomorúság, hogy jelképesen verni fogjuk a fejünket a falba, miért nem hallgattam Istenre? Miért nem vettem föl vele a kapcsolatot? És most már nem tehetem. Ez a kározat szörnyűsége, és itt nem kell elmerülni itt a festmények világába, hogy itt most ördögök meg üst, meg milyen fajta szenvedés. A szenvedés az lesz, hogy nem tud az ember visszatérni Istenhez, nem tudja rendezni vele a kapcsolatát, hanem úgy is folytatja a létét, ahogy a Földön befejezte Isten nélkül. Na ettől szeretne a Biblia minket megóvni, és ezért is beszélgetünk mi is, hogy mindenki hallja és gondolja át, mi egy szeretett kapcsolatra vagyunk teremtve. Az ember alapvetően egy kapcsolatra teremtett lény, méghozzá szeretett kapcsolatra. Meggyőződésem egyébként, hogy az egész teremtésnek egyetlen célja az maga a szeretet. Tehát amellett, hogy Isten megmutatta a hatalmát, a dicsőségét, a bölcsességét, amit a tudomány egyre jobban felfedez, és ha elfogulatlanul beszél róla, akkor valóban egyre többet tudunk róla, hogy milyen kimondhatatlanul csodálatos az atomok világa, a sejtek és a csillagok világa mind-mind. De nem egyszerűen ez a cél a teremtésben, hogy Isten megmutassa, milyen csodálatosat, hatalmasat tud alkotni, hanem a célja az, hogy szerethessen egy hozzá hasonló lényt. Ez az ember.
0: Egyetértek. Nagyon sok minden jutott megint eszembe, de például a Viskó című filmben, amikor Hát egy fekete hölgy játsza az atyát, tudom, hogy ez sok embernél kivágta a biztosítékot, de nem erre nézek. Na, ez a hölgy, ez mutatott egy madarat, hogy milyen szép. És azt mondta, hogy a madárnak a repülés az a lételeme, és a szárnya hozzátartozik. Ha ez a repül nem tud repülni, akkor az értelme nincs, hogy az életének, és az ember pedig szeretetre lett teremtve. Hogyha ezt nem érzi át, akkor lehet palota, lehet nem is tudom milyen autócsodák, de hiányzik valami. És Isten tényleg ezt a szeretetet akarja. Szokták azt mondani, hogy van minden emberi szívben egy háromszög, vagy kör alakú, vagy Isten alakú űr, amit csak Isten tud betölteni. Semmi nem tudja betölteni, se drog, se ember, se férfi, se nő, se siker, mert az Isten azt magának tartja fent. És a teremtés az olyan szép kép. Én annyira szeretem olvasni a teremtés könyvét, és minden, a Bibliának minden egyes részét, de a teremtés könyve. És ele gondolom, hogy Isten megcsinálta az anyagot, a port, és belelehelte az életnek a szellemét, és így lett élő lélek, és amikor Ádám kinyitja a szemét, akkor Istent látja ott. Egyből. Erre lettünk teremtve. És a bűn sajnos ezt teszi tönkre. Aztán beszéltél arról az előző adásban is, hogy amikor testté válik csak az ember. 1 Mózes 8.21-et idézted, azt hiszem, amiben az van, hogy az ember az, amikor testté válik, a testi tudatúvá válik, akkor elszakad Istentől, és hogy ez milyen tragédia. És hogyan találhatunk vissza hozzá?
1: Hát ennek egy kulcsmotívuma meggyőzésem szerint az az alázat. Persze ez megint azért ajándék, ezt nem tudom magamból kikényszeríteni, de magas lóról beszélve és magas lóról megközelítve a kérdést nem jutunk el Istenhez. Egyszer beszélgettem egy pszichológussal egy rádióbűsorban éppen, és hihetetlen, hogy mondjam, önteltséggel és fennhéjázással beszélt az egész kérdésről, amit én mondtam a hitről, és úgy mondtam neki, hogy tudod, így nem lehet Istent megtalálni. Aztán szomorúan hallom, hogy hozzátett, hogy nem is akarom. Nem mondom, látod, ez a te bajod. Nem is akarod. Tehát az ember annyira öntelté válik, ahogy felnő, és akkor erre is nevelik a szülők, a társadalom, az elvárások, a kihívások, hogy egy arrogáns fellépéssel közelít. Például mondok egy példát erre. Ismerek valakit, aki neki a nővére hitre jutott, és a bizonságot tett neki otthon, és akkor ez a férfi azt mondta, hogy na, ide figyelj, Katinka, majd hiszek Istenben, ha kezet fog velem. És mit tesz Isten, ahogy szoktuk mondani, néhány nappal ezután az autójával egy kanyarban kisodródott, belerohant egy fába, totál káros lett az autó, neki semmi más nem tölt össze, csak a jobb keze feje. És amikor kikerült a kórházokról, leültette a húgát, és azt mondta, hogy beszélj nekem erről az Istenről, mert kezet fogott velem. Na most ez egy extra példa, és ugye azért nem feltétlenül ismétlődik meg, de arra jó mégiscsak példa, hogy mondok még egyet röviden, hogy alapvetően a legtöbb ember ezzel a gőggel közelít, hogy hát ha van is Isten, akkor ezt meg ezt először is tegye rendbe, ezt adja meg, ezt magyarázza meg, tehát mi diktálunk, mi akarunk feltételeket szabni, hogy ha vagy, akkor légy szíves, akkor mondd meg, hogy a legszomorúbb miért halt meg ez, ugye nagy kérdések, vagy ha hiszek benned, ha megadod azt, és akkor jönnek ezek az elvárásaink, és amíg így közelítünk, addig csönd van. Sokszor nincs válasz. Szóval azért Isten nem a játszópajtásunk. És Isten nem is teljesítő, vagy kívánság teljesítő automata. Isten egy személy, egy csodálatos lény, egy bölcs atya, aki intelligens, aki bölcs, és aki szívesen szóba áll velünk, de bizonyosan meg kell adni a módját. Tehát akárhogy nem lehet. Mondok még egy rövid példát, megtörtént, lelkész kollégám mesélt el, ment be valakit meglátogatni a falujában, és akkor a gazda ember mutogatta, hogy nézze, tiszteletes úr, ezt mind az én két kezem teremtette meg. És akkor tényleg a pajta, és a ház, és a kert, és az állatok, és egy nagyszerűen fölépített magánbirtokot mutatott meg a lelkésznek. És eltelik fél év, és az illető hívatja a lelkészt. És a lelkész nagy megdöbbenésére lát egy embert kezek nélkül. És akkor fölemeli az ember a csonkokat, hogy tiszteletes úr, nézze, nincsen kezem. És akkor elkezdtek beszélgetni erről, hogy akkor most kiteremtette meg azt a gazdagságot, és azt a gazdaságot. Szóval vannak, ez is extrém eset, nehogy valaki hallgató azt gondolja, hogy ez következik feltétlenül. Ezek azért extra példák, de mégis arra példák, hogy igen, Isten be tud nekünk mutatkozni, és állítom, hogy szeliden akar. Tehát ne, azért ezek a példák, ezek extra példák, esetleg úgy tűnhet, hogy nagyon durva beavatkozások az ember életbe. Nem telik kedve Istennek ebben. Istennek abban telik kedve, hogy velünk beszél. És ezért fontos megint a Biblia, és a Bibliát hangsúlyozni nem lehet eléggé. Hogy vegyük kezünkbe, olvassuk, és a Biblián keresztül egyszer csak a halk és szelíd szó megszólal, hogy annak idején Illés profita idejében. A halk és szelíd hang megszólította a profitát, és megértette, hogy na most beszél az Isten. Ezért jó, ezért kell rádió, ezért kell internet, ezért jó, hogy ezek az eszközök viszik a hangot, és adják tovább Isten igéjét, mert ma is mondja, ne félj, én megváltottalak, neveden szólítottalak, téged enyém vagy.
0: Egyetértünk nagyon. A Biblia arról beszél, hogy akiket Isten szelleme, lelke vezérel, azok Isten fiai. Tehát Istennek az első módja, ahogy akar vezetni minket, az a személyes vezetés. Hogy ne azért legyünk hívők, mert az apu, vagy anyu, vagy valaki hívő volt, hanem azért, mert tényleg megtapasztaltuk Istent, és látjuk, hogy működik az életünkben is a Biblia. Az Istennek a feddése az azért fokozatos. Tehát nem úgy lesz, én biztos vagyok benne, hogy nem a kézlevágás volt az első próbálkozása Istennek, vagy a kézösszetörés, amiket én tapasztaltam ilyenkor, tehát van egy fokozatosság, egy folyamat ebben a dologban, és a végső az, amikor az van, hogy aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetöretik menthetetlenül. És a Biblia nagyon sok helyen beszél arról, hogy Isten szól egyszer, kétszer, tehát, hogy Isten közeledik. És viszont van egy olyan határ, amikor már a büntetés jön, és az államhatalomnak mindig van büntető eszköze. És Istennek is megvan ez. Tudom, hogy ezt sokan tagadják, és sok ember erre sajnos dűrohammal válaszol, hogyha meghal most minket a rádióban, de az a tisztességes, hogy el kell mondanunk, hogy igen, Istennek is van jogrendszere, Istennek is van büntető hatalma, méghozzá teljesen tökéletes. Az emberi jogrendszer ki lehet játszani, tudom, engem is kijátszott néhány sorkatona, és nem tudtam rajta kapni, illetve bizonyítani a dolgon, De Istennél ilyen nem fordul elő. Úgyhogy van másik példa azzal kapcsolatban, hogy ez a mutogatja az ember a kezét, hogy fú, hát ezeket a gesztenyéket az én ujjaim kaparták ki, meg minden, és akkor beszéltünk az emberrel, és elveszítette ideiglenesen az erejét. Mert az Úrnál az a személy túlment egy határon. Utána persze meggyógyult minden, de másképpen gondolkozott már arról, hogy mi is az ő ereje, és ki is a teremtő. Beszéljünk még egy kicsit arról, hogy miért fontos az a kép, hogy teremtett ember vagyok. Beszéltünk az erkölcsről is. Beszéltünk arról is, hogy sok ember, aki elutasítja Istent, az nem erkölcsi, tehát erkölcsi dolgok miatt, személyes problémák miatt utasítja el, és csak egy köpönyeg arra, hogy a tudomány azt mondja.
1: Igen. Igen, tehát az Isten tagadás mögött nagyon sokszor a bűn tagadása áll. Nem akarok szembenézni azzal, hogy felelős vagyok a bűneimért. Ha Isten nincs, akkor nem kell elszámolnom. Ha Isten van, akkor nagyon egyszerű logika használatával következik, hogy akkor el kell számolnom. Ha van egy nagyobb lény, és ráadásul ő teremtett mindent, akkor nem csináltok akármit az életemmel, sem a földdel, sem a levegővel, sem a házasságommal, sem a rám bízott gyerekekkel, semmivel. Akkor valakinek ezt majd el kell mondanom, hogy mit miért tettem. És az ember a maga lázadásában és bűnében foggal körömmel ragaszkodik ahhoz a gondolathoz, hogy nincs Isten. És ehhez például az ateista tudományt fel tudja használni, belekapaszkodva minden kisebb-nagyobb állításba, hogy nincs, mert nem szeretne szembesülni vele, hogy valaki megmondja, mi a jó és mi a rossz. Ha a bűnesetre visszatekintünk egy pillanatra, akkor ott ez alapvető kérdés volt, az a jó és gonosz tudásának fája, annak például semmi köze nincs a tudományhoz. Ez egy nagy félreértés és félremagyarázás széles körben, hogy az a tudomány. Isten maga mondta, hogy műveljük a tudományt. Ez egyértelműen látszik a Biblia első lapjairól. A jó és gonosz tudásának fája az az erkölcs kérdése volt, egész pontosan annak a kérdése, ki fogja megmondani ebben a világban, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Ha nem nyúlnak ahhoz a fához, akkor folyamatosan Istennek engedik át ezt a jogot, és kérik meg, hogy Uram, mondd meg, mi a helyes és mi a helytelen. Ez lett volna egy boldog élet, egy csodálatos történelem lett volna, ha így marad a helyzet. De megváltozott azzal, hogy Ádám és Éva levettek a fáról, vagyis jelezték, mi akarjuk eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, mi akarjuk megmondani, hogy mi a helyes és helytelen. Lásd, mai napig elnyúlik ez, hogy most megy a küzdelem, hogy mondjuk a gyerekek megválaszthassák a nemüket, vagy nem. Csak hogy egy mai témát hozzak föl. És ma az Isten nélkül élő világban sokkal harcolnak ért, hogy igen, döntsék el, mi döntjük el. Az emberek döntjük el, az egyén dönti el, és ugyanígy a homoszexualitás kérdését és a számtalan más kérdést. Mi döntjük el, nincs Isten, nem kell Isten, mi emberek mondjuk meg. És mi keresztények erre azt mondjuk, hogy hát őrültség, hát a teremtőt kéne megkérdezni arról, hogy mi a jó és mi a rossz, mire vagyunk teremtve és mire nem, mi az, ami építi a személyiséget, a családot, a társadalmat, és mi az, ami rombolja, hogy beszélgettünk korábban róla, hogy a bűn mind az, ami árt. Isten igéje nem azért mondja, amire mondja, mert neki úgy tetszik, hanem mert nagyon jól tudja, mint teremtő, hogy bizonyos dolgok ártanak. Így árt az is, amikor például a családrendjét egyszerűen fölrúgjuk. Az egyénnek árt, a gyerekeknek árt, a társadalomnak árt. Ezt állítja Isten a teremtő. Most ezzel szemben a gőgössé lett ember azt mondja, hogy nem érdekel, én akkor is csinálom, pontosabban úgy védi ki ezt az egész problémát, hogy tagadja Istent. Tagadja Istent, nincs Isten, tehát én döntök, és kész, és még ráadásul lassan oda jutunk, hogy minket neveznek mindenféle homofóbnak és egyébnek, hogy merünk ilyenre hivatkozni, hogy netán van egy rend a teremtésben, férfi és nő között, stb. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, újra és újra ide visszatérve, hogy teremtett lények vagyunk, vagy a véletlen műve egy olyan lény, aki abszolút szabad, és úgy határozza meg az erkölcsöt, hogy akarja. Hát ez a tragédia, ez az ember tragédiája. Az ember tragédiája ez, hogy maga határozza meg azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És Isten pedig hív megtérésre, az visszatérésre, térjünk vissza hozzá, forduljunk vissza hozzá, és adjuk vissza neki a jogot. Uram, te mondd meg, hogy mi a jó és mi a rossz, és így kezdjük egy új élet. Így kezdjük, és így gyógyul a társadalom, és így gyógyulnak meg családok, házasságok, gyerek-szülő kapcsolatok, és így épül az Isten országa már itt a földön közöttünk, mindazok által, akik már hozzátértek, visszatértek az Úrhoz, és visszaadták a jogosítványát, ami az övé, hogy meghatározza a jó és rossz kategóriáit. És ahogy mondtad is, nem téved, és nem igazságtalan, precíz, bölcs, és pontosan tudja, hogy mire mondja, hogy igen, és mire mondja, hogy nem. És mind a kettőt csak akkor mondja, amikor az használ, amikor az helyén van. A megtérés azt jelenti, hogy elfogadom és elismerem, hogy Uram, te vagy a bölcsesség. Te vagy, aki mindeneket tudod, mindezeket tudod, és kérlek is, hogy taníts engem.
0: Igen, egyetértek, és rádöbbenünk, hogy Isten jó, Isten szeretet, és segíteni akar nekünk. Nem rossz módon, tehát nem úgy, hogy a gyermeknek pisztolyt ad a kezébe, hanem bölcsen. Annyira fantasztikus Isten. Amúgy ismételten sok gondolat eszembe jutott, például azzal, hogy tagadjuk Istennek a létét, meg a bűn létét, azt, hogy erkölcsi lények vagyunk. Ez valójában segít valamit rajtunk?
1: Hát ez hihetetlenül sokat árt. Tehát egy kicsit valaki magába száll és elkezd gondolkozni. Ha én határozom meg az erkölcsöt, ez ugyanúgy igaz a másik emberre is, de óhatatlanul háború lesz belőle, kicsiben és nagyban. Mert amit ő szeretne, az nem az, amit én. Tehát ha nincs egy etalon, nincs egy pont, egy viszonyítási pont, nincs egy erkölcsi mérce, akkor óhatatlanul kicsiben és nagyban újra és újra háború lesz belőle. Mert ő mást akar, és én is. És ő ugyanúgy egy ember, mint én ugyanúgy egy ember vagyok. Miért pont neki legyen igaza? Miért pont neki legyen? Legyen nekem igazam, de ő fordítva ugyanezt mondja. Értjük, tehát ez az ember tragédiája, hogy mi egy szinten mozgunk, mert emberek vagyunk, és tényleg teljesen mindegy, hogy melyik nemzethez tartozunk, és milyen az bőrünk színe. A lényeg az, hogy hozunk döntéseket, vannak szükségeink, vannak álmaink, és meg akarjuk valósítani. De újra és újra keresztül gázolunk a másikon. Itt egyetlen egy megoldás van, hogy egy külső hatalom, egy külső ből személy meghozza a játékszabályokat. Meghozza a játékszabályokat, hogy nézzétek, ebben, amit emberi életnek hívunk, ezek a játékszabályok, mint hogy utaltatás a Kresszre, Kressz nélkül katasztrófa lenne a közlekedés, Kresszel együtt pedig, ha figyelünk rá, akkor működik, nagyvárosban is működik, ha nem figyelünk rá, akkor baleset van. Tehát Isten meghozta a játékszabályokat, és ha erre figyelünk és figyelnénk, egészen más, harmonikusan élhetnénk együtt, úgy, hogy nyilván egyszer éppen az én elképzelésem valósul meg, én kapok zöld lámpát, máskor meg a másik kapja a zöld lámpát. De ezt Isten megtervezte. Tehát egy bölcs tervező van fölöttünk, aki nagyon jól tudja, hogy kinek mire van szüksége, és össze tudja hangolni a különböző érdekeket. Ha mi vagyunk a törvényadók, ha mi vagyunk a mértékek, mint ember, akkor ez óhatatlanul viszályba, veszekedésbe, harcokba és háborúkba visz, mint hogy sajnos a történelem igaz ebben, talán ebben az egyben igazat adhatunk Marxnak, aki valahogy így fogalmazott, hogy az emberi történelem nem más, mint háborúk és osztályharcok folyamata. Tehát tényleg szörnyű, de így, ha megnézzük, ez zajlik, és ha most hála Istennek, hogy Európában több mint 70 éve ugye nagy háború nem volt, tehát azért kisebbek persze voltak, ha visszatekintünk az elmúlt évekre, de mégis ettől megkímértettünk, de a harc, a háborúság, az irigykedés, az egymás bántása, nyírása, tönkretétel az folyamatosan folyik munkahelyeken. Mert az én érdekem érvényesüljön, ne a másé. Tehát rendkívül ráutaltak vagyunk, csak nem akarjuk belátni arra, hogy Isten rendet rakjon, hogy Isten törvényei éljenek, és szabályozzák a mi életünket. Ez egy alap szükség lett az embernek, és be is látja, amikor megismeri Isten szeretetét, és itt még egyszer térek oda-vissza, hogy az extra példák, ugye, hogy elveszíti valaki a kezét, nem ez a jellemző, hogy te is mondtad. Isten abszolút a szavával, a szeretetével, a vonzásával közeledik az ember felé. Tehát ő folyamatosan figyelmeztet minket halkan, szeliden, szeretettel, mert szeretné, hogy senki el ne vesszen, ha mindenki az igazság ismeretére eljusson. Tehát Isten alapvetően, és mondjuk, hogy zsigerből szeretett lény, mint ahogy a Biblia azt mondja, hogy Isten szeretet, és akárki akármit mond, az akkor is így van. Legfeljebb nem értjük, legfeljebb egy ponton túl a magunk makacsága provokálja ki, hogy belefutunk egy-egy nehéz helyzetbe, de azt is azért engedi meg, hogy végül javunkra formálja.
0: Igen, így van, egyetértünk. Hogyha Isten kezéből úgymond kivesszük a teremtést és a törvényadást, akkor mi marad nála? Akkor a megváltásnak, Jézus Krisztus szenvedésének sincs értelme.
1: Így van, és ez nagyon összefügg. Tehát bűnlátás nélkül a kereszt sincs, a keresztet sem érti az ember. Egyszerűen értelmetlen. Ha nem látom, hogy mit ártottam a bűneimmel, hogy milyen iszonyút romboltam a saját bűneimmel, akkor nem tudom felfogni, hogy miért kellett az Isten fiának meghalni. És ezt látom a gyakorlatból, mint gyakorló lelki pásztor, hogy bizony egy folyamat és hosszú idő sokaknál, amíg eljutnak oda, hogy Jézus Krisztus személyesen az ő bűneikért kellett, hogy meghaljon. Tehát Jézus áldozata nélkül nincs bocsánat. Tehát azt is ki kell mondanunk, hogy Isten igaz

0: árát és következményét, a helyreállítás árát, hanem az Isten fia vállalta fel, hogy ő fizetett a saját életével ezért.
1: Egyetértünk, kedves hallgatóink, a zene után várom Önöket.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Somogyi László református lelkésszel a beszélgetésünket, és a Passió című filmről azt mondják néhányan, hogy értelmetlen szenvedés volt. Hogy fölöslegesen verte meg, vagy verette meg az Atya Isten, a Fiú Isten, milyen Isten ez. Pedig abszolút nem értelmetlen volt ez a szenvedés. Ennek a szenvedésnek célja volt, méghozzá a mi megváltásunk. Neked mi erről a véleményed?
1: Nagyon belém vésődött, amikor láttam a filmet, éppen Budapest egyik moziában néztem meg, néztük meg, és ahogy jöttünk ki, megrendült szívvel, láttam a sok-sok fiatal szemében a könnyeket. De láttam és éreztem azt is, hogy nem értik. Tehát valóban, amit te felvetettél, ez egy nagyon súlyos kérdés, hogy miért? Miért? És most nem a tisztem meg dolgom, hogy most itt filmeket elemezzek, vagy netán kritizáljak, ne így vegye senki, de bennem már a film nézése közben ott kiáltott belül a lélek, hogy miért nem írják ki legalább csak annyit, amit a legelején, ha valaki megnéz, a legelején 5-10 másodpercig lehet látni. Az Ézsaiás 53-ból egy idézet. Vétkeink miatt kapott sebbeket, bűneink miatt törték össze. Ha ez a két fél mondat, hogy időnként bebevillanna, sokkal hatékonyabb lenne az a film. Miattunk. Tehát ez a nagy miértre, hogy mi vagyunk a válasz, ami bűnünk. És az egész film a maga naturalisztikus szörnyűségével, hogy bemutatja Jézus szenvedését. Egyébként, ahogy tudjuk a kortörténetből, reális, tehát Mel Gibson ebben valóban egyedit alkotott, mert soha senki ennyire realisztikusan nem ábrázolta még Jézus szenvedését, úgyhogy azt kell mondanunk, hogy ismereteink szerint ez nem túlzás. Akit meg

0: korbácsoltak annak idején a rómaiak, akit keresztre feszítettek, az ezeken ment keresztül, amit ott látunk a filmben. Tehát ilyen szempontból jó. Egyébként vannak benne részek talán, amit nem feltétlenül ajánlunk, de most nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ez a rettenet, amit ott látunk ebben a filmben, és amit Jézus valóságosan így átélt, ez abszolút a mi bűneink következménye. Tehát ő neki egyetlen egy vétke nem volt. Ő az egyetlen a történelemben, aki nem vétkezett, és ezt még az ellensége is elismerték. Pilátus is elismerte. De a leghétköznapibb emberekről is kiderül, hogy nem tudnak rábizonyítani. Maga, amivel elítélik, az koholt vád, és annyira egyértelmű, hogy lerombolja a templomot, ugye, tehát ez nevetséges volt tulajdonképpen, de egyébként szerte járt jót téve, és Pilátus is az utolsó pillanatig védi őt, szinte foggal körömmel, aztán végül föladja, mert megzsarolják, ugye, nem vagy a császár barátja, hogyha nem ítéled el ezt az embert, és ez egy cím volt annak idején, és azért azt a címet már nem akart elveszíteni Pilátus, de a lényeg, hogy ez a szörnyűség, ami Jézussal történt, ez valós, és ez mind miattunk történt. És itt kell kimondanunk azt, hogy Isten tényleg gyűlöli a bűnt, nem a bűnöst, a bűnt. Pont azért, amiről korábban is beszélgettünk, hogy látja szomorú szívvel, hogy mit rombolunk ezen a világon. Tehát tényleg, hogy most nem is tudom, jó-e ide ez a kép, hogy mint az elefánt a porcelánboltban, tehát ütjük, vágjuk, tönkretesszük a kapcsolatainkat, a házasságaink telesebbel, a gyereknevelésünkben hihetetlen hiányosságok, a szülők iránti tisztelet már szinte sehol, a nemzetek egymás mellett csak acsarkodnak, csak irigykednek, mindenki a másikra vágyik, a másikra vágyik, tehát tel is tele vagyunk bűnnel, tel is tele vagyunk hazugsággal, és Istennek ez fáj, egyszerűen fáj, mert látja, hogy egészen másképp is lehetne élni. És ő eredetileg egészen más teremtett, de azt is elmondhatjuk itt, hogy amikor végig gondolta, hogy ha az ember fellázadna és választ egy rossz utat, az én fiam meg fog halni helyette. Tehát a Bibliának ez már egy óriási üzenet ez önmagában, hogy Isten előre végig gondolta, van egy ősi tanácsvégzés, így olvassuk valahol a Bibliában, hogy Isten egy ősi tanácskozásban, a Szent Háromság egy Isten végig gondolta, hogy ha az ember fellázad, a fiú Isten meg fog halni helyette, magára vállalja a bűnbüntetését. Tehát a film, amit fölidéztél, ebben valóban segít, de egyébként maga a bibliai leírások egyértelművé teszik, hogy miattam történt mindez. Egy kis példa történet, ami ugye nem tudjuk pontosan így volt-e, hazamegy valaki, és egy nagy tagba szakadt ember, és folyamatosan sír. És akkor az édesanyja meséli a szomszédoknak, hogy képzeljétek, hazajött ez az én fiam, soha nem láttam sírni, egy nagy erős ember, hát sok minden rosszat elkövetett, de most zokog, és ez az én Barabás nevű fiam állandóan ezt mondogatja, helyettem feszítették meg. És valóban volt a történetben egy Barabás, egy rablógyilkos, aki helyett Jézust feszítették meg, és akkor a pilátusi döntés értelmében ezt a bizonyos Barabást amnestiát kapott, elengedték, és így példává lett ez az esemény is, vagy akár csak egy kis történet, hogy helyettünk, hogy ami ott történt, az a szörnyűség, az helyettünk történt, mert Isten, mint igazságos úr, nem hagyhatta a bűnt büntetés nélkül. Ha hagyná, akkor egy erkölcs, akkor egy gyenge lény lenne. Majdnem azt mondom, hogy egy gerinctelen valaki lenne. Egy olyan öreg úr, egy öreg dédpapa, aki már nem tud csinálni semmit, csak úgy legyint, hogy fiaim, hát rosszak vagytok, de már nem tudok tenni semmit. Nem, ő azt mondja, hogy a bűnnek büntetése van, a bűn zsoldja a halál, olvasjuk a római levélben, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Tehát amikor Jézus meghalt, kiszenvedett, kimondta, hogy elvégeztetett, hogy befejeztem, akkor ezzel azt is kimondta, hogy az élő Isten szíve megnyugodott, megpihent, megbékélt. Mert a bűn elnyerte méltó büntetését. Ott, akkor a Golgotai kereszten 2000 évvel ezelőtt. Isten minden haragját odavetítette, Jézusra vetítette, Jézus ebbe összerogyott, Jézus ebbe belehalt, de ez az ára annak, hogy innentől kezdve mindenki nyugodt szívvel fordulhat Istenhez, és kérheti a bűnei bocsánatát, és Isten adja, mert Jézus már megbűnhődött a bűnért. Szabadon mehetünk Istenhez, és kérhetjük, hogy Uram, bocsáss meg, töröld el az én bűneimet, fogadj gyermekeddé, és azt mondja Jézus által, hogy aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. El nem küldöm magamtól. Tehát egyetlen ember nincs a történelemben ma is a 7 és egész nem tudom hány milliárdból, aki akar Istenhez menni, és nem mehetne. Mehet. Jöhet. Jézus szavai ma is érvényben vannak. Aki én hozzám jön, azt én semmiképpen el nem küldöm magamtól. Tehát ez mélyen összefügg azzal a borzalommal, ami ott történt nagypénteken, de annak az oka egyértelműen, ami bűnös voltunk.
1: Igen. Foglaljuk egy kicsit össze, vagy beszélgessünk még ezekről a mondatokról. Az, hogy Isten nem büntetne meg, hanem szabadon hagyná a bűnöst, ha megnézzük most az összes ilyen akciófilmet, erre épül, hogy valamit a rossz elkövetett, és a jó, úgymond a jó pedig megbünteti, mert az emberben benne van az, hogy a bűnnek tényleg van egy büntetése. Erre épül az összes államhatalom, és minden államhatalomnak van jogrendszere és büntetési rendszere, mert az emberben benne van. Az ember az erkölcsi lény. És ha azt mondjuk, hogy Isten nem törődik a bűnnel, akkor ilyen deista képet festenénk le róla, hogy hát igen, ő teremtette, ezt tudjuk, hogy ő teremtette már hát a természeti törvények és egyéb dolog, tehát az élettelemből nem lesz élő, csak külső segítséggel, és így tovább a termodinamika a nulladik, első, második főtételei egyértelművé teszik, hogy kell lennie egy személynek, vagy az, hogy egy könyvre ránézünk, egy könyvre tudjuk, hogy annak van szerzője, és a világegyetemnek meg aztán pláne, hogy van szerzője, kitalálója, de hogyha azt mondjuk, hogy Isten utána nem foglalkozik velünk, az egy sértés az Isten felé. Nagyon nagy sértés, amikor egy gondoskodóról ezt mondjuk. Aztán beszéltél Barnabásról. Hát valóban mindegyikünk, az egész emberiség kapott egy lehetőséget ott. Csak kérdés, hogy mi mit kezdünk ezzel. Barnabás a hagyományok szerint ő jól felhasználta ezt az életet. Ezt a újból kapott életet. És igen, a következő téma, amiről beszéltünk, hogy el kell ismerni azt, hogy valóban az én bűneim miatt szenvedett Jézus Krisztus. Ehhez kell egy alázat, de Isten szelleme, lelke az, aki meggyőzi a mi bensünket, hogy valóban a mi bűneinkért szenvedett ez a gondoskodó Isten. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezeket így elmondtad. Én több témában készítek riportot. Jelenések könyve, Teremtés könyve, Dániel könyve. A Biblia ezen könyveit sokan sokféleképpen értelmezik. Az, hogy sok különböző értelmezés van, ez természetes. Itt nem kellene, hogy egymásnak essünk. A Filippi levél beszél arról, hogy amit másképpen értetek, azt az Isten is kijelenti. Miért van az, hogy ilyen indulatokat vált ki a Biblia is, de különösen a Bibliának ezek a könyvei?
0: Hát a legnagyobb indulatot azért a bűn leleplezése váltja ki, amiről eddig beszélgettünk is. Tehát amikor szembesül az ember azzal, hogy bizony el kéne számolnom azzal, amit csinálok, és nem akarok elszámolni vele, mert úgy akarom csinálni, hogy azt a kedvem tartja. A végidők értelmezése, ha erre gondolsz, akár Dániel könyve, Jelenések könyve, hát hogy miért vált ki indulatot, én úgy látom, hogy egyszerűen azért, mert ki a maga igazához szeretne ragaszkodni. Felfedezünk valamit, úgy érezzük, hogy utána néztünk, megértettünk valamit, és akkor ragaszkodunk hozzá. Tehát ebben én inkább emberi nyomorúságot látok egyszerűen, mint értelmes okokat. Nem kéne semmiképpen őrre menni. El kell mondani, hogy igen, van egy látásom. Én azért is hiszem például, hogy jó dolog ebben a környezetben szolgálni, ahol én szolgálhatok, például a református egyházban, mert az egyik alapvető hitvallásunk, ugye a második helvét hitvallás bevezetőjében ott a szerzők leírják, hogy itt van ez a mi hitvallásunk, de ha minket valaki az ige alapján ennél jobbra tanít, akkor köszönetünk hívánítása mellett készségesen elfogadjuk. Szerintem ez a legjobb az egészben, hogy igen, ha valaki az ige alapján ennél jobbra tanít, akkor köszönetünk hívánítása mellett elfogadjuk. Hát így kéne mindenhez hozzáállni szerintem, a végidők értelmezéséhez is, a proféciákhoz is, amelyek a legnehezebb témák, azért mondjuk ki, hiszen tényleg a ugye van a szemlélet, amelyik azt mondja, hogy például a jelenések könyve az kizárólag a római birodalomban beteljesedő valóságokról beszél, ez egyik véglet, amikor tűnikben nincs is igazán jövő felé üzenete, van egy ilyen teológiai nézet is. Aztán van a köztes megoldás, hogy részben beteljesedtek ezek a proféciák, részben a jövőben fognak, és van, aki pedig egy-az egyben egyfajta menetrendként kezeli szinte, hogy az előttünk levő időről szól minden. Na már csak ez a három megközelítés is mutatja, hogy ezeket nagyon nem lehet összebékíteni, mert most valamelyik igaz, de a három egyszerre nem lehet igaz. De nem baj, én azt hiszem, amit édesapám is tanított, hogy tudod, fiam, mondta egyszer, hogy Isten a kezdeteket is, és az utolsó napokat is szándékosan egy kicsit homályban hagyta. Tehát minden részletet nem kötött az orrunkra, de ez így van jól. Ha odaérünk, majd megértjük. Tehát én ezt vallom, hogy igazából a beteljesedő proféciákat az Isten hívő népe meg fogja érteni, fel fogja fedezni, és akár fogunk róla beszélni, kommunikálni fogunk, hogy na most teljesedett be ez, látjátok, itt van megírva fennevad kérdése, vagy a pusztító utálatosság ott a templomban. Tehát ott van, tényleg ott van, imádtatja magát, Istenként imádtatja. Mert például ennek is volt történelmi előzménye is, most nem akarok belemenni a részletekben, nem is készültem erre, de ha hiszem, hogyha Isten oda viszi a történelmet, akkor föl fogja fedezni az ő népe, hogy na most járunk itt, most készüljünk föl, mert egészen közel vagyunk. Egyébként teológiailag én azt vallom, hogy a legjobb konkrétan az evangéliumokból kiindulni. Tehát azért azok a legvilágosabban érthető, a Máté evangélium a 24. 25. része, ha úgymond csak annyi volna a Bibliában az utolsó időkről, elég volna nekünk, hogy fölkészüljünk. Tehát én azt vallom, hogy ha valaki nagyon elbizonytalanodik, és sok mindent olvasott már, akkor menjen vissza a Máté evangélium a végére, akkor szép lassan olvassa végig legalább ezeket a végső fejezeteket, és akkor a fő dolgokat fogja érteni. A legfontosabbakat fogja érteni, Jézus visszajöveteléről, az utolsó ítéletről, Isten új királyságáról, amit föl akar állítani. A részletek pedig antikrisztusi kor, 7 év, vagy 3,5 év, ez pontosan hol tartunk, hogy valósul meg, azért ebben még sok minden nyitott, illetve a teológusok érvelnek, hogy ő szerint, egyik szerint ez a részlet így fog beteljesedni, vagy már teljesedőben van, a másik nem. Az biztosan én is hittel vallom, hogy bizony közeledünk, összességében, globálisan egyértelműen szaporodnak azok a jelek, amik azt mutatják, hogy Jézus visszajövetele közel van, de maga Jézus figyelmeztet, hogy a napot és az órát ne számolgassuk. Nem tudjuk kiszámítani, ezt az Atya a maga titkai közé tartotta meg, de a jeleket muszáj kell, hogy figyeljük, és legyünk készen, járjunk hitben, szeretetben, ápoljuk a kapcsolatot Istennel, éljük meg azt a szeretet parancsot, amit ránk bízott, hiszen kettős nagy parancsolatban élünk, mint keresztjének, szeresd az Urat teljes szívedből, és szeresd embertársadat, mint magadat. Ezeket élve, hitben járva vagyunk készen, és így bármikor jön, és bármilyen gyakorlati körülmények között jön vissza az Úr, minket nem ér meglepetés. És ez a lényeg, ez a legfontosabb, hogy tudatosan éljünk, annak tudatában éljünk, hogy ideig, óráig vagyunk itt a Földön, nem csak azért, mert halandóak vagyunk, hanem azért, mert bármikor visszajöhet Jézus, és ha föl is ismerünk jeleket, soha nem enged, hogy elbízzuk magunkat, és biztosra menjünk, hogy akkor még van 2 évem. Tehát ezt hiszem, hogy ezért sem engedi, hogy én egyértelműen meg tudjuk fejteni a proféciákat, mert óhatatlan elkezdenénk számolni. Most már tudjuk, hát akkor van még 2 évünk, és akkor hátradőlök. Van még 2 évem. Nem tudom, hogy van 2 évem. Nem tudom, hogy 7 évem. Ugye most a 3,5 is pontosan, ugye azért a Biblia többször említi napokban, hónapokban, években ezeket a kategóriákat, hogy 7 év meg a fele. Ezekkel én is találkozom a Bibliában, és a bibliai, a magyarázati kísérletekben újra és újra, de nem is, megvallom, nem is tenném le a voksomat egyik mellett sem, pont ezért, mert én erre jutottam, akárhányszor neki futottam, és elkezdtem mélyebben tanulmányozni a végidőkről szóló tanításokat, arra jutottam, hogy talán Isten azért engedi, hogy ilyen sokféle látás legyen, és éljen együtt párhuzamosan, nehogy ténylegesen elkezdjünk konkrétan számolni. Mert ezt azért megmondta, hogy azt a napot és órát nem tudjuk kiszámítani, készen legyünk, hitben legyünk, várjuk vissza, egyértelműen várjuk vissza Jézust, higgyük, hogy újjáteremt mindent, tehát a legfontosabb dolgokat tudnunk kell, vallanunk kell, de ezeket a konkrét behelyettesítéseket óvatosan kezeljük. Hát te is tudod, hogy ugye nagy világhatalmak megjelenésekor, uralkodók fellépésekor mindig volt a keresztények, akik azonnal kiáltották. Tehát Napóleon is volt, az Antikrisztus, de volt Hitler is, de volt Sztálin is, és azóta is.
1: Gorbacsov is.
0: Gorbacsov is. Tehát ezek vigyázni kell, mert meg is szégyenülünk. Tehát nem szabad ebbe belemenni, mert egyszer megszégyenülünk, hogy mi már tudjuk. Hát nem tudjuk, de azért mondom, hiszem, hogy az Isten hívő népe, aki valóban az Úré, az azért képbe van, és képbe lesz az utolsó, tényleges utolsó napok idején is. És ez nekünk elég.
1: Igen. Ahogy beszéltél, a Dániel 12-10 jutott az eszembe, hogy az értelmesek meg fogják érteni. Az istentelenek viszont nem fogják. A késznek lenni is eszembe jutott, hogy azt sem tudjuk, hogy mikor lesz az utolsó szívdobbanásunk. Ez az egyik, a másik pedig tényleg nem tudjuk, hogy Jézus Krisztus mikor fog visszajönni. Úgyhogy legyünk készen. Az adventistákat én nagyon szeretem abból a szempontból, hogy ők Krisztus várók. Tehát, hogy figyeljünk erre. És ez az igazságot nem bántva senkit, egyetlen egy egyházi irányzatot sem, de szerintem jó lenne átvinni mindegyik felekezetbe, hogy igenis nagyon nagy figyelmet fordítsunk arra, hogy valóban Jézus bármikor visszajöhet. Uh-huh. Evangéliumokat említetted, hogy abból a fővonalakat megkapjuk, és valóban megkaptuk a fővonalakat. Jó, van még egy kis időnk. Az lenne a kérdésem, hogy azzal kapcsolatban mi a véleményed, hogy ugyebár három fő modell van azzal kapcsolatban, hogy az ember felépítése, az egyik az, hogy csak anyagból áll, a másik a számítógép modell, hogy hardwareből, szoftverből, tehát testből és lélekből. Egy harmadik modell, a templom modell azt mondja, hogy van az anyag, van a lélek és a szellem. Na és azok, akik azt mondják, hogy az ember csak fizika, csak kémia, a halált is, ez például a Hararinak a könyve, a Homo Deus, most egy nagy ilyen sikerkönyv, arról beszél, hogy hogyan fog az ember istenné válni. Ő azt mondta, hogy a halál nem más, mint technikai hiba az élő lényekben.
0: Hát szeretettel és tisztelettel azt mondom, ez a mondat a technikai hiba, nem halál. A halálról egyébként olvastam valahol, hogy talán éppen genetikusok fedeztek fel valami furcsaságot, mint hogyha utólag lenne belénk programozva. Most nem tudom idézni a szerzőt, de érdemes utána nézni, mert ez is egy érdekes dolog. Hogy utólag? Ezt nem hívő tudósok, egyszerűen genetikusok figyelték meg. Na, szóval így, hogy hol van a technikai hiba? Hiszem, hogy nem a halál a technikai hiba, hanem a bűneset. Az nagyon súlyos hiba. Onnantól kezdve vagyunk halandóak. Tehát a Biblia egyértelműen állítja, hogy a halál nem az eredeti program része. A halál az bejött, közbe jött a halál, írja Pál apostol. Tehát amikor Istentől elszakadt az ember, akkor Isten úgy döntött, hogy ez az ember nem élhet örökké, mert mindent tönkre fog tenni. Mindent. Na hát így a halál megakadályoz minket abban, hogy végképp tönkre tegyük a társadalmat, az életet. Ugyanakkor az ördögi hazugság is bennünk van, és ez a sikerkönyv is tulajdonképpen akaratlan is ugyanezt viszi tovább, olyanok lesztek, mint az Isten. Ez egy nagy sátáni hazugság, de nagyon jól hangzik, nagyon tetszik az embernek, és 2000, ki tudja hány ezer év óta ezen dolgozik, hogy igen, ezt megélje, beleélje magát, és ez nagyon jól hangzik a 21. században is. Igen, az ember az Isten, mi leszünk az Istenek, nem akarom mondani, melyik politikusunktól hallottam egy interjút, aki fejtegette, hogy mi azt valljuk, hogy soli hominum gloria, vagy homini gloria, egyedül az emberi a dicsőség szemben másokkal, akik mást mondanak. Félelmetes, de ez az igazság. Tehát így gondolkoznak sokan, hogy egyedül az ember, aki mindenben a csúcs, és aki mindent megvalósíthat, és végül megistenül. De mondom, ez tipikusan a sátáni hazugság újraéledése és visszavisszatérése. Olyanok lesztek, mint az Isten. Soha nem leszünk olyanok, abszolút távol vagyunk tőle, messze-messze nincsenek meg ezek a lehetőségeink, azzal együtt, amiről beszéltünk, a csodálatos lény az ember. De A lényeg az, hogy ez az ördögi hazugság munkálkodik bennünk, és mindent el is követünk azért, hogy végül elhiggyük, hogy mi a tökéletesség felé megyünk. És hogy ugyanakkor, ha egy kicsit megnézzük, az entrópia törvénye vagy törvényei a lelki világban is igazak. Hát mutassa már ki nekem, ha valaki tényleg józanul és korrekt módon, mennyivel vagyunk most jobbak, és főleg emberiség szintjén. Most azt lehet mondani, hogy nem kőbaltával verjük egymást. Tehát bizonyos kultúráltabbak vagyunk. Na de most őszintén, de kultúráltabban nyírjuk ki egymást. Hát ennyi változott csak, nem? Tehát nem úgy csináljuk, mint az ősember, meg mint a bantu négerek, vagy akár a spártaiak, vagy akár még Hitler, de nem változott semmi. Tehát az ember szíve ugyanaz a nyomorult, ami volt régen, csak az eszközök változnak, de bántjuk, nyírjuk, tönkretesszük egymást. Ha más nem, ellopjuk a másik idejét, erejét, becsületét, türelmét. Tehát folyik a lopás. Nem szúrjuk le, de a szívét szétszaggatjuk a szavainkkal, az igazságtalan vágyainkkal, a megjegyzéseinkkel. Tehát borzasztóan folyik ez a háború, csak úgymond kulturáltabban, főleg mi büszke európaiak, meg úgymond az első világ emberei, ugye mi azt mondjuk, hogy mennyivel fejlettebbek vagyunk. Állítom, hogy erkölcsileg semmivel nem vagyunk fejlettebbek, sőt, ha utána nézünk, az egész nyugat-európai és amerikai gazdagság az a többi nép kizsákmányolására alapszik. És ez mind a mai napig így van, csak erről nem illik nagyon beszélni, mert ez már arra mondják, hogy nem korrekt ugye ilyeneket mondani, hogy a gyarmat birodalmakból élnek országok mind a mai napig, csak szépen megoldották, hogy most már nem úgy hívják, hogy közvetlen adó, hanem másképp. Tehát ott van a sok szegény, nyomorult ember, ugye akkor most más ügy, hogy jönnek ide Európába, de a nyugat-európai jólétnek a nagy része az erre alapszik. Aztán arról nem beszélve, hogy azért, mert felfedeztek olajat, azt hogy osztják el. Szóval tel is tele a világ igazságtalansággal. Tel is tele, semmivel nem vagyunk jobbak, mint az ókoriak, semmivel nem vagyunk jobbak, mint a középkoriak, csak kifinomultabb módszerekkel csináljuk a bűnt. Tehát magyarul ugyanúgy bűnbánatra és Istenhez térésre van szükségünk, mint bármikor. És soha nem leszünk Istenné, még meg se közelítjük, hanem sajnos a régi természetünk sok-sok gonosz vonása uralkodik rajtunk, amíg ezt meg nem bánjuk, és nem kérünk Istentől egy új kezdést.
1: Egyetértek teljesen, és hát amikor a 1 Mózes 6-ban, tehát a Teremtés könyvében azt olvassuk, a 6.3-ban, hogy ne maradjon az én szellemem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő. Itt is Isten levette az emberi életkort azért, hogy kevesebb bűnt tudjon elkövetni, mert állandóan arról gondolkodott, hogy kövessen el bűnt. Vagy amiről beszéltünk még, a genetikai entrópia, amit mindig tudnak mérni. Tehát már pontosan hétről hétre ki tudják, le tudják mérni. Tehát teljesen biztos, hogy Isten teremtett, tökéleteset teremtett, jót teremtett, és az entrópia az életünk az erkölcsben, az etikában, az entrópia, a genetikában mindenhol kimutatható. Kedves hallgatóink, lejárt a műsoridőnk. Somogyi László, köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm a meghívást, Isten áldással legyen minden kedves hallgatón.

teremtés vagy evolúció. Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Kádár Miklós.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Erdő Péter bíboros primás látogatást tett az Esztergom budapesti főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteménybe, ahol a múzeum vezetése fogadta és bemutatta számára az intézmény megújult tereit és kiállításait. A bíborost Eredics Gergő, az Esztergom budapesti főegyházmegyei hivatal irodai igazgató helyettese és Faragó András érseki titkár és szertartó kísérte. Erdő Péter érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, amely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több tízezer műtárgyat őriz, és gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet. Liturgikus munkatársa képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyházmegyében. A Veszprémi Főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevők számára ima életük elmélyítéséhez, és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelkipásztorokkal, mind a többi plébánián szolgálatot végző társukkal. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt két évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Nem csak ünnepek idején segít a Református Szeretetszolgálat. 150 olyan idős rászoruló és család vehettek át adományt a Szeretetszolgálat képviselőitől július 14-én, azok, akik az elmúlt időszakban segítséget kértek a szervezettől. A debreceni központjukban gazdag tartós élelmiszercsomagot, illetve családi higiénés csomagot vehettek át az ideérkezők, az alkalmon részt vett Fekete Károly püspök, valamint Balog Róbert lelkipásztor, a Szeretetszolgálat ügyvezető helyettese is. A püspök a hegyi beszéd igéivel bátorította a jelenlévőket, majd közös imádságra hívta őket. Ahogyan fogalmazott, az ember nem csak test, hanem lélek is. Egy osztatlan egész, ezért fontos, hogy Isten igéjével a lelkünket is tápláljuk és megerősítsük. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Ma a hétfőn napos az időnk, kevés felhővel, de helyenként eshetnek esők is. Az északi szél mellett 25-31 fokunk van. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső is. Az északi szél mellett 24-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Jellemünk a Biblia tükrében. Életünk legfontosabb kérdéséhez tartozik, hogy emberi kapcsolatainkban, a különböző élethelyzetekben hogyan viselkedünk, milyen a jellemünk. Ez határozza meg örök sorsunkat, mert a jellemünk az egyetlen dolog, amit erről a földről a mennybe viszünk magunkkal. Erről szól Kárpáti Petronella, Jellemünk a Biblia tükrében című sorozata.

0: a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: A lélek gyümölcse a szelídség, a fegyelmezett szeretet. A mai világban a szelídség, az alázatosság, az önzetlenség nem a népszerű emberi tulajdonságok közé tartoznak, és nem sokra értékelik. Hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy azok a sikeres emberek, akik a legmerészebbek, erélyesen lépnek fel és hatalommal. Aki viszont szerény és az őt ért jogtalanságot, igazságtalanságot nem torolja meg, hanem szeliden eltűri, azt ostobának bélyegzik meg. A versengés, az erőszakos előbrejutás szinte megszokott dologgá vált, mert úgy tűnik, hogy a törtetéssel, a könyökléssel jobban lehet érvényesülni. A szelídséget, az alázatosságot, az önzetlenséget erőtlenségnek, félénkségnek, gyávaságnak tartják. Az ilyen jellemű embert leginkább úgy képzelik el, mint aki egy kissé ügyetlen, magába zárkózott, félénk, muja, meghunyászkodó. Sokak szemében a szelídség a gyengeséget, a határozatlanságot is jelenti, mert általában, ha lehet, háttérbe szorítják őket. Pedig a szelídség nem a jellem gyöngességét, hanem éppen az erejét bizonyítja. Mert vajon mihez kell több erő? Ahhoz, hogy dacosan felháborodjunk, amikor az emberek ingerelnek, megbántanak? Vagy pedig ahhoz, hogy nyugodtak, csendesek maradjunk, és ráhagyjuk a dolgot az igazságosan ítélőre? Teljes félreértés uralkodik e szavak tartalma körül, és a szelídség, mint jellem tulajdonság, mindinkább kihal az emberek tudatából, mivel a túlélését folytatott küzdelemben nem a legjobb módszernek látszik, mert az előrejutásért harcolni kell. A kérdés, van-e helye egy ilyen világban a szelídségnek, és egyáltalán mit jelent a gyakorlatban?

A szelíd és alázatos ember abból indul ki, hogy létének minden pillanatát, minden szívdobbanását, minden lélegzetvételét Istennek köszönheti, és képességeit is tőle kapta. Valóban, nincs mivel büszkélkednünk, mert egyáltalán nem olyan természetes az, hogy létezünk. Ha este lefekszünk, nem biztos, hogy a reggelt megérjük, mivel teljes mértékben, minden tekintetben, ami Teremtő Urunktól függünk. De benne bízhatunk akkor is, ha a dolgok az esetek többségében nem éppen kedvünk szerint alakulnak. A szelíd ember panaszkodás nélkül meghajlik Isten akarata előtt, az ő jóságában és hatalmában bízik, mert tudja, Isten úgy munkálkodik az életében, hogy végül minden a javára válik. A szelídség a Szentlélek gyümölcse, tehát nem belőlünk fakad. Ahhoz viszont, hogy megnyilvánulhasson az életünkben, naponként át kell adnunk magunkat az Úrnak.

Aki szelíd, az nem bízza el magát, ha megdicsérik, és szerényen viselkedik, nem fuvalkodik fel, hiszen ha ezt teszi, akkor már egyáltalán nem illik rá ez a jelző, és megvetésben lesz része. Ezt bizonyítja a következő eset is, amiről egy hírlapban olvastam tudósítást, miszerint egy kisvárosban kitüntetésben akarták részesíteni a legszerényebb polgárt. Mindenki kitöltötte a kérdőívet, ami alapján megszületett a döntés. A díjkiosztó ünnepségen részt vett a város minden fontos embere. A nyertes pedig átvehette jutalmát és egy szallagot a felirattal. A város legszerényebb embere. Másnap azonban már el is vették tőle a szallagot, amikor meglátták, hogy viseli. Ha szelídségről, alázatról beszélünk, akkor természetesen nem az alázatoskodásra gondolunk, mert a szelídség az Isten előtti megalázkodásban és az embertársaink iránti jóságban mutatkozik meg. A szelíd ember mindig önzetlenül cselekszik, ezért a fegyelmezett, a lemondásra kész, védtelen szeretetnek is nevezhetnénk. Csodálatos erő és hatalom van benne, amely nagy bűnöket képes lecsendesíteni. A szelíd ember, ha valami helytelent mondott vagy cselekedett, legyőzi büszkeségét, és így szól. Sajnálom, kérlek, bocsáss meg! Bölcs Salamon szerint is, ahogy a Példabeszédek könyve 15. fejezetében olvassuk, a szelíd felelet lecsillapítja a haragot, a sértő szó felkorbácsolja az indulatot. A szelídség nem gyávaság, hanem nyugodt, higgadt hozzáállás a dolgokhoz. És akinek ilyen a jellem tulajdonsága, az egy viharos viselkedéssel szemben nem visszavág, hanem bölcsen mérlegel, és csak azután cselekszik. Ha szelíden viselem el a bántásokat, és el tudok valamilyen konfliktust rendezni, annak legtöbb állását én kapom. A szelíd ember ura saját indulatainak és gondolatának. Nincs benne semmi durvasság, erőszakosság.

Általában a csendes, látszólag mindenkivel jól kijövő, alkalmazkodó, békés természetű embert szokták még szelídnek nevezni. Vajon az ige tükrében nézve is annak bizonyul? A látszat néha csal, mert az ige szerint csak az az ember szelíd, aki Jézushoz hasonlóan le tud mondani a maga hasznáról a másik javára. Zúgolódás, panasz nélkül fogadja a sérelmeket, és mindig kész megbocsátani. Ha a jó cselekedete miatt szenved, azt is türelemmel viseli. Ha igaztalanul vádolják, lemond a védekezésről, inkább hátrább lép, de ezt is pozitívan éli meg. A másoktól elszenvedett sérelmeket Isten kezéből, mint nevelő és tisztító eszközökkel fogadja el. Ilyen volt az a férfi is, akiről Gyökösi Endre a következőket írta. Egy mélyen hívő férfire gondolok, akinek az anyósa és felesége pokollá tette életét. Mindenki azt tanácsolta, váljon el. A barátja azt mondta, őrült vagy, anyósod boszorkány, a feleséged démon. Erre ezt válaszolta. Nem azok, csak az Úristen reszelője az egyik, vésője a másik, és ezekkel faragcsál engem. Nem jó, de szükségem van erre. Nos, az ilyen, és csak is az ilyen erős szelídekre mondja Jézus, hogy boldogok. Valljuk be, gyakran nem tudunk ilyenek lenni. Néha jól oda mondogatunk azoknak, akik jogainkat megsértik, és nem a mi elképzeléseink szerint cselekszenek. Nem csak az a feladatunk, hogy ne kezdjük a viszályt, az ellenségeskedést, hanem az is, hogy az ellenünk irányuló gonoszságot ne viszonozzuk. Legyünk tűzoltók ott, ahol a gyűlölet tüzét szítják. Pál apostol tanácsolja a Kolossé beliekhez írt levél 3. fejezetében, öltözzétek fel azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést. Az efézusi gyülekezetnek írott levele 4. fejezetében pedig ez áll. Kérlek azért titeket, járjatok úgy, mint illik elhivatástokhoz, teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben.

A szerítség legszebb példáját Jézus Krisztus élete nyújtja számunkra. A hegyi beszéd boldog mondásaiban egy csodálatos ígérete van, amelyet ezzel a fogalommal kapcsol össze. Máté evangélista így jegyezte fel. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Az Úr Jézus nem csak tanította ez elveket, hanem gyakorolta is. Lejött a földre, hogy az embert boldoggá tegye, megmentse. Szelídségében hatalmas erő rejlett, amely életeket változtatott meg. Bizonyos esetekben azonban bátran, határozottan kiállt az igazságért, ha erre szükség volt. Mert a pénzváltókat kikergette a templomból, a farizeusok képmutatását keményen megfette. De milyen szelíden hordozta tanítványait. Az utolsó óráig megtűrte maga mellett az áruló Júdást. Próbálta szeretettel megértetni vele, milyen szörnyű dolgot készül elkövetni. Amikor szidalmazták, kínozták és szenvedett, nem fenyegetőzött. Ellenségeiért imádkozott a kereszten, és végtelen türelemmel hordozta el a fájdalmakat, a bántalmazást. Az őt megtagadó Péternek megbocsátott, és feltámadása után megértően viselkedett, a kételyekkel teli Tamással szemben is. Jézus meg akart tanítani minket az alázatosság és a szelídség tantárgyára, amiről Máté evangélium a 11. fejezetének a végén olvashatunk. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Ezzel azt fejezte ki, hogy ha már szelídek lennénk, nem kellene tanulnunk. A tanulás egy életen át tart. Nem máról holnapra érjük el a kívánt eredményt. A tanulás mindig valaminek a megismerését, megértését, elsajátítását jelenti. Ugyanakkor tapasztalatszerzést is magában foglal. Ez időt igényel és fáradtsággal jár, de egyben kiváltság is. Vajon értékeljük-e, hogy Krisztus iskolájába járhatunk és személyesen tőle tanulhatunk, aki úgy tanított, ahogy senki más? Úgy, mint akinek hatalma van. Ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor elmondhatjuk, sokszor álltunk már bukásra, szelídségtantárgyból. De mesterünk türelmes tanító. Lelkiismeretünkön keresztül naponta figyelmeztetés tanácsol. Csak akkor leszünk nevelhetőek és eredményes hallgatók, ha megtanuljuk átadni akaratunkat néki, és célul tűzzük magunk elé, olyanok szeretnénk lenni, mint ő. Aki Krisztustól tanulja a szelídséget, az tiszteletben tartja a másik meggyőződését, szabadságát, másságát. Ez nem álszenteskedést jelent, hanem olyan magatartásformát, ami alázatossággal párosul, és mentes a beképzeltségtől, a felfuhalkodottságtól. Szelídségünket nem szavainkkal kell bizonygatnunk, hanem tetteinkkel és magatartásunkkal. Természetesen vannak szerencsés tulajdonsággal rendelkező emberek, akiknél a szelídség nem annyira az imádság és az Isten megújító kegyelmének eredménye, hanem inkább természeti adottság. De Jézus nem azokra a kevesekre gondolt, akik már a születésüktől szerencsés hajlamot hoztak magukkal. Mert ez azt jelenteni, hogy sok rossz természetű számára nem lehetne reménység. Ellen White gondolatai ma is időtállóak, és önvizsgálatra késztetnek bennünket. Ahol Krisztus szelídsége nyilvánul meg, annak a háznak lakói boldogságban élnek. A szelíd ember nem idéz elő viszálykodást, és nem válaszol gorombán, hanem megnyugtatja a felizgatott kedélyeket. Olyan jó indulatot áraszt, amely a ház minden tagjára jó hatással van. Másokra gyakorolt befolyásunk nem annyira attól függ, amit mondunk, inkább attól, amik vagyunk. Az emberek harcolhatnak vagy dacolhatnak érveinkkel, de az önzetlen szeretetet sugárzó élet olyan érv, amelynek nem tudnak ellent mondani.
A Krisztus szelídségével jellemezhető következetes élet hatalom a világon.

Érdemes azzal a kérdéssel is foglalkozni, hogy milyen változásnak kell megtörténnie az ember életében, miközben a szelídség gyümölcse érlelődik benne. Mert nem is olyan könnyű ezt megvalósítani. Sajnos többször tapasztaljuk, hogy a szelíd embereket sokszor kihasználják, nem értékelik, hátuk mögött megszólják, kinevetik. Ezért akaratlanul is felvetődik egy másik kérdés is, szabad-e kiállni jogainkért? Vagy hagynunk kell, hogy lábtörlőnek használjanak, akire állandóan rá lehet taposni, mert önmagunk védelmében semmit nem teszünk? Nem egyszerű ezekre a kérdésekre válaszolni, mert lehet, hogy egy jó ügyért harcolunk, teszünk dolgokat, és ez bátor kiállást igényel, de mások nem értenek meg, és akadályozni akarnak ebben. Meghátráljunk? Semmiképpen nem. Pál apostol írásaiban hasznos tanácsokat olvashatunk ilyen esetekre nézve is, amiről a Galata beliekhez írt levél 6. fejezet 1. versében találunk feljegyzést. Még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyan szelídségnek lelkével. Ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. A Tituszhoz írt levél 3. fejezetében pedig ez található. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítván minden ember iránt. Ha valamelyik házban nem olajozzák az ajtókat, akkor azok nyikorognak. Ahol nem alkalmazzuk a szelídség olaját, ott a szeretetlenségek, zúgolódások, keserű cívódások egymást érik. Nyelvünket állíthatjuk a rombolás és az építés szolgálatába. Az a kérdés, hogy mire használjuk? Veszekedésre, rágalmazásra, vagy pedig Isten dicsőítésére és magasztalására? Építő beszédet szólva mindenkor? Sokszor úgy viselkedünk, mintha a nyelvünk nem tért volna meg. Jakab apostol szavaival élve, ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember képes az egész testét is megzabolázni.

A szelídség tehát önuralmat is jelent. Ahogy Bölcs Salamon írja a Példabeszédek könyve 14. fejezetében, a hirtelen haragú bolondságot cselekszik. Jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatján, annál, aki várost vesz meg. A szelídséget nem lehet saját erőlködésünkkel megszerezni. Egyedül Isten lelke tud átformálni, új emberré alakítani. De ehhez az szükséges, hogy átadjuk Istennek a szívünket és legtitkosabb gondolatainkat is. Az őszinte megtérés eredményeként szelídek lehetünk. Többi már nem fog fájni, ha mást részesítenek előnyben helyettünk. Ügyelnünk kell arra, hogy másoknak is jó példát mutassunk. Különösen a gyermekekre és a fiatalságra figyeljünk oda, mert egy életre tönkre tehetjük őket. Szomorú azt látni, hogy sok szülő elrontja gyermekei nevelését. Olyan játékszereket adnak a kezükbe, amelyek erőszakosságra nevelnek. Ágyút, tankot, puskát, harci repülőgépet, katonákat. A filmek gyilkosságról, háborúról szólnak. Terjengősen írnak a sajtóban is. Tudósítanak a hírekben a gyűlöletről, a terrorizmusról, a szenvedélyekről, ami megmételyezi a fiatalságot. Ha valaha szükség volt szelíd emberekre, akik stabilan megállnak meggyőződésük mellett, de gyengéden viszonyulnak a problémákhoz, akkor az most van. Ma, amikor az indulatok és a pillanat ihletése irányítja az embereket, nem könnyű a szelídség, az alázatosság, a türelem leckéit megtanulnunk, és gyakorolnunk egy olyan világban, ahol ennek az ellenkezőjét dicsőítik. A szelídség vízválasztó ember és ember között. Megmutatja, ki hol jár a jellemfejlődés iskolájában. E földről csak a jellemünket visszük magunkkal. Minden más itt marad. Ezért nem mindegy, hogyan alakul. Mert Jézus ígérete szerint csak a szelídek öröklik Isten országát. Michel Kvó megfogalmazott fohásza, ami imádságunk is lehet. Uram! Adj erőt, hogy több alázat, több szelídség áradjon szerte belőlem, és legfőképp őrizz attól, hogy erőltetett hamis fényben tetszelegjek mások előtt, a bennem élő meghúzódó fényednek ereje kell, hogy felszítsa, felém vonzza embertársaim tekintetét. Segítsen Isten, hogy ilyen emberekké váljunk.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok ennek, a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért, amiből mi is sokat tanulhatunk, hiszen itt a mában, a mi saját életünkben az a fontos, hogy hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket, mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Isten a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette az Istenhez való kapcsolódását.

A Gedeon Társaság tanúságtevései. Kedves hallgatóim, bizonyára jól emlékeztek, hogy az előző adásunkban arra mutattunk példát, hogyan lehet napjainkban is találékonyan teljesíteni Jézusnak ezt az utasítását, amit Máté evangéliumának utolsó mondataiként olvasunk. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ime, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nos, valljuk csak be, a kor némi ismerete után, hogy ezzel a végrendeletnek is beillő utasítással azért, volt némi bibi az apostolok szívében. Hogy ők menjenek el minden néphez? Ők? Na ne már! Hiszen ha csak Izraelben is belépnek egy pogány házába, már is, ők persze így tartották, hosszú időre tisztátalanok lettek. Jaj, ne már! Aztán tanítsátok azokat a népeket mind arra, amit én tanítottam nektek. Micsoda? Dehogy is? Hát te a miénk vagy, csak a miénk. Mi köze a megváltáshoz más népnek, azoknak a gonosz pogányoknak? Már azt is nehezen viseltük, amikor te pogány földre vittél minket, vagy amikor kegyelmedet árasztottad ki a pogányokra is. Na, főleg arra a végletekig megszállott gadarai őrültre. Na ne! Megvan nekünk a mi vallásunk, hát ide esetleg bekönyörögheti magást más nemzetfia, már mint úgy, ahogy. Persze megmondjuk a kemény feltételeket. De hogy mi menjünk hozzájuk, és ajánljuk föl a hitünket, hát azt azért már nem. És kereszteljük is meg őket? Hát évezredek óta csak egyszer volt erre példa, amikor Naamánt, a szír hadsereg parancsokot, aki nagyon meg akar gyógyulni, az úr arra utasította, hogy 7-szer mártozzon meg a mi Szent Jordánunkban, és aztán megtisztul a bélpoklosságától. Na ne, még ezt is? Hát ezt nem gondolhatja az úr komolyan. Itt valami másnak kell lennie a kimondott szó mögött. Hát ez nem lehet így igaz, hiszen Jézus sokszor beszélt példamondatokban, amit nem úgy, nem pontosan úgy kellett érteni, meg aztán a Szentlélek nevében. Milyen Szentlélek? Alig hallottunk erről eddig. Nem, hogy elvigyük a világ minden részére. Azoknak? Na ki sem mondom, hogy kiknek. Hát, hogy jönnek azok ahhoz, hogy a mi drága hitbéli kincseinkből részesedjenek, ugyan már? Meg, hogy mindent mondjunk el nekik, amit te mi nekünk adtál ajándékba? Hát hogy van ez? Hát nem nekünk szántad a tanítást, a szavakat, a kegyelmet, visszajöveteled boldog titkát? És azt is mondod, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig? Hát akkor a továbbiakban is fogod látni, meghallani, hogy mit csinálunk és mit nem? Na de hogyan? És akkor te is jönni fogsz velünk a pogányokhoz? De hogyan? Hiszen most mész fel a mennybe. Hát, akkor most hogy van mindez? Na, ez csak pár gondolat volt, ami ott és akkor elhangozhatott a tanítványok szívében. Erre pedig komoly bizonyítékunk is van. Ilyen Jónás próféta esete, aki inkább ellenkező irányba ment, csak hogy a pogányoknak ne kelljen Isten kegyelmét elvinnie. Ismerjük a történetét. Példa erre a jeruzsálemi templom, ahol a pogányoknak az imádkozásra kijelölt helyét még el is foglalták a zsidók mindenféle kereskedelmi üzlettel. De ott van például Péter apostolnak az a lepedős esete. Először ő se akart elmenni a római Kornélius házába, még mit nem. Bár az úr parancsal küldte. Ugyanezek a kérdések lehettek a szívében akkor is. De
az Úr elvégezte a szívükben az átállást, és valóban végül is Rómától Indiáig mentek az apostolok az örömhírrel. Nos, végül már 2000 év után elmondhatjuk, hogy a világ minden táján ismerik a megváltás örömhírét, de mégis, még ma is sok dolgunk van, hiszen el kell érni az egyes embert. Tanúságot kell tenni nekik, tanítani kell őket, keresztelni, és így tovább. Erre is lehetőségeket kellett találni, és az Úr nagy jóvoltából a múlt héten már részletekbe menően megismertetett Gedeon társaság is ezen fáradozik. Fő oldaluk alján ezt olvassuk. Tanúság tevések. És akkor engedjétek meg, mivel nyilvános az oldaluk, hogy onnan idézek egy-két esetet komoly tanúságként.

Nem bírom már tovább. Ezt mondta egy férfi, akinek az életében sok probléma adódott a munkahelyén. Veszekedések a feleségével az italozás miatt. A gyermekeivel is egyre több gond lett, amit nem tudott megoldani. Nem talált kiutat az életében, ezért határozta el, hogy öngyilkos lesz. Már csak azon gondolkodott, hogy hol és hogyan tegye meg. Úgy gondolta, hogy mérget vásárol, és elmegy az út menti szállodába. Itt kivette egy szobát, és bezárta maga után az ajtót. A mérget kiöntötte egy pohárba, és az üveget rátette egy asztalra, amin egy könyv volt. Mielőtt kiitta volna a pohár mérget, megnézte, hogy milyen könyv ez. Egy Gedeon Biblia volt. Elkezdte olvasni, és nem bírta letenni, annyira érdekesnek tartotta. Isten szent lelke munkálkodott benne, és már nem akart öngyilkos lenni, hanem meglátta bűneit, és megvallotta az Úrnak. A Máté 5-ben olvasott boldog mondások átformálták a gondolkodását. A méreggel teli poharat pedig kidobta az ablakon. Visszament a feleségéhez, a gyerekeihez, bocsánatot kért tőlük. Rendeződött a kapcsolata, később pedig Gedeonita lett ő maga is. Ez volt az első bizonyságtétel, ami tudomására jutott az 1900-as évek elején. No, ime egy másik eset. Neked ki az Istened? Hogy hívják a te Istenedet? Kérdezte egy keresztény embert, Mohát, aki hindú volt. Indonéziában élt, Moha, aki sokat foglalkozott a jogával és a transzcendentális meditációval. Moha találkozott egy keresztény emberrel, aki megkérdezte tőle, hogy ki a te Istened? A hindu férfi elkezdte sorolni az isteneit. A tűz istene, a víz istene, és még sok más istent is mondott. A keresztény ember ezt válaszolta. Az én istenemnek neve van, és egy isten. Miért nincs a te istenednek neve? Moha elgondolkodott ezen, és mivel üzletember volt, többször kellett szállodában kivenni a szobát. Egyik alkalommal egy Gedeon Bibliát talált, amit elkezdett olvasni. A János 14:6-ban ezt találta. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyától, csak is én általam. Moha döntött, és új életet kapott a Szentlélek által, és boldogan hirdette a barátainak is, most már tudom, hogy ki az én Istenem. Az én Istenem neve Jézus Krisztus. Ime a harmadik történet. Miklóst a legsötétebb kilátástalanságában, reménytelenségében szólította meg Jézus Krisztus. Egyik cellatársa a kezébe adott egy kis kék bibliát, és annyit mondott. Ferenc, egy gedeonita ezt neked küldi. Hát akkor még fogalma sem volt, hogy mit is tart a kezében. Elkezdte lapozgatni, olvasgatni azt a kis könyvet. Az 50. Zsoltár 15. verse állította meg. Többször is elolvasta. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Egy-két héttel később, egy szerdai napon személyesen is találkozhatott Ferenccel. Egy kis cellában imádkoztak együtt, bár akkor inkább csak Ferenc. Ekkor elbúcsúztak, azt kérte Miklóstól, hogy egy igét hordozzon a szívében, és ha indítja a lélek, bár még akkor nem értette pontosan, hogy ez mit jelent, akkor tanulja is meg. Miklós a következő szerdán örömmel mondta vissza az Úr szavait, mert úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És olvasta tovább, mert nem azért küldte Isten az ő fiát a világba, hogy megítélje, hanem hogy megtartsa a világot. Micsoda? Hogy is van ez? Ha az egész világ elítéli is őt, és már ítéletet is mondtak felette,
Isten mégis elküldte a fiát, hogy őt is megmentse? Ma már tudja, hogy igen. Így ragadta meg őt Isten. És ma már hiszi és vallja, hogy senki sem ragadhatja ki őt az Úr kezéből.

Ez a történet is ott olvasható. Igazgató úr, engem ez a könyv megmentett. Ezt mondta egy hölgy vendég Visegrádon a hotelben, amikor találkozott az igazgatóval. Elmondta, hogy depresszióban volt, amikor odaérkezett. Már az öngyilkossági szándéknál tartott, amikor talált egy bibliát a fiókban, és kíváncsiságból olvasni kezdte. Eközben rájött arra, hogy az ő célja nem lehet az öngyilkosság, hanem Jézus útja lehet az ő útja is, mert neki terve van az életével. Megkérdezte az igazgatót, hogy magával viheti-e a szobában talált Gedeon Bibliát. Az igazgató természetesen megengedte neki. Amikor a legközelebb jöttek a Gedeon társaság tagjai, hogy pótolják a hiányzó bibliákat, akkor megdöbbenve mondta el ezt a bizonságtételt nekik is. Aztán még ezt is olvassuk. Gábornak gyermekkorában a nagymamája sokat beszélt a Bibliáról, Jézus Krisztusról, és megtanította őt a mi atyánkra is. Cegléden konfirmált a református gyülekezetben. Később megnősült. A feleségével jó házasságban, szeretetben éltek. Három gyermekük született. 1991-től vállalkozó lett, és gyorsan fejlődésnek indult a cég. 2007-re már egy 300 fős vállalkozása volt, sok millió forint bevétellel. Az esti mi atyánk imádságár addigra már elmaradt. Sok gazdag és fontos barátja lett. A vetélytársakat félre akarták tenni az útból, ezért belement nem egészen tiszta ügyekbe is, a pénzszerzés hajszájában. Jaj, csak egészség legyen, a többit megveszem magamnak, gondolta magában. Bízott a kapcsolataiban. Ó, ha baj lesz, akkor csak szólni kell, és majd segítenek a barátai. Évente mentek nyaralni külföldre, drága utakra. 2007 tavaszán, amikor egy karib-szigeti hajóútról tért vissza, két rendőr várta, és börtönbe vitték. A barátai nem segítettek, cserben hagyták. Sokáig nem tudta, mi van a családdal, a házával, a vállalkozásával. A börtöncellában egy rabtársa adott neki egy Gedeon Bibliát, és bíztatta, hogy olvassa. Elkezdte olvasni. Az 50. Zsoltár igéje így szólt hozzá. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Meglátta a bűneit, és 2007. júliusában tért meg Jézus Krisztushoz. Kérte az Urat, hogy segítsen neki, és vigye őt ki onnan. Nem sokkal később kiengedték a börtönből, és visszatérhetett a családjához. És ime már az utolsó történet. Amikor az orvos megvizsgálta a várandós édesanyját, ezt mondta neki. Anyuka, én úgy látom, hogy a kis magzatnak fejlődési rendellenessége van. Valószínűleg nem lesz egészséges, és javasolta egy betegséggel. Egy másik orvos hasonlóan vélekedett. Az asszony és férje szerették volna megtartani a gyermeket, ezért nagyon bizonytalanok voltak, hogy mit tegyenek ebben a helyzetben, de nem tudtak dönteni. A kórházi vizsgálatokra várva a kórtelemben találtak egy Gedeon Bibliát, melyet kíváncsian elkezdtek tanulmányozni. Amikor a 139-es Zsoltárban ezt olvasták, bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében, ettől az igétől teljes bizonyosságra jutottak, ha Isten képes erre, akkor az ő gyermekük élete is az ő kezében van, és neki gondja lesz rá. Férjével együtt úgy határoztak, hogy Isten gondviselő kegyelmében bízva megtartják a gyermeket. Sokat imádkoztak azért, hogy a kis magzat egészségesen lássa meg a napvilágot. Elmentek a helyi gyülekezetbe is, és kérték a lelkipásztort és a gyülekezet tagjait is, hogy
könyörögjenek értük. Hamarosan egészségesen megszületett a kisbaba, és a szülőket leírhatatlan nagy hála töltötte el Isten iránt. Isten az életet munkája, és nem a halált. Ezt az édesanyját is az Úr mentette meg az abortusztól, a kisgyermeket a haláltól. Kedves hallgatóink, a történeteket a jövő héten folytatjuk.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk mára véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30-kor, és az ismétlésben szerdán délután 15:45-kor. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi ájtat címe, örömmel várhatjuk őt. A mai ige zsidókhoz írt levél 9. fejezet 28. verse. Krisztus másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Gondolatok az igéről. Ez a mi reménységünk. Ő, aki egyszer már eljött, hogy sokak bűnét elvegye, újra megjelenik az emberek előtt. Ez már önmagában boldog reménység. Második eljövetelének van azonban néhány sajátos jegye, amely különösen dicsőségessé teszi majd azt. Akkorra Urunk a bűnnel már végleg leszámolt. Olyan hatásosan eltörölte a népe bűnét, amikor elszenvedte érte a büntetést, hogy második eljövetelekor a bűnnel már nem lesz semmi dolga. Nem mutat be több bűnért való áldozatot, mert a bűn akkorra már véglegesen elveszti hatalmát. Akkor népe üdvözítésére fog megjelenni. Akkor tökéletes és mindörökre szóló üdvösséget hoz népének, amely örvendezhet az üdvösség teljességének. Nem azért jön, hogy bűneink következményeit hordozza, hanem hogy learassa engedelmessége gyümölcseit. Már nem azért jön, hogy megmentsen a kárhozattól, hanem hogy a tökéletes üdvösségbe részesítsen bennünket. De csak az őt váróknak jelenik meg így. Azok, akiknek a szemét elvakította a bűn, nem így fogják őt látni. Számukra Krisztus félelmetes bíró lesz, senki más. A sorrend tehát ez. Először fel kell tekintenünk Krisztusra, és be kell fogadnunk őt, azután örömmel várhatjuk visszajövetelét. Így jelent mindkét eljövetele életet a számunkra. Negyed százada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24 és augusztus 2-a között várja a művészetek völgyének látogatóit Taliandörögdön. A kulturális és közösségi programokon fesztivál belépővel lehet részt venni, a lelki alkalmak azonban továbbra is minden érdeklődő számára ingyenesek. A részletek a művészetekvölgye.hu oldalon, valamint a református.hu honlapon lesznek elérhetők, a legfrissebb tudnivalókat pedig a lélegzett református udvar közösségi felületein teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templomudvar, a megállás és az elcsendesedés helye is a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mi célt szolgál ez a program helyszín a művészetek völgyében, vallja Zila Gábor, a református közéleti és kulturális alapítvány ügyvezetője. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház 2005. évi harmadik törvényének vonatkozó paragrafusában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10. KED, Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala, 8. kerület, Puskin utca 12. A vizsgálatra augusztus 31-ig lehet majd jelentkezni a deli.kerület@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Kellemes nyári napok! Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső is. Az északi szél mellett 24-29 fok valószínű. Szerdán változó felhők mellett több órás napsütés lesz. Helyenként eshet az eső, északi szél mellett 23-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Mai témánk plántálásban, és egy barátunkat hívtuk meg, Olá Elemért, aki szó szerint ebben a ügyködésben, szolgálatban, dologban tevékenykedik, majd meg fogjuk látni, hogy mit is jelent ez a fogalom. De mielőtt nagyon belemásznánk, meg körüljárnánk ezt a tematikát, akár az, hogy mennyire releváns ez a fogalom köreinkben, vagy mennyire kell ezzel foglalkozzunk, előtte megkérünk arra Elemért, hogy mutatkozz be a hallgatóink számára. Illetve ha mondanál néhány dolgot, hogy hogyan is kapcsolódsz te ez a fogalomhoz, az elhívásodra mondanál, hogy hogy hívott el Isten a plántálásra.
4: Sziasztok! A nevem Elemér, ahogy Lóri mondta. Körülbelül egy másfél éve költöztünk Nagykárályba gyülekezet plántálásba. 2021-ben az egyik barátom, Szűcs Dániel, lelkipásztor kérdezte meg tőlem, hogy nem szeretnénk-e Nagykárályba költözni. Akkor az első reagálásom az volt, hogy nem. Majd eltelt egy év, és akkor olyan élethelyzetbe kerültünk, amikor a feleségemmel Isten elé álltunk konkrétan azzal kapcsolatban, hogy költözünk-e Nagykárolyba. És imádkoztunk és böjtöltünk ezért kb. Egy évet, és az egyik imádkozásunk alatt Isten így szólt hozzám, hogy ahogy a tanítványokhoz szólt, hogy a tanítványok ott hagyták az apjukat és a hálót, és hogy követték Jézust, és hogy én is az apukámnak a vállalkozásában voltam, és így azt mondtam Istennek, hogy megyek. Persze nagyon sok igét kaptam, meggyőződést, kijelentést, és 2021 márciusában Károlyba költöztünk.
3: Nagyon jó. Így én tudom a részleteit is ennek a történetnek, de milyen érdekes, hogy azt megfogalmaztad, hogy azért ez nem egy ilyen állás lehetőség, na, hogy kikapó erre, hogy most menjünk, hanem nagyon fontos, hogy ott legyen mögött az elhívó, tehát az elhívó Isten. Na, de tisztázzuk ezt, mert lehet, hogy mi itt hárman tudjuk, hogy mit is jelent ez a plántálás, hogy mit értünk a plántálás fogalom alatt. Mondanán készült, mi ez a keresztény fogalom? Mire gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy valaki plántál, vagy éppen, hogy te plántálsz, vagy plántálási munkában, vagy plántálási folyamatban, vagy Károlyban?
4: Hát konkrétan nem azt jelenti, hogy már megvan egy gyülekezet, hanem ez azt jelenti, hogy már ugartörünk, fáradtságos munka benne van. Persze azt szeretnénk, hogy, és az a célunk, hogy az emberek megtérjenek, újjászülessenek, és hogy ahogy hirdetjük az evangéliumot, úgy lássunk gyümölcsöt, és hogy azért van szükség egy új helyen gyülekezetre, hogy azok, akik megtérnek és újjászületnek, azok családra találjanak, ahol tudnak növekedni.
3: Tehát egy olyan terület, ahol még nincsen evangéliumi gyülekezet, és ott próbáltok embereket elérni, és akik megtérnek, akkor ezeket csatlakoztatni egy gyülekezethez. Tehát ez adja szükségszerűségét. Márk? Uh-huh.
5: Hát igen, nagyon jó, hogy ezt csináljátok. Én hát csak ennyit tudok hozzáfűzni, hogy tényleg ez egy biblikus folyamat. Bibliában is találkozunk ezzel, ugye Pált és más embereket is kiküldtek az apostolok cselekedeteiben. Amit talán így különbséget tennék, megkiemelném az egészet, hogy van különbség plántálás és evangelizálás között. Tehát minden plántálás evangelizálás, de minden evangelizálás plántálás.
3: Ez tényleg
5: ugye
3: fontos.
5: Az evangelizálásról azt az emberek, hogy kimennek egy idegen helyre, ott elmondják az örömhírt, imádkoznak, és mennek is tovább. Míg a plántálás nem csak annyiból áll, hogy megosszák az emberekkel az örömhírt, hanem hogy ott maradnak, és próbálnak ott egy olyan gyülekezetet, olyan testet felépíteni, amely saját magától is meg tud állni a saját lábán, igyekeznek vezetőket kihelyezni, tanítókat, előjárókat, és mindez egy olyan folyamat, amit egy ember végez, akit kiküldenek, és Isten vezetése által. Ennyi az, ami így bennem megfogalmazódott, de nyilván te erről többet tudsz mondani, hogy mégis hogyan működik ez a folyamat. Szerint mik voltak az első lépések ebben?
4: A gyülekezetplántálásban? Igen. Hát először ahogy oda költöztünk, egy családot ismertünk konkrétan, akikkel tartottunk tanítványi kis csoportokat.
3: De ők is hívők voltak, mint ti, keresztények?
4: Hát keresők voltak. És akkor velük tartottunk.
3: De akkor, bocsánat, nem volt nekik úgy elhívásuk, mint nektek.
4: Nem.
3: Csak ti mentetek isteni elhívással.
4: Igen. És akkor rajtuk keresztül nagyon sok embert megismertük, és azokkal megosztottuk az evangéliumot. És folyamatosan, és persze, hogy az volt a célunk, hogy először megosztjuk az evangéliumot, azt követően tényleg ott van már az a gyűli, amit plántálunk, és hogy behívjuk őket, hogy közösségre találjanak.
5: Uh-huh. Még ami így eszembe jutott, meg megfogalmazódott bennem, hogy maga a plántálás az szükség kéne legyen minden gyülekezetben. Ugye egyrészt biblikus is, benne van a Bibliában, egy olyan fogalom, viszont sokan úgy gondolnak rá, mint egy extra dolog. Közben szerintem sokkal nem extrabb kéne legyen, hanem egy alapvető dolog minden gyülekezetben, hogy plántáljon, hogy küldjön ki embereket. És azért is mondom, mert valahogy úgy kéne erre gondolni, mint hogy a nagy gyülekezet, amelyik kiküldi a plántálót, ez esetben téged, az lenne a szülő. És ennek felnövekedett a gyereke, és egyik szülőnek se az a célja, hogy ezt a gyereket mindörökké ott tartsa saját magánál, hanem próbálja arra tanítani, hogy önállóan éljen, hogy megálljon a saját lábán, és ezáltal is terjeszkedjenek. Ugye, hogyha egy gyerek is elmegy a családtól, és annak van testvérei, meg stb., és feleséget találnak, akkor azzal is nyolc család. És Istennek is ez a célja velünk, hogy az ő családját növelje. És ehhez szükséges az, hogy elmenjünk, és minél több embereket tényleg tanítványát tegyünk, ahogy az a tanítványi missziós parancsban is elhangzik.
3: De ez nálatok is ugyanúgy tömelik, ugye, hogy tehát van egy kiküldő gyülekezet, akinek a akinek felelőssége tartozik meg, akik segítik úgymond a munkátokat. Ha erről mondaná egy néhány dolgot, vagy teljesen úgy képzeljük ezt a plántálást, ezt jól lenne tisztázni, hogy egyedül vagy ezen az ugaron, és egyedül szántasz, vagy vannak, akik akár morálisan, akár jelenlétükkel, akár tanácsaikkal támogatnak, vagy hogy működik maga plántálás gyakorlatilag?
4: Igen, hogy ez egy csapatmunka. Hogy a legelső munkatársam nekem személyesen, az a feleségem. És persze ennek nagy szerepe van a kiküldő gyülekezetnek, és ott is van egy család, aki nagy részt vállal abban, hogy minden vasárnap eljön, ott van, vagy hétköznap besegít, vagy vannak egy ilyen missziós feladatok, és akkor besegítenek. De most még egy srác is költözött oda, aki munkatársként jött, és ő is becsatlakozott ebbe a misszióba, és segítenek.
3: Úgyhogy... Na jó. Tehát akkor van egy, ahogy te mondtad, Márk, van egy szülőgyülekezet, akinek ugyanaz a látása, mint nektek, akik támogatnak, és akkor vannak még emberek, akik ehhez csatlakoznak.

0: Mennyi idő telt el, mire tudtatok úgymond gyülekezni, vagy valahol összegyűlni? Mondtad, hogy eleinte ismerkedhetek, próbáltad a kapcsolatot kialakítani.
1: Egy év.
0: Tehát egy év ismerkedés. Ha mondanál néhány dolgot arról, hogy mi az, ami lelkesítő, ösztönző ebben a szolgálatban, úgy energiát ad nektek.
1: Igen, hát egyszerűen az első, hogy amikor láttam azt, hogy Isten munkálkodik, hogy látom egy embernek az életében Istennek a munkáját, hogy a szeretete munkálkodik, de egyszerűen az, hogy emberekkel találkozok, Isten kapcsolatokat ad, akkor a legapróbb dolog, ahogy egy család eljön hozzánk egy vacsorára, beszélgetünk egy jót, és megoszthatjuk velük az evangéliumot. De azt is hozzátenném, hogy akkor, amikor egy ilyen nehézség után, vagy van egy nehézség, és akkor így Isten így egy fényt besug, vagyis...
0: Sugároz.
1: Sugároz, igen. És ez abban, hogy van egy vagány alkalmunk, van egy jó evangelizáció, vagy dicsőítő alkalom, és akkor nagyon sok ember eljön, és hirdetjük az evangéliumot. Ez mind tényleg ilyen pozitív dolog, ami lelkesít.
0: Tehát vannak ilyen sikertörténetek, úgymond. Mondtad, hogy nagyon nehéz az ugartörés, de az Isten adad olyan jeleket, hogy wow, na megérte, vagy az ember megnyílt, beszélgetett, vagy akár megtért. És vannak-e nehézségek, amelyek eszembe is, ami úgy azt mondhatják veled emberileg, hogy fú, biztos itt a helyem, biztos kell ezt még folytatni, mikor jutunk már oda, amiről álmodok, ha erről mondanál egy néhány szót, hogy milyen nehézségek eszembe sültök, vagy esetleg azt is megmutatod, hogy hogyan küzöd le ezeket, hogy teszitek túl rajta magatokat.
1: Hát az elején az nagyon nehéz volt, mikor oda költöztünk, és hogy egy családot ismertünk, de azon kívül senkit. És akkor így hónapok teltek el, még megismerkedtünk valakivel, és hogyha meg is ismerkedtünk valakivel, az még nagyon hosszú idő volt, amíg ő is nyitott volt arra az ismerkedésre.
0: Hogy akarjon tovább ismerkedni.
1: Igen, és emellett az is nagyon nagy kihívás volt, vagy nehézség, hogy amikor elkezdődtek a nyilvános istentisztelet, hogy nem jöttek emberek. Hogy volt például egy olyan alkalom, amikor csak ketten Bogival voltunk. És hogy ez egy kicsit úgy padlóra küldött, de utána persze fel tudtunk állni, mert úgy Isten megint adott valami bátorítást. Most jelenleg, ami azt mondom, hogy kihívás vagy nehézség az, hogy azok, akik megtérnek, vagy kapnak egy érintést, hogy azok felvállalják azt, hogy közösségre is szükségük van.
2: Meg ennyit kérdeznék így kíváncsiságból, hogy néz ki nálatok egy gyülekezeti alkalom. Mert nyilván, hogyha erre gondol valaki, akkor a szokásos módszer jut mindenkinek eszébe, hogy ima óra, egy óráig imádkozunk, dicsőítés, éneklés, ige hirdetés.
0: Programvezető, bizonságtevők. Tehát, hogy mennyire kell rugalmas, hogy ilyen.
2: És nálatok max te konferálod fel saját magadat, hogy tanítás. És mire figyeltek oda, amikor felállítotok egy ilyen istentiszteleti liturgiát, programot, mert nyilván nem tudtok lemásolni nagy gyülekezeteket, hanem a Bibliát kell alapjába vegyétek, és engem az nagyon érdekelne, hogy hogyan építetek fel.
1: Az istentiszteletnek első felébe a dicsőítés imádat van, az egy kb. Fél óra, háromnegyed óra, és közben vannak ilyen bizonságtételek, megosztások, igék, ami persze Isten ahogy veszed bennünket, és a második felében meg van igehirdetés. És van olyan istentisztelet, hogy vagy imádkozunk emberekért, hogy Isten, vagy vannak olyanok, akik válaszolnak az ige hirdetésre, szól kb. Így. De utána nagyon sokat még azt szeretném hogy kiemelni, hogy utána még vagy másfél órát ott maradunk, beszélgetünk az emberekkel, iszunk egy kávét, pogácsát veszünk, úgyhogy igen, próbáljuk, hogy ilyen kereső alkalmakra tenni a vasárnap is.
0: Igen, nagyon fontos szerintem, hogy érzékeny legyél, hogy itt kereső emberek vannak, akik talán most szembesülnek azzal, hogy van egy neoprotestáns gyülekezet, meg ilyesmit, és hogy hát nem arról van szó, hogy a hallgatóság kénye kedve alapján, de mégis kell egy fajta rugalmasság.
2: Igen, és nagy kapcsolatot fektetnek a kapcsolatokra.
0: Igen. Az Isten tisztelet nem ott zárul le, hogy kimondtad az áment,
1: igen,
0: hanem még maradsz elég beszélgetni, és lehet akkor nyílnak meg kávé mellett.
2: Felmerült még bennem az, hogy mik azok az alapvető dolgok, amik muszáj ott legyenek egy gyülekezet plántálásnál. És most gondolok itt a kézzelfogható dolgokra inkább, nem az isteni küldésre. Például szükséges az, hogy legyen egy másik család, aki támogat titeket, vagy szükséges egy bizonyos anyagi alap, szükséges legyen egy dicsőítésvezető. Mik azok a dolgok, ami nélkül nem indulsz el, vagy amivel elindultál te
0: szükséges eszközök.
1: Igen.
0: Tehát nélkülözhetetlen eszközök.
1: Igen. Hát mi úgy indultunk el alapban, hogy ezeket nem mértük fel, hogy nem volt egy tudásunk, hogy most mik azok, amire szükségeink vannak. De persze nagy segítség volt az, hogy fontos volt az, hogy ott volt egy kiküldő gyülekezet, és akkor már kialakultak dolgok.
0: Ők ezekben az eszközökben akkor támaszt nyújtottak nektek, igen, amikor valamilyen hiányos szembe sültetek.
1: Igen.
0: Aha. Van-e más eszköz, ami szükséges, hogy például legyen munkám, legyen fizetésem, bizonyos képzésem, vagy itt kimondottan az fontos, hogy Isten hívjon el, és a többi tényleg kialakítja az Úr?
1: Szerintem a legfontosabb az, hogy ott legyen az isteni elhívás, és hogy abba bízni, hogy tényleg Isten abba a szituációban, amikor benne vagyok a gyülekezet plantálásban, gondoskodni fog róla. Szerintem sokkal fontosabb, mint hogy mire van szükségem, mert hogyha persze könnyű lenne telepénztárcával, meg különböző megoldásokkal elmenni, de a legfontosabb az, hogy legyen egy isteni elhívásom. És bízni abban, hogy gondoskodik.
0: Bocsánat, ha jól veszem ki a szavaidból, akkor ti ezt meg is tapasztaltátok, igen, az elmúlt másfél évben, hogy,
1: igen.
0: Hogy lehet úgy indultál neki, hogy nem mérlegelted, hogy milyen eszközökre van szükségem, és Isten időközben ezekben megoldást nyújtott a különböző kapcsolatok által, vagy ahogyan ő csodát tett ezekben a dolgokban. Szerintem itt az van már, hogy ha Isten küld egy munkába, akkor ő gondoskodik is. Tehát ezért fontos, amit az elénki azt hangsúlyozta, hogy ő küldte el őket. Tehát nem, hogy na, van valahol egy város Romániában, ahol nincs baptista gyülekezet, vagy neoprotestáns gyülekezet, akkor elmegyek én is, meg Márk is, és plantálunk. Tehát, hogy ez nem elhívás. Lehet, hogy van szükség, de Isten kell elküldjen ebbe a szükségbe.
2: Igen, viszont van egy másik faktor is az egészben, az Isten időzítés. Nemrégiben olvastam egy történetet, az Isten megtapasztalása című bibliatanulmányozásban, hogyha ismeritek, és ott van szó egy ugyanilyen plantáló szeméről, aki megértette már korábban, hogy neki az elhívás, hogy egy gyülekezet plantáló legyen, és fel volt készülve mindennel. Tehát megvolt az anyagi háttere, megvolt a gyülekezeti elöljárók áldása, folyamatosan imádkoztak érte, előkészültek, felkészült a Bibliából, és elköltöztek. És ők is egy ilyen másfél-két év utáni kínlódás után anyagiak csődbe mentek, és nem tudták azt folytatni, vissza kellett térjenek a szülőfalujukba, a szüleikhez, és nem értette ez a személy, hogy mégis miért történik ez vele, és folyamatosan őrlődött ezen, nem tudta rá a megoldást, és később elé került egy másik személy, aki már idősebb volt, tapasztaltabb, ő is gyülekezetplantáló volt, ha jól tudom, és ő által tanulta meg azt, hogy nagyon fontos az, hogy legyen egy elhívásod, de legyen meg az Isten időzítés is. Tehát te türelmesen kell várjál arra, hogy meglásd, hogy Isten hol kezd el munkálkodni. És ez is egy, hát nem is tudom, egy olyan iránymutatója, hogy ahol Isten elkezdett már munkálkodni, ahhoz kezdj el te is csatlakozni. Tehát ne kezdj el te saját álmaidat megvalósítani, meg te kigondolni őket, mert a mi vágyaink azok elmúlnak. És a Biblia is ezt írja, hogy az ő útjai sokkal feljebb alulak, mint a miénk. És lehet, hogy van egy család, akit te megismersz, vagy a te esetedben is, hogy akik nyitottak rá, és mennének, és hogyha hozzájuk csatlakozol, és folytatod Isten munkáját, akkor lesz annak eredménye. Tehát egy dolog az elhívás, de van egy türelmi faktor is, hogy kivárd azt, amikor Isten azt mondja, hogy na most go, megadom a zöld lámpákat, és mehetsz.
1: Például nekem is el kellett teljen 7 év, mert hogy előtte voltam egy másik misszióban Székelyföldön, és utána hazaköltöztünk Kémára a feleségemmel, és hogy mindig én akartam volna visszamenni abba a szolgálatba, de valahogy így mindig így bezárult ez a kapu, és el kellett teljen 7 év, míg Isten nyitott azt a következő kapot.
0: Ti is meg kellett ezt harcoljátok, nem úgy volt, hogy itt vagyok, készen vagyok, Uram, és már másnap reggel jött is a válasz, hogy nagykor jövök el menj. Megmondtad, hogy egy éve csak ezért imádkoztak, hogy Uram, károlja ez a hely, mikor már fókuszálódott is, hogy hova.
2: Tényleg jól értem azt?
0: Fú,
2: tényleg tehát, ezt akarod? Hogy,
0: mondja egy szerző, hogy Istennek sokkal több ideje van nekünk. És ilyenkor az érvényes, hogy legyünk türelmesek, ne ugorjunk egyből, és tényleg vizsgáljuk meg, hogy Uram, akarsz látni, mert ahogy mondtad, elik ezeket a nehézségeket. Én úgy gondolom, hogyha jönnek ezek a nehézségek, és nincs mögötted az isteni támpont, hogy az Úr küldött ide, akkor összeroppansz. Az első nagyobb vagy kisebb nehézség kapcsán, amit látsz.

0: Lord, though you know all our ways, yet your love for us endures. Amen.
1: Ha tudnál abban nekünk segíteni mégis, ha itt rátekerhettünk erre, hogy ki is mehet plántálni, meg hogyan menjen plántálni, hogy kinek szól ez az elhívás, Erika? Ha tisztáz engem kicsit, hogy honnan tudhatom én, vagy az a hallgató, aki hallgat bennünket, hogy Isten engem a plántálásra hívott el. Kiket hív Isten plántálni? Hogy látod te ezt? Hogy tapasztaltad?
2: Hát persze, hogy kell, én úgy gondolom, hogy kell legyen egy elhívásod, de abszolút, hogy én úgy látom, hogy Isten mindenki fele kinyitja azt, hogy valami ilyen plántálásba bele csatlakozzon. Szerintem nem az van, hogy van csak egy misszionárus, akit Isten elhív plántálásba, hanem szükség van a misszionárus mellé, vagyis a vezető mellé még emberekre. És hogy Isten bárkit el tud hívni, akinek tényleg nyitott a szíve arra, hogy engedelmeskedjen.
3: Pál Vasár mondott egyszer egy olyat, hogy valamilyen szinten mindenkit elhívott az Úr plántálni vagy evangelizálni. Valakit úgy, hogy tényleg kimenjen az emberek közé, és megosztja a jó hírt, valakit pedig úgy, hogy támogassa az embereket. Tehát, hogyha nem is úgy hívott téged az Úr, hogy igen, menjél ki, elküldelek téged, hanem csak úgy, hogy eléd hozott egy embert, mint például most téged, és támogasd őt valamilyen szinten, akkor erre is nem figyelmesek kell legyünk. Mert lehet, hogy neked nem engedi meg a munkád, a családod az, hogy kimenjél, de van, akinek megengedi, sőt, küldi az Úr őt, hogy menjen. És erre is figyelmesek kell legyünk, mert minket lehet, hogy pont másra hív el az Úr, hogy te maradj ott, és segítsd innen anyagilag, segítsd innen az imával, segíts különböző erőforrásokkal, és erre is figyelnünk kell.
1: Az is igaz, itt Márk, hogy a kettőtök gondolatmenetéből szűröm le, ez, hogy ha Isten valakit akkor a plántálásra hív, akkor ez motoszkál benne. Tehát ő állandóan ez van benne, hogy mint ahogy te mondtad, hogy 7 évet kellett várjál. És te nem arra gondoltál, hogy na, hol leszek lelkész, még meglévő gyülekezetet fogom vezetni, vagy átvenni, hanem benned mindig az volt, hogy Uram, vissza kell menjek a plántálásra, vagy máshova? Tehát milyen érdekes ez. És 7 év alatt Isten formálta az ő jellemét, meg amit kellett rajta formáljon, és eljött az idő, hogy most.
2: Hát pontosan, mert mikor így, miután megtértem, volt egy ilyen tűz, hogy mindenki fele ossza meg az evangéliumot. És akkor a gyűlünkbe, Kémeren, mondták azt, hogy miért nem megyek lelkipásztornak. Persze fontos a lelkipásztori szolgálat, de nekem mindig az volt a szívembe a vágy, hogy én misszionáros akarok lenni a gyülekezet plantálva. És hogy tényleg vártam inkább időt, persze elvégeztem a teológiát, stb., de hogy vártam azt az időt, amíg megtehetem ezt a lépést.
3: Tehát akkor már egy ideje ott volt a szívedben a gondolat, motoszkált benned, mielőtt tényleg elküldött téged a gyülekezeted.
2: Igen.
3: Ez van. Ugye tényleg nagyon fontos, ahogy mondtad, hogy az ember szívében megfogalmazódjon, viszont a másik oldalról a gyülekezetnek is meg kell fogalmazódnia. Mert minden plántáló mögött van egy gyülekezet, aki támogatja, aki kiküldi, ugye ez átlag esetben, és a gyülekezet is meg kell ezt fontolja, hogy mi a legtöbb, vagy a leghasznosabb, amit most tehetek annak érdekében, hogy hirdessem az evangéliumot, hogy terjesszem az örömhírt. És igen, van, akinek az az elhívása a gyülekezetként, hogy szervezze meg alkalmakat, van akinek az, hogy elküldjön plántálókat, tehát ez nem csak a fiataloknak, vagy azoknak üzenet, aki úgy gondolom, hogy nyitott lenne a plántálás, vagy el tudja őket küldeni az Úr, hanem azok számára is, akik ki tudnak küldeni másokat.
1: Ez nagyon fontos, hogy így áldását adja rá a gyülekezet, meg hogy ilyen szemléletmódon legyen a anyagyülekezetekbe, ezt a fogalmat is érintettük a mai beszélgetésünkben, hogy tudj kiküldeni embereket a munkamezőre, ahogy mondtad ezt, Elike. De vagy mindenki tapsikolva éli ezt meg, hogy wow, de jó, hogy elmegy tőlünk ez a szolgálattől végre, elköltözik, és beáll az Úr munkája, vagy valakiben lehet az, hogy fú, de kár, hogy elmész. Szükség lenne itt rád. De neked milyen tapasztalataid voltak ezzel kapcsolatosan? Nyilván anélkül, hogy neveket említeni, hogy könnyen elenged az a gyülekezet, ahol te aktív voltál mondjuk 7 éven keresztül, vagy nehézségbe ütközik ez az elengedés, ez a kiküldés?
2: Hát nekem nem volt semmi akadály annak, hogy elmenjek. Persze mondták, hogy az ottani gyülekezet mondta, hogy sajnálnak, vagy stb., hogy nem fogok ott
1: szólni. Mármint úgy sajnálnak, hogy már nem leszel náluk.
2: Igen. De abszolút támogattak. Igen, hogy abszolút támogatásként tapasztaltam meg, és sőt, még mikor volt egy ilyen, hogy egy évig bőtöltünk a Nagykárolyért, akkor

0: akkor az ottani gyülekezetből is bekapcsolódtak.
1: Wow, de ez nagyon szép. Szerintem ez a jó hozzáállás. Amikor így a gyülekezeti testület is hozzááll ez a témához, hogy Uram, mit akarsz? Küldjük ezt az embert, imádkozunk ezért. Ez megerősítés szerintem. Erike, köszönjük ezt a beszélgetést, és kívánjuk azt, hogy Isten bizonyítson továbbra is mellettetek ebben a szolgálatban, meg épüljön ott az Istennek a munkája. Amikor már 2-3 vagytok, akkor hívjatok bennünket, vagy hívjatok másokat, illetve most viccet félretéve, ha valaki érdekelnek részletek, úgy gondolom bármikor megkereshetnek téged, vagy a környékről szeretnének valaki csatlakozni ebbe a munkába, akkor felvetik veletek a kapcsolatot, és a részletekről tudtok egyeztetni. Isten áldja meg a munkátokat, és köszönjük ezt a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
2: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: az igazság megszépíti az életünket.
1: Barátság. Aki követi az igazságot és az irgalmasságot, az nyer életet, igazságot és tisztességet. Példabeszédek 21-21. Gondolatok az ígéről. A társas összejöveteleket a leghasznosabbá tehetjük, ha az összegyűltek szívében Isten szeretete ég, s azért találkoznak, hogy kicseréljék gondolataikat Isten igéjéről, vagy új módszerekről gondolkodjanak az ő művének elővitelére, és jót tegyenek embertársaikkal. Ha a Szent Lelket szívesen látott vendégnek tekintik összejöveteleiken, ha semmi olyat nem mondanak vagy tesznek, amivel megszomorítanák vagy elűznék, akkor Istent dicsőítik, s a résztvevők felüdülnek és megerősödnek. Krisztus örül annak, ha a fiatalok gondolatait a megváltás nagyszerű és felemelő igazságai foglalkoztatják. Így a szívükbe költözik, s betölti őket békességgel és örömmel. Krisztus szeretetével a szívükben gyönyörűségüket találják abban, ha arról beszélgetnek, amit Isten készített az őt szeretőknek. Ha a fiatalok azért találkoznak, hogy olvassák és megértsék a Szentírást, s ha komolyan felteszik a kérdést, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek, és az igazságot választják, akkor Isten áldása árad rájuk. Mindenkinek, fiatalhoz és idősekhez egyaránt szólnak az Úr szavai. Engedjétek meg, hogy Isten igazsága munkálkodjon szívetekben és lelketekben.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Háládatos életre hívlak. Azt akarom, hogy minden pillanatodat hassa át a hálaadás. Háládatosságod alapja az én szuverén uralmam. Én vagyok a világ mindenség teremtője és irányítója. A menny és a föld telve az én dicsőséges jelenlétemmel. Amikor kritizálsz vagy panaszkodsz, úgy teszel, mintha azt gondolnád, te jobban tudnád irányítani a világot, mint ahogy én irányítom. A te korlátolt emberi nézőpontodból talán úgy tűnik, hogy én rosszul igazgatom a dolgokat. De te nem tudod, amit én tudok. És nem látod, amit én látok. Ha elhúznám a függönyt, hogy bepillanthassa menny birodalmába, sokkal többet megértenél. Ám én úgy terveztelek, hogy hitben élj, ne látásban. Szeretettel megóvlak a jövő ismeretétől, vagy a lelki világba való belátástól. Ismerd el korlátlan uralmamat azzal, hogy minden körülmények között hálát adsz.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ézsaiás könyve, 6. fejezet, 3. vers. Korintusbeliekhez írott 2. levél, 5. fejezet, 7. vers. Tesszalonika beliekhez írt 1. levél, 5. fejezet, 18. vers.

0: Hétfő esti szókép.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. A mai ifjúsági műsorban köszönt benneteket Cserina Elek Éva. Szabó János Róbert, református esperes, korábbi évekkel ezelőtti igehirdetésének szerkesztett változatát hoztam nektek, fogadjátok szeretettel. A 10 parancsolatot akkor kapta Izrael népe, amikor Isten kivezette őket Egyiptomból, s a rabszolgahadból népet akart formálni. A parancsolatok sora Istennel is egymással való közösségük formálódásának eszköze lett. A 10 parancsolat 10 olyan szabály, olyan együttélési norma, mely Isten népét meg kell, hogy különböztesse a többiektől. Aki a szövetséges nép tagja kíván lenni, annak komolyan kell vennie minden szavát.
2: Szervusztok! Adásunk negyedik részében a negyedik parancsolattal fogunk foglalkozni, amely röviden így szól. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Isten ebben a parancsolatban tovább alakítja, tovább formálja népének életét és gondolkodását. Isten azt akarta, hogy népe visszatükrözze szándékait, hogy olyan néppé legyen, amely Isten és a többi népek között közvetít, vagyis olyan nép, aki puszta létével, tetteivel, társadalmi rendjével, hétköznapjaival és ünnepeivel mind-mind felfelé mutasson őrá. Istennek ebbe a szándékába tökéletesen beleillett a nyugalom napjának a megtartása. Fontos felfedeznünk, hogy ezzel a nappal nem Izrael rendelkezett. 6 napon át végezhették munkájukat, de a 7. nap, a hét utolsó napja az Úrnak nyugalom napja volt. E felett a nap felett teljes mértékben Isten rendelkezett. Ez a nap kizárólag az ő számára elkülönített nap volt. A nap, amelyet neki kellett szentelni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a többi napon mindenki mehetett a maga feje után, s hogy a többi napon nem kellett Istenre figyelniük. De a 7. nap hangsúlyosan az Istené volt, amikor minden más tevékenységet be kellett szüntetnie Isten népének, ahogyan olvassuk, semmiféle munkát ne végez azon. De vajon mi a jelentősége a hét utolsó napjának, hogy Isten ennyire különleges helyet szánt neki Izrael életében? A 4. parancsolat Isten adta indoklásában a következő magyarázatot olvassuk. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. nap pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Ez a magyarázat a teremtés történethez vezet vissza bennünket. Mit tesz Isten a 7. napon? Megpihent. Van, aki azt gondolja, hogy ez azt jelenti, hogy Isten már, bocsánat, elfáradt, és elment lepihenni. Van, aki szerint azóta is alszik, azért van ennyi rossz a világban. A megpihent szó azonban sokkal inkább azt jelenti, hogy Isten elvégezte teremtő munkáját, azaz mindennel elkészült. A megpihent szó tehát elsődlegesen a befejezettség szava. De azt is jelenti ez a szó, hogy Isten, aki minden egyes teremtési nap végén gyönyörködött abban, amit megalkotott, a teremtés befejeztével az egészben, az elkészültben teszi ugyanezt. A 7. nap tehát a megnyugvás, a gyönyörködés, a megelégedettség, az ünneplés napja. Ezzel a tettével, azzal, hogy teremtő munkájának végeztével ő maga is megállt, ünnepelt, beleírta a teremtett világ rendjébe azt a harmóniát, azt a lüktetést, hogy ideje van a munkának és ideje van a pihenésnek. Nem más ez, mint az idő megjelenése a teremtésben, amelynek megvan a maga szép rendje, amelyben a hétköznapokat felváltják az ünnepnapok, a szabadság, a munkától való tartózkodás napjai. Szabadságot kap az ember arra, hogy feltöltődjön, hogy ünnepeljen. Ezért olvassuk ezt. Megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Ami azt jelenti, hogy Isten elhatárolta ezt a napot valami másra a többi naptól. És mivel az áldás mindig Isten életet adó, életet megújító erejének közlése, így ez a különleges nap szolgálja a test és a lélek felüdülését, felfrissülését, megújulását. Erre pedig mindenkor emberének nagy szüksége volt, hogy ne égjen ki, ne üresedjen ki, hanem bírja a 6 napon át végzett munkaterhét. Meggyőződésem, hogy a ma embere sok tekintetben azért ég ki, süllyed depresszióba, mert képtelen megállni, vagy ha testileg szabadságra is megy, a lelkéről elfeledkezve nem ad lehetőséget annak megújulására, feltöltődésére. A 10 parancsolatot nem csak Mózes 2. könyvében, hanem Mózes 5. könyvében is megtalálhatjuk. Érdekes azonban, hogy ott egy egészen eltérő magyarázatot találunk a nyugalom napjának megszentelésére. Emlékezzél arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kihozott onnan Istened az Úr erős kézzel és kinyújtott karral. Ezért parancsolja neked Istened az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Míg előbb a teremtés, itt a szabadítás adja a negyedik parancsolat alapját, hátterét. Egyértelmű, hogy a rabszolgák életében nem volt megállás és pihenés. Minden nap egyformán telt, ünneptelenül, reménytelenül. A nyugalom napjának megtartása a szabadításra, az Istentől kapott új életre emlékeztette Izraelt. Hat napon át dolgoz és végez mindenféle munkádat, mondja az Úr a negyedik parancsolatban, de a hetedik nap a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja, semmiféle munkát ne végez azon. A hetedik napon tehát tedd le azt, amivel egész héten foglalkoztál, és koncentrálj inkább arra, amit Isten tett a teremtést befejezve. Gyönyörködj! Add át magad annak, hogy gyönyörködsz az Úrban, és az ő világában, alkotásaiban. Gyönyörködj kezed munkájának gyümölcsében, a szeretteidben, a körülötted élőkben. Isten a hetedik nap megtartásával azt üzente Izraelnek, és üzeni korunk minden emberének, hogy nem szabad elfelejtened, hogy te már nem vagy rabszolga, nem vagy alárendelve a munkának, nem kell versenyt futnod az idővel, nem kell, hogy maga alá gyűrjenek a hétköznapok. A hetedik nap megtartása és megszentelése bennünket is véd attól, hogy minden nap összefolyjon, ugyanolyan legyen, és ezzel az életre kapott időnk örömtelenné, elviselhetetlen teherré legyen. Emlékeztek még, hogy az elején azt mondtam, hogy Istennek népével az volt a szándéka, hogy olyan néppé legyenek, akik Isten és a többi népek között közvetítenek, akik puszta létükkel, tetteikkel, társadalmi rendjükkel, hétköznapjaikkal és ünnepeikkel mind-mind felfelé mutatnak ő rá. Ez minden tekintetben vonatkozik Isten ma élő népére is, azaz mindazokra, akik szeretik és követik az Úr Jézust, ahogyan Pál apostol mondja, amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Nézzük meg, hogy Isten népe miről is tesz bizonságot akkor, amikor tudatosan úgy dönt, hogy engedelmesen megtartja a nyugalom napját. A nyugalom nap megtartásával először is megvalljuk, hogy az életünket Isten tartja fent. Elismerjük, hogy teljes mértékben Istenre utaltak vagyunk. Elismerjük, hogy Isten hűsége és gondviselése nélkül nem létezhetnénk. Valljuk, hogy nem akarunk úgy élni, hogy nem emlékezünk meg az Úr teremtő és szabadító tettéről, hiszen tőle kaptuk az életünket. Valljuk továbbá azt is, hogy több az élet, mint a munka. Több az élet, mint az étel, a lakhatás, a ruházkodás, a vásárlás, a fogyasztás. Valljuk, hogy az ember életének értékét nem az határozza meg, hogy milyen munkát végez. Az ember életének értéke is egészen máshol keresendő, mint abban, amit anyagilag teljesített. A nyugalom napjának megtartásával valljuk azt is, hogy Istennel megszabadultunk az időzsarnokságától. Nem vagyunk már rabjai annak, hogy mindig valami hasznosat, előremutatót, többrevezetőt kell cselekednünk. Meg kell mernünk már állni, mint akik így sem maradnak le semmi lényegesről, sőt. Van bátorságunk ünnepelni, visszatekinteni és hálát adni, ugyanakkor előre is tekintünk, amikor gyönyörködünk az Úrban és mindabban, amit mondott és tett. A zsidó hét a szombatnappal fejeződött be, és a vasárnappal kezdődött. Az új szövetségben a nyugalom napja szombat helyett a vasárnap lett azért, mert az Úr Jézus vasárnap a zsidó hét első napján támadt fel. Mindezekkel az első keresztények azt jelezték, hogy Jézus eljövetele valami egészen újnak a kezdete. A hét első napját a vasárnapot nevezi a Szentírás az Úr napjának. Az első keresztények minden vasárnap összegyűltek, és minden vasárnap arra emlékeztek, hogy az Úr Jézus feltámadt, innen származik a vasárnap megünneplése. Ezt visszük tovább mi is, késői utódaik. A vasárnapot ünneplő közösség így jellé válik a világ számára. Igazi, nyugalomnapi, vasárnapi közösségé, amely azáltal, hogy a heti rendszerességgel belép a Teremtő Isten rendjébe, emlékezik szabadítására, előre mutat az Úrra és az Isten országának teljességére. Amint vallást tesz arról, hogy az Úr az Istene, és nem a pénz, az idő, a hatékonyság, a teljesítmény, ahogyan teret a családi és más közösségi kapcsolatainak, bizonságot tesz az Úrról. De hogyan történik mindez? A vasárnap ünneplése alapvetően két részből áll, közösség Istennel és közösség egymással. Az Istennel való közösség gyakorlásának legfontosabb formája az, ha csatlakozunk Isten valamelyik lakóhelyünkhöz élő népéhez, és rendszeresen eljárunk Isten tiszteleteikre. Ma egyre inkább terjedőben van az, hogy nem kell gyülekezet ahhoz, hogy tiszteljük Istent. De ez egy nagyon nagy tévedés, mert a Biblia kifejezetten azt tanítja, hogy aki Jézust követi, az keresi azok társaságát és közösségét, akik szintén ezt teszik. A Biblia tehát nem tud közösség nélkül Isten közösségről. Az Isten tisztelet tehát nem szabadon választható része a vasárnap megszentelésének. Nem egy alternatív program, hanem résztvétel abban a ritmusban, abban a rendben, amit Isten beleírt ebbe a világba. Természetesen van olyan, amikor valaki akár munkai, akár családi ügyek miatt nem képes részt venni az Isten tiszteleten, de én vallom, akkor is meg tudja találni az Isten előtt való elcsendesedés megfelelő módját. Csak ne csináljunk rendszert belőle. A nyugalom napjának másik elengedhetetlen összetevője az egymással való közösség. Isten arra is adta ezt az időt, hogy tanuljunk meg jobban figyelni azokra, akikre a hétköznapok sodrásában kevés időnk jut. Mi tehát a mai adásunk végső üzenete? Ez. Legyünk hát a szó legnemesebb és legigazibb értelmében vasárnapi keresztények. Részesüljünk hálával és rendszeresen Isten nyugalom napjának ajándékában. Szabjuk egyre tudatosabban ehhez az életünk ritmusát, és legyünk mindezek által jellé ebben az idő és teljesítménykényszerben gyötrődő világban. Remélem találkozunk a következő adásban is. Sziasztok!

Mit kell hát tennünk az ünnepen? Mindenek előtt áldozatbemutatást ajánl a quinói Szent Tamás, ami mai nyelven az istentisztelet egy másik formáját jelenti, melyet sokan az élet istentiszteletének neveznek. Sőt, még annál is többet, hiszen nem csak templomban ülve lehet áldozni Istennek, hanem másképpen is. Ez önmagunk odaszentelése az Úrnak. Úrnak, szolgái, minnyájan, áldjátok az Urat vígan, mondja a 134. Zsoltár. Az Ószövetségben tökéletes áldozattal mentek Isten elé, nem lehetett hibásat, sántát vinni. Szombaton két áldozat járt a 4 Mózes 28.9.10 szerint. A helyettes áldozattal azt fejezték ki, hogy a megérdemelt büntetésért nem az elkövetőnek kell szenvedni, hanem helyette az áldozati állat szenved, vérével teszi jóvá a tettet. Az áldozatot a papok végezték. És azért lehet Jézus Krisztus is a mi legfőbb főpapunk, mert az áldozatot magán hajtotta végre. Ennek lényege marad meg ma is, amikor azt mondjuk, magamat élő áldozatul neki adom. A vasárnap lényege is ez. Istennek szentelem a napomat, s magam. Nem másra áldozom az időmet, hanem őre áll. Kell az ünnep, amit nem lehet kitalálni, csak kapni lehet. Nem elég az ünnephez az ajándékozó Isten, mi is kellünk hozzá. A mi elfogadásunk, hogy az ajándékozás valóban megtörténjen.

Két hét múlva folytatjuk. Várunk vissza benneteket. A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány műsorát hallottátok. Sziasztok! A viszonthallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten, a napi ajtat címe, örömmel várhatjuk őt. A mai ige zsidókhoz írt levél 9. fejezet 28. verse. Krisztus másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Gondolatok az igéről. Ez a mi reménységünk. Ő, aki egyszer már eljött, hogy sokak bűnét elvegye, újra megjelenik az emberek előtt. Ez már önmagában boldog reménység. Második eljövetelének van azonban néhány sajátos jegye, amely különösen dicsőségessé teszi majd azt. Akkorra Urunk a bűnnel már végleg leszámolt. Olyan hatásosan eltörölte a népe bűnét, amikor elszenvedte érte a büntetést, hogy második eljövetelekor a bűnnel már nem lesz semmi dolga. Nem mutat be több bűnért való áldozatot, mert a bűn akkorra már véglegesen elveszti hatalmát. Akkor népe üdvözítésére fog megjelenni. Akkor tökéletes és mindörökre szóló üdvösséget hoz népének, amely örvendezhet az üdvösség teljességének. Nem azért jön, hogy bűneink következményeit hordozza, hanem hogy learassa engedelmessége gyümölcseit. Már nem azért jön, hogy megmentsen a kárhozattól, hanem hogy a tökéletes üdvösségbe részesítsen bennünket. De csak az őt váróknak jelenik meg így. Azok, akiknek a szemét elvakította a bűn, nem így fogják őt látni. Számukra Krisztus félelmetes bíró lesz, senki más. A sorrend tehát ez. Először fel kell tekintenünk Krisztusra, és be kell fogadnunk őt. Azután örömmel várhatjuk visszajövetelét. Így jelent mindkét eljövetele életet a számunkra. 436 éve jelent meg a Vizsói Biblia. Az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás 1590. július 20-án Vizsolyban látott napvilágot. A fordítást irányító református Esperesről, Gönczi lelkipásztorról, Károli Gáspárról, Károli Bibliának is nevezik. Ez a könyv legrégebbi fennmaradt és ma is használt teljes szövegű, magyar nyelven lefordított szentírás. A bibliafordítás 2015. januárjában bekerült a hungarikumok közé. Károli a fordítási munkálatoknak 1586-ban kezdett neki. 3 év múlva el is készült a teljes fordítás. A fordítás nyelvének vizsgálata arra utal, hogy Károlinak legalább 3 segítő társa volt. A nyomtatás elkezdésekor azonban még nem készült el a teljes fordítás, ezért a kéziratot az akkori diákok, köztük Szenci Molnár Albert laponként gyalogszerrel hordták Göncről Vizsolyba. A 16. századi magyar nyelv páratlan kiadványa megjelenésének alkalmából a Vizsolyi Református templomban és a Bibliai Látogatóközpontban június 18-án szombaton délután hálaadó ünnepségen Barna Sándor tiszáninneni püspök hirdetett igét. Protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20-a között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat fő belemei. 19-én ökumenikus istentisztelet a bécsi kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórustalálkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztalbeszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Augusztus 20-án színházi előadás, itt mutatják be a Gályarab Uratóriumot. Családi és gasztronómiai programok is lesznek, hagyományos ételekkel, kézműves vásárral és cserkész foglalkozásokkal. A részletes programért érdemes követni az Evangélikus Egyház weboldalát, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményeit. Liturgikus munkatársa képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyházmegyében. A Veszprémi Főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevők számára ima életük elmélyítéséhez, és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelkipásztorokkal, mind a többi plébánián szolgálatot végző társukkal. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház 2005. évi harmadik törvényének vonatkozó paragrafusában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10. KED. Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala, 8. kerület, Puskin utca 12. A vizsgálatra augusztus 31-ig lehet majd jelentkezni a deli.kerület@luteran.hu e-mail címen.
0: Kulturális programajánló.
1: Golgota nyári hetek. Idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések, emellett pedig minden korosztálynak készülnek számos sportos, kreatív és szórakoztató programmal. A délelőtti és esti bibliaórás programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven felülieknek pedig gyerekszolgálatot szerveznek. Mindkét héten ugyanazok a tanítások és programok lesznek. Nyári hetek időpontjai az első hét augusztus 2 és 7 között, a második hét augusztus 9 és 14-e között. A konferencia címe Isten királysága. A helyszín Zicsi Vajta konferenciai központ. A regisztrációs határidő ugyan vasárnap volt, a részvételi díjbefizetési határideje pedig még ma, július 20-a, hétfő. 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivál. Mivel július 15-én már lejárt a jelentkezési határidő az idei Ars Sacra Fesztiválra, ezért most már közzéteszik a tervezett műsorokat. Először most Miskolcról. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc önkormányzata, civil szervezetek, valamint intézmények, művészek, egyházi felekezetek és iskolák együttműködésében rendezik meg idén a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált szeptember 11 és 20 között. A programsorozat több mint 600 szereplőt vonultat fel, 10 nap alatt pedig mintegy 55 programot kínál az érdeklődők számára. A fesztiválról szóló sajtótájékoztatón Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője elmondta, A fesztivál 10 napja alatt képzőművészeti kiállításokkal, lelkiségi programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, szentmisével, valamint egy konferenciával is várják az érdeklődőket. Hozzátette, hogy a több mint 600 szereplőt felvonultató eseménysorozatra reményeik szerint legalább 10 000-en fognak ellátogatni. Zsidó kulturális fesztivál, különleges zenei és irodalmi estek a Rumbak zsinagógában. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30 és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A budapesti zsidó hitközség immár közel 3 évtizede hozza el a közönség számára a zsidó kultúra legszínesebb és leginspirálóbb értékeit. A hagyomány, a jelenkori művészet és a közösségi ünnep találkozását. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Rumbak Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönségkedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kaptak.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Családi napot is rendeztek a hittantáborban. 58 gyermek vett részt a Mályi Református Egyházközség júniusban megrendezett hittantáborában, melynek címe Arató tábor volt. A délelőtti biblia és missziós történeteket aranymondások tanulása csapatjáték követte. Az utolsó napon június 26-án pénteken a Szelete Parkba kirándultak. Szombaton pedig családi napra hívták a gyerekeket és szüleiket. Az áhítat és dicsőítés után jó hangulatban beszélgettek, és hívták a családokat a gyülekezet közösségébe is. Hálát adtak Istenükek a gondviselő szeretetért, az áldozatáért, és könyörögtek a Szentlélek Úristen munkájáért, hogy az elvetett mag hozza meg a maga 30, 60 és 100 annyiát. Hiszik, hogy az imádságuk és szolgálatuk nem hiába való az Úrban. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 000 forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Most tetőzik a hőmérséklet, de jön a frissülés. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső is. Az északi szél mellett 24-29 fok valószínű. Szerdán változó felhők mellett több órás napsütés lesz. Helyenként eshet az eső, északi szél mellett 23-28 fok várható. A folytatásban szerdán napos felhős időkor vonalazódik, de csütörtökön egy újabb frontnak köszönhetően ismét megnövekedhet a záporok kialakulásának esélye.
0: Egyházakról mindenkinek. egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Csak. Csak egy parányi mécsé lenni, mely bevilágít egy szobát. Csak egy szál deszka híddá lenni, mely szakadékot ível át. Csak egy kanálka mézzé lenni, legyen az élet édesebb. Csak egy segítő kézzé lenni, mely teszi azt, amit tehet. Szent Gáli Kata.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik az elmúlt alkalommal velünk voltak, emlékezhetnek rá, hogy egy királyi bizottság meghallgatja Pál apostolnak a bizonyságtételét. Ebben ott van a római helytartó, Festus, ott van a felesége, aki héber származású, ott van Agrippa, és ott van az ő felesége is, Bereniké, meg még sokan mások. És ennek a meghallgatásnak az a végeredménye, hogy a római fölkiált, bolond vagy te Pál, a nagy tudomány téged őrültségbe visz, mondja Pál apostol a rómaiaknak, hogy nem szégyellem az evangéliumot, mert Isten hatalma az minden embernek üdvösségére, de azt is mondja róla Pál apostol, hogy egyébként a görögöknek vagy rómaiaknak, tehát a latin görög kultúra képviselőinek egyszerűen bolondság, nem értik ezt az egészet, a hébereknek meg botránkozás, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek az ereje. És ez az erő úgy nyilvánul meg, hogy Herodes Agrippa, vagy mondhatom a másik nevén is csak Agrippaként, hiszen akkor így emlegetik, azt mondja, hogy még arra is majdnem ráveszel, hogy keresztényé legyek. De azt vettük észre, és itt fejeztük be a múltkor a Biblia tanulmányunkat, hogy egyszerűen hirtelen olyan minden különösebb előjel nélkül véget vetnek ebben a pillanatban a Pál apostollal való beszélgetésnek, mert hogy itt valami döntést kéne hozni. Ezek a döntési lehetőségek nagyon ritkán szoktak megismétlődni, és nagy kegyelmi helyzet, hogyha megismétlődnek. Bár látszólag elhalasztottam a döntést, bár látszólag később, majd visszatérünk rá, majd máskor meghallgatunk, de ez a valójában nem így van. Mert ha egyszer belülről rá tudott venni engem lelkem ellensége, hogy ezt a döntést elhalasszam, általában kiszalad az ember alól a döntésnek az órája, a döntésnek a lehetősége. Amikor megy kifele ez a királyi delegáció, a birodalom meg a tartomány képviseletében, akkor meg is jegyzik, hogy hát tulajdonképpen, hogyha nem fellebbezett volna a császárhoz, akkor most nem is kéne tenni semmit, el lehetne engedni, de azért ott van ez a kis beakadt horog, hát föllebezett a császárhoz, nincs mit tenni. Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy Agrippa nem annyira bánatos, hogyha kikerül a környezetből, hát Festus meg valószínűleg úgy gondolja, hogy intézze ezt a császára maga ügyrendje szerint, ő sem lesz annyira bánatos, hogyha nem zaklatják emiatt, és ne tessék elfelejteni, itt ez a zaklatás, és ezt még egyszer mondom, nem csak kívülről van. Mert hogy innentől kezdve, ezután a bizonyságtól kezdve, akárhányszor fog találkozni bárki Pállal, ezt a bizonyságtételt nem fogják tudni semmisé tenni. És minden áldott alkalommal vissza fognak rá emlékezni, hogy de nekem akkor kellett volna rámondani valamit. Nem tettem. És miért nem tettem? Minden esetre ennek az a következménye, és az apostolok cselekedetei így folytatja a 27. fejezetnél, miután úgy határoztak, hogy hajón Itáliába szállítanak bennünket, átadták Pált a többi fogajjal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak, aztán felszálltunk egy Adramittiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékének kikötőibe készült, és elindultunk. Velünk volt a Makedón Arisztarchosz is, Tesszalonikából. Itt mindjárt szeretnék is egy kicsit megállni, hiszen itt nem Pál beszél többes szám első személybe, hanem kicsoda? Lukács, akinek emberileg szólva semmi keresni valója nincs ebben a helyzetben. Leszámítva, hogy még a második misszió útnál társául szegődött a Tarsuszi Pálnak, megtérésre jutott, és elkötelezte magát nem csak az Úr Jézus Krisztus követésére, hanem úgy tűnik, hogy Pál apostolnak a személyes támogatására is. Tudjuk Lukácsról, hogy nem csak történész volt, hanem orvos is, és nagy valószínűséggel a sokat szenvedett Pál nem egyszer kapott tőle ilyen-amolyan segítséget, nem Isten ellenére, hanem Nagy valószínűséggel azért rendelte Isten Lukácsot Pál apostol mellé, mert tudta nagyon jól, hogy bizonyos helyzetekben szükség lesz rá. Hívő orvosoktól egyébként már többször hallottam, hogy Isten gyógyít, mi megpróbálunk kezelni, de Isten az, aki a gyógyulást adja. Hát így volt ott Lukács. És van itt egy másik név is, Arisztarchosznak a neve, Tesszalonikából. Úgy tűnik, hogy ahogy a macedón gyülekezetek újra és újra törekedtek Pál után menni valamilyen módon, meg segíteni, majd a római fogságban például a filippi gyülekezet hatalmas segítséget fog adni Pál apostolnak, hogy az anyagi szükségei egy kicsit enyhüljenek. Úgy tűnik, hogy a tesszalonikai testvérek is rengeteg lelki vívódásukkal és mindennel nem késlekedtek útra indítani valakit. Egyébként, hogyha valaki megnézi a térképet, akkor Macedónia és Cézárea, ahol Pál apostol fogságban volt, nem éppen a szomszéd kikötő. Tehát jó pár ezer kilométert kellett utazni azért Arisztarchosznak, hogy találkozzon Pál apostollal, hogy beszéljenek, és aztán lelki megerősödéssel, lelki segítséget vigyen, mint szolgálattevő majd Tesszalonikába. De most együtt megy vele az úton. Na most tessék elképzelni, hogy ez egy fogoly szállítmány, ismerjük az őrparancsnok nevét, Juliusnak hívták ezt a századost, de mégiscsak ez egy fogoly szállítmány, akiket el kell valamiért kísérni Rómáig. Ez abban az időben sem, mint ahogy a mai időben se a legkellemesebb úti társaságot jelenti. Általában a katonák közül, akiket fogoly kísérésre választottak ki, nem a legemelkedettebb, legműveltebb, legnemes lelkű csapat, mint ahogy azért nem véletlen, hogy nagyon sokszor még tréfálkozni is szoktak azzal, hogy a fogoly őrzésére megbízottak általában nem a legkedvesebb és legpuhább emberek szoktak lenni. Abban az időben sem így volt ez, de ezek vállalják, és együtt utaznak. És tessék csak nézni, Isten is utazik velük, még mielőtt elfelejteném azt mondani, hogy az Úr Jézus megígérte, hogy vele megy. És hogyha bárkiben is ott lenne az a két kérdés, hogy minek kellett a Tarsuszi Pálnak fellebbezni a császárhoz, azért nem Tarsuszi Pál saját gondolatai voltak ezek pusztán, hiszen már Jeruzsálemben évekkel korábban azt mondta neki az Úr, ahogy Jeruzsálemben bizonyságot tettél én rólam, ugyanígy kell majd Rómában a császár előtt is bizonyságot tenned. Tehát itt ez nem Isten útjának ellenére volt, hanem ez az Isten útjának a része volt Pál életében. Elindulnak. Tessék csak hallgatni a harmadik verstől a folytatást. Másnap befutottunk Szidónba. Julius emberségesen bánt Pállal, és megengedte, hogy elmenjen barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Itt megint meg kell állni. Fogoly szállítmány, mondtam az előbb, de tessék arra gondolni, hogy ez a Julius százados hogy élhette meg tapasztalatként az elmúlt éveket Pál apostollal kapcsolatban, ha föl nem merül benne, hogy Szidonban Pál apostolt, ha elengedi a testvérekhez, a barátaihoz, akkor úgy eltűnik, hogy soha az életbe többet nem látja. A rábízott fogoly. Elmehet és gondoskodhatnak róla a barátai. Szidonban ekkor már gyülekezet van, természetesen, és milyen érdekes, hogy Pálban sem merül föl, és a testvérekben sem merül föl, hogy találtunk egy kiskaput, és lehet szerezni egérutat. Ahogy Pál apostol bizonyos volt abban, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, a harmadik missziót után, most abban is bizonyos, hogy Rómába kell menni. Ehhez az őrparancsnok, meg a hajó, meg minden csak eszköz, neki oda kell menni, mert neki a császár előtt bizonyságot kell tenni. Ez a meggyőződés a mi számunkra nagyon sokszor ismeretlen, és kicsit fájó szívvel mondom, hogy ha valakinél ilyesmit látunk, arra gyorsan rájutunk egy bélyeget, hogy fanatikus és kész, és nem kell vele foglalkozni, magának keresi a bajt. Pál apostol nem kereste magának a bajt. Ő csak tudta, hogy ez Isten útja, és ezzel neki végig kell menni. Mint hogy az Úr Jézus se kereste magának a bajt, hiszen ahogy át tudott menni a genezáreti tavon, ha kellett gyalog, hogy a tanítványait megmentse, nagy valószínűséggel el tudta volna ugyanígy kerülni a keresztet könnyűszerrel, de nem. Miért nem? Nem azért, mert az Úr Jézusnak az volt a hogy is mondják ezt a mai emberek, a karrierterv, az életcél, hogy kereszten végezze, hanem azért, mert úgy tetszett az Istennek, hogy az ő fia vére árán váltson meg bennünket. És ha az Úr Jézusot ebből kiszáll, kilép, akkor én nem vagyok megváltott, de nem csak én, hanem a kedves hallgató se, és senki, akkor a megváltás terve bukott volna el. De az Úr Jézus végigment az úton. Onnan tovább indulva, folytatja Lukács a beszámolót, az ellenszél miatt Ciprus szélárnyékos oldalán hajóztunk el. Elfelejtettem az elején mondani, és ezért elnézést kérek, de akinek Biblia van a kezében, kedves hallgatóim közül, ha meg tudják tenni, tegyék oda az ujjukat az Apostolok Cselekedetei 27. fejezetéhez, és lapozzanak egy akkorát, hogy a térképekhez jussanak a Bibliájuk végén, ha van olyan, és ott nagyon érdemes megnézni Pál apostol misszió útjait, és abban ott lesz majd a Rómába vezető út is. És kiderül, hogy itt egy nagyon sok ezer kilométeres hajóútról beszélünk,

rész felől kerül, mert a sziget maga árnyékolta az észak felől jövő szelet, és nem kell elfelejteni, hogy itt közeledik már a tél, és abban az időben nem véletlen hónapokra a teljes földközi tengeren abban az időben gyakorlatilag leállt a hajóközlekedés, mert nem tudtak megbirkózni a széllel. Evezős hajókról beszélünk, ami vitorla kisegítéssel működött. Hát nem volt elégséges az emberi erő nagyon-nagyon sokszor ahhoz, hogy a szembe jövő szelet az emberi erővel akárhány pársoros evező sor hajtotta ezeket a gályákat, hogy ezt célba juttassa. Majd Kilikia és Pamphylia partján mentén haladva befutottunk a líkeai mírába. Hát ha valaki nyomon követi a partvidéket, akkor azért Pál apostolnak közben nyilván hevesebben kellett, hogy verjen a szíve. Mert abban az időben az Ázsia partvidékét végighajózó hajóknak az egyik kikötőjét úgy hívták Tarsus. Ott ment el, a mellett, a föld mellett, ami neki szülőföldje volt, ahol az alapiskoláit is végezte egy időben, mielőtt Jeruzsálembe került volna, ahol az édesapja római polgár lett, és akitől ő megörökölte alanyi jogon a római polgárjogot. És azon a partvidéken hajózva talán eszébe jutottak azok a gyülekezetek, amelyek ennek a partvidéknek a mentén az ő szolgálata és munkatársai szolgálata nyomán alakultak. Bizonyára nem volt ilyen szempontból nagyon könnyű az út. És ennek az útnak egy jelentős részét szembeszéllel teszi meg a hajó, ami azt jelenti, hogy nem halad olyan gyorsan, de szeretnék valamit mondani. Miközben én ezt olvasom, én elég vizuális alkat vagyok, közben kezdek tengeri beteg lenni. Mert amikor ezen a területen szembeszéllel hajózik egy hajó, és különösen azokat a régi gályákat tessék elképzelni, ahol nem tonnák százaiban és ezreiben mérik a hajónak a vízkiszorítását és magát a hajót, hanem hát viszonylag egy mai jacht méretével, egy picit nagyobb, mint egy mai nagyobb jacht méretével rendelkeznek nagyon sokszor a hajók, hát ezeken a hullámokon a hullámhegy és a hullámvölgy között nagyon nagy távolság tud lenni, viszont ilyenkor a gyakorlatlan és kevéssé tapasztalt hajósok legnagyobb része, sokszor még a tapasztalt hajósok nagy része is egészen biztos találkozik a tengeri betegséggel, és ilyenkor még gondolkozni is nehéz. Egy nagyon nehéz úton haladnak Pálék. Eljutottunk a líkiai mírába, folytatja Lukács a beszámolót, ott a százados egy Itáliába induló alexandriai hajót talált, és arra szállított át minket. Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen eljutottunk Knidoszig, de a szél miatt nem tudtunk kikötni. Ezért elhajóztunk Kréta szélárnyékos oldalán, Szalmóné közelében. Nagy nehezen elhaladtunk mellette, és eljutottunk egy helyre, amelyet szép kikötőnek neveznek, és amelyhez közel van Lászea városa. Azt hiszem, hogy amiközben ezt olvassuk, érezzük azt a mérhetetlen kínlódást. Nem tudom, megtetszettek figyelni? Nagy nehezen. Ez a kifejezés újra és újra visszajön. Megyünk, és mintha nem tudnánk haladni. Pál apostolnak nyilván nem volt az a kérdés, hogy most akkor adjuk föl, hiszen ő fogolyként van. De mégis kellett, hogy érezze, hogy itt valami nem teljesen szokványos. Pál apostol, mire eddig elérünk, ezt a korintusi levélből tudjuk, a második levélből, hogy ötször kapott 40 botot egy hián, addigra már megkövezték, addigra már háromszor szenvedett hajótörést, volt, amikor napokat hányódott hajó törmeléken, és itt még, amikor a korintusiaknak ezt leírta, még nem tudta, hogy a római út mit tartogat. Tehát bőven volt már hajózási tapasztalata. De azt is érezte, hogy itt ez most úgy szokatlanul. A hajósok próbálják megtalálni valahogy az utat. Ciprust a másik oldalról kellett kerülni, mint a hajózási útvonal vitt volna. Krétához közeledve megint meg kell találni valahogy a másik utat. És ki kéne kötni? De hát a hajó ki se tud kötni. Ezt nehezen tudjuk már elképzelni, sok motoros és

0: hatalmas, lóerős hajócsavarjainkkal, de én azért láttam olyan kínlódást, amikor egy picit viharzott egy tó, nem tenger, csak egy tó, és egy szűk kikötőbe kellett volna, hogy belavírozza a kapitány a hajót, hát, hogy finoman fejezzem ki magam, annyira könnyen nem sikerült. Iszonytatóan megkínlódott a modern technika ellenére is azzal, hogy kikötőbe vigye a hajót. Hát úgy tűnik, hogy ez nem sikerül, és akkor tovább kell menni. És hiába hívnak egy kikötőt szép kikötőnek, hogyha, amiből egyébként ott a partvidéken több is volt, ami biztonságos, jaj de jó, kedves kikötőt is jelent, hogyha egyszerűen olyan a vihar, hogy mégsem sikerül befutni. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan. Hát, ha eljutnak Phoenixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat, felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelében. Nem tudom, észrevettük, hogy mennyire gyakorlati ez, amit itt Lukács leír. De hát pont így szoktunk működni mi is, nem? Ki az, aki ért a dolgokhoz? Hát a hajós kapitány, tiszta világos. A hajó tulajdonos meg nyilván eléggé félti ahhoz a hajóját, hogy azért ő is utána nézen a dolgoknak. Hát akkor nehogy már egy ige hirdető mondja meg azt, hogy most induljunk, vagy ne induljunk. Hát mi történik akkor, hogyha egy ige hirdető veszi át a szakembereknek a szerepét? Egy pillanatra eszembe jut egy másik híres apostol, úgy hívják, hogy Péter, amikor nagy kétséggel, terhelt szívvel van még az elhívása közelében, egyszer az Úr Jézus beül a hajójába, onnan kezd prédikálni, valószínűleg Péter nagy bosszúságára, hiszen azon az éjszakán nem fogtak semmit, éppen megpróbálták volna elmosni a hálókat, hogy végre hazamehessenek és aludhassanak, és akkor az Úr Jézus azt mondja neki, hogy evezz a mélyre. És Péter azt mondja neki, hogy mester, egész éjszaka keményen dolgoztunk, ez a halászat ideje volt abban az időben a Genezáreti tavon, tehát akkor, amikor ideje volt, meg amikor a szakértelmünk diktálta, egész éjszak keményen dolgoztunk, és nem fogtunk semmit, de a te parancsolatodra kivetem a hálókat. És aki megnézi ott az eredeti szöveget, az pontosan fogja tudni, hogy ennek rendje módja szerint Péter kinhagyja a hálókat, mert amit bevisz, az csak a vetőháló, ami sekélyvízi halászatra tökéletesen alkalmas, mélyvízi halászatra egyébként teljesen alkalmatlan. És amikor Jézus parancsára kidobja a hálót, akkor ez a háló kerül tele annyira hallal, hogy ki se tudják vonni, és aztán majdnem elmerülnek a csónakjai. Nem véletlen, hogy ott Péter halálra rémül, és azt mondja, hogy menj el tőlem, én bűnös ember vagyok. Hát itt még nem tartunk, de azért közeledünk majd egy hasonló helyzethez ebben a történetben. Minden esetre az teljesen egyértelmű, hogy Pál nem megúszni akarta a római látogatást, egyszerűen féltő szeretettel szólt, hogy most talán meg kéne várni, amíg az idő alkalmas lesz a hajózásra, figyelmen kívül hagyják, és megpróbálnak eljutni egy olyan helyre, ami biztonságos kikötő lesz. Sajnos a történet időhiányában majd mindjárt meg kell, hogy szakítsam, de még egy pár mondatot engedjenek meg nekem a kedves hallgatók. Tessék csak hallgatni! Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, megvalósíthatják az elhatározásukat. Úgy tűnik, hogy mégiscsak valami, bocsánat a szóért, a mi malmunkra hajtja a vizet. Mégiscsak jó fordulat állt be, jó a szélirány. És tessék megnézni, mi történik. Felszedték a horgonyt, tovább hajóztak Kréta közelében, nem sokára azonban a sziget irányából lecsapott az Euraquilónak nevezett szélvihar, és amikor az magával ragadta a hajót úgy, hogy nem tudott a széllel szembe haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Azt hittük, jó jön ki. Ha meg tudjuk oldani, aki az Adrián élt át vihart, mi egyszer nem az Euraquilót, hanem a Bórát éltük át, fiatal házasként, és mi nem a tengeren voltunk, hanem a parton, de a szoba becsukott ablakokkal és behajtott spalettákkal, bármint hogy becsukott spalettákkal, olyan szinten ázott át, dőlt be a víz az ablakon, és amikor másnap azt mondtuk, hogy borzasztó vihar volt, így a halászok néztek rám a parton, és azt mondtuk, nem, ez csak egy ilyen normális kis bóra volt, abból se az erősebb, miközben az egész partot mindenütt kidobált tengeri csillag, kagyló, mindenféle ilyen szuvenírnek való borította, és napokba került, mire a tenger úgy nagyjából kezdett kitisztulni, kezdett már megint önmagára hasonlítani. Nagyon megdöbbentő élmény volt. Az Euraquilo sokkal erőteljesebb ehhez képest, mint amiről én beszélek. Tehát, hogy mint egy dióhéjat kapta el a csónakot és vitte magával, ezen ne lepődjen meg senki. Eszükbe se juthatott a hajósoknak, hogy ezzel megpróbáljanak bármilyen szinten dacolni. Na de nem kikötőbe kéne lenni ennek a hajónak? Nem szólt Isten, hogy jobb lenne most nem elindulni? Azt hittük. És talán érdemes elgondolkozni, még így az év elején vagyunk, hogy hát ha Isten az ige hirdetéseken keresztül, testvéreinken keresztül megóvni próbál bennünket. És talán érdemes néha nem a menés, hanem a maradás mellett dönteni, amikor szól az Úr, mert talán nem lesznek nagy veszteségeink. Adjon az Úr ehhez bölcsességet. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 20-a.
2: Július 20-a a görög és protestáns naptárban illés napja. Az ószövetségi elbeszélés Rákos Sándor versében így szól. És támad a nagy szél zúgásas tüzes lovakkal egy tüzes szekér ragadá el illést az égbe. A mennybe távozó ószövetségi proféta csodatévő palástja Elizeusra maradt, aki ezzel átvette mestere örökét. Az új szövetségben Jézus megdicsőülése idején Illéssel és Mózessel együtt jelent meg a tanítványai előtt. Illés története a vallásos festészet kedvelt témája, például Piazzetta Illés elragadtatása és James Tissot képe is ugyane címmel.
1: Illés napja különösen a szegedi és göcsei népnek, valamint a görögkatolikus magyarságnak, továbbá a bajai bunyevácoknak, mohácsi, sokácoknak ünnepe. Kedveltségét jelzi, hogy nem ritka keresztnév, valamint a nevéből képzett családnevek, az Illés, Illés, Ille, Éliás, Ila, Ilia is igazolják. Ady Endre is megörökítette az Illés szekerén című versében. Szívük izzik, agyuk jégcsapos, a földre ájuk fölkacag, s jég útjukat szánva szórja be hideg gyémántporral a nap.
2: Pontos dokumentuma, illetve bizonyítéka a protestáns egyház térhódításának Sztárai Mihály 1551-ben e napon írt levele, melyben tanúsítja, hogy innen és túl a Dunán és Dráván a Szentlélek segítségével 120 egyházat alapítottam.
1: Milotai Nyilas István református lelkész 1603-ban e naptól lett debreceni tanára heidelbergi tanulmányait követően. A nagykárói zsinaton nevezték ki nagykálói papnak, 1607-ben pedig szatmári lelkész lett. 4 év múlva a Szatmári Egyházmegye esperesévé, 1614-ben a nagykárói zsinaton a tiszántúli egyházkerület püspökévé választották. 1618-ban Gyulafehérvárra ment Bethlen Gábor fejedelem udvari prédikátorának. Mozgalmas életében komolyan munkálkodott a protestáns oktatásügy fejlesztéséért, valamint az egyházi irodalom terén is. 1621-ben például ilyen ritka alapítványt tett. 300 magyar forint, 300 köböl búza, 100 akó bor ára, 24 nagyobb alumnus deák tartására fordítassék Nagyszombatban. Munkái közül említjük a következőket. Az mennyei tudomány szerint való irtovány, melyből az veszedelmes tévelgéseknek és hamis vélekedéseknek kárhozatos, tövises bokrai az Istennek szent igéje által kiírtogattatnak. Szent Dávidnak 20. Zsoltárának rövid prédikációk szerint való magyarázatja. Agenda, azaz anyaszent egyházbeli szolgálat szerint való cselekedet. Speculum Trinitatis, azaz Szent Háromság.
2: 1895-ben született Zsindejné Tüdős Klára, ruha- és jelmeztervező, néprajzkutató, emlékirat író. 1925-ben lett az Operaházban a jelmezműhely vezetője és jelmeztervezője. Ő álmodta meg Kodály Zoltán Hári Jánosának jelmezeit is. Majd női szalonjában divatba hozta a népi hímzéssel, szövéssel díszített ruhákat. Részt vett a falukutató mozgalomban. A II. Világháború alatt a svéd misszióval együtt számos üldözöttnek adott menedéket, ezért megkapta a Világ igaza kitüntető címet. Ahogy írta, hit nélkül nincs élet, az élethez erő kell, s ha a hit nem szavakból áll, akkor hat. A háború után evangelizálva járta az országot.
1: Moholy Nagy László 1895-től 1946-ig élt fotográfus, konstruktivista festő, ipari formatervező, a berlini Bauhaus iskola kiemelkedő tanára, a kísérleti filmek egyik magyar úttörője. Készített két fénytérmodulátort, kinetikus plasztikákat, fém és műanyag szobrokat. Könyvei: Festészet, fényképészet, film, valamint Az anyagtól az építészetig.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Tarts meg engem, Istenem, mert benned bízom. 16. Zsoltár első verse.
1: Rendkívül szükséges könyörgés ez az ige. Tegyünk magunkévá. Meg kell tanulnunk az Úrhoz fordulni a lelkünk megőrzéséért, ahogy a 364-es ének is vallja. Lelkünk siet hozzád menni, ám bár gyönge ereje, hogy véled egyesüljön, s lelkünk benned örüljön. Ha a lélek tisztasága kárt szenved, avagy egészen elhomályosul, végtelenül nagy a veszteség. Lelkünk ebben a világban a tisztátalanságok, hazugságok, becstelenségek fertőző hatásának van kitéve. Ezt a bűnre csábító beszéd, a tisztátalan vágyak fokozzák. Együtt aztán egész bensőnket megrontják, s végül a lelket teljesen megmérgezik. Legjobb akaratunk mellett sem kerülhetjük ki a könnyelmű, rossz emberek társaságát, különben ki kellene mennünk a világból. Ha éberen igyekszünk is kerülni őket, hivatásunk, a köznapi érintkezés vagy utazásaink melléjük sodornak. Megtehetjük, hogy tudatunkkal elzárkózunk, s így igyekszünk megszabadulni a gonosz behatásoktól, de csak Isten segíthet ellenük igazán, hatékonyan a megtartatásban. Az ő ereje jótékonyan vesz minket körül, lelkünket ellenállóvá teszi. Így a gonosz befolyás lepattan róla, és belsőleg sértetlenek maradunk. Ha pedig mégis behatolna a rossz, csak ő adhat kegyelmet, hogy újra kidobjuk a mérget magunkból, és annak még nyomait is ő tisztítja el Jézus vérével. Új beszennyeződésektől is ő védelmez meg. Isten hatalma őriz az üdvösségre, de hitáltal. Bíznunk, hinnünk kell odaadással az Úrban. Amennyire neki szentelődünk, annyira tapasztaljuk majd megőrző hatalmát külső és belső életünkben.
0: Fogadd el tőlem, mindenség Ura, a 299. éneket, melyel lelkem állapotát föltárva kérem könyörületed. Lelkem, készülj serényen, vigyázz imádkozva, rád ne törjön hirtelen sátán lopakodva, mert a rossz, ős gonosz békéd ellen áhít, kárhozatra csábít. Minél előbb ébredj föl bűnnek mámorából, mert büntetés szenvedsz el, s károd lészen abból. Így akar nagy hamar sátán reát törni, bűnben elveszítni. Vigyázz, vigyázz! Tárt szívvel fogad el, mert mit áld most az ég, kegyelmi ajándék. Vigyázz, lelkem, ébredj föl! Istened, kit szeret, hagyja rostáltatni, ha kezd szunnyadozni. Vigyázz jól, hogy a világ sodrába ne kapjon, kísértést, ha hoz reád, el ne csábíthasson. Őrizd meg szívedet lelki kártevőktől, hamis testvérektől. Vigyázz, ember, vigyázz jól testedre, lelkedre. Isten, hogyha hozzád szól, kegyelmét nevesd meg. Ne feledd, gyarló test bűnnek, hogyha enged, arat veszedelmet. Imádkozzál Istenhez magadra vigyázva, mert csak akkor nem eshetsz ördöghálójába. Ne henyélj, őrködjél. Sátán meg ne lepjen, tőrébe ne ejtsen. Isten atyánk erőt ad, s lészen menedékünk. Meghallgatja imánkat, hogyha hittel kérjük. Megsegít, megtanít a bűnt megelőzni, énünket legyőzni. Boldog, aki az atyafia által kéri, meghallgatja óhaját, mindent megáld néki, kegyelmét, erejét ingyen adja nékünk, hogyha hittel kérjük. Vigyázzunk hát éberen, áhítatos szívvel, bármi nagy a küzdelem, valljuk bízó hittel, hogy eljő az idő, Krisztus országlása. Boldog, aki várja. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: 436 éve jelent meg a Vizsói Biblia. Az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás 1590. július 20-án Vizsolyban látott napvilágot. A fordítást irányító református esperesről, Gönczi lelkipásztorról, Károli Gáspárról, Károli Bibliának is nevezik. Ez a könyv legrégebbi fennmaradt és ma is használt teljes szövegű, magyar nyelven lefordított szentírás. A bibliafordítás 2015. januárjában bekerült a hungarikumok közé. Károli a fordítási munkálatoknak 1586-ban kezdett neki. 3 év múlva el is készült a teljes fordítás. A fordítás nyelvének vizsgálata arra utal, hogy Károlinak legalább 3 segítő társa volt. A nyomtatás elkezdésekor azonban még nem készült el a teljes fordítás, ezért a kéziratot az akkori diákok, köztük Szenci Molnár Albert laponként gyalogszerrel hordták Göncről Vizsolyba. A 16. századi magyar nyelv páratlan kiadványa megjelenésének alkalmából a Vizsolyi Református templomban és a Bibliai Látogatóközpontban június 18-án szombaton délután hálaadó ünnepségen Barna Sándor tiszáninneni püspök hirdetett igét. Protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19 és 20-a között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket, kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér. A programkínálat fő belemei. 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi kaputéri evangélikus templomban. Kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Augusztus 20-án színházi előadás, itt mutatják be a Gályarab Uratóriumot. Család és gasztronómiai programok is lesznek, hagyományos ételekkel, kézműves vásárral és cserkész foglalkozásokkal. A részletes programért érdemes követni az Evangélikus Egyház weboldalát, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményeit. Zsidó kulturális fesztivál, különleges zenei és irodalmi estek a Rumbak zsinagógában. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30 és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A budapesti zsidó hitközség immár közel 3 évtizede hozza el a közönség számára a zsidó kultúra legszínesebb és leginspirálóbb értékeit. A hagyomány, a jelenkori művészet és a közösségi ünnep találkozását. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Rumbak-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönség kedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső is. Az északi szél mellett 24-29 fok valószínű. Szerdán változó felhők mellett több órás napsütés lesz. Helyenként eshet az eső, északi szél mellett 23-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
3: Kedves hallgatóink! Igét hirdet Szigeti Jenő lelkész.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Ezek a gyönyörű énekek olyanok voltak, mintha imádkoztunk volna. Hiszen az ének az tulajdonképpen imádság, és az imádság az azért fontos, mert egy beszélgetés Istennel. Nem véletlenül mondom, hogy beszélgetés. A beszélgetésben nem én beszélek csak, és a keresztény imádságnak az szokott a baja lenni, hogy én mondom az Istennek, és nincs idő meghallgatni, hogy ő mit mond. Pedig a beszélgetés az azt jelenti, hogy két fél, valahol a gondolatait, és hadd tegyem hozzá, valahol a szívét is kicseréli. Adja Isten, hogy ez így legyen mindig velünk. 8 alkalommal találkoztunk, és 8 alkalommal egy kérdést tettünk fel. Miért kell Jézusnak visszajönni? És a 8 alkalomkor különböző válaszokat fogalmaztunk meg, én ezeket a válaszokat egy fél mondatba szeretném összefoglalni. Jézusnak azért kell visszajönni, hogy te meg én ember maradj. Még egyszer mondom, Jézusnak azért kell visszajönni, hogy te meg én ember maradj. Végignéztük életünket. Láttuk azt, hogy az emberiség egy nagyon érdekes válsághelyzetben van. Nem az az emberiség válságának az alapja, hogy hát vannak különböző bajaink, mert ezek mindig voltak. Amelynek a válság jelenségnek abban van a lényege, hogy soha a történelem során nem volt abban a helyzetben az ember, hogy önmagát megsemmisítse, most pedig ebben a helyzetben van. És azok a kísérletek, amik a felvilágosodás óta nagyon világosan megmutatkoztak, hogy az emberek azt gondolták, hogy kérem szépen, hát tulajdonképpen, hogyha megváltozunk, felvilágosodunk, a ráció kezd uralkodni, a tiszta ész uralma eljön erre a földre, akkor minden megváltozik. És a történelem azt mutatja, hogy ez a tiszta eszünk egyre jobban elment. Egyre logikátlanabb, ami történik körülöttünk. És csak úgy lehet megérteni, hogyha igazat adunk a filozófia történet egyik legnagyobb filozófusának, Kantnak, aki azt mondta, hogy az ember életében van egy radikális rossz, radikál bőzének mondja ez, radikális gonosz rossz. És ez a radikális gonosz rossz, ez tulajdonképpen az, amit a Biblia úgy hív, hogy bűn. Minden alkalommal majdnem elmondtam. A bűn az nem egy elkövetett cselekedet, hanem egy állapot. Egy olyan állapot, amikor én önmagam ellen kezdek cselekedni. És Jézus Krisztus azért jött a földre, hogy ezt az öngyilkos merényletet önmagam ellen megállítsa. És Jézus azért fog visszajönni másodszor, hogy annak ellenére, hogy ez az üdvözítő kegyelem minden embernek megjelent. Ami arra tanít bennünket, hogy mértékletesen igazán szentül éljünk a jelen való világban, ez az üdvözítő kegyelem győzzön. És én végre újra ember lehessek. Jézusnak ezért kell visszajönni. Az elmúlt alkalommal azt láttuk, hogy a világnak egy reménysége van, ezt a reménységet úgy hívják, hogy ítélet. És megpróbáltam végig gondoltatni azt önökkel is, és magam is végig gondolni azt, hogy az ítélet az tulajdonképpen nem más, mint az igaz emberség visszaállítása Isten részéről, egy radikális visszaállítása az igaz emberségnek, hogy ember legyek igazán. Hiszen ki tudja megállítani a környezet szennyezést, mondjuk. Mindjárt mondjuk, hogy nem kellene szennyezni a környezetet, és egyre több köbmétert szemetet termelünk. Több energiára volna szükségünk. Egyre több műanyag palackot dobunk el. Kilukad az ózonpajzs. Hajfixáló spré, hajtógáz a lukassa. De pillanatnyi dollár érdek, vagy GDP mondjuk így, az többet ér, mint az életünk. Kiállítja meg ezt a szörnyű nagy rombálást? A józanész? Vagy nézzük a szociális szférát. Hiszen az ember, ezt is sokszor elmondtuk, egyrészt egy spirituális lény, mert a feje fölött van egy Isten, másrészt materiális lény, mert benne él ebben a világban, amit Isten teremtett nekünk, szociális lény, mert úgy éljük meg az emberségünket, hogy valaki van mellettünk, és ugyanakkor mi így vagyunk igazán belsőleg mentálisan emberek, így éljük meg azt, ami a fogyasztói társadalom legnagyobb csodája, hogy mindent lehet szabványosítani. Mondtam a McDonald's-et, ugye az északi sarktól a déli sarkig egyforma, még a büdös is egyforma bennük. Csak egy valamit nem lehet szabványosítani, a fogyasztót, az ember, nem? Mert szerencsére nem vagyunk szabványosítható lények. És ezért vagyunk mentális lények. De mi lesz veled, ember? Van egyáltalán reménységünk? Mert azok a reménykeltő szép szavak, amiket szoktunk mondani, hogy igen, majd kinőjük, majd jobb lesz, ha majd a jognak asztalánál mindenki egyaránt foglal helyet. Idéztem nagyon sokszor Petőfit mind a 8 előadásban. Ez egyre kevésbé valósul meg. Mi lesz veled, ember? És itt a nagy kérdés, és ennek a sorozatnak a végén, a 8. alkalomkor fel kell tenni ezt a nagyon nehéz kérdést, ami a címe ennek az alkalomnak, hogy hogyan lehetünk reménykedő ember. Erre mi keresztények, a legrégibb időktől kezdve, az apostoli kortól kezdve, azt mondjuk, hogy úgy, hogy onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Ez a keresztény reménység foglalata. És ma meg kell kérdeznem önmagamtól, vajon ezzel én hogy állok? A régiek azt mondták, hogy ezt is említettem, ezt a gondolatot, hogy Jézusnak 4 jövetele van. És ez a 4 jövetel nagyon fontos. Ugye van egy régi-régi szép szokás, ami újabb szokás Magyarországon, a német nyelvterületen ősi szokás, középkorig visszavezethető szokás, az adventi koszorú. Hány gyertya van rajta? 4. Miért van 4 gyertya az adventi koszorú? De azért, mert karácsony előtt volt 4 hét régen, és ebben a 4 hétben várták az egyház év elején Jézus Krisztus visszajövetelét az emberek. Nem csak ekkor, mert nem tudjuk, hogy Jézus mikor született, biztos nem karácsonykor, de ezt Valamikor be kellett osztani azt, hogy a Bibliát 3 év alatt mindenki végigolvas, és akkor még nem úgy volt, hogy bementem a könyvesboltba régen. Kérek egy Bibliát, mert könyvesbolt sem volt, meg így Biblia sem volt, hanem a kereszténységnek az volt a lényege, hogy 3 év alatt a Biblia üdvösség történeti vonalát végig tanulják. És ezt nem lehetett elkezdeni csak Jézus születésével. De a régiek nagyon jól tudták, hogy ez önmagában nem elég. Jézusnak nem csak egy eljövetele volt, amikor a földre jött. Ezért hát egy katolikus példát és egy református példát hadd idézzek. Harmadik Ince pápa. Azt mondja, hogy Jézus megjelent a test felhőjében. Megjelent a te szíved vérében. Megjelenik a halálod óráján, és megjelenik dicsőségben, ítélni eleveneket és holtakat. Ugyanezt a gondolatot elmondja Bot Péter, akinek van egy nagyon érdekes könyve, ő református lelkész a 18. században. Ez a könyve azt a címet viseli, hogy a Szent Hertokrátész, vagy az ünnepek tartalma, stb. 18. századi szín egy fél oldal a könyvön. Ezt a könyvet 1757-ben Nagyszebenben adták ki, és ebben szóra ez áll. Jézusnak 4 jövetele adventussa vagyon. Az első, mikor megjelent testben. Aztán békopogtat szíved ajtaján, majd megáll halálod óráján melletted, és eljön ítélni eleveneket és holtakat. Ez a 4 pillér a kereszténység pillére. 2 ebből egyetemes, hiszen Jézus Krisztus megjelent testben, ez egy történelmi tény. 19. században elég sokan próbálták ezt tagadni, még teológusok is, egy Dreyfus nevezett teológus például tagadni próbálta, de a történészek azt mondták, hogy ha Jézus nem volt, az a világtörténelem legnagyobb csodája. Tudnélik, a világtörténelem egyik leghatékonyabb személyisége, most ne haragudjanak, történelmileg mondtam ezt el. A nincsnek nincsen történelmi hatása. Ez egy történelmi tény, Jézus megjelent. És a Biblia szerint éppen ilyen történelmi valóság, hogy Jézus visszajön. Ez rajtam kívül áll. De ebben a 4 adventusban van 2, ami az én életem sorsa. Békopogtat szíved ajtaján, mondja Bot Péter, és utoljára megáll a te halálos ágyad mellett. Ezért viszont nekem kell számolni. Hát ezért van 4 gyertya az adventi koszorú. Persze eredetileg nem egyforma volt, mert ott vagy sárga gyertyát, vagy fehér gyertyát, vagy piros gyertyát szoktak rátenni. Régen 4 színű volt az adventi koszorú 4 gyertyája. Az első az fehér volt, mert Jézus szűztől született. A második gyertya, hogy békopogtat szíved ajtaján, az piros volt. Ami szívünk vérén kopogtat be. A harmadik, mivel a gyász színe lila volt, az a lila gyertya volt. És a negyedik, az aranyszínű volt. Mert eljön ítélni eleveneket és holtakat. Ha végignézzük az életünket, akkor ha csak ennyit mondunk, akkor azt mondhatják önök, hogy de igen, de itt van ez a nyűg a nyakunkon, a világunk. Tönkretettük a természetet, ki tudja ezt megfordítani. Vannak társadalmi kérdések, amik megoldhatatlanok. Ki tudja ezt megoldani? Ezer-ezer probléma van, ezer sebből vérzik a világ, ki tudja ezt megoldani? Hogyan lehetne ezt megoldani? És ma én egy igét szeretnék önöknek olvasni, amit Jézus mondott. Ez az ige János evangéliumában van, és ezt Jézus nem akármikor mondta. Vége van az utolsó vacsorának, Jézus elindul szenvedése helyére, Getsemáné kertbe. Péter nagyon bízik magába, fogadkozik, ha ezek itt mind én nem. Jézus teljesen nyilvánvalóan elmondja, hogy most leteszi az életét. Tanítványok tele voltak mindenféle hamis reménységgel. Azt gondolták, hogy igen, igen, most lesz egy kicsi, de rongrejtve itt van Jézus hatalma, láttuk az ő gyógyításait, nagyszerű tetteit, és most majd felállítja az országot. Most mi leszünk az uralkodók? Most megoldódik minden. És ez nem következik be. Egyre nagyobb teher nehezedik a tanítványok szívére, és akkor megszólal Jézus. János evangélium a 14. fejezet első 3 verse. Azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna néktek, hogy elmegyek és helyet készítek a számotokra? És ha majd elmentem és helyet készítettem néktek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ez az ilyen nekünk is szól. Szívünkben tele van mindenféle nyugtalansággal. Csak ezt nem érzi, az legfeljebb a struchoz hasonlít, és a homokba dugja a fejét. És ez a nyugtalanság sokféle. Lelki bizonytalanság, gazdasági bizonytalanság, politikai bizonytalanság, azután társadalmi bizonytalanság. És napestig tudnánk sorolni ezeket. És most Jézus ide áll, és azt mondja nekem, neked, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Nagyon érdekesen azt mondja, hogy szívetek. A szív az Ószövetségben a belső embert jelentett, az egész belső embert. Ezért bölcs szívről is beszél a Biblia, tehát minden, ami belül van. Mert az embert igazán nem azt teszi, ami kívül van. Persze mi nagyon sokszor a mindennapi életben azt látjuk, hogy ruha teszi az embert. Most a ruhát teljesen átvitt értelemben mondva. Héten jelentkezett egy kislány, nálunk végzett az egyetemen, magyar történelem szakon, tanári diplomája van, és azt mondja, doktorálni szeretne. Mondom, nagyon derék kislány. És mit csináltál 2 év óta, mert akkor végzett? Hát azt mondja, egy szakképzettséget szerzett. És mondom, mit tanítsz? Azt mondja, ó, semmi, csak kutyakozmetikus vagyok. És mondom, és ehhez kell a doktorálás? Nem, azt mondja, csak a cím. És mondom, tanulni is akarsz, mert különben mit kezdek vele? Vegyél az Ócskapiacon egy diplomát, nem? Ez jellemző a 21. századi ember gondolkodására. Kutya kozmetikával keresni lehet, meg kutya napközi otthona van, azzal is lehet keresni, meg aztán a cím. És ez kívül van. Jézus azt mondja, ne. A ti szívetek ne nyugtalankodjék. És hogy lehet ezt elérni? Hogy belül rendben legyen minden. Szóval ezzel a kislányjal elkezdtem, a fiatal asszony már van egy kis gyermeke, elkezdtem egy kicsit részletesebben beszélni, kiderült, hogy tele van bizonytalansággal. Tele van, nem tudja megmondani, hogy mi végre él a világon. Nem tudja megmondani, hogy belül mi van. Talán egy nagy űr, vagy egy nagy zűr, nem tudom melyik a kettő között. Jézus azt mondja, hogy figyelj a szívedre, ne nyugtalankodjék a te szíved. És ajánl Jézus egy gyógyszert. Azt mondja, higgyetek Istenben, és higgyetek én benne. A hit is egy olyan idegen szó, amit nem tudunk. A 8 előadásban többször beszéltem róla. A hit az nem az észvész kiárata. Kérem, ennyit tudok, aztán azon kívül hiszek. Hanem a hit az tulajdonképpen bizalom. És ez is csak odafigyelni egy kicsit az életünkre. Mi a nagy baj? Nem az, hogy bizalmi válság van, senkibe se bízunk már. József Attilának van egy nagyon érdekes verse. Szenci Molnár Albertnek a Te benned bízunk elejétől fogva 90. Zsoltár parafrázisa ez. Átírása ez a 21. századi ember életérzésére, és így kezdődik. Magamban bíztam elejétől fogva. Nem ezt mondja a mai ember? És ennek tudják mi a következménye? Hogy magamban csalódtam elejétől fogva. Nem? Mindjárt szíve olyan, mint egy nagy temető, álmok temetője. Jézus azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, hanem higgyetek én bennem, bízatok én bennem. A kereszténység az egy bizalmi forma. Rábízom magam az Istenre. De mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent Krisztusban bízni? Mit jelent valakiben bízni? Mikor a fiam kicsi volt, ez nagyon régen volt már, egyszer egy balesetet szenvedtünk, egy szerencséset, a busz belerohant egy teherautóba. A teherautó nem adta meg az elsőbséget. És hát a gyereknek sokszor mondtam, hogy ne ülj egyedül, gyere ide. Lerepült a székről, és elterült a földön. Persze egy fiú gyereknek ilyen semmi, mert ez naponta 200-szor előfordul, de ebben az esetben nagyon megijedt. És hosszú ideig nem mert a busz közelébe sem menni. És akkor megfigyeltem egy nagyon érdekes valamit. Ha megfogom a kezét, egy pillanat alatt elszáll a félelme. Mert tudja azt, hogy én ott vagyok. És ez a kép nagyon sokszor eszembe jött. Hinni az azt jelenti, hogy megfogod Jézus kezét, és bízol. Úgy is lehetne mondani, hogy bízzatok én bennem. Miért? Jézus előre mutat. Az én atyám házában sok hajlék van. Ó, igen, mi a mennyországot nagyon szépen mitológizáltuk. Arany utca, gyémánt, kapu, stb. Biblia szimbólumait itt szó szerint akarjuk venni. És Amerikában egy magyar megkérdezte tőlem azt, hogy hát az Arany utca hány szám alatt lakik a Jóisten? Nagyon csalódott volt, amikor azt mondtam, hogy egy nem tudom, kettő pedig ő az egész világegyetemben lakozik. Miről akar itt Jézus beszélni? Az Isten országát nem így kiszínezni kell, hanem tudják, hol lesz az Isten országa? Az Isten országa ott lesz, hol én leszek, és te leszel, és úgy te, úgy leszel te, és én úgy leszek én, hogy nem is tudunk más csinálni, csak egymás szeretni. Tudják, milyen csodálatos ez? Nem a másik ellenére valósítom meg magam, hanem helyreáll az a nagy harmónia, ami a teremtéskor volt. Hogy én vagyok, te vagy. Nem egyformák leszünk, nehogy azt gondolják, hogy a mennyben mindenki egyforma lesz, ilyen szabvány széria, isteni szériára gyártott null szériás valaki. Isten úgy teremtett bennünket, hogy különbözőek leszünk. Tessék megnézni, van két egyforma rózsa? Persze a műanyag rózsa az lehet. De az élő rózsa nem. Van két egyforma falevél? Nincs. Miért? Mert Isten így látta jónak. És ott különbözőek leszünk. És tudják, milyen gyönyörű lesz, amikor a különbözőek harmóniával lesznek? Én leszek, te leszel. És szeretni fogjuk egymást, mert tudjuk azt, hogy te kell lesz én nekem, én kellek te neked. És ez lesz a jó. Ez lesz a hajlék, ahol otthon leszünk. Tamás Járó mondta, hogy azért élünk a Földön, hogy valahol otthon legyünk. Én úgy mondom, egy kicsit Tamási Áron után, tovább folytatva a mondatot, azért élünk a Földön, hogy valahol otthon legyünk, de ez az otthon odaállt van. Amit nem tudtunk elrontani, amit nem tudott az emberi bűn tönkretenni, ahol én leszek, és te leszel. És szeretni fogjuk egymást. És ez lesz a harmónia. És azt mondja itt tovább Jézus, hogy ennek érdekében ő ismét eljön. Az emberek, amióta világ, találgatták, hogy mikor. És eddig még minden találgatás, üzenem a 2014-ben hívőknek is, 2012-ben hívőknek is, hogy csalódni fognak. A Jézus visszajövetelének nem a mikor a nagy kérdése. Jézus visszajövetelének az a nagy kérdése, hogy benned mikor jön el ez az ország, mikor kezd épülni benned az ország, mikor szerzed meg ebben az országban az útlevelet, mikor lesz ennek az országnak a valósága, az életed valósága, mikor indulsz el efelé az ország felé. Mert ma is el lehet indulni. És erre senki nem tud választ adni. Csak én magam. Akarom vagy nem. Mindjárt szívében ott élnek bizonyos gátlások. És ezek a gátlások természetesek. Velünk születettek, örököltek, hallottunk valamit, rossz tapasztalataink vannak, gyanakszunk egymásra. És ezek természetesek, ezt Jézus is tudja. Jézus nem fogadalmakat vár, nem ilyen felemelt kezű döntéseket, és megkérdez, külön Jézus mellett tegye fel a kezét. Másikat megnézem, azt feltett, akkor nekem is illik feltenni. Nem. Jézus más vár.

megtisztításunk után. Úgy is mondhatom, hogy Krisztus után. Efézusba él. A kereszténység ekkora már az egész akkor ismert világon elterjedt. Egészen pontosan tudjuk, hogy Örményországban voltak keresztények, Etiópiában voltak keresztények, a földközi tenger egész partvonalán minden jelentős városban voltak keresztény gyülekezetek, Angliában voltak keresztények, a Rajna alsó folyásánál voltak keresztények, hozzánk legközelebb ugye Eszéken volt keresztény gyülekezet biztos, és Bécs mellett volt keresztény gyülekezet. Felnő a kereszténység harmadik, negyedik generációja, és a Jóisten itt felejtette köztünk Jánost. Az öreg János, tanítványa Pappiász jegyezte fel, aki hierapoliszi püspök volt, 130 körül, botjára támaszkodva mindig csak ennyit mondott, fiacskáim, szeressétek egymást. És ebben benne volt az egész. Ez a János valamikor 96 táján, vagy 95-ben nagyon nehéz helyzetbe jutott. Domitianus császár, aki egy tehetségtelen császár volt, ezt nem így mondom, tessék elolvasni Svetoniusnak a Cézárok élete című munkáját, megvan magyarul több kiadásban is. Svetonius azt írja le, hogy ugye Titus meghal, Vespasianusnak a tehetségesebb fia egy véletlen hadibalesetben, és akkor rászáll erre az öcsikére a trón, a cézári rang, és ő előtte a cézárfiak édes életét élte, és amikor Cézár lett, az egész Róma rajta röhögött. Már bocsánat, hogy így mondom, de ez így volt, így írja Svetonius. És egy ilyen ember mit tud csinálni? A tehetségtelen emberek mindig önmagukat istenítik. Ez történelemben mindig így van. És elkezdte isteníteni magát. Az efézusiak, hogy jól álljanak a császárnál, nagyon hamar fel is építették a császár tiszteletére a templomot, és elrendelték, hogy minden polgárnak tömjént kell bemutatni az élő istenség a tehetségtelen császár tiszteletére. Azt is tudjuk, az efézusiak röhögve megtették ezt, szó legszorosabb értelmében. De a keresztények nem. Mert a keresztény nem hazudhat. Szem ártan azért megtanulni még egyszer. És akkor kemény cézári rendelettel keresztényeket összefogták, elvitték Pátmos szigetére, ami egy gyönyörű szép sziget most, az ókorban vasbányák voltak ott, és hát mint rabszolgák vasbányába dolgoztak. Elvitték velük az öreg Jánost is. Milyen 90 év felé járó öreg ember lehetett. És ennek a Jánosnak, aki sokat tépelődött, hogy mi lesz veled kereszténység. Úgy, ahogy ma is, mi is tépelődünk. Mi lesz veled kereszténység? Hiszen egy üldözés bontakozódik ki az egész földön. A harmadik generációnak már nincs meg az az első primér élménye, hogy én találkoztam Jézussal. Mi lesz veled kereszténység? És akkor Isten egy nagy látomást ad. A kereszténységről, nem az egyház történelemről szól ez a levél, de hogy is. Efézusnak és a többi városnak egészen Laodiceáig írja ezt a levelet. Efézusiak voltak mindig, tiatíriaik is voltak mindig, Laodiceáik is voltak mindig, most sajnos egyre többen. Ez az egész kereszténységnek szól. És figyeljük meg, hogy hogy fejeződik be ez a levél. Nem is levél, hanem ez a nagy-nagy, hatalmas nagy, olyan, mint egy nagy freskó. Azt mondja, én eljövök hamar.

0: Velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek az ő cselekedete szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Ezt ígéri Jézus. Nem azt mondja, hogy velem van az ítélet, és majd azokat a gonoszokat, a kénkővel égő tüzes tó poklába sercegtettem a zsírját, hanem azt mondja, hogy eljön ők, és a jutalmam velem van. Ha én Jézus mellett döntök, akkor a jutalomnak ez a kapuja kinyílik a szívembe. A mai kérdés nem az, hogy mi lesz veled világ, mert erre egyszerű a válasz. Mi lesz veled világ? Én nem azt mondom, hogy világ vége lesz, nem hiszek a világ végében, ezt is elmondtam nagyon sokszor. Nem hiszek a világ végében, mert keresztény vagyok. Én Jézus visszajövetelében hiszek. A kérdés nem ez, hogy ennek a világnak vége lesz-e vagy nem, mert ezt a világot Isten megígérte, hogy újra kell teremteni. Újra kell teremteni. A kérdés az bennem van, hogy ez a Jézus értem jön-e vagy nem, megnyílik-e ez a kapu bennem vagy nem. Van-e reménységem vagy nem? Fogom-e az Isten kezét vagy nem? Úgy élek-e, hogy Istennel végig gondolom minden dolgomat, vagy nem? És higgyék el, ez nem vallásos kérdés. Sehol a Bibliában nincs megírva, hogy a vallásos emberekért jön el Jézus. Azokért jön el Jézus, akiknek a szívében ez az ajtó kinyílt. A vallások csak azért vannak, hogy segítsenek, ha mennyiben segítenek. Ha nem, hát akkor nem. Senkit nem a vallása üdvözít. Egyedül csak az, hogy ez az ajtó kinyílik-e benned, vagy nem. És azt mondja tovább ez a Jézus, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Az első és az utolsó. Ott áll a te életed előtt. Ugye úgy mondták a régiek, békopogtat szíved ajtaján. Ott áll az életed végén és a történelem végén. Első és az utolsó, kezdet és a vég. És azt mondja, boldogok, akik megmosták ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapuin a városba. Hát lehetek boldog, hogyha a ruháimat megmosom. Ez az ókori ember értette ezt a képet, mi nem nagyon. Ugye az ókorban meghívtak valakit vendégségbe, akkor az nem új ruhát vett, hanem az ókori keleten gyorsan kimosta a ruháját. Tiszta vízbe. És ezt sokszor megtették az emberek. Kész vagyok-e a jobbik énemet vállalni? Ez a nagy kérdés. Kész vagy-e Jézus segítségével megmosódni, mert ő az, aki felajánlja ezt a fehér ruhát mindenkinek. Tudnék, a kereszténységben az a nagyszerű dolog, hogy nem nekem magamnak kell megváltani maga. A kereszténység mindig akkor tévedt el, amikor úgy szerette volna, hogy én majd, hogyha ezt teljesítem, akkor még Istennek is meg kell engem váltani, mert én már olyan jó vagyok, hogy több jobb vagyok, mint a sok évi átlag. Nem. Úgy kell Jézushoz menni, ahogy vagy. Ahogy vagy. Ő adja a fehér ruhát. Ő most meg. Csak neked akarni kell. Meg kell nyitni a szívedet. Mert ebből az országból kívül maradnak, nagyon érdekeseket sorolom, most ezt hadd mondjam el, az ebek, a varázslók, a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és szólja a hazugságot. Persze ezek jelképek, csak ezt nem nagyon értjük. Ma olyan kutyakultuszos korszak van, és nem tudjuk, hogy mit jelent az, hogy ebek. Ugye az ebek, az egy állandó ókori irodalomban előforduló hasonlat, azok kóbor ebek voltak. Az ebb az volt, aki a köztisztasági hivatal volt egy ókori városban. Mindenféle szemetet evett. Lelki szemétevő embereket ismernek? Mondja példákat? Nem kell. Aztán azt mondja, a varázslók. A varázsló az volt, aki Isten nevével manipulál. Ismernek ilyeneket? A csirkefogóságot is Isten nevével manipulál, ez a varázsló. Szemfényvesztő, mondták régen. Aztán azt mondja, hogy a paráznák. Itt nem csak a szexuális bűnökről van szó, hanem az egész Bibliában a paráznaság az azt jelenti, az Istennel való kapcsolatomnak egy érdekes formája. Isten is kell, meg egy kicsit mondjuk a mammon is. Na, hogy egy divatos bálványt mondjak, vagy bármilyen más bálványt. Csalom az Istent. Azt mondom, hogy jaj, most jön a jaj Istenem helyzet, ilyen a mai kereszténység. Ugye addig nem kell az Isten, amíg minden jól megy. Amikor megszorulok, akkor jön a jaj Istenem, akkor rohanok a templomba, jaj Istenem, most segíts. És akkor végül a gyilkosok, szóval is lehet gyilkolni, fúrással is. Aztán a bálványimádók, akik egy tárgyat tesznek Isten és az ember közé, ez a bálvány. És akik szeretik és szólják a hazugságot. Kell ehhez kommentár? Ezek kimaradnak. De akkor nekünk keresztényeknek mi a dolgunk? Azt mondja az apostol, én Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere, és új hajtása a fényes hajnalcsillag, mert a lélek és a mennyasszony így szól, jöjj. Aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjózik, jöjjön. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. A kereszténység egy kollektív dolog. Én úgy örülök, hogy 8 estén együtt voltunk. És én tudom, mert én keveset nézek a papírba, hanem sokat nézek a szemükbe. Én tudom, hogy lélekben együtt voltunk. És úgy mondja itt Isten igéje, hogy a lélek, ez a bennem és benned dolgozó szent lélek. És a mennyasszony, az én lehetek, ha várom Jézust. Azt mondja, hogy jöjj. Ma az Isten egy feladatot tesz a szívedre. Erről a közelítő Jézusról beszélj szóval, cselekedettel, egész életeddel. És azt mondja, aki csak hallja, az is mondja, hogy jöjj. És aki szomjúhozik, ha érzed, hogy szükséged van belül valamire, mert üres a szíved. Aki szomjúhozik, jöjjön. És aki akarja. Isten nem kényszerít rád semmit. Szabadon döntsz, mert ember vagy. Isten teremtett így. Addig vagyok ember, amíg szabadon döntök. Aki akarja, az jöjjön, és vegye az életvizét ingyen. És ha én a te szívedben, és egy kicsit az én szívemben is, ebben a 8 előadásban ezt a vágyat egy kicsikét feléberesztettem, azt a hamut, ami a régi-régi izzó parazsat befette, egy kicsit elfújtam. Akkor meg tudom válaszolni azt, hogy miért kell Jézusnak eljönni? Azért, Uram Jézusom, mert én ember szeretnék maradni. Olyan ember, ahogy megteremtettél. Olyan ember, aki úgy nagybetűvel írva ember, nem csak biológiailag, nem csak szociálisan, nem csak spirituálisan, nem csak mentálisan, hanem úgy együtt, szeretetben élő ember akarok maradni. Mert a világnak nem GDP-re van szüksége. Nem is még több pénzre. Nem is ember teremtette békességre. A világnak csak szeretetre van szüksége. Ez mindenki mondja, csak szeretet fogyasztó akar lenni. Csak sajnos azt a bankot nem találták ki, ahol vannak, csak ki kell venni a pénzt. De van valaki, aki korlátlanul adja. Ez Jézus. És én azt hiszem, hogy ezeken az estéken ő is itt volt. Vigyük el, és mondjuk tovább. Isten áldja meg önöket. És ha most megengedik, teljesen rendhagyó leszek. Nem lenne nyugodt a szívem, ha nem mondanék önökkel most egy közös fohászt. Maradjanak úgy ülve, ahogy vannak. De csak az kövessen engem, aki úgy érzi, hogy belülről mondani kell valamit az Istennek, és mondja el a gondolatait Istennek. Én csak egy pár szóval fogok imádkozni, ha megengedik. Hajtsuk meg a fejünket. Jó Istenünk, te látsz minket, és látod a szívünket. Most megálltunk az ige előtt, csak annyit tudunk mondani, hogy Uram, Jézusom, én szeretnék ember maradni. Ember az embertelenségben, ember az önpusztítás világában, ember akkor is, amikor a hitet sokszor megcsúfoljuk, ember akkor is, hogyha nagyon sokszor nem látjuk, hogy a másik ember mellettünk, én ember szeretnék maradni. Ezért jöjj, adj nekünk ilyen adventi reménységet, és Jézusért kérjük ezt, aki értünk adta életét. Amen.
1: Kedves hallgatóink! Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.

Szabó Lőrinc, egy kis értelmet a reménynek. Nem boldogságot, csak hitet, csak egy kis értelmet a reménynek adj Istenem. Emberi sorsot a szegénynek. Nézd, gyönyörű volna az élet. Van pénz, nő, fény, expressz, vasárnap, és milliók rabjai a nyomorúságnak. Nézd, hogy tesz tönkre milliókat ezerféle ravasz gonoszság, pedig erős nép nélkül elpusztul az ország. Nektárral és ambróziával csordul a föld, s nem jut kenyérre se. Mondd, Istenem, törvény az ember szenvedése? Mondd, látsz minket? Voltál te éhes, fásztál valaha? Ugye fásztál, szíttad magad, mikor téli esőben áztál? Ha nem éheztél, diderektél, nem szólok hozzád soha többet, úgy se tudod, mit gondol a szegény előtted. De ha tudod, mi a csalódás, ha gazdag vagy, de vagy szegény is, akkor, Uram, hozzád küldöm imámat, én is. Ne bánsd a pénzes nyomorultat, ki közönyével megtiport, de add nekem ajkáról a biztos mosolyt, a hitet, erőt. Adj új lelket a sok-sok hitetlen szegénynek. Adj, Istenem, egy kis értelmet a reménynek.

A profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Családi napot is rendeztek a hittantáborban. 58 gyermek vett részt a Mályi Református Egyházközség júniusban megrendezett hittantáborában, melynek címe Arató tábor volt. A délelőtti bibliai és missziós történeteket aranymondások tanulása a csapatjáték követte. Az utolsó napon június 26-án pénteken a Szelete Parkba kirándultak. Szombaton pedig családi napra hívták a gyerekeket és szüleiket. Az áhítat és dicsőítés után jó hangulatban beszélgettek, és hívták a családokat a gyülekezet közösségébe is. Hálát adtak Istenüknek a gondviselő szeretetért, az áldozatáért, és könyörögtek a Szentlélek Úristen munkájáért, hogy az elvetett mag hozza meg a maga 30, 60 és 100 annyiát. Hiszik, hogy az imádságuk és szolgálatuk nem hiába való az Úrban. Golgota nyári hetek. Idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések. Emellett pedig minden korosztálynak készülnek számos sportos, kreatív és szórakoztató programmal. A délelőtti és esti bibliaórás programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven felülieknek pedig gyerekszolgálatot szerveznek. Mindkét héten ugyanazok a tanítások és programok lesznek. Nyári hetek időpontjai az első hét augusztus 2 és 7 között, a második hét augusztus 9 és 14-e között. A konferencia címe Isten királysága, a helyszín Zicsi Vajta konferenciai központ. A regisztrációs határidő ugyan vasárnap volt, a részvételi díj befizetési határideje pedig még ma, július 20-a hétfő. 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivál. Mivel július 15-én már lejárt a jelentkezési határidő az idei Ars Sacra Fesztiválra, ezért most már közzéteszik a tervezett műsorokat. Először most Miskolcról. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc önkormányzata, civil szervezetek, valamint intézmények, művészek, egyházi felekezetek és iskolák együttműködésében rendezik meg idén a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált szeptember 11 és 20 között. A programsorozat több mint 600 szereplőt vonultat fel, 10 nap alatt pedig mintegy 55 programot kínál az érdeklődők számára. A fesztiválról szóló sajtótájékoztatón Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője elmondta. A fesztivál 10 napja alatt képzőművészeti kiállításokkal, lelkiségi programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, szentmisével, valamint egy konferenciával is várják az érdeklődőket. Hozzátette, hogy a több mint 600 szereplőt felvonultató eseménysorozatra reményeik szerint legalább 10 000-en fognak ellátogatni. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a Nagy Templomban július 5-én 18 órakor kezdődtek, melyben Dunkel Norbert orgonaművész szólaltatta meg a Nagy Templom orgonáját. Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Múzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső is. Az északi szél mellett 24-29 fok valószínű. Szerdán változó felhők mellett több órás napsütés lesz. Helyenként eshet az eső, északi szél mellett 23-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Erdő Péter bíboros primás látogatást tett az Esztergom budapesti főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteménybe, ahol a múzeum vezetése fogadta és bemutatta számára az intézmény megújult tereit és kiállításait. A bíborost Eredics Gergő, az Esztergom budapesti főegyházmegyei hivatal irodai igazgató helyettese és Faragó András érseki titkár és szertartó kísérte. Erdő Péter érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, amely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több tízezer műtárgyat őriz, és gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet. Liturgikus munkatársa képzése indul ősszel a Veszprémi főegyházmegyében. A Veszprémi főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevők számára ima életük elmélyítéséhez, és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelkipásztorokkal, mind a többi plébánián szolgálatot végző társukkal. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Nem csak ünnepek idején segít a Református Szeretetszolgálat. 150 olyan idős rászoruló és család vehettek át adományt a Szeretetszolgálat képviselőitől július 14-én, azok, akik az elmúlt időszakban segítséget kértek a szervezettől. A debreceni központjukban gazdag tartós élelmiszercsomagot, illetve családi higiénés csomagot vehettek át az ideérkezők, az alkalmon részt vett Fekete Károly püspök, valamint Balogh Róbert lelkipásztor, a Szeretetszolgálat ügyvezető helyettese is. A püspök a hegyi beszéd igéivel bátorította a jelenlévőket, majd közös imádságra hívta őket. Ahogyan fogalmazott, az ember nem csak test, hanem lélek is. Egy osztatlan egész, ezért fontos, hogy Isten igéjével a lelkünket is tápláljuk és megerősítsük. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső is. Az északi szél mellett 24-29 fok valószínű. Szerdán változó felhők mellett több órás napsütés lesz. Helyenként eshet az eső, északi szél mellett 23-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Csak. Csak egy parányi mécsé lenni, mely bevilágít egy szobát. Csak egy szál deszka híddá lenni, mely szakadékot ível át. Csak egy kanálka mézzé lenni, legyen az élet édesebb. Csak egy segítő kézzé lenni, mely teszi azt, amit tehet. Szent Gáli Kata.

0: Tarts meg engem, Istenem, mert benned bízom. 16. Zsoltár első verse.
1: Rendkívül szükséges könyörgés ez az ige. Tegyünk magunkévá. Meg kell tanulnunk az Úrhoz fordulni a lelkünk megőrzéséért, ahogy a 364-es ének is vallja. Lelkünk siet hozzád menni, ám bár gyönge ereje, hogy véled egyesüljön, s lelkünk benned örüljön. Ha a lélek tisztasága kárt szenved, avagy egészen elhomályosul, végtelenül nagy a veszteség. Lelkünk ebben a világban a tisztátalanságok, hazugságok, becstelenségek fertőző hatásának van kitéve. Ezt a bűnre csábító beszéd a tisztátalan vágyak fokozzák. Együtt aztán egész bensőnket megrontják, s végül a lelket teljesen megmérgezik. Legjobb akaratunk mellett sem kerülhetjük ki a könnyelmű, rossz emberek társaságát, különben ki kellene mennünk a világból. Ha éberen igyekszünk is kerülni őket, hivatásunk, a köznapi érintkezés vagy utazásaink melléjük sodornak. Megtehetjük, hogy tudatunkkal elzárkózunk, s így igyekszünk megszabadulni a gonosz behatásoktól, de csak Isten segíthet ellenük igazán, hatékonyan a megtartatásban. Az ő ereje jótékonyan vesz minket körül, lelkünket ellenállóvá teszi. Így a gonosz befolyás lepattan róla, és belsőleg sértetlenek maradunk. Ha pedig mégis behatolna a rossz, csak ő adhat kegyelmet, hogy újra kidobjuk a mérget magunkból, és annak még nyomait is ő tisztítja el Jézus vérével. Új beszennyeződésektől is ő védelmez meg. Isten hatalma őriz az üdvösségre, de hitáltal. Bíznunk, hinnünk kell odaadással az Úrban. Amennyire neki szentelődünk, annyira tapasztaljuk majd megőrző hatalmát külső és belső életünkben.
0: Fogadd el tőlem, mindenség Ura, a 299. éneket, melyel lelkem állapotát föltárva kérem könyörületed. Lelkem, készülj serényen, vigyázz imádkozva, rád ne törjön hirtelen sátán lopakodva, mert a rossz, ős gonosz békéd ellen áhít, kárhozatra csábít. Minél előbb ébredj föl bűnnek mámorából, mert büntetés szenvedsz el, s károd lészen abból. Így akar nagy hamar sátán reát törni, bűnben elveszítni. Vigyázz, vigyázz, tárt szívvel fogad el, mert mit áld most az ég, kegyelmi ajándék. Vigyázz, lelkem, ébredj föl! Istened, kit szeret, hagyja rostáltatni, ha kezd szunnyadozni. Vigyázz jól, hogy a világ sodrába ne kapjon, kísértést, ha hoz reád, el ne csábíthasson. Őrizd meg szívedet lelki kártevőktől, hamis testvérektől. Vigyázz, ember, vigyázz jól testedre, lelkedre. Isten, hogyha hozzád szól, kegyelmét nevesd meg. Ne feledd, gyarló test bűnnek, hogyha enged, arat veszedelmet. Imádkozzál Istenhez magadra vigyázva, mert csak akkor nem eshetsz ördög hálójába. Ne henyélj, őrködjél. Sátán meg ne lepjen, tőrébe ne ejtsen. Isten atyánk erőt ad, s lészen menedékünk. Meghallgatja imánkat, hogyha hittel kérjük. Megsegít, megtanít a bűnt megelőzni, énünket legyőzni. Boldog, aki az atyafia által kéri, meghallgatja óhaját, mindent megáld néki, kegyelmét, erejét ingyen adja nékünk, hogyha hittel kérjük. Vigyázzunk hát éberen, áhítatos szívvel, bármi nagy a küzdelem, valljuk bízó hittel, hogy eljő az idő, Krisztus országlása. Boldog, aki várja. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. Mielőtt a mai témánkat elkezdenénk, szeretnék válaszolni egy kérdésre. Két kérdéscsomag érkezett. Az egyik kérdéscsomagban három kérdés van. Az első így hangzik. Hogyan lehetséges, hogy Sátánban megszületett az irigység, amikor tökéletesnek lett teremtve, és minden más is a világon nem romolhatott volna el? A másik kérdés, mit jelent Laodiciában élni, és a harmadik, az első emberpár gyermekei honnan szereztek feleséget? Az első kérdéssel kapcsolatban tudjuk azt, hogy Isten szabad akaratú lényeket teremtett az egész világ egyetemben. Az embernek is szabad akaratot adott. A szabad akarat csak úgy érvényesülhet, ha van az embernek választási lehetősége. Ha nincs választási lehetőség, akkor nincs szabad akarat. Isten nem gépeket teremtett, nem akarat nélkül, szabad akarat nélküli lényeket, akik be vannak programozva, Luciferre is vonatkozik, ránk is vonatkozik, tehát nem olyan lényeket teremtett, akiket beprogramozott, hogy csak szeretni tudnak, csak jók tudnak lenni, mert akkor nincs szabad akarat. Az ember azáltal vált éppen tökéletessé, hogy Isten megadta neki a döntési lehetőséget, képességet, választhat, mindig választhat jó és a rossz között. Képzeljünk el olyan lényeket, hogy be vannak programozva és csak mosolyogni tud. Mennénk az utcán, vagy akárhol, az arcunkon volna valamiféle mosoly. Milyen volna ez? Az ember a tekintetével, szavaival ki tudja fejezni önmagát, akaratát. Isten ilyennek teremtette az élőlényeket. Még egy másik példát talán, hogy mondjuk egy lakatlan szigeten két ember, egy férfi és nő él csak, és nincs senki, akikkel kapcsolatot tarthatnának. És azt mondja a férfi a nőnek, hogy örökre hű maradok te hozzád. Milyen jelentősége van ott egy ilyen helyzetben, amikor nincs választási lehetőség? Nincs megadva lehetőség a hűtlenségre. Isten megadta tehát a lehetőséget Sátánnak is, és engedett egy másik érzésnek, gondolatnak, ami benne megfogalmazott. A másik kérdés, mit jelent Laodiciában élni? Erről majd később lesz az előadások során. Ebben nem akarok most belemenni. És az első emberpár gyermekei honnan szereztek feleséget? A Biblia nem ír le mindenkit, akik születtek, akik voltak, csak a fontosabb személyeket. Akkor, amikor arról van szó, hogy Kain elment Nód földjére, és ott vett magának feleséget, előtte már sok minden történt, nem tudjuk, hogy mennyi idő telt el, mert az üdvösség történelem szempontjából azok nem voltak fontosak, azok nem lettek megemlítve, csak azok a személyek vannak itt felsorolva, akiknek valamilyen jelentős szerepük volt az emberiség történetében, vagy a megváltás történetében.

mai témával kapcsolatban szeretnék visszautalni a kezdet kezdetére, hiszen szinte minden egyes alkalommal kihangsúlyoztuk azt, hogy a Jelenések könyve nem titkos, hét pecséttel bezárt könyv, amit nem lehet megérteni, és ezért nem szabad tanulmányozni sem, hanem úgy olvassuk már a bevezetésben, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Sőt, a mindenható Istennek különös gondja volt és van erre a könyvre, azáltal, hogy egy sajátos bevezetést ad, ami egyedülálló a bibliai könyvek között. Mégpedig figyeljük meg, hogy Isten milyen különös csatornán át, milyen láncszemek beiktatásával juttatta el és juttatja el ennek a könyvnek az üzenetét az ember számára. Így hangzik Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, Jézus Krisztus az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lennők hamar, ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelente az ő szolgájának Jánosnak, és tovább azt mondja, János a hét gyülekezetnek adja tovább az üzenetet, és a gyülekezet pedig annak, aki olvas és hallgatja ezt az üzenetet, és az üzenet közvetítésében még ott van Isten szent lelke. Hét láncszemet említ meg János apostol a Jelenések könyvével kapcsolatban, a Jelenések könyvének a kijelentésével kapcsolatban. Tehát Jézus Krisztus az Isten, mondhatnánk így, hogy az Isten, Jézus Krisztus, a Szentlélek, az angyal, János apostol, a gyülekezet, ezek mi vagyunk, és az, aki hallja az üzenetet. Mégis ennek a könyvnek vannak olyan tulajdonságai, amelyekkel magyarázható az a tény, hogy nem mindenki előtt tárja fel ez a könyv önmagát. Nem mindenki érti meg, vajon miért nem. Erről fogunk beszélni. Ebben a könyvben vannak olyan igék, amelyekkel egyesek ki is jelentik, hogy nem tudnak mit kezdeni. Jó néhány évvel ezelőtt hallottam vezető egyházi embereket beszélni a Jelenések könyvéről, és elhangzott egy olyan mondat, hogy erről a könyvről nem lehet prédikálni. Ennek a könyvnek nincs semmi mondani valója a mai ember számára. Én megfordítottam magunk felé ezt a kijelentést, és arra következtetésre jutottam, hogy ugyanakkor, ha nem volnának benne ezek az igék a Bibliában, ha nem volna Jelenések könyve, akkor sok esetben tanácstalanok lennénk. Nem tudnánk önmagunkkal mit kezdeni.

Ebben a könyvben hallottuk azt, hogy sok utalás van az Ószövetségre, sőt, az elmúlt alkalommal hallottuk azt, hogy az Ószövetség nélkül nem érthető a Jelenések könyve. Hadd olvassak egy idézetet Szigeti Jenőtől ezzel kapcsolatban, aki ezt írja. A könyvnek van egy Ószövetségre alapozott kódrendszere, ami a többi apokalipszistől megkülönbözteti, és amelyet csak az ószövetségi próféták munkássága felől lehet megérteni. Majd azt írja, hogy a könyv 404 verse közül 248-ban van rejtett utalás az Ószövetségre. Nem idéz szó szerint, de feltételez az olvasóról, hogy tudja, miről van szó. Arról is hallottunk, hogy János apostol, amikor írta a Jelenések könyvét, több alkalommal inkább héberül gondolkodott és görögül írt. De ez nem jelentett és nem jelent akadályt akkor sem a hívő embereknek az üzenet megértésében, hiszen ismerték az Ószövetséget, ismerték az Ószövetségnek már a görög fordítását, a Szeptogintákat is. Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy gyermekségettől fogva ismered a szentírásokat. Tehát olyan embereknek küldi az üzenetet János apostolon keresztül az Úr, akik ismerték az igét, és közülük nagyon sokan a héber és a görög szöveget is ismerték. Azokat tehát, akik ismerték az ószövetségi írásokat, egyáltalán nem zavarta, sőt segítette a megértésben, amikor ismerős szavakat, ismerős fogalmakat hallottak, vagy azokkal találkoztak János apostol leveleiben.

Most a mai este néhány olyan fogalommal foglalkozunk, amelyek párhuzamban jelentkeztek János apostol írásaiban és a Jelenések könyvében, tehát az evangéliumban, János leveleiben és a Jelenések könyvében. Az egyik ilyen nagyon szép párhuzam, amit János apostol használ az evangéliumban és a Jelenések könyvében is, az Isten báránya. János apostol azt a pillanatképet ragadja meg, amikor keresztelő János ott a Jordán vizében találkozik Jézussal, és elhangzik ez a bemutatás, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ugyanezt a képet emeli ki a Jelenések könyve 5. fejezetében is János apostol, amikor azt mondja, és látték a királyi szék és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölettet. Mi a különbség a kettő között, a két jelenet között? Mind a kettőben, ott a Jordán vizénél is az Isten bárányáról van szó, és itt a Jelenések könyvében is. Van valami különbség. Keresztelő János, amikor bemutatja Jézust, úgy mutatja be Isten bárányát, mint aki a jövőben tölti be ezt a csodálatos feladatot. És a Jelenések könyvében pedig azt olvassuk a bárányról, hogy megöletett. János apostol látja Isten bárányát mindkét helyzetben. Ott a Jordánnál az eljövendő Isten bárányát, és megéli saját tapasztalatából, amikor a kereszten látja a megöletett Isten bárányát, és erről beszél a Jelenések könyve 5. fejezetében. Majd egy másik igében, az 5. fejezet 8. versében ezt mondja, és a 24-vén leborul a bárány előtt. 12. versben méltó a megöletett bárány. Itt két alkalommal is használja ezt a jelzőt, a megöletett bárány. És a Jelenések könyve 5. fejezet 12. és 13. versében így mondja, a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. Krisztusnak bárány gyanánt való jellemzése az Új Testamentumban János írásaiban fordul elő, és még Fülöp és Péter idézi az Ószövetségből vett idézettel. Mint egy megölettet úgy mutatja be itt Jelenések könyvében, mint ami a múltban történt a báránnyal, és kihatása az egész emberiségre érvényes. Keresztelő János még úgy mutatja be, mint aki majd elveszi a világ bűneit, és a Jelenések könyvében pedig úgy látjuk a bárányt, mint megölettet, aki az emberiség bűnei miatt és a bűneiért megöletett.

Egy másik ilyen párhuzamos kép, amikor a Krisztus melletti tanúskodásról beszél János apostol. Szintén visszautalunk Keresztelő Jánoshoz, amikor János evangélista beszél János a keresztelőnek a szolgálatáról, így mutatja őt be, hogy ez a János jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Majd azt mondja, hogy nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. És János bizonyságot tett ő róla. Keresztelő János szolgálatának leírásában ez az egyik fő gondolat, hogy Keresztelő Jánosnak az volt a feladata, hogy bizonyságot tegyen Jézusról. János apostol nagyon szívesen alkalmazza ezt a kifejezést, hiszen Isten gyermekének, Isten szolgájának a feladata az, hogy Jézusról tegyen bizonyságot. Isten szolgája nem önmagát mutatja be, nem önmagát reklámozza, hanem Jézusról tesz bizonyságot. És különös, ahogy János apostol megfogalmazza az evangéliumi történeteket, teljesen eltérő a másik három evangélistának a leírásától. János apostol belelát a lényekbe, a dolgok mélyébe, a szolgálat mélyébe, és nem csak egyszerűen leírja azt, ami történik, hanem Keresztelő János szolgálatával kapcsolatban elmondja azt, hogy az ő feladat az, hogy tanúbizonyságot tegyen a világosságról, amely már eljött. Nem ő a világosság, hanem ő tanúbizonyságot tesz a világosságról.

Nézzük meg most a Jelenések könyvében, hogyan jelentkezik ez a fogalom. A Jelenések könyv első fejezet 5. versében úgy beszél Jézus Krisztusról,

a pergamumi gyülekezet hűségeseire, akikről majd szó lesz a későbbiek során, és példaként említi János apostol azokat, akik a nehéz helyzetben. Szóval a pergamumi gyülekezetnek nagyon sok megpróbáltatást kellett megélni. Egy különös története van ennek a gyülekezetnek. Nem volt egyszerű ebben a gyülekezetben és ebben a korban hűségesnek maradni. Mert nem csak az üldözés miatt, hanem a nagy kísértés miatt. Sátánnak különböző módszerei vannak Isten gyermekeivel szemben. Az üldözés az csak az egyik módszer. Van ettől egy sokkal veszélyesebb. Az, amit a pergamumi gyülekezet megélt, a kísértések korszaka volt ez, amelyben Sátán módszert változtat Isten gyermekeinek igazságban való megtántorítása érdekében. Módszert változtat, és lehetőségeket ad az emberek számára, Isten gyermekei számára is itt ebben az életben. És János apostol utal ezekre, akik nem tagadták meg a hitet Antipásznak, a hű tanúbizonyságnak napjaiban sem. Erről is a későbbek során fogunk hallani, amikor a pergamumi gyülekezet történetét tanuljuk, és az üzenetet, ami ennek a gyülekezetnek szólt. Majd a 11. fejezetben ismét alkalmazza ezt a meghatározást, a tanúbizonyságot, amikor azt mondja, hogy adom az én két hű tanúbizonyságomnak, hogy profétáljanak. Erről is később szó lesz, ki az a két hű tanúbizonyság, de csupán azért emeljük ki, hogy lássuk, hogy János apostol milyen nagy fontosságot tulajdonított a tanúbizonyságnak. Isten gyermekének, Isten népének feladata a tanúbizonyság. Majd a 17. fejezetben, amely másik képben is előjön, láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől. A tanúbizonyság, Isten népének a tanúbizonysága, láthatjuk azt, hogy az élet többféle helyzetében felszínre kerül. Mert nem csak akkor kell tanúbizonyságot tenni, amikor az élet olyan könnyű, amikor sokféle lehetőséget kínál az élet a hív ember számára is. Tanúbizonyságot kell tenni a nehéz időkben, az üldözések közepett, a kísértések korszakában is.

Aztán egy következő jelkép, ami a Jelenések könyvében és az evangéliumban is megtalálható, a kegyelem jelképe az élő víz. Ez egy csodálatos történet, amit János evangélista kifókuszol. A samáriai asszonynak a története. Egy asszony, aki olyankor megy vizet meríteni Jákob kutyához, amikor úgy gondolja, sikerül elkerülni az emberek tekintetét, hiszen úgy érezte, hogy van miért kerülnie az embereket. És az Úr úgy időzíti az ő útjukat, hogy ott találkozzon ezzel az asszonnyal. Az Úr ismerte ennek az asszonynak a történetét. És amikor az Úr Jézus megszólítja a samáriai asszonyt, hogy adj nékem innom, akkor az asszony elcsodálkozik, majd kialakul egy csodálatos beszélgetés,

És ebben a beszélgetésben használ az úr egy olyan kifejezést, amit ez az asszony nem értett igazán. Amikor azt mondja az Úr Jézus, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és ő adott volna néked élő vizet. Az asszony elcsodálkozik, mi az az élő víz. Majd tovább azt mondja az Úr Jézus, valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúzik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kutfeje lesz ő benne. A történetnek a folytatása különös, ezzel most nem foglalkozunk. Az asszony elmegy a falujába, és elhirdeti mindenütt, hogy megtalálta Krisztust, a Mesiást. De János apostol ezt az élő víz fogalmát máshol is használja. A 7. fejezetben, a János evangélium a 7. fejezetében, amikor az nagy ünnepre felmegy Jézus Jeruzsálembe, odáll az emberek elé, és egy különös felhívással szólítja meg őket. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. János apostol előszeretettel használja ezt a képet, megragadja, amit az Úr Jézus mond, beépíti az evangéliumába. Majd a Jelenések könyvében ezt olvassuk a 7. fejezetben. Mert a bárány, aki a királyi szék közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl az Isten az ő szemeikről minden könnyet. Jelenések könyvének egy nagyon szép kijelentése ez, ahol beszél az életvizéről. Majd a 21. és a 22. fejezetben így mondja, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. A lélek és a mennyasszony ezt mondják, jöv el, és aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.

Sorolhatnánk még több ilyen párhuzamos képet, talán még egyet, amely szintén egy csodálatos hasonlat, az egyház jelképe. Az egyházat mennyasszonyként mutatja be. Így mondja János evangéliumában, idézve ismét Keresztelő Jánost, akinek jegyese van, vőlegény az, a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én öröm immár betelt. A Jelenések könyvében pedig az előbb idézett igét olvasom ismét, és a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel, és aki hallja, ezt mondja, jövel. Még két fontos dolgot szeretnék megemlíteni jelképek mellett. Mindegyik szól valamennyi gyülekezetnek. Erről már hallottunk korábban. Az egyik a győzelem. János apostol elmondja mindegyik gyülekezetre a jellemző vonásokat. Elmondja a gyülekezetek történetét, elmondja a gyülekezetek erényeit, a győzelmet, a bukást, az elesést, a felkelést. Elmondja az erényeket és elmondja a bűneiket, úgy, ahogy az Úr Jézus neki bemutatja Pátmos szigetén. De valamennyi gyülekezetnek mond az Úr egy ígéretet. Azt mondja, aki győz, örökségül nyer mindent, annak enni adok az életfájáról. Vagyis minden gyülekezetnek megvan a lehetősége arra, hogy győzzön. Bármilyen is egy gyülekezet élete. És ez nem csak abban az időben volt érvényes, ma is. Sokszor úgy gondoljuk, hogy egy gyülekezetben annyi probléma van, amelynek a megoldása szinte lehetetlen. Úgy gondoljuk, elmondjuk az emberi ítéletet, az emberi véleményt, hogy itt már az Úr sem tud segíteni. A történelem során azért volt annyi szakadás, annyi belső harc a kereszténység életében, történetében, mert voltak emberek, akik úgy gondolták, hogy Isten népének, a gyülekezetnek egy-egy csoportján már nem lehet javítani. Itt majd látni fogjuk, hogy mindegyik gyülekezet üzenetében benne van a győzelem lehetősége. Pedig látni fogunk majd súlyos hibánkat, súlyos válságokat egy-egy gyülekezet életében. De mindegyiknek azt mondja az Úr, aki győz.

A másik kijelentés, amelyik szintén mindegyik gyülekezetnek szól. Mindegyik gyülekezethez intézett levélben ott van ez a mondat. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Már Jézus megígérte a győzelem lehetőségét és Isten lelkének a lehetőségét. Mert az Úr Jézus mielőtt a tanítványoktól eltávozott volna, hagyott egy nagyon fontos ígéretet számukra. Azt mondja, azért beszélem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem, e világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Jézus elmondja, hogy én győztem, és ti is győzhettek. A másik ígéret, Isten szent lelke, mielőtt az Úr Jézus elbúcsúzott volna, illetve már a búcsú beszédében elmondta azt, hogy én elmegyek, de elküldöm hozzátok a szent lelket, aki megtanít és elvezérel titeket minden igazságra. Tehát az Úr ezt a két dolgot megígérte a gyülekezetnek, a győzelmet és Isten szent lelkét. Miért fontos ez? Fontos, hogy amikor Isten igéjét kutatjuk, igyekezzünk beilleszkedni abba a helyzetbe, amelyben az Úr szólt az üzenetet, vagy amelyben egy-egy történet lejátszódik. Még fontosabb, hogy engedjük ugyanannak a Szentléleknek a munkálkodását a mi életünkben, aki munkálkodott a Szentírás íróiban, az emberi eszközökben, és aki munkálkodott az ige hirdetőiben. Ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy az ige prédikálásához, az ige megértéséhez a hallgatóknak ugyanúgy szükség van Isten lelkére, szent lelkére, mint amennyire szükség volt, akik Istentől átvették az üzenetet. Pál apostol azt mondja a korintusi első levél, második fejezet, 11. versében, mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek lelke, amely benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke. Ez ugyanakkor magában hord egy óriási felelősséget. A Biblia fordítói, a Biblia üzenetének tolmácsai és a Biblia üzenetének hallgatói felelősek azért, hogy mit kezdenek az Istentől jövő üzenettel. A Biblia fordítóinak nagy a felelősségük, hogy az igét közel vigyék az emberek értelméhez, az emberek felfogásához, az emberek gondolkodásmódjához, nyelvéhez, vallási gyökereihez, azért, hogy bárhol olvassák vagy hallgatják az igét, mindenütt azt értsék az igéből, amit Isten üzent. Amikor készültem a témával, az a gondolat foglalkoztatott, hogy mi volna, hogy érezném magam, hogyha itt ülne a sorok között János apostol, és hallgatná a prédikációt, az ő könyvének a magyarázatát, és ha figyelném az ő tekintetét, vagy mozdulatait, amiből ki lehetne olvasni azt, hogy jó, ezzel egyetértek, más esetben esetleg talán azt mondaná a gyermekem, hát én ezt nem mondtam. Amit te mondasz, az egészen más, mint amit én gondoltam. Megtörténhet?

A jelenések könyvére az Úr különösképpen vigyáz. Bevezetésben említettem, hogy milyen láncszemeket iktatott be Isten az üzenet közlésébe. Vajon megtörténhet-e az, hogy valamelyik láncszemnél hiba csúszik be? Vegyük csak sorra. Isten nem változik. Amit mondott, az igen és ámen. Jézus Krisztus, történhet valami hiba? Utána angyal, történhet valami félreértés? Gondoljuk csak arra, amit Pál apostol mond a galáciai levélben, hogy de ha szinte mi vagy, mennyből jövő angyal jönne és hirdetne néktek mást. Fennáll a lehetőség a emberi tévedésnek? Igen. De akkor van-e reménységünk, hogy tisztán értjük és tisztán hirdetjük Isten igéjét? Dániel könyvéből ő olvasa a 12. fejezet 9. és 10. versét, amikor Dánielnek azt mondja az Úr, hogy pecsételd be ezt a könyvet, és majd a végső időkben tudakozzák. És ezt olvasom, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a végidejéig. Megtisztulnak, megfehérednek, és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Azt mondja az Úr, az értelmesek értik. Ezért, ha valaki azt mondja, hogy ez a könyv érthetetlen, akkor önmagát minősíti. Isten szándéka egyértelmű. Azt olvastuk a Jelenések könyv első fejezet 3. versében, boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban, mert az idő közel van. Ezt nem lehet úgy érteni, hogy tegyük félre, mert úgy sem értjük. Tehát megvan az a reménységünk, és az a bizodalmunk, hogy Istentől megkapjuk az értelemnek a lelkét, az ő szent lelkét, aki segít nékünk megérteni azt az üzenetet, amelyet ő küldött számunkra. A hídgyülekezethez írt levelekben olyan jelképrendszer és fogalmak voltak, amelyeket a gyülekezet tagjai akkor jól ismertek. A múltkor hallottuk a cenzornak a szolgálatát és feladatát, láttuk azt, hogy ők nem értették. Akkor szükség volt arra, hogy egyesek ne értsék. Ma pedig szükség van arra, hogy értsük ennek a könyvnek az üzenetét. Az, hogy akkor nem értették egyesek, az nem a könyvnek a hibája volt, hanem a könyvnek a tulajdonsága. Erre az üldözött egyháznak akkor nagy szüksége volt. Ha valaki megpróbálta volna ezeket a jelképrendszereket akkor átformálni, akkor semmire nem ment volna vele. De a Jelenések könyve tanulmányozása során új fogalmakat is fogunk még tanulni, amiket a tanulmányozás során kell nékünk megértenünk. A hármas angyal üzenet 1844, a nyitott könyv megevése, ami a szájban édes, a gyomorban keserű. Érdekes dolgokkal fogunk majd találkozni.

Én el tudom képzelni azt, hogy abban az időben, amikor a futárok tették a gyülekezetek számára az üzenetet, milyen csodálatos élmény lehetett ez a gyülekezetek számára. Amikor megérkezik a futár, és kiveszi az efézusi gyülekezethez írt levelet, és talán már messziről mondja a testvéreknek, hogy testvérek, levelet hozok János apostoltól. Aztán helyesbít, hogy nem János apostoltól, hanem az Úrtól. Mert János apostol csak leírta azt, amit az Úr mondott néki. És az Úrnak levele van hozzánk, és az Úr azt írja, hogy tudja mi dolgainkat, ismeri a mi szeretetünket, kezében tartja a csillagokat, a milyenket is, fogja a gyertyatartókat, tudja a dolgainkat, a fáradozásunkat, szeretetünket. Majd megáll, és azt mondja, hogy itt valami szorongató érzés van. Amikor azt mondja az Úr, hogy az első szeretetedet elhagytad. Mit érezhetett János, amikor hallja az Úr szájából ezt az üzenetet, ezt a megállapítást az efézusi gyülekezetről, hogy én ismerem a te dolgaidat, tudom a te fáradozásodat, a te szeretetedet, de azt is tudom, hogy az első szeretetedet elhagytad. Talán ez a levél is hozzájárult ahhoz, hogy János apostol az ő első levelében oly sokat beszél a szeretetről. Fiacskáim, ne csak szóval szeressétek egymást. Térjetek vissza az első szeretethez. Jó volna, ha beülnénk ezeknek a gyülekezeteknek a termeibe. Efézusba, Szmírnába, Pergámumba. Elmennénk a szárdiszi gyülekezetbe, a filadelfiai és a laodiceai gyülekezetbe. És magunkévá tennénk azokat az üzeneteket, amelyeket Isten küldött akkor ezeknek a gyülekezeteknek, és amelyek ma is érvényesek, nekünk is szólnak. Keressük meg a számunkra küldött Isten üzenetet, és akkor elnyerjük azokat az áldásokat, amelyeket Isten készített számunkra is ebben a tanulmánysorozatban. A mindenható Isten adjon sok örömöt ebben a tanulmánysorozatban. Amen.

Szigeti Jenő, apokaliptikus imádság. A benzingőz füstölgő ködében lebukott a nap a palaszürke ég peremén. Ma is sóhajtott egyet az elárult teremtett világ, hisz gazdája az ember, eladta rajta újra az életet. Irgalmaz nekünk teremtő Istenünk. Lassan atomjára bomlik körülöttünk a világ, s az elemek recsegve megolvadnak talpunk alatt. Az egek erősségei elrongyolódnak, és bűneink mérge hörögve az égre kiált. Irgalmaz nekünk, teremtő Istenünk. A magunk képére akartunk megváltani világunk tökéletesnek teremtett rendjét. De gondosan égetett vályok tégláink összeomoltak, mert az okoskodás szurkos ragacsa nem tartotta meg a téglát. Irgalmaz nekünk, teremtő Istenünk. Monoton, kopogó lépésekkel jön az éjszaka, mely világunk pusztulása, bűneink miatt. Nyűszítve kérdi szívünk, lesz-e új hajnalunk? Csitul szívem füstköde, mert látom kereszted, mely ajtót vágott a bemocskolt égen, s irgalommal szépült. Értünk, teremtő Istenünk.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban Mozart kórus műveiből készült összeállítást hallgathatnak.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Mozart kórus műveiből készült összeállítást hallgathattak. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Július 20-án, hétfőn, Isten igéjét az Ószövetségből, a 12. Zsoltár, 7. verseként így olvassuk. Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a 7-szer tisztított ezüst. Az újszövetségi ige pedig János evangéliumának 18. részéből a 37. vers. Jézus mondja, én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Mi az igazság? A pilátusi nagy kérdés, amely sokszor a mi világunkat, életünket is behálózza. Sokszor tesszük fel a kérdést, mert van olyan, hogy nem látunk a dolgok mögé. Nem tudjuk, mi az ok, nem tudjuk, mi a cél, nem tudjuk, mi értelme van annak, ami éppen történik. Van, hogy hosszú időn keresztül ez teszi ki a mindennapjainkat. Keressük az igazságot. Miért úgy történt? Miért azt mondta? Miért kellett megtörténnie? Ki a felelős? Kérdések százait vagyunk képesek feltenni és őrlődni közöttük, közben pedig elfelejtjük, hogy van a világnak egy teljesen másfajta igazsága. Egy sokkal egyszerűbb. Mi az igazság? Keressük, kutatjuk, majd rájövünk, hogy egy nagyon egyszerű, tiszta igazság van mindezek mögött. Ahhoz, hogy megértsük, mi az, valamikor arra van szükségünk, hogy csendben legyünk, és figyeljünk, hogy valóban meghalljuk és megértsük Isten igazságát. Pilátus, miután felteszi a kérdést, mi az igazság, kimegy, nem várja meg a választ. Majd megtörténik Jézus kereszthalála, majd a feltámadása. Ez utóbbi van az igazság. Jézus feltámadt, és ennek bizonyossága, valósága adhat számunkra erőt, amikor az igazságot keressük. Isten velünk van, amikor válaszokat keresünk. Adja jelenlétét, útmutatását, önmagát. Egy dolgot kell tennünk, hallgatni őt, és figyelni szavára. Imádkozzunk! Istenünk, jó atyánk, a világ zajában sokszor nem halljuk hangodat. Adj nekünk csendességet, hogy meghalljuk. Életünk zűrzavarában sokszor nem tudjuk átélni jelenlétedet. Add, hogy keressünk téged, és rád találjunk. Tudjuk, hogy itt vagy, jelen vagy életünkben. Engedd, hogy közelebb tudjunk lépni. Engedd, hogy veled tudjunk járni azon az úton, amelyet te adsz elénk. Ámen. Horváth Csitári Boglárka Flóra gondolatait hallottuk. A mai nap igéi így szóltak. Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a 7-szer tisztított ezüst. Az újszövetségi igében Jézus mondja, én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi ajtat címe, örömmel várhatjuk őt. A mai ige zsidókhoz írt levél 9. fejezet 28. verse. Krisztus másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Gondolatok az igéről. Ez a mi reménységünk. Ő, aki egyszer már eljött, hogy sokak bűnét elvegye, újra megjelenik az emberek előtt. Ez már önmagában boldog reménység. Második eljövetelének van azonban néhány sajátos jegye, amely különösen dicsőségessé teszi majd azt. Akkorra Urunk a bűnnel már végleg leszámolt. Olyan hatásosan eltörölte a népe bűnét, amikor elszenvedte érte a büntetést, hogy második eljövetelekor a bűnnel már nem lesz semmi dolga. Nem mutat be több bűnért való áldozatot, mert a bűn akkorra már véglegesen elveszti hatalmát. Akkor népe üdvözítésére fog megjelenni. Akkor tökéletes és mindörökre szóló üdvösséget hoz népének, amely örvendezhet az üdvösség teljességének. Nem azért jön, hogy bűneink következményeit hordozza, hanem hogy learassa engedelmessége gyümölcseit. Már nem azért jön, hogy megmentsen a kárhozattól, hanem hogy a tökéletes üdvösségbe részesítsen bennünket. De csak az őt váróknak jelenik meg így. Azok, akiknek a szemét elvakította a bűn, nem így fogják őt látni. Számukra Krisztus félelmetes bíró lesz, senki más. A sorrend tehát ez. Először fel kell tekintenünk Krisztusra, és be kell fogadnunk őt, azután örömmel várhatjuk visszajövetelét. Így jelent mindkét eljövetele életet a számunkra. Negyed százada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24 és augusztus 2-a között várja a Művészetek Völgyének látogatóit Talián Dörögdön. A kulturális és közösségi programokon fesztivál belépővel lehet részt venni, a lelki alkalmak azonban továbbra is minden érdeklődő számára ingyenesek. A részletek a művészetekvölgye.hu oldalon, valamint a református.hu honlapon lesznek elérhetők, a legfrissebb tudnivalókat pedig a lélegzett református udvar közösségi felületein teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templomudvar, a megállás és az elcsendesedés helye is a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mi célt szolgál ez a program helyszín a művészetek völgyében, vallja Zila Gábor, a református közéleti és kulturális alapítvány ügyvezetője. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház 2005. évi harmadik törvényének vonatkozó paragrafusában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10. KED. Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala, 8. kerület, Puskin utca 12. A vizsgálatra augusztus 31-ig lehet majd jelentkezni a deli.kerület@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Kellemes nyári napok. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső is. Az északi szél mellett 24-29 fok valószínű. Szerdán változó felhők mellett több órás napsütés lesz. Helyenként eshet az eső, északi szél mellett 23-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Lássuk át ez estén, hogy fogyasztásnak hódoló hétköznapjaink sok betegségére lehetne gyógyír, a mennyei polgárjogban való megerősödés, amely kiemelne a kisszerűség, a céltalan sodródás, a félelmek kötelékei közül. A jogokra oly szívesen hivatkozó világunkban mi sokat jelentene ennek a gondolatnak az érvényesülése. Mert életünk nagy kérdése az, válaszolunk-e, és milyen választ adunk arra, amit a jó Isten mi értünk,

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Egyre jobban rájöttem, hogy mennyire igaz, és hogy mennyire logikus, mennyire áldásos, és mennyire ideális az, hogy van ekkora szeretet, és van ekkora megbocsátás, mint Jézusban, és hogy ez nem e világi, tehát hogy ez nem tőlünk lehet, ez valami más, és valami nagyon szép. I do.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, erdésznék Kárpáti Juditot hallják. Mai vendégünk személytelen, univerzális Isten fogalomból indult el, és személyes Istent talált a kereszténységben. Gabriel Marcella, Sztélo Gábor evangélikus gimnázium korábbi tanulója, jelenleg egyetemi közegben igyekszik képviselni Krisztust, aki őt kiemelte a depresszióból és függőségéből. Hallgassák őt szeretettel!

0: Neked a kereszténység hogyan érkezett az életedbe?
1: Nekem a kereszténység a gimnáziumba való felvételkor érkezett, ugyanis akkor mély ponton voltam, és nagyon depressziós voltam, és ott hallottam először Isten igéjéről az iskola lelkészünk által. Gyerekként burokban nőttem fel, és ezért hálás vagyok a szüleimnek, de ugyanakkor nem találkoztam a világgal úgy, ahogy van. És engem például a konzervatív neveltetés miatt, amiért hálás vagyok, nagyon érzékenyen érintett, amikor megláttam akár az én korosztályomban, vagy akár így a világban máshol is azt, hogy van, aki például meleg kapcsolatban van, ez az identitása, vagy ilyesmi, mert én nem így nőttem fel, és éreztem, hogy ez így nem helyes. És ugye akkor még nem tudtam választ adni, hogy ez miért nem helyes, csak éreztem, hogy mintha belém lenne írva, hogy ennek nem így kéne lennie, ez nem így a természetes.
0: Tehát nem is keresztény családból származol, és nem is a kereszténységed alapján zavart, ez mondhatjuk?
1: Igen, igen. Ez a kontextus ez, hogy édesanyám nem hívő, és édesapám pedig inkább ilyen keleti vallások felé nyitott, ilyen hindu, buddhista és jóga irányzatokban. Tehát úgy nőttem fel, hogy vallottam, hogy van Isten, de hogy nem valláshoz köthető, vagy így bármilyen felekezethez. Úgyhogy így toppantam be a Sztélo gimnáziumba, hogy mély ponton vagyok, és hogy dühös vagyok másokra, és aztán később már magamra is.
0: Miért az evangélikus gimi volt a választásod?
1: Itt azt várná mindenki, vagy legalábbis a többség, hogy hát megtetszett, meg hogy én végig oda akartam járni. Ez amúgy nem így van, tehát ez teljesen Isten kegyelmének köszönhetem, ugyanis nem tudtam, hogy milyen gimnáziumba járjak. Nagyon céltalan voltam ebből a szempontból, és ezért a hozzám közeli gimnáziumokat kerestem meg először, és ugyanakkor nem is a Sztélóba, hanem mellette a Karinti Frigyes gimnáziumba akartam járni, és oda nem vettek fel sajnos. De úgy érzem, hogy ez végig Isten terve volt. Isten tervét érzem ebben kibontakozni.
0: Önszántadból akkor léptél először templomba, amikor elkezdtél járni a gimnáziumba?
1: Ez teljesen így van. Én nem is úgy mentem oda a gimnáziumba, hogy én most akkor hívő leszek, vagy ilyesmi. Eleve úgy választottam meg a hittant, hogy megnéztem, hogy melyik a legszimpatikusabb, és a hittételek alapján, és amiatt, mert evangélikus a gimnáziumos, emiatt döntöttem az evangélikus mellett. Tehát akkor ez tűnt logikusnak.
0: Érdekelne, hogy mi szűrődött át a te gyerekfejedbe a szüleid hitvilágából. Elmondtad, hogy szeretetben neveltek, és volt egy értékrend mögött. Mi az, amit hoztál mégiscsak a gondolkodásmódodban?
1: Igen, mindenképpen hordoztam. Én egy ideig próbáltam is követni a példát, és próbálkoztam a jógával is, vagy esetleg az egész filozófiával, de igazából nem volt hatása. Tehát, hogy nem volt mögötte semmilyen hatalom, vagy tényleges erő, isteni erő, mondhatjuk így is. De mégis a szemlélet az megmaradt. Tehát a karma, a reinkarnáció, ezek mind ott voltak, és ezek is befolyásolták. És az a gondolat is, ami manapság népszerű, főleg a nyugati világban, de a keleti vallások az eredete ennek az egész gondolatnak, hogy minden úton ugyanoda vezet, és hogy még hogyha ellentéteset mondanak is, akár a Biblia, és mondjuk a hindu Upanishad, vagy a többi ottani könyv, mégis egy útra vezet, mert hogy hát egy Isten van, és hogy hát hogyha Isten mindenhol ott van, akkor hogy ennek igaznak kell lennie, és hogy csak máshogy jutunk el oda. És elsőnek így is próbáltam közeledni Istenhez. Tehát amikor hallgattam a prédikációkat, ott érintett meg először az Isten igéje. Győri Gábor Dávid lelkészen keresztül, ő volt akkor az iskola lelkészünk, és ott kezdett el ez így érdekelni, hogy ebben ott lehet az igazság. De ugyanakkor még a keleti részről próbáltam közeledni ehhez. Az csak később jött, hogy próbáltam összeegyeztetni, mert annak ott az az alapja, hogy minden tanítás összeegyeztethető, mert hát mindegyik Istentől van, és rájöttem, hogy ez nem így van. Tehát, hogy vagy az egyiknek van igaza, vagy a másiknak, mert a kettő egyszerre nem lehet, az nem lenne következetes Istentől.
0: Hogyan kell elképzelni mégiscsak azt a hatást, amit elért benned a hittanóra, az áhítatók, tehát az iskola légköre, mennyire lehet átitatott Isten tanításaival és jelenlétével egy evangélikus intézményben szerinted, és te mit éltél meg ebből? Vagy ez inkább személyes szinten dől el?
1: Szerintem mind a kettő kell hozzá. Nálunk ott a gimnáziumban megvolt ez. Tehát ott a prédikációk és az egész lelki légkör az ott volt, tehát hogy az iskola lelkész tényleg hitből csinálta, és mondta, és mondjuk ez így helyes. Ugyanakkor az is kell hozzá, hogy engem Isten oda helyezzen, hogy megérintsen az üzenete is, mert ugyanakkor ezt végül is ki lehet mondani, hogy általában nyilván vannak kivétek, de általában gáznak gondolják ezt az egészet, és hát az a légkör is van körülötte. Tehát ugyanakkor van egy nyomás azokon, akik mégis szeretnének hinni. De ott van az a kevés ember, akit Isten azért helyezett oda, hogy az az egy prédikáció szíven üsse, és erültesse benne azt a magot, azt a csírát, amit utána majd ki tud növeszteni Isten.
0: Mi ebben a szerepe a már hívő fiataloknak? Tehát egymásra hogyan tudtatok hatni?
1: Abszolút, teljesen. Egyik jó barátom a Perszentlőrinci ifibe is jár. Ő hívott először a helyi ifire. Én magamtól nem gondoltam oda elmenni, mert még nem tartottam ott fejben, és ugyanakkor van, amikor az embernek szüksége van egy kis noszogatásra Istentől, hogy na hát most már lépj tovább, mert itt a következő lépcsőfok, mert hajlamosak vagyunk legalábbis én mindenképpen megragadni így a hitnek a lépcsőfokain, hogyha ezt lehet így nevezni. Úgyhogy mindenképpen kellett egy kis noszogatás, de utána éreztem, hogy annyira összeállnak a dolgok, és annyira, mintha ez tervszerű lenne. Úgyhogy mindenképpen éreztem azt, hogy ez egy jogos noszogatás volt, és hogy ennek így kellett lennie.

0: lélekhangoló evangélikus műsorunkban Gábriel Marcellel beszélgetünk.
1: Arról már ejtettél pár szót, hogy milyen lelkiállapotban vagy szakaszban voltál, amikor a gimnáziumba kerültél, és hogyan indultál akkor el ezen a lelki úton, és mikor és hogyan vált személyessé számodra Isten? Egy távoli, transzcendens valaki, ha a keleti vallásokra tekintünk, ott nincsen egy személyes Isten kép.
2: Talán 2021 és 22 között valamikor, hogyha le kéne teljesen szűkíteni. Hát ott elkezdtem ugye hallgatni az állítatokat, meg ugye van kötelező templomba járás nem sokszor, tehát hogy nem volt ennyire vaskalapos a gimnázium, de ott volt az is, és ugyanakkor elhívtak az osztálytársak vagy évfolyamtársak, illetve tanárok. Közösen elmentünk egy katolikus, de ökumenikus szervezésű zarándoktáborra, és nekem az az egy hét is, ami ott tettünk egy zarándoklatot, Mária Nosztráról, Mátra Verebé, Szent Kútig talán. Ez és az, hogy emellett még az IFIN is elkezdtem ott lenni a templomban, ezek ugye mind növelték azt, hogy én több időt töltök Istennel. És akkor így egyre jobban rájöttem, hogy az mennyire igaz, és hogy mennyire logikus, vagy legalábbis mennyire áldásos, és mennyire ideális az, hogy van ekkora szeretet és van ekkora megbocsátás, mint Jézusban, és hogy ez nem-e világi, és hogy pont ezért isteni. Tehát, hogy ez nem tőlünk lehet, ez valami más, ez valami új, és valami nagyon szép.
1: Hogyan változott a gondolkodásmódod abban a tekintetben is, amit említettél, hogy nagyon megítélted például a meleg társadalmat és annak a megnyilvánulásait, vagy akár ahogy a fiatal körökben, ahol mozogtál, ez közvetlenül is veled szembe jött?
2: Most mindenképpen meg kell említenem kontextusnak, hogy igaz, hogy szüleim nem voltak keresztények, de megkereszteltek, és valamennyire jelen is volt ugye Istennek a tudata, amit már említettem is, de nagyon burokba neveltek, és szerintem ez amúgy így is volt helyes. Viszont így, amikor bekerültem a mély vízbe, így egyszerre ért ez sok hatással, hogy hát mennyire máshogy vannak a dolgok máshol. Nincs meg ez a stabil alap például, mint nálunk meg volt családi háttér. És amit erre mondtam, hogy tudtam, hogy ez így nem helyes, amit tesznek. Például akik meleg kapcsolatban vannak, vagy ezt akarják megélni, vagy például emellett az is, hogy manapság mennyire olcsó lett az intimitás. Mennyire nincs értéke annak, hogy elköteleződés, főleg az én korosztályomban, vagy akár annak, hogy házasságig várunk a szexel. Ez abszolút nincs jelen, és ez is egy kihívás, tehát, hogy külső nyomás, vagy ilyesmi. Emiatt én akkor nagyon dühös voltam, és ugye Isten nélkül voltam, és az Isten nélküli emberben először a gyűlölet van mások iránt. És ugye keresztényként azt mondja Isten, hogy szeresd a bűnöst, és ítéld el a bűnt. Akinek nincs meg Isten, az nem csak a bűnt, hanem a bűnösöket is utálja, az embert, hogy ők akkor már el vannak dobozolva, hogy ők akkor most már el fognak veszni, vagy bármi is van az élet után a túlvilágon. De ugyanakkor be kell vallanom, hogy ezt utána később valamilyen szinten vissza is kaptam, hogy hát bűnösök el fognak veszni, meg ilyesmi, mert sokan a korosztályomban, meg sokan akár a gimnázium évek alatt én is így megismerkedtem vagy akár előbb is, ne adj Isten, megismerkedtem ugye a pornográfiával, ezt nem lehet szépíteni, és utána már nem csak másokra voltam dühös, hanem magamra is, mert próbáltam legalább következetes lenni, hogy ne legyek kétszínű, hogy jó, hát akkor ők csinálják jól, de én megtehetem, mert én nem vagyok meleg, például. De ez nem, tehát ez nem így volt jelen. Tehát azt is utáltam, akivé én lettem, és így kerültem a sztélóba depressziósan. Ott jött utána szembe velem az, hogy próbáltam keresni az igazságot. Egyrészt arra is a gyógyírt, hogy én hogy lehetek ilyen, és hogy van-e számomra esély, és arra is, hogy ugyanakkor tudom, hogy nem jó, amit ők tesznek. Akkor még nem gondolkodtam azon, hogy nekik van-e megbocsátás. Isten előtt még igen önzőbb az ember. Tehát ezt is utána kapja meg általában az ember kegyelemből. Az se természetes, hogy ilyen sok az intimitás ilyen kevés idő alatt. Tehát, hogy mondjuk egy hónap alatt valakik eljuthatnak olyan szintű intimitásra, mint más házasság után. Ez nagyon-nagyon rossz volt látni. Főleg egy stabil szülői háttér után. Itt jutottam el ahhoz, hogy megérintett az Isten igéje, mert ott hallottam először, hogy igen, ez így nem helyes, nem így teremtette őket Isten. De ugyanakkor engem sem teremtette arra, hogy pornográfiát nézzek például. És itt jutottam el szépen lassan ahhoz, hogy Isten lehámozta rólam a keleti vallásoknak is a nézőpontját, hogy minden út ugyanoda vezet, mert igazságból csak egy lehet. Ha valaki szöges ellentétét mondja a másiknak, akkor nem lehet mind a kettőnek igaza. És így jutottam el oda, hogy rájöttem, hogy megtaláltam az igazságot, és Jézus az. És nem csak az igazság, hanem az élet és az út is.
1: És hogyan érezted meg Jézusnak a bocsánatát, hogy azt is lefejti rólad, ami miatt gyűlölni kezdted már magad, és meghasonlottál magaddal?
2: Ez nem is jöhetett volna jobbkor. Ez tartott legalább 2 évig szerintem. Én ott többször elgondolkoztam azon, hogy öngyilkos legyek például. Megnéztem otthon a kenyérvágókést, hogy amúgy ezt egész könnyen át tudnám szúrni magamon, vagy ilyesmi, de sosem tettem végül. Sosem tettem végül, és szerintem ebben is Isten keze van benne, mert akkor nem állhatnék ma itt, vagy nem lehetnék ott másoknak most. Abba az ördögi körbe hurcolt a sátán, hogy egyrészt először azt, hogy te megteheted a pornográfiát, hogy hát ez nem akkora dolog, meg ilyesmi, meg hogy ezt mindenki csinálja. Viszont miután megtettem, utána meg pedig azzal jött, hogy én mekkora rossz alak vagyok, és én hogy tehetek ilyet, és hogy számomra nincs megbocsátás. És hogy igenis jól áll az a kenyérvágókés. És ekkor jött Isten, hogy nem ilyennek teremtett, se őket, se engem. Hogy van egy másik út, az ő útja. Abban igazam van, hogy ők se jó, amit tesznek, de közben bennem is volt nagyon-nagyon sok, és még most is van nagyon-nagyon sok olyan dolog, amiben nincs igazam, és nem járok jó úton. És ott nem is az volt nekem a lényeg, hogy nekem legyen igazam velük szemben, mert az igazságot kerestem, és így jutottam el azon a mélyponton oda, hogy elfogadjam Istent, ahogy ő adja magát, és nem pedig előítéletekkel közeledjek hozzá, hogy ha te vagy Isten, akkor most nyisd ki azt az ablakot, és akkor elhiszem, hanem azért hiszem el, mert ő ad megbocsátást, mert ő az, aki igazán szeretett. Még azelőtt, hogy megszülettem volna, vagy akár lett volna gondolat arra, hogy ebbe a világba jöhessek, és ekkora szeretettel nem találkoztam máshol. És ekkora kegyelemmel, hogy sok mindent elrontottam, és ő mégsem ez definiál engem. Hogy mégis van egy más út, egy más, valamilyen szinten identitás. Úgyhogy így jutottam el ideig a kegyelemig.

0: Milyen szerepet játszik az életedben a Biblia?
1: Főleg az elején annyira rácsodálkoztam, hogy gyakorlatilag az élet minden területén megvan a válasz a Bibliában. Kezdve ott, amikor arról van szó, mondjuk akár a példabeszédek könyvében, hogy a kimondott szónak ereje van, és hogy a nyelv az tud mérget is csöpögtetni, tehát az lehet romboló is, de lehet építő is, és az apostoli levelekben pedig ott van az, hogy csak az építőt szóljuk, csak az, amivel építeni lehet, és hogy legyünk lassúak a válaszra, hogy átgondoltam mondjuk, és nem csak azt, ami hirtelen felindulásból jön. És ezeknél csodálkoztam rá, hogy annyi minden rossz dolgot lehetne kihagyni, vagy elhagyni az életből, vagy annyi minden megelőzhető lenne, ezt a szót kerestem, hogyha tényleg azt követnénk, amit Isten mond, és tényleg szeretetből élnénk, hogy ez elmondhatatlan.
0: Miben érzed feladatodat a társaid felé, a hozzád hasonló fiúk és lányok felé, vagy akik között mozogsz? Mi lehet a feladatunk keresztényként mások számára? Neked mi a fontos?
1: Mindenképpen példával előjárni. Hallottam egy ilyen idézetet, hogy keresztényként van, aki csak bennünket lát. Tehát valaki sosem fogja a Bibliát olvasni, és így csak azt látja, hogy mi hogyan cselekszünk, és ez alapján ítéli meg, hogy itt tényleg jelen van Isten, vagy ha nem csinálunk valamit, vagy ha nem próbálkozunk, és letérünk az útról, akkor pedig azt fogja jönni neki, hogy ez nem következetes, ugyanúgy csinál dolgokat, amiket én is, ez nem lehet az igazi. Szóval mindenképpen van felelősségünk szerintem abban, hogy keresztényként következetesen előjárjunk mások előtt. Mert láthatják akkor, hogy van máshogy is. Hogy nem csak vizet prédikálunk és bort iszunk, és ez nem csak egy ilyen sztori, amit magunknak mondunk lefekvés előtt, hogy akkor mi jól érezzük magunkat, hanem ez egy teljesen más életstílus és élet. Nem csak stílus, hanem tényleg élet Isten kegyelméből élni. És hogy ennek igenis vannak meglátható, tapintható gyümölcsei az ember életében, ahogy a Szentlélek ott van, és elkezdi betölteni és megtisztítani minden előző rossz szokásaitól például. Mostanában divatos mondani, hogy hát mindenki azt csinál, amit akar, és hogyha nem bánt másokat ezzel, addig hadd csinálja. De nem ez az igazi szeretet, hanem ahogy Isten is, amit meséltem, hogy engem is ő rántott ki a depresszióból. Én nem tudtam, hogy hogyan kell ebből kilábolni, nem tudtam, hogy Istent kell keresni. És ő jött oda elém, ő szólított meg, és nem is megszólított, hanem igazából nem is engedte, hogy ebbe belemélyüljek, és nem is engedte, hogy bekerüljek például oda, ahova szerettem volna, hanem oda, ahova nekem szükségem volt. Így szerintem keresztényként az a kötelességünk, hogy akkor is, hogyha valaki azt mondja, hogy mondjuk ő szeretne drogozni, és hogy neki ez a döntése, és a baráti körben mások azt mondják, hogy hát hagyjad, amíg nem erőszakos tőle, meg ameddig csak magának árt, addig az ő dolga. És szerintem igenis nem. Szerintem az a legjobb kérdés erre, hogy ha öngyilkos szeretne lenni az egyik barátod, és ő mindenképpen szeretne öngyilkos lenni, akkor te nem segítenél neki, nem mondanád azt, hogy nem, ne csináld. Akkor is, ha szeretné, tudom, hogy ez nem jó. És tudom, hogy később te is megbánnád ezt. Nem segítenénk neki. És szerintem ennek a tükrében kell ilyenkor mindig cselekednünk. És ez nehéz, mert ugyanakkor az emberben van egyfajta megfelelés is, hogy megfeleljen a másiknak. De ugye az igazi barát az nem az, aki bólogat, hogy igen, nagyon jól csinálod, az igazi barát az, aki tényleg, ha valamit rosszul csinálsz, igenis megmondja neked, és igenis próbál segíteni, hogy később ne üsse meg az ember a bokáját.
0: Te hogyan tapasztalod a megszentelő munkáját Istennek? Mi az, amiről te lemondasz, vagy máshogy gondolkodsz róla, vagy képviselsz főként?
1: Nem kertelek, ebben a korosztályban szerintem a legnehezebb. Mert ebben a korosztályban, korban, én 19 éves vagyok, ebben a korban van leginkább jelen az, hogy hát még élt ki az életed, még mielőtt megállapodsz, vagy hasonlók. Tehát én ebben próbálok például, hogy mértékkel fogyasztani alkoholt, nem drogozok. Sajnos ez is jelen van. Most egyetemen is hallok, és emiatt sok megtört lélek is van. Vagy például barátnőmmel abban állapodtunk meg ő is keresztény, hogy házasságig várunk az intimitással, a szexel, mert ez odavaló. És bevallom őszintén, ez a legnehezebb, főleg azért, mert az ember sok felől hallja, főleg mert annyira átitatta a kultúránkat az, hogy akkor vagy valaki, hogyha szexelsz, akár minél több emberrel, és ennek is lett az emberek között ilyen presztízse. És ugye a nyomás az, hogy hát mi van akkor, hogyha valamiből kimaradsz, amiből mások nem. Ezekkel valamikor nap mint nap meg kell küzdeni, de ugyanakkor tudom, hogy nem hagyok ki semmit, mert ezt Isten akarja így, és Isten csak jót akar nekünk. És csak akkor veszel valamit egy ideig, például ezt, hogyha utána egy sokkal jobb dolgot ad nekünk. Amit mi most valamilyen szinten megböjtörünk, azt utána később fogjuk meg sokszorozva visszakapni. És mások például ott vannak azzal, hogy 40 évesen sem találtak stabil párt, és ott már az emberek, főleg akik ebben a körökben mozognak, akik mondjuk lazábban veszik ezt az egészet, utána annyi traumával fognak találkozni, hogy nehéz is olyan párt találniuk, hogy úgy megnyílniuk annyi trauma után, hogy meg tudjanak állapodni. Tehát ez egy folytonos harc lesz utána egy csomó embernek, úgyhogy emiatt áldásosnak érzem, és így a barátnőmet is az egyik legnagyobb áldásnak érzem az életemben Istentől. És ugyanakkor itt van a legtöbb kísértés, tehát ez az, amit a sátán a legjobban akar lerombolni az életemben. És ezért tudom, hogy ez az, amit az egyik legjobban meg kell őriznem, mert ez már nem csak rólam szól, ez rólunk szól majd, jövőnkről.
0: Hogyan lettetek biztosak abban, hogy ti egymásnak valók vagytok, és hogy ilyen komoly tervekkel nézhettek a jövőbe, házasságban terveztek?
1: Egyrészt sokat imádkoztam ezért, tehát sokat imádkoztam érte is. Egy nehéz időszakon ment keresztül ő is, és én ott szerettem volna lenni neki. És ott is voltam, és hát ahogy összeismerkedtünk, úgy egyre inkább rájöttünk, hogy mind a ketten azt keressük, hogy a másikat tisztán szeressük, hogy legyen egy stabil pont az életünkben, hogy bízhassunk egymásban, és hogy ez egyfajta szövetségkötés is legyen. És utána ráadásul kiderült, hogy annyi mindenben kiegészítjük a másikat, hogy nem tudom egyszerűen véletlennek hinni, és tényleg olyan boldogok vagyunk, és olyan jól megvagyunk, és egyetértünk, de ugyanakkor megvannak a vitáink, de hát kinél nincsenek.
0: Mi az, ami leginkább a szíveden van, és amit képviselsz, amit így végszóként elmondanál még a hallgatóknak?
1: Azt, hogy sokan tudhatják, hogy ez a korosztály, ami mi vagyunk, ez a fiatalabb, aki már így beleszületett ebbe az egész digitális kultúrába, itt van a depressziósnak a legnagyobb aránya, és a legtöbb annak, akinek elveszettnek érzi magát, és nincsen stabil talaj. És ezért is van annyi minden, ez a negatív, ez a depresszió, ez a szomorkodás, vagy akár az, hogy valakik ilyenekben próbálják meg menedéket keresni, mint amit mondtam is, hogy

0: akármilyen ilyen nehézségből, és az Isten az. És az a, amit mondanak is a Sálom, az a béke, ahol minden és mindenki a helyén van, ott, ahol lennie kell, mert Isten nem ránk akar erőltetni az ő tervét, azért, mert ő úgy gondolja, hanem ő formált meg minket édesanyánk méhében, és már akkor is ott volt velünk, még a születésünk előtt is, így ő tudja a legjobban, hogy mi a legjobb számunkra. Így lehet stabil alapunk, és így tudunk mi is stabil fiatal felnőttek lenni, és stabil a következő generáció, hogy legyen mit továbbadnunk utána, ami értékes is.
1: Nagyon köszönöm az őszintességedet és mindent, amit elmondtál.

nézgettem jól. Gabriel Marcel egyetemi hallgató volt a vendégünk, aki buddhista, hinduista, vallásos háttérből érkező fiatalként hallotta keresztények tanításairól és Istenéről a budapesti Sztélo Gábor evangélikus gimnáziumban. Elmondása szerint Krisztusra volt szüksége ahhoz, hogy a depressziótól és a pornófogyasztástól megszabaduljon, és egy egészen új úton indulhasson el. Beszélgetésünket megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a rádió menü alatt is, a missio.lutheran.hu webcímen, illetve az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, a lélek hangoló pedig megtalálható ezen a néven a Spotify-on is. Visszajelzéseiket örömmel fogadjuk e-mailen az evmis@lutheran.hu címen, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. Kívánjuk, hogy vigyék magukkal hétköznapjaikba műsorunk biztatásait és jó hírét. Erős vár a mi Istenünk!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Hogyan lehet kedvet csinálni a Szentírás olvasásához? Egy korszerűbb fordítással közelebb lehet hozni az emberekhez? Szükség van-e ökumenikus Bibliára? Ezekről a kérdésekről beszélget Kovács Viktor evangélikus lelkész, Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspökkel, a Magyar Biblia Társulat Alapítvány elnökével, illetve Pecsuk Ottó református lelkésszel, a Biblia Társulat főtitkárával. Mai adásunkban ezt a beszélgetést hallhatják.
1: A bibliaolvasás válsága a keresztyének között is megvan. Tehát ugye nem arról van szó, hogy a világ nem olvassa a Bibliát, mi keresztyén, szemben velünk keresztyénekkel.
2: Minél több információt minél gyorsabban beemelni, aztán minél gyorsabban elfelejteni, hogy helyet csinálni a következőnek. Na most az Isten igéje az pont az ellenkező cél adatik nekünk.
1: Ha a keresztény hitről, a keresztény életvitelről, teológiáról vagy az Istenről beszélünk, akkor előbb-utóbb mindig előkerül a Biblia. És ez mindegyik felekezetre igaz. Bármely felekezetben is járjunk, a Biblia mindig ott lesz hitünk alapjaként. Ma természetesnek vesszük azt, hogy ott van a Biblia a könyvespolcon, az íróasztalon, és hát reménység szerint a szívünkben is. De hát ez nem feltétlenül természetes, és nem volt mindig feltétlenül természetes. A mai adásban arról fogunk beszélgetni, hogy vajon hogyan került a Biblia hozzánk. Így fordulok oda most meghívott vendégeinkhez, akiket szeretettel köszöntök az adásban, Pecsuk Ottóhoz, református lelkész, a Károli Gáspár Református Egyetemnek a docense és a Magyar Biblia Társulat Alapítvány főtitkára, és Gáncs Péter, nyugalmazott evangélikus püspök, a Magyar Biblia Társulat elnöke. Az adás előtti kis beszélgetésünkben megegyeztünk, hogy a mai adásban a tegező formát fogjuk használni. Köszönöm a lehetőséget mindkettőtöknek. Kezdünk egy személyes kérdéssel. Mi a viszonyotok a Bibliához? És talán ezt egy olyan emléken keresztül elmesélhetnétek, hogy mi a ti első emléketek a Bibliával kapcsolatban? Van-e ilyen, ami most eszetekbe jut?
2: Hát én lelkész családban nőttem föl, úgyhogy nálunk a Biblia nem a polcon volt, vagy az íróasztalon, hanem már a reggeliző asztalon is, ami azt jelentette, hogy édesapám már komolyan vette, ugye, hogy a családapja, a családpapja, és azzal kezdődött a nap, hogy még a reggeli előtt elolvastuk Luthernek a mindennapra szóló áhítatát. Ezt én mérsékelt lelkesedéssel fogadtam, mert általában éhes voltam, meg siettem már az iskolába, de azért most már érettebb fejjel azt mondom, hogy az nagyon jól belém vésődött, hanem is mindig a luteri gondolatok mélysége, de hogy az ige mindennapi kenyere az valahogy hozzátartozna az életünk ritmusához és az egészséges élethez. És külön örülök, hogy most így nyugdíjasként, vagy több ideje van az embernek, most újra gyakoroljuk ezt a feleségemmel, hogy a reggelihez hozzátartozik a Biblia olvasás.
3: Én is református lelkész vagyok, ugye, tehát a Szentírás az a munkaeszközöm, és a tulajdonképpen a levegővételnek a része a mindennapi munkám során, de én se így kezdtem, hanem hívő családból származom, édesanyám gyakorolta elsősorban inkább a hitét, ő református asszony volt, édesapám katolikus, de ő kevésbé vette komolyan, és bár aztán presbiter lett a gyülekezetben, hogy mit tesz a szerelem ugye az emberrel, de én arra emlékszem a Szentírással kapcsolatban, a Bibliával kapcsolatban, hogy olyan általános iskola első időszakában nem nagyon olvastam a Bibliát, a Bibliával az Isten tiszteleten találkoztam, tehát jártunk templomba, hittanórára is jártunk, ez a 80-as évek, és tényleg nagyon-nagyon szerettem az ige hirdetéseket hallani, és nyilván ahhoz a Szentírás olvasása tartozott, és aztán utána valamikor a konfirmáció környékén volt az, hogy kaptam Bibliát, tehát kaptam saját Bibliát, ami ráadásul olyan Biblia volt, hogy egy Károli Biblia, amit édesanyám is konfirmációjára kapott, és aztán odaadta nekem konfirmációra, ő is az édesapjától kapta, tehát egy ilyen családi örökséget kaptam, és és akkor azon kezdtem el tájékozódni, és azt vittem magammal az Isten tiszteletre, és olvastam, és bár ugye a Károli, revidált Károli fordítás nyelvezet az már akkor se volt könnyű, ugye ma már nem igazán ajánlatos szerintem kisgyerekeknek, mert elijednek tőle, de én nagyon komolyan vettem, hogy úgy megküzdöttem vele. És ráadásul az Isten tiszteleten is még akkor abból olvastak az ige hirdetés alaptextusát, és mindig követtem, és próbáltam utána otthon is olvasni. Úgyhogy fokozatosan kialakult azért egy olyan kapcsolat, hogy személyes élményem volt a bibliaolvasás. És aztán olyan 14 éves koromban, amikor megtértem, akkor viszont ennek egy ilyen programszerű része is lett, hogy naponta olvastam a Bibliát, és próbáltam abból táplálkozni, több-kevesebb kihagyásokkal. Nálunk az iskola időszakban nem volt a napi bibliaolvasás, így a családba, de nagyon komolyan vette édesanyám, hogy a szünetben, tehát hogy ne kanászodjanak a gyerekek, a szünetben, nem is tudom, egy kicsit iskolapótlékként is, de ott ültünk, és a bibliósok kalauz szerinti ószövetségi, újszövetségi igét végigolvastuk, és még végig is magyarázta nekünk édesanyám, úgyhogy elég komoly drill volt, és hát én is mérsékelt lelkesedéssel vettem először részt benne, de ma például nagyon szívesen emlékszem rá. Néha így, amikor bibliai könyveket kezdek például, akkor mindig így bevillannak ezek az élmények, hogy ott a nagy melegbe ülünk, és próbálunk valamit kezdeni Jób könyvével. Ez egy különös emlék gyerekkorból.
1: Elindult valahonnan a Bibliával, Istennek az igéjével való kapcsolódásotok, és azért hát az fűződött tovább, ahogy haladtatok előre az életben, lelkészi szolgálatban vagyunk itt mindannyian, és hogy valahogy eljutottatok odáig, hogy szeretnétek ezzel még a lelki szolgálaton túlmenően is mélyebben foglalkozni, és valahogyan megérkeztetek a Magyar Biblia Társulathoz. Hogy erről tudnátok-e egy-két mondatot mesélni, hogy hogyan érkeztetek, vagy mit motivált, és mi motivál benneteket arra, hogy és majd talán kibontjuk ezt a fogalmat, hogy gondozzátok a Szentírást.
3: Elég érdekes utam volt, mire ide jutottam. Bizonyos értelemben, ahogy az ember ugye öregszik, és érik így az élet történetével kapcsolatban is, hogy megér dolgokat, hogy mi miért volt, úgy utóbbi időben én is megértettem, hogy bizonyos értelemben így predesztinálva voltam arra, hogy ezzel foglalkozzak. Ezt nyilván nagyon sokáig nem tudatosítottam magamba. A lelkészi szolgálatból eredeztettem ezt, de nekem olyan nagymamám volt, aki nagyon, hát egy hívő református asszony volt, és nagyon izgatta őt a misszióknak a korszaka. Tehát összegyűjtött mindenféle könyvet a 19. századi nagy missziókról. És ugye a Biblia társulatok is a 19. századnak a nagy missziós időszakának a termékei, és ugye szerte a világban mindenütt biblia misszionáriusok vitték a Bibliát a legkülönfélébb helyekre, ezek a kolportőrök. És az utóbbi időben jutott eszembe, hogy nekem gyerekkoromban nagyon sokat mesélt a nagymamám, leültetett ezekhez a képes könyvekhez, és mutatta, hogy itt szánon viszik Szibériába a Bibliát, ott meg Kínába viszik a hátukon a Bibliát, és tojásért lehetett Bibliát venni, és ez egy nagyon kalandos mesevilágnak tűnt az egész, és hát ez biztos, hogy valamilyen szinten beépült az emberbe, és amikor én elvégeztem a teológiát, és kérdés volt, hogy hova kerülök, akkor nem egészen ezen az irányon, de az egyház kiadója hívott engem lelkésznek, segédlelkésznek, mert én akkor már sokat dolgoztam a kiadónak, fordítottam, meg könyveket lektoráltam, és már teológus koromban, és ott a Calvin kiadó mellett dolgozott együtt tulajdonképpen vele a Biblia Társulatnak az irodája, hát két ember volt még, akkoriban Tark Kálmán volt a főtitkár, és Kende K. Péter, az evangélikus lelkész kollégám, testvérem, ő dolgozott akkor a Biblia Társulat munkatársaként, és emlékszem, hogy ahogy a kiadónak dolgoztam, nekem nagyon vonzó volt, hogy hát mi lenne, ha nem mindenféle keresztény könyvvel kellene foglalkoznom, hanem csak a Bibliával. az olyan nagyon komoly dolog volt, és aztán a Péter ugye a Luther kiadóhoz került, azt alapították meg abban az időben, tehát ő eljött a bibliatársulattól, és én kapva kaptam az alkalmon, amikor felajánlották, hogy netán nem szeretnék ebben ezen a területen dolgozni. Úgyhogy így álltak össze a dolgok, egy valószínűleg, hogy engem ez ennyire vonzott, az abban benne volt a nagymamám, meg a gyerekkori történetek, meg hát az Úristennek a tervezése. Úgyhogy így, most már tudom, hogy így álltak össze a dolgok.
2: Uh-huh. És nálam is a misszióval kapcsoló pont, ugye én klasszikus gyülekezeti lelkészként szolgáltam 25 évig, és aztán akkor jött így a hívás, elhívás, hogy a gyülekezetből a misszió felé mozdultam, először rádió misszió, aztán országos missziói lelkész voltam 6 évig, aztán jött a püspöki szolgálat, aminek a végén, ezt tényleg jutalomjátékként értem meg, hogy amikor nyugdíjba mentem 18-ba, akkor nem sokkal később megkeresett Szebik püspök úr, aki annak idején beiktatott a püspöki szolgálatba, sőt, ő iktatott be az országos missziói lelkészi szolgálatba, hogy hát ő úgy érzi nyugdíjasként, hogy egy fiatalabb nyugdíjasnak adná tovább a bibliatársulat elnöki szolgálatát, és akkor tőle vehettem én át, és így azt éreztem, hogy így, hogy mondjam, újra hasznosított nyugdíjasként, újra a misszió területén, a Biblia misszió területén tehetek valamit, és ennek én nagyon, nagyon örülök, és tulajdonképpen hálás vagyok ezért a lehetőségért.
1: Lehet, hogy nem mindenki számára egyértelmű az, hogy hol találkozhat egy keresztény hívő ember a Magyar Biblia Társulattal. Mik azok a pontok, ahol találkozhatunk a Magyar Biblia Társulattal?
2: Amikor kezébe veszi a Bibliát, és megnézi, hogy ki adta ki, hát Calvin kiadó, de azért ott van mögötte.
3: Igen, a Magyar Biblia Társulat megbízásából kiadja. Igen, ez gyakorlatilag most már tulajdonképpen... Ha végignézi az ember a 20. századba kiadott bibliákat Magyarországon, akkor korábban ugye a Magyar Biblia Tanács megbízásából kiadta a református egyház sajtóosztálya, még mielőtt Calvin kiadó lett volna, és ugye 92 óta van Calvin kiadó, és valóban a Biblia Tanács pedig tulajdonképpen hát a kommunizmus évtizedei alatt végezte azt a munkát, amit a Biblia Társulat. Ugye a jogfolytonosság az tulajdonképpen így nézett ki, hogy Magyarországon, de ezt lehet, hogy ezt ma, erről majd később beszélünk, de Magyarországon ugye a brit és külföldi bibliatársulat sokáig segítette az egyházakat abban, hogy legyen bibliájuk. És aztán, hát ugye amikor majd a másik világháború után hatalom átvétel történt, akkor ez volt az egyetlen úgymond jogi forma, amit lehetett csinálni, hogy biblia tanácsot hoztak az egyházak létre, vagy a konzultációs testületet, amelyik hát gondoskodott arról, hogy legyen biblia Magyarországon. Akkor még nyilván az államhatalom nagyon szigorúan eldöntötte, hogy hány darab bibliát lehet egy évbe kiadni. Volt egy szigorú menete annak, hogy az egyház hogyan adhatott ki könyvet, különös tekintettel a bibliára.
2: Sőt, tehát volt a biblia missziónak egy elég érdekes formája, a biblia csempészés, amikor titokba lehetett csak átvinni mondjuk akár Erdélybe a magyar bibliákat, vagy sokszor nyugatról is úgy jöttek be ezek, hogy nem feltétlenül legális úton, mert ott tényleg korlátok voltak, hogy mennyit engedtek be.
3: Igyekszünk jelen lenni a biblia misszió legkülönfélébb területein, de ezek nem annyira hát médiaképes tevékenységek, hogy azért úgy lépten nyomon az ember bele botoljon a biblia társulat nevébe, de én azt remélem, hogy azért az egyházban a biblia misszió azért itt-ott az emberek figyelmét nem kerüli el.
2: Hát bocsánat, ott leszünk például Soproni Szélózsán is, úgyhogy igen, aki arra
3: így
2: jár,
3: hogy keresse
2: meg a sátrunkat. Mert a fiatalok felé ugye ez egy nagyon fontos misszió, hídépítés.
1: Evezünk egy kicsit akkor tényleg a Magyar Biblia Társulatnak a munkájára, hogy milyen szövegeket, könyveket gondoz a Magyar Biblia Társulat.
3: A brit Biblia Társulat volt az, amely a Károli Bibliának a különböző javított kiadásait tulajdonképpen finanszírozta, végrehajtotta. És így a revidált Károli Biblia, ami ugye 1908-as, az a biblia társulatoknak a kezdeményezésére és finanszírozásával valósult meg. Tehát tulajdonképpen innen indult az első olyan biblia szöveg, ami már bibliatársulati terjesztésben volt. Hát korábban az azt megelőző változatokat terjesztették a Biblia missziónak a munkatársai, és aztán ugye a II. Világháború után indult el egy újabb kezdeményezés, hogy a 908-as Károli Bibliahoz képest egy újabb Biblia revíziót hajtson végre akkor már ugye a magyarországi egyházak. Uh-huh. És
1: ez lett a protestáns újfordítás.
3: És ez vált aztán 75-re a protestáns újfordítású Bibliává, igen. Tehát egy hosszú, nagyon hosszú története volt.
2: És hadd szúrjam közben, hogy nekem személyes élményem, akkor voltam teológus, hogy akkor kaptuk meg így próbafizetek formájába, és akkor rácsodálkoztunk, mert csak Károlyi Bibliánk volt, és annyira bennem van, hogy mentem haza a Nyíregyházára, ugye az anyagyülekezetembe, és a hitoktatómnak mutattam, hogy itt az új Biblia, és most is előttem van még Tarján Béla bácsi, így nekem van Biblia, nekem nem kell más, és azért ez sokáig...
3: Ez sokáig
2: küzdöttünk ezzel, a Biblia a Károli.
3: Így van. Hát ugye aztán... A magyar történelemben, vagy egyház történelemben ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye Károli Gáspár és a munkatársai 1590-ben kiadták a Vizsói Bibliát, és onnantól kezdve tulajdonképpen a magyar protestánsoknak a Biblia az egyenlő Károli. És bár nagyon sok nevet ismerünk az egyház történelemben, akik foglalko, Kölesséri Sámuel, meg nagyon sok Bél Mátyás, nagyon sok név volt, akik fordítottak, revideáltak, javítottak bibliaszövegeket, de ezek mind valamilyen szinten a Károli Bibliával foglalkoztak, illetve még ha új volt az ő kezdeményezésük, akkor is azt mondták a biztonság kedvére rá, hogy a Károli Bibliát javítják, vagy revideálják, mert ez volt a megbízhatóság bélyege. És hát ez az újfordítású Bibliánál is így volt, hogy hát alapos gyanakvás övezte, hogy miért kell egy új Biblia. És tulajdonképpen, ahogy mondom, nem is új Bibliaként indult, hanem egy újabb Károli revízióként. De aztán a 60-as években dőlt ez igazán el, a 60-as évek másik felében, hogy megvolt ez a nagy dilemmája a fordítóknak, hogy mennyiben kell még a Károli Biblia szövegét megtartani, és mennyiben legyen ez érthető a mai ember számára. És ez a feszültség oda vezetett, hogy egy idő után kimondták, hogy inkább érthető legyen, akár új megfogalmazásban is, mint hogy a Károli szövegét őrizzük meg. És akkor onnantól viszont, ha ezt kimondták, és a finisébe a projektnek ezt kimondták, akkor onnan viszont új fordítású Bibliának nevezték, mert nem lett volna becsületes azt mondani, hogy hát egy Károli Biblia. Meg akkor az emberek mást vártak volna, mint amit kaptak. És ez így alakult. És hát azóta ugye két revízió történt, az 1990-es, az hosszú időn keresztül szolgált, és 2014-ben egy újabb revízió, ez amit úgy nevezünk, hogy RÚF 2014.
1: Így van, revidált új fordítás.
3: Így van, így van. Igen.
1: És akkor tehát tulajdonképpen akkor azt lehet mondani, hogy az 1908-as Károli szöveg, illetve a 75-ös, 90-es és a 2014-es protestáns újfordítás, ez a két szöveg változat, mondjuk így, igen, amit a Magyar Biblia Társulat gondoz.
3: Így van, így van. Ugye a 908-as Károli Bibliával történt egy olyan szöveggondozói munka 2021-ben, hogy a mai magyar helyesírás szerint javítottuk a szöveget. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy meghagytuk érintetlenül a 908-as Károlinak a szövegét, de a szövegkép, amit, hogyha az ember kinyit egy régi Bibliát, akkor olyan látja, hogy az aki, az külön van írva, aki, igen, vagy a C betűk, citera, az a CZ-vel van írva, tehát régi helyesírás. Ezt tulajdonképpen mondhatjuk, hogy 19. századi helyesírása van, és ezt most átjavítottuk mai helyesírásra, de érintetlenül hagytuk a szöveget.
1: Manapság nagyon sokat lehet hallani és olvasni arról, hogy hogyan változnak az olvasási szokások a társadalomban. Az tény, hogy ma az emberek valószínűleg sokkal többet, mennyiségre sokkal többet olvasnak, mint valaha, hiszen hogyha elővesszük az okostelefont, vagy beülünk a számítógép elé, akkor jó eséllyel olvasunk betűket, szavakat, mondatokat, de összefüggő szövegeket viszont egyre kevésbé. És az értő olvasás és az összefüggő szövegeknek az értelmezése úgy tűnik, hogy most egy lejtmenetben van a társadalomban. És hát, ha van összetett és egybefüggő szöveg, akkor az nem más, mint a Biblia. Hogy mit gondoltok a Bibliának a szerepéről, vagy a hitéletben betöltött szerepéről, abban az összefüggésben, hogy egyre nehezebben és nehezebben olvasunk. Nem csak mi, akik mondjuk még egy olyan korban nőttünk fel, ahol egyértelmű volt a könyv, mint műfaj, és a hosszú szöveg, mint műfaj, hanem az újabb és újabb generációk, akiknek talán már nem annyira egyértelmű ez. Püspök úr?
2: Hát én is komoly veszélynek látom itt azt a kor szellemet, amelynek az a lényege, hogy minél több információt minél gyorsabban beemelni, aztán minél gyorsabban elfelejteni, hogy helyet csinálni a következőnek. Na most az Isten igéje az pont az ellenkező cél adatik nekünk, hogy beleépüljön az életünkbe, mint egy táplálék, amit meg kell rágni, amit meg kell emészteni. Ugye régen mondták a szerzetesek, hogy kérődznek az Isten igéjén, vagyis azt nagyon alaposan meg kell rágni. És ma ugye a gyors olvasás a divat, ahogy a gyors étkezés is, ugye. És hát itt azért el kell mondani azt, ami az evangélikus egyházban ugye nagyon jellemző, hogy használjuk ezt a Henhuti útmutatót, amiben van ugye két mondat minden napra, szoktam ugye SMS-ként is nevezni, hogy egy új és egy új szövetségi mondat, és én egyre több olyan embert ismerek, aki azzal pipálja ki a Biblia olvasását, és hogy azt a két mondatot reggel esetleg padlótalálkozás közben, vagy fogmosás közben elolvassa, és azt gondolja, hogy akkor ezzel tulajdonképpen a mindennapi ige olvasásnak eleget tett. Most én nem vitatom, hogy ez a két mondat is dolgozhat bennünk egész nap. Meg ráadásul a két mondat között mindig van egy izgalmas teológiai összefüggés, Ó és Új Szövetség kölcsönhatása. De azért nagyon-nagyon javaslom annak, aki szeretné igazán a Biblia zamatát, ízét megkóstolni, hogy szálljon erre egy picit több időt, mert ez nem könnyű olvasmány. Hát a Bibliát nem lehet gyorsan, könnyen, ugye vannak ilyen reklámok, hogy tanuljon gyorsan, könnyen angolul, ebből se a gyors, se a könnyű nem igaz, mert egy nyelvet nem lehet gyorsan, könnyen megtanulni, és az isteni atyanyelvet se lehet gyors talpalón megtanulni, vagy elsajátítani. Tehát itt nagyon fontos, hogy szánjunk időt az örökkévaló Istenre, hogy amit nekünk át akar adni, azt mi nekünk legyen időnk befogadni, megrágni, megemészteni, és akkor tudjuk szerintem a lényeget másoknak is továbbadni, mert ez nagyon fontos.
3: Ja, abszolút egyetértek, de valóban a Biblia olvasás válsága mögött nagyon nagy részt ez a gyors élet van, és egyetértek Püspök úrral, hogy igazán a Biblia nem bontja ki önmagát ezekben a gyors interakciókban. Tehát azért ez teológiailag is azt mondjuk, hogy ez nem úgy működik, hogy én gyorsan kiveszem a Biblia olvasás során azt, ami nekem kell, az információ morzsát, hanem ez időt igényel, és ebből nincs nekünk. Illetve azt gondolom, hogy ezért dolgozni kell. Tehát azért egyre több emberrel találkozom, meg beszélek, akik rájönnek erre, hogy a végtelenségig gyorsítani az életet, a teendőket halmozni, az nem meggazdagít minket, hanem megszegényít. És van egy olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy az igazán gazdag embernek nem sok pénze van, hanem sok ideje. És így van, tehát ezt érezhetjük, és az bibliaolvasáshoz idő kell, ez az egyik faktor. Nyilvánvalóan sokkal több dolog kell még hozzá, hogy a bibliaolvasás az...
2: Miért elmondanád ezt a többit, azért annyit hadd szúrja közben, hogy van-e időnk, csak egy kérdést hadd tegyek fel a kedves hallgatóknak, nézőknek, hogy kinek jutott eszébe, hogy a 90 perces foci meccseket ideje, nem mondjuk 40 perce lesz, hogy kitel. Kinek van ma 90 perce, hogy nézze azt, hogy be tudnak-e rúgni egy gól 90 perc alatt, vagy nem. Sokszor nem is. Mégis ott ül mindenki, és ha hosszabbításon még 30 perc, akkor végigülik. Hát milyen érdekes, hogy igen, mire van és mire nincs időnk. Ez csak egy abszolút hétköznapi példa.
3: Igen, de tehát nyilvánvalóan ugye a foci meccs az földolgozható, így mentálisan, meg érzelmileg is könnyen. Ugye van, aki azt mondja, hogy ezt egy ilyen marketing oldalról megközelített egy kollega, hogy hát, hogy ugye ahhoz, hogy eladjunk egy Mercedes-t, ahhoz egy nagyon szofisztikált marketing kampány kell, hogy az embereket meggyőzzük, hogy neki arra Mercedesre van szüksége. A másik oldalon ugye kenyeret nem reklámozunk. Tehát amilyen nagyon egyszerű és mindennapi szükséglet, arra meg nem kell reklám. Tehát és ha így nézzük, akkor tulajdonképpen a Biblia, bár ugye azt mondjuk, hogy mindennapi kenyerünk, de azért az egy komplex igényt elégít ki. Tehát még sokkal komplexebbet, mint hogy beleülni egy Mercedesbe, az egy jó érzés. Tehát a Bibliának tulajdonképpen ahhoz, hogy azt valaki megértse, hogy arra szüksége van, az egy elég komoly folyamaton kell végigmenni. Tehát, hogy csak csettintünk egyet, hogy neked Biblia kell, nem fogja elhinni. A kenyeret nem kell ilyen bonyolultan magyarázni, de a Biblia az hasonló bizonyos tekintetben, mint a Mercedes, hogy egy speciális igényt elégít ki, egy speciális kapcsolatot ajánlunk a Bibliával, ami az embernek magától nem jön könnyen.
2: Talán itt tényleg ez a kapcsolat egy nagyon fontos kulcsszó. Mindennapi kommunikáció, a kapcsolat az Istennel. Ez egy izgalmas kérdés, hogy erre érzem-e azt, hogy szükségem van, vagy hogy enélkül én kevesebb vagyok, vagy majdnem azt mondom, hogy csonka vagyok, vagy sérült vagyok. Hát valahol ebbe az irányba kellene Igen. megtalálni, talán, hogy lehet, hogy a kenyér szó ma már tényleg mellé visz.
3: Igen, itt tulajdonképpen bármivel behelyettesíti, ami az egyszerű és mindennapi szükségletet jelenti. De nagyon érdekes, hogy a bibliaolvasás válsága a keresztjének között is megvan. Tehát ugye nem arról van szó, hogy a világ nem olvassa a Bibliát, mi keresztjén, szemben velünk keresztjénekkel. Az a felméréseinknek, ugye most volt egy ilyen bibliatársulatok globális felmérése, és azt mutatja, hogy a magát keresztjénnek valló emberek nagyon nagy százaléka a nyugaton, és ide tartozik Magyarország is, nem olvassa a Bibliát.
1: És mit ajánlanátok, hogy hogyan olvassuk a Bibliát? Tehát, hogy hogyan jöjjön ez vissza valami jó ritmusba, valami egészen természetes módon, hogy hát ez ide tartozik. Tehát, ha te hívő ember vagy, a Krisztust akarod követni, akkor ahhoz a Biblia szervesen hozzátartozik.
3: Én azt gondolom, hogy ezen a folyamaton végig kell menni az embernek, tehát, hogy a folyamatnak, ez a kapcsolat iránti igénynek, a végpontján van ott az, hogy én naponta áldozok rá az időmből, hogy olvasok, leülök, és megteremtem a feltételeit. Addig el kell jutni, tehát hogy ez a kapcsolat elég értékes legyen ahhoz, hogy én az életemet úgy alakítsam, hogy ez beleférjen. És amíg ide eljutunk, az azért egy hosszú folyamat, és keresztjénként is, én azt gondolom, hogy a Biblia missziónak egy kihívása az, hogy segítsük az embereket, hogy többféle formában és médiumban is találkozhassanak a Bibliával, nem csak a kemény fedeles könyv, amivel én elvonulok valahol, leülök és olvasom, hanem hát például az egyik ilyen nagyon fontos dolog, és ezzel nem találtam ki valami különlegeset, hogy például az Isten tiszteleteinken olyan helye legyen a bibliaolvasásnak, hogy ne csak túlessünk rajta, ne csak egy verset, bibliai verset földobjunk, és akkor most erről fogok prédikálni, hanem a bibliaolvasásnak adjuk meg azt a helyét, hogy ha már valaki elmegy például egy istentiszteletre, evangélikus, református, bármilyen istentiszteletre, akkor a bibliai szövegekkel, akkor ott dedikált módon van ideje, és annak van az alkalma, hogy találkozzon.
2: Hát úgy is találkozhat, hogy vannak, ahol kivetítik például.
3: Így van.
2: Vagy, hát ezt biztos sokan láttuk már, főleg baptista gyülekezetekben mindig irigykedve figyeltem, hogy ott van nem csak az énekek csőny, de a Biblia is a templompadokban, és a ige hirdetővel együtt nyitja ki a Bibliát, és követi, sokkal könnyebb együtt élni azzal a szöveggel, amit én is látok, mintha csak egyszer azt valaki felolvasta, és akkor hát ki tudja, hogy odafigyeltem-e vagy nem. Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan találkozunk, és talán még egy valami, ha már itt az asztalon maradt a mobiltelefon, ugye ez ki van kapcsolva? Hát hiába van adás, hiába keres most téged valaki el, vagy némit van. Na most itt van egy olyan oldala is ennek az egésznek, hogyha mi nem vagyunk vételi állapotban, tehát nem nyílunk ki az Isten felé, akkor nem tud az ige megszólítani minket. Tehát itt jön azért a Szentléleknek a kulcs szerepe, ugye a pünkösdi csoda, hogy egyszer csak emberek megértették, hogy nem csak, hogy nekik szól az ige, hanem róluk is szól, sőt, beleszól az életükbe, sőt, megváltoztatja az életüket. és ezáltal lesz az ige élővé és hatóvá, hogy szíven találjuk őt. Tehát itt azért van egy olyan is, hogyha én el vagyok némítva, nem vagyok vételi állapotban, akkor hiába van térerő, hiába van adás, ha nincs vételi készség. Tehát ez is itt kérdés, hogy tudunk-e úgy kinyitni egy bibliai szöveget, hogy előtte van egy kis idő elcsöndesedni és kinyitni a lelkünket, hogy akkor az Isten meg tud szólítani és be tud lépni.
3: Igen, és nekünk az volt a tapasztalat, hogy említettem ezt a felmérést, hogy például azt gondolná az ember, hogy mondjuk a fiatalok azok immunisak a Biblia üzenetére. Mert ha azt nézzük, hogy mennyi fiatal olvasson napi szinten, vagy akár heti szinten a Bibliát, az egy nagyon kis százalék. Tehát a mai fiataloknak egy 2-3% az, aki olvassa a Bibliát. Ugyanakkor nagyon meglepő, hogy 45-50% a fiataloknak, és ez nem egyházias fiatalok, hanem bármilyen fiatal, ha fölteszik a kérdést, hogy szívesen tudna-e többet a Bibliáról, tehát nyitott-e a Biblia jobb megismerése felé, akkor azt mondja, hogy igen. Tehát tulajdonképpen ilyen mérne. Igen. Tehát nincs egy ellen, az 50%-ban van egy ellenérzés a Biblia felé, de egy 50%-ban, ami egy meglepően magas arány, hogy minden második fiatal azt mondja, hogy ő nyitotta arra. Ugyanakkor, ha megkérdezik, hogy mi jut eszébe a Bibliáról, mit tud róla, akkor többnyire azt mondják, és ez nagyon nagy százalékban, hogy elavult, régies szöveg, érthetetlen szöveg, igazándiból nem szól az én életemről, egy kordokumentum, régi kordokumentum, tehát ezek a vélemények hangoznak-e. És itt látjuk, hogy a nyitottság, egy jó indulat, és a tapasztalat között feszül egy ellentét. Tehát igazániból nyitottak, de nem nagyon várják, hogy bármi pozitív meglepetés lesz, mert gondolnak valamit a Bibliáról. Tehát én azt gondolom, hogy például a Biblia társulatnak is, de hát az egyházainknak is, ugye a Biblia misszió, ez egy feladata, nekünk talán dedikáltan, nekünk csak az a dolgunk, hogy a Bibliát megpróbáljuk minél inkább az emberek kezébe adni. Szóval ez egy feladat lenne, hogy olyan Biblia kiadásokat, olyan Biblia felületeket hozzunk létre, amelyek segítenek ezt cáfolni, hogy a Biblia érthetetlen, hogy a Biblia irreleváns az életünkre nézve. Hogy ezt hogyan csináljuk, ez jó lenne tudni, tehát ezt keresgéljük, ennek a csatornáit és az eszközeit. Ugye elnök úr tanulja ennek, hogy a kuratórium üléseken megbeszéljük azt általában, hogy mit csinálunk, az hogy működik, mennyire működik egyáltalán. Keresgéljük ennek a csatornáit, figyeljük a külföldi testvéreket, kollégákat, ugye a világ 156 országában van bibliatársulat, tehát mindenhol próbálkoznak, és mindenhol keresik.
2: Hát legutóbb előkerült a kuratórium ülésem, ugye, hogy talán lassan 20 éve van, hogy volt ez a Biblia éve.
3: 2008.
2: Igen, és ugye az egy nagy kilépés volt, én emlékszem a főváros utcáira, terreire, hogy nem lenne ideje újra megpróbálni, ökumenikusan is egy nagyon fontos szóhoz érkeztünk el, mert a Bibliát igazán ökumenikusan lehetne újra fölkínálni a társadalom szélesebb rétegeinek.
1: Örülök, hogy előkerült az ökumenikus kifejezés, mert hogy még van egy olyan témánk, amiről nagyon jó lenne beszélni, ez pedig az, hogy készül egy új fordítás a Szentírásnak, mégpedig egy ökumenikus fordítás, ami egyrésztről nagyon üdvözlendő, másrésztről picit furcsa, hiszen a protestáns új fordítás is egy ökumenikus fordítás.
3: Igen.
1: Akkor talán azt mondhatjuk, hogy egy szélesebb értelemben vett ökumenikus fordítás.
3: Igen. Hát ugye Magyarországon egy katolikus többségű ország tradicionálisan, ugye, és hát ugye a katolikusok nélkül nem igazán ökumenikus semmi. Valóban az újfordítási Biblia az 12 egyház bibliája, és ilyen értelemben ökumenikus, de a katolikusokkal együtt nincs közös biblia fordításunk.
1: És mi lenne a célja ennek a biblia fordításnak, mert hogy 2025-ben Martos Levente Balázs püspök atyával egy közös interjút adtatok ezzel kapcsolatban, és ott az hangzott el abban az interjúban, majd linkeljük ide az adás alá, hogy nem célja, hogy leváltsa a felekezeti szövegeket. Akkor mi a célja ennek az új ökumenikus fordításnak?
3: Hát erről beszéltünk eddig, hogy van-e arra lehetőség, hogy olyan biblia szöveget és olyan bibliát adjunk az emberek kezébe, amit jobban értenek, ami közelebb áll hozzájuk. Ugye a felekezeti bibliafordítások nagyon fontosak, tehát valóban szó sincs arról, hogy ezeket leváltanánk. Hát ezek liturgikus, egyéni bibliaolvasás szempontjából nagyon értékes saját tulajdonunk tulajdonképpen. Tehát nem arról van szó, hogy ezeket akkor félretesszük, és majd ez lesz a... hanem ez egy járulékos ajándék, amit én úgy szoktam fogalmazni, hogy az egész gondolat talán onnan indult el, hogy még II. János Pál fogalmazta azt meg, hogy ugye Európának újra misszionálásra van szüksége, újra evangelizálásra van szüksége. Mert európaiába szeretnénk azt mondani, hogy egy keresztény kontinens, hát látjuk ennek mennyi deficitje van, vagy valójában inkább azt mondhatjuk, hogy nem, így van. És ezért vissza kellene nyernünk az európai embert a Bibliának. Na most nyilván nem azok a célközönség, aki már hívő tagja az evangélikus egyháznak, a reformátusnak, a katolikusnak, és van valamiféle viszonya a Bibliához, hanem azok lennének a célközönség, akik talán azt mondják, hogy azt mondják az egyházra, hogy nem, köszönöm, nem, de a Bibliára nem mondják, hogy nem. Tehát talán pont ez a százalék, amit említettem a fiatalok kapcsán, hogy ha a fiatalokat arról kérdeznénk meg, hogy mi a véleményük az egyházakról, mennyire szimpatizálnak az egyházakról, akkor ezt nem kérdeztük meg, de tartok tőle, hogy a 45-50 százaléknál alacsonyabb lenne azoknak a száma, akik az egyházakkal pozitívabbak, vagy pozitívak. Tehát van egy olyan fogadókészség, ahogy a Biblia az azért közös kincsünk, közös kultúrkincsünk. Arról tanulnak a gyerekek az iskolába. Tudják, hogy az alapja az európai civilizációnak. De az egyházban már nagyon sokan nincsenek benne, hogy ott kapják kézbe a Bibliát. És ez az ökumenikus fordítás talán azáltal, hogy minden felekezet Magyarországon rá tudja mondani, hogy ezt ajánljuk olvasásra, ezzel egyfajta hát közös magyar kultúrkincsünkként jelenik meg. Tehát nem egy katolikus biblia kiadás, nem egy református, evangélikus, protestáns biblia kiadás, amelyre valaki azt tudja mondani, de hát én nem katolikusként kereszteltek, nem evangélikusként, stb. Nincs hozzá közöm. Ez viszont olyan biblia kiadás lehetne, ami mindannyiunké.
2: És azért hadd tegyük hozzá még azt is, ami szerintem fontos szempont, hogy maga az oda vezető út is egy nagy kincs, hogy elkezdünk közösen dolgozni a forrás közelébe. Most gondoljunk az ökumenikus imahétre. Hát minden felekezet maga is imádkozik, de milyen erő van, amikor együtt imádkozunk a közös úrhoz, vagy mondjuk ősszel a teremtés hete. Mindenki külön is szívügyének tekinti a teremtett világvédelmét, de amikor összefogunk esetleg egy héten át, az jelzi, hogy vannak ilyen közös pontjaink, ilyen találkozási pontjaink, és azért hosszú távon én el tudom azt is képzelni, hogy ilyen ökumenikus biblia például egy ökumenikus hitoktatásnak is lehet az egyik tankönyve, mert azért én megkockáztattam, hogy előbb-utóbb végig kéne gondolni, hogy van-e értelme mondjuk alsó tagozatba bontani a gyerekeket 3-4 csoportba, ennek a finanszírozása, szervezése szinte megoldhatatlan feladat hosszú távon. Ha lenne egy közös ökumenikus fordítás biblia, akkor már is könnyű lenne, vagy könnyebb lenne közösen elindítani például a gyermekeket a Biblia világa felé, aztán később a konfirmáció, bérmálás életkorában jöhet a felekezeti elköteleződés, most nem az ellen beszélek, de hogy ezeket a közös pontokat megtalálni, és egymással az együtt munkálkodás örömét megélni a kihívások mellett, mert
3: igen,
2: az is van.
3: Igen, meg úgy is mondjuk tulajdonképpen, hogy ez állandóan fölmerül pont most ugye a mai közbeszédben, ugye, hogy mit ad az egyház az társadalomnak. Mit kap tőle, és mit ad. Ugye ez egy hot topic most, és én azt gondolom, hogy az egyházak, ugye a Biblia Társulat egyik oldalról, másik részről a katolikus egyház, büszke lehetne arra, hogy adjuk az egész társadalomnak ezt az ökumenikus fordítást, és ajánljuk, hogy ismerjük meg a gyökereinket. Nem rögtön talán felekezeti híveket toborozva, hanem ez az a fordítás, amelyet minden egyház ugye van ez az endorsement szó angolul, hogy ajánl, jóvá hagy. Tehát van ennek egy ilyen közös ajándék a társadalom felé élmény. Én azt gondolom, hogy ilyen ritkán van, hogy az egyházak összefognak, és szeretnének valami szolgálatot tenni a társadalomnak közösen.
2: És tegyük hozzá még ugye a vegyes házasságok nem problémáját, ez egy tény, ugye mindig mosolyogok, mikor hirdetik ugye évvégén, hogy hány tiszta házas pár volt, és hány vegyes, hát ugye nem élem, hogy a vegyes is tiszta volt. Hát, hogy felekezetileg, főleg mi evangélikusok, hát
3: már nem ez szerint házasodnak az emberek, az esetek nagy részében.
2: Nagyon sok vegyes házasság van, és tételezzük föl, hogy vannak olyan vegyes házasságok, ahol szívesen olvasnának együtt Bibliát, de most ott azért érdekes lehetőség lenne, hogy most nem a Károlyi, nem a Szent István társulat, hanem az ökumenikus kiadás kerül oda az asztalra.
1: Ugyanebben az interjúban hangzott el, hogy egy Biblia fordítás az 15-20 év. Nagyjából. Akkor ennek összefüggésében, ha lehet mondani ilyet, Satzper KB, hogy körülbelül mikorra várhatjuk ezt az ökumenikus fordítást?
3: Én nem merek ilyet mondani, dolgozunk rajta, és hát lassabban haladunk, mint szeretnénk. Ennek nem csak az anyagiak, nyilván van egy anyagi küszöbe is ennek, hogy nyilván azok az emberek, akik ebben napi szinten dolgoznak, azok ugye kellene, hogy ebből éljenek, de kevesen vannak, és lassabban haladunk a munkával, mint szeretnénk. Lehet, hogy majd ez javul, ennek a finanszírozási része. Most egyelőre tényleg egy hosszú előkészítő folyamaton vagyunk túl, mert ez csak így jól hangzik, hogy itt üljenek össze az egyházak, és ezt kezdjék el közösen. Ennek egy nagyon hosszú előkészítő fázisa volt, amikor ennek a nemzetközi tapasztalatait megvizsgáltuk. Van sok ország, ahol van közös ökumenikus fordítás, és hogy ez hogy működik a katolikus, protestáns szentírás értelmezés, az egyházi nyelv, nagyon sok mindent kellett átgondolni, kezdve attól, hogy a katolikus egyház bibliájában, ugye az Ószövetségben 7 könyvvel több van, mint a protestánsoknál. Tehát, hogy ezeket mind hogyan oldjuk meg, ezeket a kánon kérdését, a nevek kérdését, nagyon sok ilyen dolog van. Úgyhogy ezeket mind elő kellett készíteni, úgyhogy mi is jó pár éve küzdünk ezzel, és bár ugye említetted, hogy vannak már ökumenikus próbafordítási szövegek, ugye Rút könyve és Péter első levele, ezeken túlmenőleg vannak már majdnem kész, félkész könyvek, tehát Márk evangéliuma, Máté evangéliuma, Bírák könyve, a Józsué, a Sámuel első és második könyve, tehát ezeken már dolgozunk, és valamilyen állapotban ezek vannak, ezek a könyvek. Nagyon remélem, hogy idén talán újabb próbafordításokat tudunk megjeleníteni, vagy megjelentetni. De azért ez egy hosszú folyamat, tehát régen egy biblia fordítás az 60-100 év is lehetett, mire elkészült. Ma már technikailag lehetséges az, hogy 10 az nem, de 15-20 év az egy elképzelhető, belátható idő, ha minden adott.
2: Ez a legfontosabb az ökumenikus klímakérdés. Tehát, hogy hogyan változik, én az a generáció vagyok, aki átéltem azt a történelmi szakaszt, amikor éreztük, pozitív ez a 70-es évek, 80-as évek, éreztük, hogy egymásra vagyunk utalva, és csak együtt tudunk tanúskodni. Akkor jött a nagy szabadság, ugye ránk szakadt, és akkor minden egyház kezdte önmagát építeni, és bocsánat, egy kicsit hizlalni, hogy akkor ki lesz a legnagyobb, a legtámogatottabb, akinek legtöbb intézménye, legjobb sajtója, meg legnagyobb média felülete lesz. És szeretném hinni, hogy az ökumenikus tém alakulhat úgy, hogy egyre inkább komolyan veszik, hogy csak együtt tudunk hitelesen tanúskodni Jézus Krisztusról, afelé, a világ felé, amelyik hiszem, hogy ma is várja az Isten fiainak a megjelenését, csak nem túl hiteles, hogyha mindenki azt mondja, hogy csak az én Bibliám az igazi, csak ez a jó fordítás, hanem hogy együtt próbálunk Krisztus felé mutatni.
1: Igen. És akkor egy záró kérdésként, talán azt hiszem újra kicsit személyesebb vizekre evezhetünk, hogy ha valaki most akár ennek a podcast adásnak a mentén kap kedvet, vagy újra kedvet a Bibliának az olvasásához, akkor mely bibliai könyvet, szöveget, szakasz, történetet javasolnátok egy kezdésre, vagy egy újrakezdésre a Biblia olvasás tekintetében?
3: Tehát én nem találnám föl a meleg vizet, tehát a misszió, a keresztény misszió, annak van erre válasza, ugye évtizedek, évszázadok után. Általában a János evangéliumát szoktuk ajánlani, hogy ha valaki nagyon el akarja kezdeni a Bibliát, és ismerkedni akar elsősorban Jézussal, akkor ugye a János evangéliumát szoktuk ajánlani. Még ugye Márk evangéliumát. Tehát, hogyha az evangéliumok közül preferálhatunk, az egyik amiatt, hogy a Márk evangéliuma nagyon lényegre törő, rövid, János evangéliumának meg van egy nagyon különleges lelki nyelvezete, ami az embert megfoghatja egzisztenciálisan és érzelmileg. Ez a kettő, és hát hogyha az Ószövetséget akarnánk, ugye akkor alapvetően én a Zsoltárokat javasolnám, mint ahogy a keresztény misszió történetben ez egy külön műfaj lett, az Újszövetség és a Zsoltárok. Ezek azok, amelyek együtt tulajdonképpen lefedik a Biblia teljességét. Nagyon hasznos még a Példabeszédek könyve, de ez már inkább fokozatosan, és ahogy ezekkel az ember túl jut, akkor el lehet olvasni a Bibliának a történeti könyveit, tehát mondjuk a Mózes első könyvét, illetve hát az Új Szövetségben az apostolok cselekedeteit lehet ajánlani, ha az ember ismerkedik egy kicsit az egyházzal. És legvégül érdemes talán az apostoli leveleket olvasni, amelyek már ugye már keményebb eledele a hitnek. Illetve az Ószövetségben is ugye a többi olyan könyv, ami a prófétai könyvek, azok pedig már azért előismereteket feltételeznek. De akár a történeti könyveknél is, ugye azok a könyvek, amelyek Izrael történetét leírják, hát ott azért van néhány keményebb történet, amihez kell egyfajta érettség hitben. De én ezeket mondanám, az Újszövetséget elsősorban is, a két evangéliumot.
2: Igen, hát én is óvnám attól a Bibliát először kézbe vőtőt, az elején kezdje el, mert valószínűleg nagyon hamar be fogja csukni, akkor elérkezik a keményebb ószövetségi szakaszokhoz. Nekünk is annak idején tőle professzor azt mondta, hogy Márk evangélista szókincs olyan, mint egy görög kikötői munkásé, tehát mindenki megérti. És azért én még hozzátenném az én személyes tapasztalatomat, hogy azért én nagyon ajánlanám a kezdőknek, Lukács evangélistának a hallatlanul színes, gazdag stílusát. Most gondoljunk a tékozó fű, irgalmas, samaritáról és a gyönyörű példázatokra, emmausi tanítványok. És ugye hozzá lehet csatolni az abcselt, és akkor rögtön kiderül, hogy hogy működik az evangélium, amikor már rábízza Jézus az apostolokra. Tehát azért Lukács és az abcsel az egy olyan ívet ad, ahol azért az is látszik, hogy amit Jézus mondott, az működik, hiszem, hogy ma is.
1: Úgy érzem, hogy talán egy picit rá tudtunk világítani a Bibliára, annak a szépségére és annak a fontosságára, hogy mindannyiunknak legyen kapcsolódása ezzel a szöveggel, ami jóval több, mint szöveg, hanem a mindenható Istennek az üzenete számunkra.
3: Köszönöm szépen.
2: Mi is köszönjük.
1: A mai adásban a Bibliáról, a Bibliának a szövegéről, a Bibliafordításról és a Magyar Bibliatársulatról beszélgettünk. Ha támogatni szeretné a Kötőszó podcastot, akkor iratkozzon fel a Magyarországi Evangélikus Egyház YouTube csatornájára. De bátorítom arra, hogy látogasson el az Evlelkész és az Igenlő podcast a Magyar Bibliatársulat podcastjának YouTube csatornájára is. Most van itt az ideje az 1%-ok felajánlásának is, ajánlja föl egyházi 1%-át a Magyarországi Evangélikus Egyház számára, és a civil 1%-ot pedig a Magyar Bibliatársulat Alapítvány számára. Ha keresztény könyveket, irodalmat, Bibliát szeretne olvasni, akkor böngészen nyugodtan a lutherkiadó.hu weboldalon, ahol sok keresztény kiadvánnyal találkozhat, ismerkedhet, de hogyha szeretne fizikailag is belelapozni kiadványokba, könyvekbe, bibliákba, akkor látogasson el a Huszár Gál könyvesboltba. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat. Ma is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk. Találkozunk, hiszen az a reménységem, hogy gondolataink találkoznak egymással, rezonálnak egymásra, így szeretném megint felhívni az önök figyelmét arra, hogy a műsor kapcsán írhatnak, telefonálhatnak, ha szól a rádióba, és az önök észrevételeit, gondolatait beépítjük a műsorban elhangzó gondolatokba is. Nos, a mai alkalmunknak, a mai műsornak a címe így hangzik: a szenvedés szépsége. Ha ezt a címet halljuk, akkor első pillanatra is meghökkenünk, hiszen a szenvedésben semmi szép nincsen. Szép egy üdülés, a Bahamákon szép egy különleges ünnep, vagy valamiféle esztétikai szépségre is gondolhatunk, akár egy csinosan felöltöztetett ember palántára, de az, hogy szép legyen a szenvedés, ez valóban messze áll tőlünk. Nos, ahhoz, hogy ezt a fajta szókapcsolatot megértsük, és nem csak megértsük, hanem magunkévá tudjuk tenni az abban rejlő lehetőségeket, ahhoz szükséges visszanyúlnunk az elmúlt hét címére, pontosabban arra a gondolatmenetre, amelyet a ráérzés csodája kapcsán fogalmaztam meg, amikor is abból indultam ki, és ezt próbáltam magyarázni, hogy az életünknek lényegi tartalma az nem szemmel látható, az nem a fizikai érzékszerveink által megfogható, ahogyan a kis herceg fogalmazza meg, pontosabban Saint-Exupéry, a regény, pontosabban elbeszélés írója, amikor azt mondja, hogy jól csak a szívével lát az ember. Nos, ez a szívével látó ember, ez tulajdonképpen a ráérző ember. A lényegre ráérző ember az, aki megérzi, megtapasztalja, hogy valóban az életnek lényegi dolgai,

azok nem ordítanak ránk, és nem fizikai érzékszerveink erőteljes benyomásai, hanem sokkal inkább arról beszél minden érintés, hogy ezek az érintések valahol mögé láttatni engednek, abban akarnak bennünket megerősíteni, abban akarnak bennünket érzékenyíteni, hogy megérezzük az élet lényege, az nem a díszlet. Mert hogy mindaz, ami szembe ötlik, úgyis lehetne mondani, ami ránk ugrik, gondoljon csak a reklámok erőszakosságára, az óriás plakátok, ránk kiabáló üzeneteire. Szóval, hogyha ezekre a jelenségekre gondolunk, akkor tényleg egyértelmű a belső vágy, kell mögötte lenni valaminek. Kell valami csendesnek, valami visszahúzódónak, de ugyanakkor ebben a csendes visszahúzódásban értékesnek, úgyis lehetne mondani, megtartó erejűnek. És ez a csendes, megtartó erejű lényeg az, amit az ember csak a szenvedések szépségében tud megérteni. Hadd hozzak erre egy példát. Amikor a hernyót látjuk magunk előtt, akkor a hernyó csúfsága ötlik a szemünkbe. A hernyó csúfsága, amely undorító, amely kártékony, amelytől viszolygunk. A hernyó átalakulása, pillangóvá válása, mind a mai napig a leggyönyörűségesebb példája a szenvedés szépségének. Ez az egész átalakulási folyamat, ez rengeteg szenvedéssel jár a hernyó számára. Egyáltalán nem könnyű folyamat. Igénybe veszi minden sejtjét, mozgásba hozza az egész struktúrát, amelyben addig létezett. És ez az élet, ez a keret, amelyben addig élt, ez a csúfság, a szenvedés szépsége által gyönyörű pillangót hoz elő. A mesék is beszélnek erről. Nagyon sok mesénk indul abból a szenvedésből, amit a főhősünknek vállalnia kell. Egyetlen egy mesére hadd utaljak, például, amikor a király kisasszonynak egy rút békával kell megbarátkoznia, sőt, még meg is kell csókolnia, és amikor aztán ezt az utolsó próbát is még megállja, akkor derül ki, hogy ez a rút béka valójában egy elvarázsolt királyfi. Nem folytatom a sort, az nyilvánvaló, hogy ezek az ősi üzenetek bennünket valójában abban akarnak elgondolkodtatni és megállítani, hogy valóban helyese az a közkeletű felfogás, ami a szenvedést elkerülni, letagadni, lehazudni akarja, és a szépnek, vonzónak egyedül a könnyűt, a felszínest és a könnyen megszerezhetőt látja. És amit most elmondok, az éppen arról szól, hogy ez nem így van. A lényeget az ember csak a szenvedés szépségének felvállalása által tudja átélni, megtapasztalni, és erről a lényegről szeretnék most a továbbiakban beszélni, mert hogy a lényeg az tulajdonképpen egy titok, az a titok, ami újból és újból megtapasztalhatóvá, hozzáférhetővé válik az ember számára akkor, hogyha erre az útra indul. Ugyanis három alapvető változás, rádöbbenés, felismerés történik az emberrel,
ha a szenvedés szépségét ízlelgeti. Az első változás, az, ami az emberrel történik, az az, hogy a szenvedés az egy teljesítményé válik. Ebben megint csak egy példát szeretnék bevezetőül ennek a gondolatkörnek magyarázataként elmondani. Az edzések szenvedése elengedhetetlen a sportoló számára ahhoz, hogy teljesítményét a versenyen képviselni tudja. Ha az edzések szenvedését kihagyja, ha ezzel a szenvedéssel nem hajlandó konfrontálódni, nem akarja fölvállalni, netán valamilyen módon ezt a szenvedést meg akarja kurtítani, akkor a teljesítménye látja kárát. És az életünkben minden így működik. A szenvedésbe bele van rejtve a teljesítmény megjelenítése. Semmilyen szenvedés nem öncélú. Minden szenvedésnek van teljesítmény hozadéka. Van olyan plusz belerejtve, amit nekünk kell felismerni, amit nekünk kell megjeleníteni. És amikor ilyen szenvedésekben van osztályrészünk, akkor éppen ez a legnagyobb kihívás, hogy felfedezzük az ezekben a szenvedésekben rejlő üzenetet a teljesítmény fölvállalására, fölismerésére. A másik alapvető összefüggés a szenvedés szépsége tekintetében az az átalakulás, ami a vétket alakítja át, a vétket formálja át. Hogyan lehetséges a vétket átformálni? Ugye gondolkozzunk csak el rajta, hiszen ez a kifejezés már önmagában is egy ellentétnek, egy feloldhatatlan ellentétnek tűnik. A vétket megbocsájtássá formálni az egyszerűen szinte lehetetlen. A véteknek ugyanis az a sajátossága, gondoljuk mi, mondjuk, hogy az megbocsájthatatlan, ahogy a szóban is benne van. Megbocsájthatatlan, mert hogy súlya van a dolognak. Elkövették. És leginkább, ha velem szemben követték, akkor akkor aztán egyértelműen azt mondom ki, hogy ez egy olyan vétek, amelyet legfeljebb olyan értelemben tudok megbocsátani, ahogy szoktuk mondani a közmondásban, hogy megbocsájtok, de nem felejtek. Vagyis egyfajta módon kimondom ugyan, hogy könnyebbülj meg, de elengedni soha nem fogom az adósságodat. Na most hogyan tud a vétek megbocsájtása át alakulni? Hát úgy, hogy a vétek szenvedését, a vétek által okozott kárt, azt oldom fel a megbocsájtásban. Hogy nem váddá alakítom át, hiszen nem is kell átalakítani, a vétek magában hordozza a vád és az önvád súlyát, hanem újból és újból rádöbbenek arra, újból és újból megerősítem magamban azt a felismerést, hogy a vétek a szenvedés szépségében megbocsájtás után kiállt. Nem önmagára nézve, nem a vétek súlyát mérlegelve, inkább azt mondhatnám, méricskélve tudjuk a vétek jelentőségét megérteni, hanem a vétek magában hordozza a megbocsájtásra való átalakulás üzenetét, és ebben az üzenetben vár ránk, remélem nem gazdátlan üzenetként, és kérdezi tőlünk, hogy erre az átalakulásra készek vagyunk-e. Hány meg hány olyan beszélgetésnek vagyok, voltam tanúja, ahol meg nem bocsájtó, vétket felrovó kliensek beszélnek nekem arról, beszéltek nekem arról, nem tudnak aludni,
hogy rém álmaik vannak, hogy egyre fogy az erejük, hogy pánikbetegek, és sorolhatnám. Egyszer amiatt, mert hogy ezt az átalakulást, a vétek átalakítását, megbocsátását, ezt nem akarják meglépni. A szenvedés szépsége helyett a szenvedés gyötrelmét választják. És ezen a sorrenden keresztül, pontosabban ezt a két állomást magunk mögött hagyva jutunk el a harmadikig, ami az életünknek a legnagyobb kihívása, amely így szól, hogy a szenvedés szépsége mutatkozik meg abban, amikor a halált felelősségé változtatjuk. A halált felelősségé. Ugye ennek kapcsán most itt van időszerűen megint csak előttünk az a világjárvány, amelynek súlya alatt mindannyian nyögünk, így vagy úgy mindannyiunkat érint, és én úgy gondolom, hogy ebben a világ helyzetben is az alapvető kérdés mellett elsiklunk. Vitatkozunk azon, hogy mi szükséges, mi nem szükséges, hogy mik az orvosi belátható következmények vagy helyes döntések, de valójában a legnagyobb kihívásunk az az, hogy a halállal szembenézve, a halál pusztító hatalmával szembesülve megfogalmazódik-e bennünk a felelősségvállalás szükségessége. Az, hogy ez mindannyiunkat érint, és hogy mindannyiunknak van felelőssége abban, hogy ez a helyzet kialakult, és mindannyiunknak felelőssége van abban, ahogyan ezt a helyzetet kezeljük, hogy mindegyikünknek a maga helyén meg kell tennünk azt a lépést, ami ezt a felelősségvállalást kifejezi, hogy felelőtlenül, ahogy szokták mondani, belenevetni a halál szemébe nem lehet. Hogy nem tudunk túllépni a halál árnyékán. Hogy ez az árnyék mindenhol követ bennünket, és megkérdezi tőlünk, hogy életünkkel mit kezdtünk, hogy életünknek felelősségét, az életbe belerejtett felelősséget komolyan vettük el. A szenvedés szépsége erről szól. A szenvedés szépsége nem a lélegeztető készülékekről, és nem az intenzív állomásokról, és nem tudom, a hanyadik oltásról szól, hanem a szenvedés szépsége erről a felelősségvállalásról szól, aminek tartalmát mindenkinek magának kell a saját életében megtalálnia. De felelőtlen lázadással, felelőtlen egymásnak feszüléssel a halál felelősségét semmiképpen nem lehet megtalálni, és a szenvedés szépségére semmiképpen nem tudunk rátalálni. És hogy mindezeket összefoglaljuk, és ezen a területen jobban megérthessük, ezért szeretnék most ismét csak egy bibliai őstörténetet elmondani, ahol ezeket az összefüggéseket, a szenvedés szépségéről szóló összefüggéseket világosabban, jobban meg tudjuk érteni. Ebben a történetben egy olyan ember áll előttünk, aki, ahogyan most az előbb is elmondtam, a halállal szembenézve felelősséget vállal. Felelősséget vállal nem egyszerűen önmagáért, hanem azokért, akiket képvisel, akiket rábízott a mindenható. Ebben a felelősségében azon van, hogy a vétek az megbocsájtássá formálódjon át. És azon van, hogy az átélt szenvedések azok a megújulás teljesítményét hozzák magukkal. Ez a bibliai személy nem más, mint Sámuel próféta. Sámuel próféta az egyetlen olyan személy a Bibliában, aki sem nem hadvezér, sem nem valamiféle nagy erőforrásokkal rendelkező népvezér, nincsen mögötte egy klán,
vagy valamiféle olyan közösség, amely támogatná őt. Egyetlen egy dolog az, ami miatt ő a nép előtt tekintélyé válik, ez pedig az, hogy már kora gyerekségétől kezdve Isten kijelenti magát néki, és általa csalhatatlan biztonsággal üzen mindazoknak, akik életük különféle sorsfordulóiban Isten útmutatását keresik. Sámuel, aki már kisgyerek korától Isten templomában él, és így hallja Isten üzenetét, és így adja tovább a népnek, Éli főpap halála és Izrael népének hatalmas méretű pusztulása után a filiszteusok által kiizzadt és őket leverő győzelme után az a személy, aki összegyűjti ezt a szétszórt nyájat. És ahogyan összegyűjti őket, és egy népgyűlést hív össze, nem erővel, nem hatalommal, nem erőszakkal, de egyszerűen azt mondja ezeknek az embereknek, hogy nézzétek, az a szenvedés, ami rajtatok van, amely a filiszteusok megsemmisítő győzelme után következett be, amikor is a filiszteusok kiizzadták ezt a győzelmet, vagyis minden erejüket latba vetve hatalmas pusztítást végeztek soraitokban, még a szövetség ládáját is elvitték, az istenség trónusát, ahogyan ők hitték és képviselték ezt. Ez csak akkor tud átformálódni, hogyha megbánjátok a bűneiteket, ha elteszitek magatok közül az idegen isteneket, ha nem szórjátok szét az életeteknek energiáit mindenféle irányokba, hol ide, hol oda kapva, hanem egyedül arra koncentráltok, aki eddig is megtartott benneteket, a mindenható Istenre. És olyan érdekes, hogy ez a fiatal ember, aki ekkor nem lehet több 30 évesnél, ez a fiatal ember egy népet egyszerű szavakkal a szenvedés szépségére tud megtanítani. És ezek az emberek, ahogy ott olvassuk, Sámuel szavára elteszik maguktól a bálványokat, és megfogadják ott ezen a népgyűlésen, hogy ők egyedül az Urat akarják követni. Igen ám, de ahogyan itt ez a nép összegyűl, fegyvertelenül természetesen egy vallási jellegű összejövetelen, a filiszteusok fenyegető hada közeledik feléjük, a filiszteusok ki akarják használni ezt a lehetőséget arra, hogy ezen a vallási ünnepen egyszer mindenkorra végezzenek az izraeliekkel, és ők pedig, ahogy ezt hallják, kérik Sámuelt, hogy imádkozzon értük. Megint csak olyan jellegzetes, hogy nem azt kérik tőle, hogy vezesse a harcba őket, nem azt kérik tőle, hogy indítson valamilyen hadjáratot, vagy tárgyaljon a filiszteusokkal, vagy bármi diplomáciai hadműveletet indítson el, hanem imádkozzon érettük, hogy Isten a halált felelősségi formája át, a pusztító halál jelenlétét, hogy mindannyian elvesznek a felfegyverzett, sokszoros túlerővel rendelkező filiszteusok csapásai alatt. Ezt változtassa át Isten az imádság ereje által. Vállaljon felelősséget az ő népéért. És Sámuel imádkozik, és az ő imádsága következtében Isten hatalmas mennydörgést, villámlást bocsájt a filiszteusok serege fölé, és a filiszteusok annyira megrémülnek, hogy szanaszét futnak, és Izrael pedig a menekülőket üldözve hatalmas nagy győzelmet arat, sőt vissza tudja foglalni az elvesztett városokat, és békességre jut, és ebben a békességben nem merik többé megtámadni őt, és ebben a békességben átéli, hogy a szenvedés szépsége az éppen arról szól, hogy az élő Isten megállít bennünket a mi utunkon,
és megkérdezi tőlünk, hogy nem akarjátok-e már eltenni magatoktól az idegen bálványokat, nem akartok-e megszabadulni,